Országgyűlés. Az országgyűlés 6. rendkívüli ülésének 2. ülésnapját megnyitom. Tisztelt ház, ezúton is köszöntöm Forsthoffer Ágnest. A magam nevében köszönöm a megtisztelő bizalmat az országgyűlésnek, és feladatom ellátása során azon leszek, hogy Forsthoffer Ágnes házvezetési elvei mentén úgy végezzem a munkám, hogy a ház méltóságát megőrizve szolgáljuk meg a választók bizalmát. Végezetül engedjék meg, hogy Antall Józsefet idézzem. Azt szeretnénk, hogy a Magyarországgyűlés egy olyan közös otthona legyen a magyar politikai életnek, ahol kormánypártiak és ellenzékiek egymást megbecsülve, nem gyanakodva egy közösséget alkossanak. Köszönöm szépen. Tájékoztatom a tisztelt országgyűlést, hogy az ülés vezetésében dr. Simon Zsuzsánna és Németh Balázs Lajos jegyzők lesznek a segítségemre. Köszöntök mindenkit, aki figyelemmel kíséri az országgyűlés munkáját. Tisztelt országgyűlés, a mai napon napirend előtti felszólalása jelentkezett a köztársasági elnök feladat és hatásköreit gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnök asszony, gondolatok az egységről címmel. Házelnök asszony, öné a szó.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt honfitársaim! Az elmúlt napok politikai eseményei az egész ország figyelmét felkeltették. Az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követően a köztársasági elnök megbízatása a tegnapi napon megszűnt, de az állam demokratikus működésének folyamatosságát a törvény egy ilyen helyzetben is garantálja. Az alaptörvény rendelkezéseinek megfelelően az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig az országgyűlés elnöke gyakorolja a köztársasági elnöki jogkört. Ebben a rendkívüli közjogi helyzetben állok most itt, és kell felelősséget vállalnom. A rám háruló feladatot az alaptörvény iránti feltétlen tisztelettel, a tisztség méltóságának tudatában és a magyar nemzet szolgálata iránti elkötelezettséggel fogom ellátni, legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint. A köztársasági elnök megbízatásának megszűnése kapcsán a magyar társadalom nem maradt közömbös. Míg a többség az elmúlt időszak alapján szükségesnek tartotta a tisztség megújítását, addig voltak, akik aggodalommal figyelték annak megszűnését. Egy demokráciában természetes, hogy vannak különböző vélemények. Nem elvárható, hogy mindenki egyetértsen. Meg kell értenünk, és el kell fogadnunk, hogy mindenki a saját tapasztalatai és élethelyzete szerint érez. Nincs helyes vagy helytelen érzés. Azonban forduljunk a társadalomban egymás felé megértéssel és ne ítélkezéssel. Kedves honfitársaim! Az igazi erőnk éppen ebben mutatkozik meg. Abban, hogy akkor is képesek vagyunk emberséggel fordulni egymáshoz, amikor nem értünk egyet. Hiszem, hogy a nemzet egységének megteremtése nem csupán a politikusok feladata, hanem valamennyi állampolgár közös felelőssége. A közbeszédet is mindannyian alakítjuk. Minden mondatunkkal arról is döntünk, hogy a közösségünket építeni vagy rombolni kívánjuk. Ezért mindannyiunknak nagyobb felelősséggel kell megválasztanunk, hogy miként adunk hangot véleményünknek. Nem fogadható el, hogy bárkit a külseje, származása, neme vagy fogyatékossága miatt bántalmazzanak, vagy megalázzanak a közösségi médiában. Az elmúlt napokban sajnálatos módon több, ebben a teremben ülő politikus társunkkal szemben is tapasztalhattunk ilyen megnyilvánulásokat. A közösségi média könnyen azt az illúziót keltheti, hogy szavainknak nincs valódi súlya és következménye. Nem látjuk szemtől szemben, és legtöbbször személyesen nem is ismerjük azt, akiről beszélünk, vagy akiről egy-egy megjegyzést írunk. Ne feledjük azonban, hogy a képernyő másik oldalán mindig egy ember van. Valakinek az édesanyja vagy az édesapja. Van, akinek a gyermeke. Valakinek a társa, testvére, a barátja. Vagy egy olyan ember, aki tehetségével egész nemzetünk megbecsülését kivívta, és számos dicsőséget szerzett hazánknak. Olyan köztiszteletben álló személy, aki emberi kvalitásai és pártokon kívülálló tekintélye alkalmassá tehetett volna a köztársasági elnöki tisztség betöltésére. Egyetlen bántó mondatot néhány másodperc alatt le lehet írni. Annak lelki következményeit azonban az, akiről szólt, napokig, hónapokig, vagy akár éveken keresztül is magában hordozhatja. Ne engedjük, hogy a harag és az indulat újabb sebeket ejtsen köztünk. Ahogy Lukács evangéliumában olvassuk, amint tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is úgy cselekedjetek velük. Ez egy olyan egyszerű szabály, mégis ilyen nehéz volna megtartanunk. Az elmúlt évek megmutatták, hogy a politikai nézetkülönbségek könnyen személyes ellenségeskedéssé válhatnak. Ez egyik oldalnak sem válik javára. A nemzet egysége nem azt jelenti, hogy mindannyiunknak ugyanazt kell gondolnunk. Azt jelenti, hogy képesek vagyunk egymás iránti tisztelettel fordulni, meghallgatni, és a másként gondolkodóban is felismerni ugyanannak a hazának a polgárát. A köztársasági elnöki jogkörök gyakorlásának átmeneti időszakában azon fogok dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a bizalom, a higgadtság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Nem ígérhetem, hogy minden vitát feloldok,
de valamennyi döntésemmel és megszólalásommal arra fogok törekedni, hogy kevesebb legyen közöttünk az indulat, és több a kölcsönös tisztelet. Köszönöm a figyelmet!

0: Köszönöm szépen elnök asszony szavait. A házszabály rendelkezései szerint a köztársasági elnök napi rendelőtti felszólalásához a kormány tagja szólhat hozzá. Miután házelnök asszony felszólalása nem haladta meg a 20 percet, ezért 5 percben áll rendelkezésre a hozzászólás. Kérdezem az országgyűlést, hogy a kormány részéről bárki kíván-e hozzászólni. Miniszterelnök úrnak megadom a szót, parancsoljon.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt elnök asszony. Köszönjük az őszinte és méltóságteljes szavait, a megnyugtató szavait, az előremutató szavait. Szomorú azt látni, hogy az ön jelenléte, a méltósága és az őszintessége, a hazaszeretete ugyanazt a hatást váltja ki a szétesés előtt álló KDNP és Fidesz frakcióban, mint amit nem is olyan régen, május 9-én a csodálatos játékkal az egész országot megörvendeztető tamburás srácok játéka váltott ki a Mi Hazánk frakció részére. Én azt gondolom, hogy mindannyian egyetérthetünk pártállásról tekintet nélkül az elnök asszony szavaival, és köszönjük szépen, hogy az országgyűlés elnöklése után most ezt a másik nehéz, ám de emberpróbáló, ám de mégis nemes feladatot is elvállalta, és szerintem minden magyar ember nevében mondhatom, hogy várakozással tekintünk erre az átmeneti időszakra, amíg ön látja el a köztársasági elnök jogköreit, ön gyakorolja, és ehhez a munkához, és úgy általában a munkájához jó egészséget és sikereket kívánunk. Köszönjük szépen, hogy itt van velünk.
0: Köszönöm szépen, miniszterelnök úr, tisztelt országgyűlés. Viszontválaszra lehetősége van Forsthofer Ágnesnek, nem tudom, kíván-e élni az elnök azt, hogy nem kíván élni. Köszönöm. Tisztelt országgyűlés, a mai napon napi rendelőtti felszólalása jelentkezett Magyar Péter miniszterelnök úr, Magyar Hősök címmel. Megadom a szót, miniszterelnök úr.

Szivárognak. Jó napot kívánok! Megvárjuk még a késők és a munkakerülők elfoglalják a helyeiket. Ezt mindannyian tudjuk, hogy normális munkahelyen ilyenkor mi történik. Most, hogy megérkezett a frakció, a nem túl nagy Fidesz frakció és KDM frakció egy tizede a munkahelyére, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt elnökasszony, holnap lesz 570 éve, hogy Hunyadi János katonái, Szilágyi Mihály várvédői és Kapisztrán Szent János keresztes serege Nándorfehérvárnál győzelmet aratott II. Mehmed szultán hadereje felett. 570 év felfoghatatlan távolság, még az 1000 éves magyar államiság történelmi távlatából nézve is. Nándorfehérvár, a nándorfehérvári diadal mégis elevenen él bennünk. Minden magyar ember tudja, a kisgyermektől az időség, a keleti határtól a nyugati határig, sőt a határon túl is, hogy Nándorfehérváron 570 évvel ezelőtt csoda történt. 1456 nyarán a hazánk, Magyarország a szakadék szélén állt. Konstantinápoly elfoglalása után II. Mehmed hatalmas, jól felszerelt hadsereggel érkezett Nándorfehérvár erős falai alá. Ha a vár elesik, megnyílik az út Magyarország belseje és Európa felé. Az akkori kor emberei a török sereget legyőzhetetlennek látták. Az országunk megosztott volt, a főurak közül sokan távol maradtak. A védők létszáma és felszerelése pedig eltörpült az ostromló hadsereg mellett. Minden jel arra mutatott, hogy ezt a csatát Magyarország elveszíti. Minden jel arra mutatott. De a magyar emberek összefogtak. Katonák, parasztok, kézművesek, diákok, szerzetesek, halászok és dunai naszádosok álltak egymás mellé. Különböző sorsú emberek voltak, akiket ugyanaz a felismerés kötött össze. Az, hogy az ország jövője az ő kezükben van, és hogy ezt a hazát senki sem fogja helyettük megvédeni. Nándorfehérvár ezért jóval több egy régi csata emlékénél. A magyar hazaszeretet, a közös felelősség és a cselekvő összefogás története. Arra a pillanatra emlékezzünk, amikor egy nemzet megértette, hogy a legnagyobb túlerővel szemben is marad választása. Mindig van választása. Feladhatja, várhatja mások segítségét, vagy összeszedheti minden erejét, és maga fordíthatja meg a sorsát. Gondoljunk csak Szilágyi Mihály várkapitányra, és a mellette harcoló várvédőkre. Heteken keresztül tartották a falakat a szakadatlan ágyúzásban és a rohamok közepette. Tudták, hogy mögöttük egy egész ország áll, előttük pedig koruk legerősebb hadserege. És maradtak. Kitartottak akkor is, amikor az ostromlók ágyúi rést ütöttek a falakon. Kitartottak akkor is, amikor a segítség késlekedett, és akkor is, amikor a győzelem reménye alig-alig látszott. Ez a szolgálat ereje. Ugyanez az erő él azokban, akik nehéz körülmények között is megtartják a közösségeinket, a gyermekeinket tanító pedagógusokban, a betegeket gyógyító orvosokban és ápolókban, a településeiket szolgáló emberekben, a családjukért minden nap helytálló magyarokban. Egy országot
hogy országot mindig azok tartanak meg, akik a legnehezebb időkben, pillanatokban is a helyükön maradnak. Gondoljunk a két diadalmas Jánosra, Hunyadi Jánosra és Kapisztrán Szent Jánosra. Hunyadi nem várta ölbetett kézzel, hogy valaki más előlép helyette. Saját birtokainak jövedelmét, saját hadseregét, szervező készségét és egész tekintélyét a védelem szolgálatába, a hazája szolgálatába állította. Fegyvert, élelmet és katonákat biztosított, miközben az ország vezetőinek jelentős része még mindig mérlegelt, tanácskozott. A török flotta lezárta a Dunát, és elvágta a várat az utánpótlástól. Hunyadi ekkor összegyűjtötte a folyó magyar és szerb naszádosait. Kisebb, mozgékony hajókkal nekirontottak a szultán nagyobb hajóinak, és áttörték a dunai blokádot, és utánpótlást juttattak a várba. Ez volt a diadal egyik döntő pillanata. Olyan emberek hajtották végre, akiknek a nevét ma már nem ismerjük. Hajósok, katonák, egyszerű folyami emberek, akik tudták, hogy azon a napon a Duna vizén Magyarország sorsa hosszú időre eldől. Janus Pannonius így emlékezett Hunyadi Jánosra. Pannonföld bástyája, török had mennyköve. Kapisztrán Szent János szerzetes, 30 ezer főnyi sereget toborzott, parasztokat, diákokat, kézműveseket, egyszerű embereket, akiket a korabeli birtokosok semmibe vettek és lenéztek. Kapisztrán meglátta bennük az erőt, hitet adott nekik abban, hogy a hazájuk védelmében mindannyiuknak helye és feladata van. A hagyomány Kapisztránnak tulajdonítja ezt a mondatot. Ki a kezdetet adta, a befejezést is meg fogja adni. A gondviselő Istenre gondolt, aki oly sokszor mentette meg századokon át Magyarországot a legnagyobb tragédiától. Hunyadi és Kapisztrán, a két diadalmas János, a hadvezér és a hitszónok, mintha Magyarország két arcát testesítenék meg, a szervezettséget és a hitet. E két erő találkozása tette lehetővé a győzelmet. De a győzelem ára súlyos volt. A táborban pestis járvány tört ki. Hunyadi János néhány héttel a diadal után életét vesztette, Kapisztrán Szent János pedig ugyanazon az őszön követte őt. Mindent odaadtak a hazának. A legdrágábbat, az életüket is, sok ezer magyar emberrel együtt. A nándorfehérvári diadal után második Mehmed serege visszavonult. A szultán, aki Konstantinápoly meghódítása után legyőzhetetlennek tartotta magát, Nándorfehérvár falai alatt megtapasztalta, hogy a túlerő és a hatalom sem mindenható. A diadal híre elindult Európa felé. Abban a korban hetekbe telt, amíg egy üzenet eljutott Rómába, vagy a kontinens távolabbi vidékeire. Harmadik Kallixtusz pápa még a győzelem előtt rendelte el, hogy délben szólaljanak meg a harangok Európa szerte, és a keresztény világ imádkozzon a várvédőért. Mire a rendelet számos országban megérkezett, Nándorfehérvárnál már megszületett a győzelem. Így lett az imára hívó harangszóból a hálaadás harangszava. Kevés történelmi eseménynek van ilyen minden nap megszólaló emlékműve. A nándorfehérvári diadalnak nincs szüksége márvány talapzatra, belépőjegyre vagy ünnepi meghívóra. Emléke minden délben, évszázadok óta itt van velünk, megszólal közöttünk. Kinek ne lett volna olyan nagyszülője, aki a harangszóhoz igazította az ebédet?
Kinek ne idéznéd fel a déli harang, a falvak, a városok és régi családi otthonok világát. Minden nap, amikor megszólal a déli harangszó, az esztergomi bazilika legnagyobb harangjától kezdve, a közmédia déli harangszóján át, a veszprémi templom legöregebb harangjáig, a magyar emberek a nándorfehérvári hősökre, a magyar hősökre emlékeznek. Ez a harangszó Magyarország minden emberéhez eljut, a legkisebb településtől a legnagyobbakig. Minden magyar életében ott van, a mindennapokban. Megszólal határokon innen és határokon túl. Összeköt templomot és templomot, nemzedéket és nemzedéket, múltat és jelent, magyart és magyar. Minden délben arra emlékeztet minket, hogy 570 évvel ezelőtt a magyar nép a mi jövőnkért harcolt. Honfitársaim, a déli harangszó ezért ma is kérdést intéz hozzánk. Mit teszünk mi itt és most a hazánkért? Képesek vagyunk-e felismerni a közös veszélyeket és egyben a közös lehetőségeket? Képesek vagyunk-e félretenni a sérelmeinket, amikor a hazánk jövője a tét? Képesek vagyunk-e megbecsülni azokat, akik csendben, kitartóan szolgálják Magyarországot? Halljuk-e a harang hívó szavát? Nándorfehérvár hősei 570 évvel ezelőtt válaszoltak ezekre a kérdésekre. A válaszuk a bátorság, a szolgálat és az összefogás volt. Szimbolikus. Szimbolikus, hogy a magyar történelem másik fényes csillaga 1956 éppen 500 évvel a nándorfehérvári diadal után történt. Ahogy az is, hogy mi 2026-ban egy rendszerváltás után emlékezhetünk Nándorfehérvár 570. évfordulójára, és együtt ünnepelhetjük azt az 56-os, és együtt ünnepelhetjük az 56-os szabadságharcosok 70 évvel ezelőtti hőstetteit. 2026, kedves honfitársaim, sorsfordító év, különös csillagzat alatt, 570 évvel a nándorfehérvári diadal, 500 évvel a mohácsi tragédia, és 70 évvel az 1956-os forradalom után van mire visszatekintenünk, van mire alapoznunk a történelemben, és van mire büszkének is lennünk. 2026, kedves képviselőtársaim, kedves

ahol a vezetők felelősséget vállalnak, ahol a tudás és a teljesítmény érték, és ahol egyetlen ember sem érzi úgy, hogy magára hagyták. Ma és holnap az évfordulón, amikor délben megszólalnak a harangok, azt kérem, hogy minden magyar emlékezzen néhány pillanatra a nándorfehérvári hőseinkre. Emlékezzünk a hadvezérre, aki felismerte a veszélyt, a várkapitányra, aki kitartott a falakon, a szerzetesre, aki hitet adott az egyszerű embereknek, a hajósokra, akik áttörték a dunai blokádot, a névtelen várvédőkre, akik életüket adták azért, hogy Magyarországnak jövője legyen. És emlékezzünk arra is, hogy ugyanennek a hazának a jövője ma a mi kezünkben van. Köszönöm, hogy meghallgattak.

0: Köszönöm szépen miniszterelnök úr felszólalását. Tisztelt országgyűlés, miután miniszterelnök úr felszólalása nem haladta meg a 20 percet, a képviselőcsoportvezetőknek 5 perc áll rendelkezésükre a hozzászólásuk elmondására. Felhívom a szíves figyelmüket, hogy a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásához elsőként az ellenzéki képviselőcsoportvezetők a képviselőcsoportjuk létszámának növekvő sorrendjében szólhatnak hozzá, ezt követően pedig a kormánypárti képviselőcsoportvezető hozzászólása következik. A házszabály rendelkezései szerint a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásához kizárólag frakcióvezetők, illetve frakcióvezető helyettesek szólhatnak hozzá. Kérem a hozzászólni kívánó frakcióvezetőket vagy helyetteseiket, hogy gombnyomással jelezzék szándékukat. Tisztelt országgyűlés, mielőtt megadnám a szót Torockai László frakcióvezető úrnak, tisztelettel tájékoztatom a ház valamennyi képviselőjét, hogy a ki- és bevonulásokhoz természetesen joguk van. Kérem azonban, hogy ezt úgy tegyék, hogy az ülés rendjét és méltóságát ne zavarják. Köszönöm szépen. Most megadom a szót Torockai Lászlónak.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony. Hát nem ilyen napi rendelőtti felszólalást vártam öntől, miniszterelnök úr. Azt gondoltam, hogy majd nyugalom, mindjárt átérek majd Nándorfehérvárra, ne aggódjanak, kedvenc témám. De azt gondoltam, hogy esetleg majd arról fog beszélni napirend előtt, amit tegnap kiírt, és hát szerettem volna ezt gratulálni, hogy belátta a hibáját, amit itt a köztársasági elnök választás kapcsán tett. De hát ez már szerte foszlott, hogy itt korrektségről beszéljünk. Az első mondata rögtön az volt, hogy ismét politikai pedofiliát elkövetve itt a tamburás gyermekeket elő ráncigálta. Zsolti bácsi ügyben még mindig nem adott nekünk válaszokat. De beszéljünk akkor arról, amiről most ön beszélt, vagy az ön beszédírója megfogalmazott pár mondatot Nándorfehérvár kapcsán. Hát nem tudom a magyar történelemben mikor volt olyan, de önöknek sikerült azt elintéznie, hogy a Kossuth Rádióban megszűnt egy időre a déli harangszó, és most itt hosszasan beszélt a déli harangszóról. Illetve ha már ilyen szokásához híven, gusztustalan módon indított ezt a mai napot is, mint ahogy minket megszólított itt a Fidesz-KDNP kivonulása kapcsán, akkor hadd idézzem föl önt, aki előszeretettel szokta mondani itt az ellenzéki padsorokban ülőknek, hogy ne merjék szájukra venni ennek meg annak a személynek a nevét. Hát szerintem ön nem merje a szájára venni Hunyadi János, Szilágyi Mihály és Kapisztrán Szent János nevét, és azt is elmondom, hogy miért nem. Azt is elmondom, hogy miért nem. Kapisztrán Szent Jánosnak, ha ismerné az életművét, biztos, hogy nem vette volna a szájára, szóljon a beszédírójának, hogy legközelebb ne ő rá hivatkozzon. Kapisztrán Szent János biztos nem mondott volna olyanokat, mint ön itt a parlamentben, amikor arról beszélt, hogy azonos nemű pároknak inkább odaadná a gyermekeket, kétszer is egy vitában. Vagy például Hunyadi János és Szilágyi Mihály nem nyitotta ki a kapukat az ellenségnek. Ön nem szívesen beszélt arról a 136 oldalról, amiből én idéztem itt az országgyűlésben ön helyett. És mondtam el, hogy az Európai Unió tanácsa milyen feltételekhez köti azt a 10 milliárd forintot, amivel ráadásul 3

0: másfél milliárd forint, bocsánat, euró, az ráadásul hitel. Ezt nem mondta el. Nem mondta el, hogy a 96. oldalon az adózásról például miket írnak, vagy például az iskolákról miket írnak, amiket én mondtam el. Vagy az, hogy majd a magyar polgárok háza mellett 200 méteres szélerőműveket lehet építeni. Ezeket kellene elmondani, és tudja, hogy mire emlékeztet engem az önök eddigi kormányzati teljesítménye? Ha már Nándorfehérvárról szólt a mai napi rendelőtti felszólása, a mohácsi vész előtti időkre. Önök ezt teszik jelenleg Magyarországgal. Beszéljünk inkább arról, hogy hogy tudnak kormányozni. Most már hónapok teltek el. Most már kevés lesz az, amit eddig csináltak, az Abszolút Filmszínház. Beszéljünk például arról, hogy 5 vizsgálóbizottságot felállítottak. Ebből itt a vitánk hevében, nagyon helyesen, egynek a vezetését a Mi Hazánkra rám bízta. Képzelj el, ez az egyetlen vizsgálóbizottság, amely már dolgozik. A Tisza párt által vezetett vizsgálóbizottságok még egy ülés sem hívtak össze. Egyedül csak mi dolgozunk. Vagy mi a helyzet a minisztériumokban? Jól működnek azok a minisztériumok? Mi a helyzet a külügyminisztériummal például, amikor itt nem tudom, legalább egy hónapot vártam arra, hogy végre választ kapjak egy levélre a nagyváradi magyarokkal kapcsolatban, aztán külügyminiszter asszony olyat mondott itt, választ nem kaptam külügyminiszter asszonytól, csak itt egy felszólás keretében mondta el azt, amit Hunyadi János vagy Szilágyi Mihály biztos soha nem mondott volna, hogy ahelyett, hogy segítenének a nagyváradi magyaroknak, vagy segítenének például a premontrei rendnek, vagy azoknak a magyar katolikus híveknek, akiknek fegyveresek megakadályozták a magyar nyelvű misézését, ehelyett azt volt képes mondani, ha már miniszterelnök úr sokat emlegette tegnap is az SZDSZ-t, amit régen az SZDSZ-MSZP kormányok idején hallottunk, hogy ez román belügy. Na ilyet sem mondott volna egy Hunyadi vagy egy Szilágyi Mihály. Úgyhogy inkább arról beszéljünk, hogy hogyan működik ez az ország, mert én azt látom, hogy nem tudják működtetni, de mohácsi vész előtti hangulat az már van. Eközben pedig éppen a gazdák tönkre mennek, a mezőgazdaságból élő társaságok sorban becsődölnek, és nem érzik azt, nem én mondom, engem keresnek meg a panaszaikkal, nem érzik azt, hogy önök végre foglalkoznának a problémájukkal, és még mielőtt azt mondaná, hogy az elmúlt 16 év a felelős ezért, igen, nem csak az elmúlt 16 év, az elmúlt legalább 30-40-50 év, ez igaz. De önöknek most már több hónapja volt arra, hogy bizonyítsanak, hogy valamit tudnak máshogy csinálni. Ehhez képest, amit itt a köztársasági elnök választás kapján csinálnak, az egészen példátlan. Na, olyat még az elmúlt évtizedekben sem láttunk.
1: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Most a KDNP képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Rétvári Bencének. Parancsoljon.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Valóban indokolt mindig visszaemlékezni büszkeséggel azokra az emberekre, akik kiálltak Magyarország szabadságáért és Magyarország függetlenségért, és az életüket is kockáztatták azért, hogy megőrizzék ezt az országot, ezt a keresztény Magyarországot, és sokan sajnos az életüket is kellett, hogy adják 1100 év alatt, hogy megőrizzék ezt az országot. Mi ezt ma úgy hívjuk, hogy szuverenitás, egy országnak a szabadsága és a függetlensége. Úgy gondoljuk, ez a legnagyobb kincsünk, amit őriznünk kell nekünk, mint közösségnek, mint magyaroknak. Hogy abból a döntéshozatalból, hogy mi döntünk a saját sorsunkról, senki ne vegyen el semmit. Ezért is vagyunk büszkék a nándorfehérvári hősökre. És valóban ezért volt furcsa, hogy a Tisza kormány idején az új közmédia első lépése pontosan a déli harangszó eltörlése volt, amit aztán a tömeges tiltakozás miatt visszaállítottak, és újra hallhatjuk a déli harangszót a magyar közmédiában. Szeretném nagyon röviden elmondani, hogy miért nem voltunk itt az első napi rend előtti felszólaláson, az ideiglenes köztársaság elnök felszólalásán. Ez a távolmaradásunk semmiképpen sem Forsthofer Ágnes személyének szól. Egyáltalán nem az ő személyének szól, hiszen ő azon tiszás politikusok közé tartozik, akik megpróbálnak egy normális hangnemet megteremteni itt az országgyűlésben, és ebben személy szerint igyekeznek példát is mutatni. A távolmaradásunk annak az eljárásnak szólt, amivel Európában példátlanul, erőszakkal eltávolították a köztársaság elnököt. Mi abban, ami ezután következik, elmondtunk, nem veszünk részt sem a Fidesz, sem a KDNP, sem a jelölési folyamatban, sem a szavazásban, sem bármiben, ami legitimálná azt, hogy Európában példátlanul minden alkotmányos kereteket áthágva mozdították el Magyarország törvényesen megválasztott és semmilyen jogszabályt meg nem sértő köztársaság elnökét. Ezért nem voltunk itt a napi rend előtti felszólásnál. És valóban nem beszélt miniszterelnök úr arról, amiről mindenki beszél, hogy mi történt itt az elmúlt napokban. hiszen ez a köztársaság elnöki jelölés és Polgár Juditnak a végüli visszautasítása az első komoly politikai kudarca a Tisza kormánynak. Mítosztalanítódik valamelyest a miniszterelnök személy, és hiszen eddig azt látták a követői, ide jött a parlamentben, csípőből lőtt, minden replikázott, mindenre volt egy riposztja, itt beletörölte a lábát minden napirend előtti felszállás során az összes ellenzéki képviselőbe személyeskedett, ez utóbbit persze nem támogatjuk, de ezt látták az önök támogatói, és most egyszer van egy olyan óriási politikai kudarc, amit nem tud másra fogni. Sem a Fideszre, sem a KDNP, sem az Orbán kormányra, sem a közmédiára, sem a propagandára, sem semmire, hanem egy saját politikai kudarca, ami valóban annak az eredménye, amikor valaki indulatból hoz döntéseket, nem tud magánuralkodni, nem tud valódi konzultációt folytatni, nem kíváncsi igazából mások véleményre, ő önmagában akarja eldönteni a kérdéseket, csak az algoritmus vezeti a gondolkodását, és mindent ő akar uralni. A mindent uralni akaró önkényes gondolkodásnak a fiaskójába futott bele a Tisza párt a tegnapi nap során. Nemzeti minimumról sokan beszéltek. Miniszterelnök úr, tegnap egy kicsit sikerült megteremteni a nemzeti minimumot. Ön kiment innen az országgyűlési ülésteremből, és ezután itt mi Fidesz-KDNP frakciók elfogadtuk az interpellációknál a belügyminisztériumnak az egyik válaszát, az oktatási minisztériumnak az egyik válaszát, az egészségminisztériumnak az egyik válaszát. Ez nem volt semmi másra szükség, csak az, hogy ön kimenjen a teremből, és hogy szakmai válaszokat kapjunk. És ebben az esetben megtörtént a nemzeti minimum. Ez a kettő feltétele van a nemzeti minimumnak. Amikor ön itt van, akkor mindenki úgy érzi a saját politikusai közül is, hogy folyamatos konfliktusban kell lenni, és az a politizálás, hogy valaki az ellenzéket támadja. A Tisza szavazók egy része is azért szavazott a Tiszára, mert békésebb közéleti viszonyokat akart. Ma békésebbek a közéleti viszonyok, mint 3 hónappal ezelőtt? Ma nagyobb Magyarországon az egyetértés a két oldal között, mint 3 hónap ezelőtt? Ha nagyobb lenne az egyetértés, ha valóban lenne egyetértés és egyetértésre törekvés, akkor vajon elfogadta volna Polgár Judit a felkérést a köztársaság elnöki megbízatásra? Hiszen ő úgy tudott 15 millió magyar Polgár Juditja maradni, ha visszautasítja Magyar Péter kérését. Mert ha elfogadja Magyar Péter jelöltségét, akkor onnantól kezdve megosztóvá válik, mert a legmegosztóbb politikus ma a miniszterelnök, Magyar Péter. Nem a békességre és egyetértésre törekszik. És akit ő jelöl, akit ő delegál, arra átragad ez a megosztottság, átragad ez a konfliktus. És aki 15 millió magyarnak akarja a szeretetét élni, és 15 millió magyart akar képviselni, az távol tartja magát Magyar Pétertől, azok vannak inkább a közelében, akik egyfajta digitális polgárháború, digitális tanácsköztársaságra rendezkednek be. Tisztelt miniszterelnök úr, mondja már el nekünk csak a Párbeszéd jegyében, ha annyira fontos lenne az egység, akkor miért tiltotta le a tusnádi vitákról Kapitány István, Tar Zoltánt, Lannert Juditot, Bóna Szabolcsot, Kármán Andrást, Bújdosó Andrást és Velkei Györgyöt, akiket meghívtak oda, de mégsem lehetnek el vitatkozni, mert ön nem engedte nekik. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Most a Fidesz képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót 5 perces időkeretben Bóka János frakcióvezető helyettesnek. Parancsoljon.
3: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház! Tisztelettel adózunk Nándorfehérvár és 1956 hősei előtt. Az ő helytállásuk, hazaszeretetük az példamutató ma is számunkra. Nekünk Magyar Péterrel és a Tiszával nem történelmi vitáink vannak. Nekünk Magyar Péterrel és a Tiszával politikai vitáink vannak. Ha jól értem, miniszterelnök úr mai beszédét a nemzeti egységről kívánt szólni. Önöknek lett volna lehetőségük arra, hogy bizonyos területeken nemzeti egységet teremtsenek, a politikai nézetkülönbségek dacára is. Nemzeti egység azonban csak alkotmányos kereteken belül lehetséges, alkotmányos kereteken kívül nincsen nemzeti egység, alkotmányos kereteken kívül csak önkény van. A köztársasági elnök személye és intézménye testesíti meg a nemzet egységét. Felhívom figyelmüket arra, hogy az alaptörvény megfogalmazása szerint ez nem a köztársasági elnök tevékenységével kapcsolatos egyetértéstől függ, ez nem attól függ, hogy önöknek szimpatikus-e a köztársasági elnök, egyetértenek-e azzal, amit csinál vagy nem csinál. A köztársasági elnök intézménye és az azt betöltő személye testesíti meg a nemzet egységét. Önök megtámadták a köztársasági elnök személyét, ezen keresztül a köztársasági elnöki intézményét. Önök azok, akik eljátszották azt az esélyüket, hogy valaha is a nemzeti egység megteremtőjeként lépjenek fel. a miniszterelnök személye és politikája miatt sem alkalmas arra, hogy bármilyen módon megteremtse vagy megtestesítse a nemzet egységét. De ettől még kormányozhatna, ha akarna. A kormányzás alatt én természetesen nem a Facebook kormányzást értem, ahol bejelentik a köztársasági elnöki castingot, 22 óra múlva bejelentik az eredményét, néhány óra múlva bejelentik, hogy mégse így lesz. Ez a Facebook kormányzás a gyakorlatban, szerintem ez nem helyes, ez méltatlan helyzetbe hozta a köztársasági elnök intézményt, ez méltatlan helyzetbe hozta a Polgár Juditot, és nem csak Polgár Juditot, hanem mindenki mást, akinek a neve ezzel az intézménnyel kapcsolatban esetleg a jövőben felmerül. Én azt javaslom miniszterelnök úrnak, hogy koncentráljon a kormányzásra. Miniszterelnök úr most olyan, mint már történelmi példákkal élünk a mai nap, olyan, mint honfoglaló ősünk, aki száguldó lovon hátrafelé nyilaz, de miniszterelnök úr olyan lelkesedéssel nyilaz hátrafelé, hogy közben nem figyeli, hogy merre viszi a ló. Javaslom miniszterelnöknek, hogy időnként fordítsa a fejét előre is, mert Magyarországban jelenleg is vannak problémák, aminek megoldása a kormánynak lenne a feladata és a felelőssége. Önöket ezért választották meg. Hogyha szükség van arra, hogy néhány ilyen kérdést előre hozzak, ahol a kormánytól azonnali intézkedés lenne szükséges, és miniszterelnök úr a napirend előtti felszólalásaiban elmondhatta volna, hogy a kormány milyen intézkedéseket tervez ezzel kapcsolatban, de ez nem történt meg, és általában nem szokott megtörténni, akkor hoznék ide néhányat. Vegyük például a védett ár intézményét. A benzin és a dízel átlagára ma már a korábbi védett ár szintje fölött van. De igaz. A fölmegy a holtankolja.hu-ra, meg tudja nézni. Tehát ezek ténykérdések. Ugye a miniszterelnök úr most is hazudni méltóztatott, akár csak a múlt heti kormányinfón. De hát az átlépés az ilyen, hogy a miniszterelnök úr frakciótársát idézem klasszikussá vált szavaival, ez átlépte, és ha egyszer átlépi, akkor az át van lépve. A védett árral kapcsolatban önök kivezették a korábbi kormány intézkedéseit, ugye jelenleg az energiaügyi miniszter kezében van a döntés, hogy a fogyasztók a magyar emberek védelmében meghozza a szükséges döntéseket. Szerintem az nem volt jó ötlet, hogy olyan embert jelöltek energiaügyi miniszternek, aki 6 milliárd forint share részvény boldog tulajdonosa. Ez nem volt jó ötlet, de ettől még a miniszter úr hozhatna jó döntést, és arra kérjük, hogy hozzon jó döntést, és tegye meg mindazt, ami a magyar emberek védelme érdekében szükséges. Hasonló a helyzet az aszály kárenyhítéssel kapcsolatban. A gazdák várják a következő szezon előtti döntéseket, hogy az adaptációt, amiről beszél agrárminiszter úr, hogyan támogatja a kormány, bele tudnak-e fogni a termelésbe a következő szezonban is, mert ha abba hagyják, hogy megint klasszikust idézek, ha abba hagyják, akkor az abba van hagyva. Úgyhogy javaslom miniszterelnök úrnak, hogy fordítsa a fejét előre, nehogy a lova a szakadékba vigye. Köszönöm, hogy meghallgatott.
1: Köszönöm szépen frakcióvezető helyettes úr felszólalását. És pedig a Tisza képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót 5 perces időkeretben Lukács Gábor frakcióvezető helyettes úrnak. Parancsoljon.
4: Köszönöm a szót, elnök asszony. Elnézést kérek, hogy komolyan veszem a nándorfehérvári hősöket, és erről az ünnepi évfordulóról szeretnék beszélni, és nem például az azonos nemű párok örökbefogadásáról. Viszont mivel a miniszterelnök úr beszéd egy részében a Fidesz-KDNP frakció a függöny mögött kukkolt, ezért nem árt néhány gondolatot megismételni. Amikor délben megszólalnak a harangok Magyarországon és szerte a keresztény világban, az 570 évvel ezelőtti győzelemre emlékezünk, amelynek jelentősége messze túlmutat a hadtörténeten. A déli harang szó annak az emléke, hogy volt egy történelmi pillanat, amikor egy maroknyi közösség vállára olyan felelősség nehezedett, amelynek súlyát akkor talán még ők maguk sem érzékelték teljes egészében. 1456 nyarán II. Mehmed szultán, aki már nem az első 4 éves ciklusát töltötte az Oszmán Birodalom élén, Európa egyik legnagyobb hadseregével érkezett Nándorfehérvár falai alá. A kor legerősebb katonai hatalma vonult fel a vár ellen, legalább 70 ezer janicsár alakulataival, hatalmas flottával és olyan túlerővel, amelyet a krónikások többsége egyszerűen legyőzhetetlennek tartott. És igen, a katonai számítások, előrejelzések elsöprő győzelmet mutattak. A túlerő nyomasztó volt, az erőforrások összesen lehetett hasonlítani. Mai fogalmainkkal élve talán úgy mondanánk, az ostromlók azt gondolták, hogy a vár védőiben óriási kognitív diszonancia lehet, és valódi, igazi vereség lát majd napvilágot. Hunyadi serege létszámban, felszereltségben és tapasztalatban is hátrányban volt. Egy szóval minden adott volt ahhoz, hogy a történelem könyvek egy elveszített csataként emlékezzenek erre az ostromra, mégis egészen másként alakult. A Nándorfehérvár diadal egyik legfontosabb tanulsága ugyanis az, hogy a túlerő önmagában soha nem jelent biztos győzelmet. Egy közösség erejét ugyanis nem kizárólag a fegyverei, a pénze vagy a létszáma határozza meg, hanem az is, hogy a tagjai képesek-e felismerni a közös célt, képesek-e bízni egymásban, képesek-e ellenállni minden olyan körülménynek, amely ezt a bizalmat meg akarja bontani. Hunyadi János pedig tudta, hogy az ostrom nem csupán a falak ellen zajlik. A túlerő mindig keresi a leggyengébb pontot, és egy közösség akkor maradhat erős, ha nem engedi, hogy bármilyen eszközzel eltérítsék a közös céljától. Viszont a várvédői kitartottak Hunyadi mellett. Pedig sokféle emberből állt össze a sereg, főurak, végvári katonák, polgárok, parasztok, Hunyadi veteránjai együtt vállalták a küzdelmet, pedig más volt a múltjuk, más volt a feladatuk, más volt az életük, de egyetlen célban teljes volt az egyetértésük, meg kellett védeni a hazát, mert tudták, hogy ha Nándorfehérvár elesik, annak következményeit nem csak ők, hanem egész Magyarország és egész Európa viseli majd. Ezért sokan úgy tekintettek a vár védőire, mint akik nem csak Magyarország, hanem Európa jövőjéért is harcolnak. Tisztelt ház, 1456-ban nagyon sokan úgy gondolták, hogy Nándorfehérvárnak nincs esélye. Hunyadi János és katonái azonban tudták, hogy a várfalait nem csak kövekből építik fel tégláról téglára, mert a valódi remény azokban az emberekben volt, akik hittek egymásban, akik vállalták a felelősséget, és akik tudták, hogy vannak pillanatok, amikor egy közösség minden tagjának ugyanazért az ügyért kell helytállnia. 2026 elején Magyarországon is többen biztosak voltak abban, hogy egy politikai közösség alulmaradhat egy olyan hatalommal szemben, amely mögött ott áll a pénz, a média és az állam teljes ereje. A történelem viszont azt tanítja, hogy a túlerő önmagában még soha nem jelentett biztos győzelmet. Éppen ezért emlékezzünk azokra a hősökre, és vegyünk példát azokról, akik bebizonyították, hogy a haza szeretete képes megváltoztatni a történelem menetét, és akiknek az üzenete 570 év múltán is irányt mutat az utókor számára. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen frakcióvezető helyettes úr felszólalását. Tisztelt országgyűlés, viszontválaszra megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak időkeret nélkül.
5: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Menjünk sorrendbe, igyekeztem jegyzetelni. Ezt megállapítottam, hogy önök még mindig egy alternatív valóságban élnek, de hát ez az önök problémája, nem ilyen. Torockai elnök úr, történelem, említette, hogy önnek ez a kedvenc időszaka, ugye? A Nándorfehérvár időszaka, a várvédők időszaka. Az jutott eszembe, aminap beszélgettem egyik fiammal, talán a legkisebbel, mindig szeret nagyon focizni, és valahogy szóba került, és mondtam valamire, hogy szerettem a focit. És erre a legkisebb fiam azt mondta, hogy az jó, de akkor miért nem tanulsz meg? És ez jutott eszembe, ahogy ön a történelemről beszélt.
6: ön Kapisztrán Szent Jánost említette, és azt mondta, hogy én biztos nem tudom, mit tett. Tisztelt képviselő úr, én a Szent Kapisztrán Szent János templomba jártam sok-sok éven át minisztrálni, Szita Teofil ferences szerzetes mellett, és ebből az időszakból írtam elég sok történelem versenyen az esszémet, kisebb-nagyobb sikerekkel, úgyhogy nem szeretnék önnel azon vitatkozni, hogy ki tud többet erről az időszakról. Én nekem példát jelentenek, és szerintem az egész közösségünknek, és remélem, hogy minden magyar embernek. A nándorfehérvári várvédők. Említette a vizsgálóbizottságokat, említette a végrehajtási visszaéléseket kivizsgáló vizsgálóbizottságot. Láttam, hogy már egyszer üléseztek, és ott tett egy ilyen statementet, de hogy az ön szavaival éljek, hány végrehajtó van már börtönben? Hány visszaélést vizsgált már ki? Hányra mutatott már rá? Mit tett, milyen eredményeket hozott kedves Torockai László ez a vizsgálóbizottság? Mi megbíztuk önt ennek a vezetésével, adtunk egy megelőlegezett bizalmat. Mit tett az utóbbi két hónapban ebben a vizsgálóbizottságban? Onnan is ki szokott vonulni, mint innen az országgyűlés üléséről. Szerintem akkor jöjjön vissza, és akkor beszéljen, hogyha bármi látható eredményt el tud érni, ha pedig nem alkalmas, nem érzi magát alkalmasnak, nem érez magában erőt, hogy valóban pártatlanul, objektíven, de mégis szigorúan vezesse ezt a vizsgálóbizottságot, akkor nyugodtan adja vissza a megbízatását, és fogunk választani egy új elnököt ön helyett. Kedves Hak Péter, akarom mondani, Bóka János. Kedves Bóka János, ön beszélt a benzináról, ugye? Jól értettem. Gázolajáról. Na, akkor beszéljünk világosan, és most konkrét választ szeretnék kérni. Hol volt ön, Bóka János, amikor 2023-ban az önök kormányzása alatt hetekig 720 forint volt a gázolaj? Hol volt ön, Bóka János, amikor hetekig, hónapokig 650 forint fölött volt a benzinára? Hol volt? Hol volt, kedves leendő frakcióvezető úr, kedves csődbiztos úr? Hol volt Bóka János? Legyen szíves válaszolni, nekem korlátlan az időkeretem. Hol volt, amikor 720 forint volt? 720 forint volt a gázolajára. Tudjuk, hol volt. Miniszter volt, vagy éppen miniszterhelyettes volt. Ön azért felelt akkor, hogy megkapják a magyar emberek a nekik járó sok ezer milliárd forint uniós forrást. Akkor nem hallottam, hogy fölemelte volna a szavát Don 60 pusztánál, hogy valamit kéne tenni, mert tönkre mennek a magyar vállalkozók. A magyar családok nem tudnak az ormánságban tankolni, mert az önök kormányzás alatt 720 forint a gázolaj, és több mint 650 forint a benzinára. De nem ez volt az egyetlen időszak. Rengetegszer volt a jelenlegi árnál jóval magasabban a benzinára, a gázolajára, és önök semmit nem tettek. Önök pusztán akkor tettek valamit, amikor éppen közeledett a választás. Akkor pár hétre egyébként a magyar emberek pénzén, mint minden intézkedést, befagyasztották a benzinárat. Önök tudja, mit csináltak? Kedves Kóka, bocsánat, Bóka János. Önök 1000 forintos benzinára riogattak. Milliárdokat költöttek el a magyar emberek pénzéből arra, hogy átverjék őket. Hol van ez az 1000 forintos benzin? Hol van az ebadó, amit hazudtak, amivel ijesztgették az embereket? Az ön fejébe legfeljebb, Takács képviselő, máshol nincsen ez. Hol van ez? Miért nem kérnek bocsánatot? Ugye, valaki beszélt itt bocsánatkérésről. Miért nem kérnek bocsánatot? Kedves Balla képviselő, hol volt, amikor 720 forint volt a gázolajára? Kedves Hegedűs Barbara, hol volt, amikor 720 forint volt a gázolajára? Kedves Takács Péter, Pócs János, kedves Szűcs Gábor, hol volt, amikor a Megafonnál, tudjuk, 5 állással, havi 10 millióért, nem érzik, hogy mennyire szégyenteljes, amit művelnek? Hónapokig hazudtak az embereknek, a magyar emberek pénzén, 10 milliárdokat, 100 milliárdokat költöttek el. Az önök kormányzás alatt Európa egyik legmagasabb gázolaj és benzinára volt Magyarországon. És most, amikor ugyanannyiba kerül Közép-Európában szinte mindenhol a gázolaj és a benzin, akkor jönnek ezekkel. Kedves Rétvári! Látom, kezdi elvíteni a távolságot így szemüveg nélkül, Pocs János. Kedves Rétvári Bence! Ön is beszélt a déli harangszóról és annak a hiányáról a Kossuth Rádióban. Magát nyugodtan becsaphatja. Egészen nyugodtan, templomba, kibe, bármit csinálhat. De a magyar embereket nem tudja átverni. Mindenki tudja, látja és hallotta, aki ebben az országban él az utóbbi 15-20 évben, hogy önök mit tettek a szép emlékű Kossuth Rádióban, mit tettek a közmédiában. Mindenki tudja, hogy nem a déli harangszó szűnt meg, hanem megszűnt egy ilyen észak-koreai náci típusú propaganda gépezet, amit önök a magyar emberek pénzén évi 160 milliárd közpénzből üzemeltettek. És tudja mit? Ennek mindenki örül, még az ott dolgozó munkatársak is örülnek, ahogy annak is örülnek, hogy amikor megszűnt ez a propaganda gépezet, akkor 19 óra 56 perckor indult szimbolikusan újra a tévéadás a Magyar Televízióban a Tanú című filmvel, amivel remélem, hogy én nagyon remélem, hogy magukra ismertek, mert az egész ország önökre ismert a Tanú című filmben, és azt is tudom mondani, hogy ezekben a napokban, igen, szerénység elvtársak, igen, de önöket nem fogja senki visszasírni, mint Virág elvtárs, azt tudom mondani. Szóval az is örömteli, hogy az önök által folytatott pazarló működéshez képest fillérekből működik jelenleg a közmédia, de a nézettsége az egeket verdesi az önök időszakához képest. A Rémhír TV-vel nem érdemes szerintem összehasonlítani. Kérem szépen, ön beszélt, képviselő úr, a hibámról. Kedves frakcióvezető úr, köszönjük szépen Takács képviselő, hogy legalább most nem telefonozik, és egy kicsit türelmesebb a szokásosnál. Szóval én a választások előtt is sokszor beszéltem arról, hogy fogunk hibázni, én magam is fogok hibázni. És én azt tudom önöknek mondani, hogy hibázni, lelkesnek lenni nem szégyen, és szerintem ez egy sokkal boldogabb és elégedettebb ország lenne, lehetett volna az utóbbi években is, hogyha önök sem ijednek meg, az önök főnöke, az azóta már éppen valahol menekülésben lévő Orbán Viktor sem ijedt volna meg attól, hogy bevallja a hibáját, ad abszurdum elnézést kérjen a saját választóitól, elnézést kérjen Magyarország lakosaitól. Én azt tudom önöknek mondani, ígérni, hogy mivel én is ember vagyok, fogok hibázni, és azt is tudom mondani önöknek, hogy ha hibázni fogok, akkor ezt be fogom vallani, és elnézést fogok érte kérni.

higgyék el, nem akarok önöknek életvezetési tanácsokat adni, meg talán nem is érdemes, de a hibát bevallani valakitől, akár a magánéletben, akár a közéletben elnézést kérni, ez egyáltalán nem a gyengeség jele. De ezt csak úgy itt hagyom, kezdjenek vele, amit gondolnak. Én azt is tudom nektek, azt is tudom önöknek mondani, mert ugye említette, de még visszatérve egy pillanatra ez a jelöléshez, egészen szomorú volt azt látni, függetlenül a folyamatoktól, az én hibámtól, hogy az önökhöz tartozó körök, az önök propagandistái, és úgy általában ez az oldal mit tett, milyen verbális lincselést követett el az egyébként velünk élő nemzeti hőssel, Polgár Judittal kapcsolatban. Egészen botrányos volt, ahogy a Szent István rendel kitüntetett a női világranglistát 26 éven keresztül vezető, elképesztő sportemberrel kapcsolatban. Nem önök itt nyíltan, mert ahhoz gyávák, hanem Suttyomban az önök által fizetett propagandisták gyalázták, árulónak nevezték, ahogy Kapu Tibort is árulónak nevezik az önök oldalain, mert éppen a nemzeti egység mellett szólalt fel. De erre mondom, hogy nincs ezzel gond, napról napra mélyebbre ássák saját magukat, napról napra válnak egyre láthatatlanabbak, bár ez a KDNP-nél ugye egy oximoron, mert mindig is láthatatlan volt, de most már a Fidesz is a KDNP és az SZDSZ útján megy. Beszélt ön Tusványosról, kedves frakcióvezető úr. Több 100 millió forint közpénzt fizetnek a magyar emberek a tusványosi tábor megszervezésért, amivel önmagában nincsen gond. De azt gondolom, hogy joggal várják el a tusványosi tábor résztvevői, hallgatói, nem az előadók, hanem a résztvevők, hogy ott valódi viták legyenek, közéleti viták, hiszen így indult Tusványos jóval korábban, amikor még egyikünk se volt talán a politikában, úgy indult, hogy ott valódi közéleti viták vannak, teljesen mindegy, hogy ki van Magyarországon, vagy éppen Romániában kormányon, leülnek a magyarok egymással, külhoniak, itt anyaországiak, és román és magyar politikusok, és közéleti emberek is. Nem, vannak ilyen viták is, valóban a román és a magyar fél között szerencsére vannak. Önök egy bábszínházat csináltak az utóbbi években, olyan ellenzéki politikusokat hívtak meg, akik vagy már nem is részei a magyar politikai életnek, vagy éppen 0%-os támogatottsággal bírnak. Most pedig, amikor itt lenne az lehetőség arra, hogy ha már itthon egy óriási vereséget szenvedtek, de legalább ott visszatérjenek egy valódi vitára. Én kész vagyok elmenni. Ne legyenek gyávák meghívni Magyarország miniszterelnökét a több 100 millió forintos tusványosi táborba. Ne legyenek gyávák meghívni. Kedves Bóka János, leendő frakcióvezető úr, látom, hogy azért megvanok még a parázs egymásra nézés Szűcs Gáborra, mert mindig nem dölt el ez a verseny. Szóval kedves Bóka János, kedves Rétvári Bence, én azt kérem önöktől, hogyha el tudják érni Don 60 pusztát, ha már elindult Amerikából egy külön géppel, mielőtt elmegy a tusványosi táborba, beszéljenek vele. Most hát, ha összeszedte a bátorságát, hiszen Donald Trump 500 méteres körzetében lehetett a stadionba 10 000 dolláros jegyekkel. Hát, ha a bátorságot merített, hát, ha megtalálta azt a bátorságot Orbán Viktor, amit 20 éve nem talál, és hát, ha önök rá tudják beszélni, mint csődbiztosok Orbán Viktort arra, hogy álljon ki egy nyílt, egyenes vitára, akár Tusványoson. Én bízom önökben, jelezzenek vissza, hogyha elérték Don 60 pusztát, hogy kész-e 20 év után kiállni egy nyílt, egyenes vitára. Kedves Bóka képviselő úr, ön mindig, mondanám, hogy mindig jó meghallgatni, de még mindig ugyanannyira unalmas volt, mindig ugyanannyira vérszegény volt, még mindig ugyanazt mondta, és még mindig hiteltelen egy egykori SZDSZ-es, mostani Fideszes csődbiztos szájából a jogállamról, a jogállam leépítéséről és a demokráciáról hallani ilyen unalmas mondatokat. Ön arra vállalkozott, kedves képviselő úr,
hogy egy poloskázó, a saját honfitársaikat eltaposandó rovarnak nevező frakciót fog vezetni. Egy olyan frakciót, amely élen járt Európában, soha nem látott módon az Európai Unióban, az ön vezetése mellett, az ön hathatós támogatásával leépítette Magyarországon a jogállamot és a demokráciát. Számon kérték a kormányzati döntéseket, ön is. Ez különösen érdekes az ön szájából, aki semmit nem tett azért, sőt, keresztbe feküdt, megakadályozta, hogy a magyar emberek megkapják ezt a 6000 milliárd forintot, ami jár nekik. Ön azért tett, azért dolgozott Orbán Viktor mellett, hogy a magyar kórházak ne kapják meg az uniós forrásokat, hogy a magyar iskolák ne kapják meg az uniós forrásokat. Ön beszél kormányzati döntések hiányáról, miközben soha nem volt olyan kormánya Magyarországnak, mint a Tisza, hogy az első három hónapban ennyi döntést hozott. Soha olyan kormány nem volt, amely három hét alatt hozott haza 6000 milliárd forintot a magyar embereknek. És önök mit tettek? Kedves Coelho, önök mit tettek? Önök mit tettek? Elfogadhatták volna ezt a jogszabálycsomagot, amiből nem volt szó se illegális migrációról, se ideológiai kérdésekről, se semmi olyanról, amiről önök beszéltek, se Ukrajnáról, csak arról, hogy a magyar emberek megkapják azokat a pénzeket, ami jár nekik, hogy lehessen kórházakban klímát cserélni, felújítani, hogy lehessen iskolákat felújítani, hogy lehessen a szociális munkásainknak segíteni, hogy lehessen Lázár János helyett utakat felújítani, az összedőlő mávot megmenteni, hogy 1000 milliárdokért hallani fog majd róla, lehessen hév és vasúti szerelvényeket hozni a magyar vasút születésnapja környékén. Önök tudja, mit csináltak? Mint Lázár János, aki fél ide bejönni. Most derült ki, az állami pénzeket, a magyar emberek pénzét használta föl több 10 millió forint értékben, hogy a saját Lázár infóit, a párt rendezvényeit közvetítse. Erre mondjon valamit, kedves Bóka János. Ő olyan frakciót fog vezetni, ahol ott ül Lázár János, aki konkrétan ellopta a magyar emberek pénzét. Kedves leendő frakcióvezető, ez BTK, büntető törvénykönyv, amit csinált, állami pénzeket, adófizetői pénzeket párt kampányra használt föl. És ha esetleg tud telefonon kapcsolódni legalább Lázár Jánossal, ha esetleg Orbán Viktort nem ért el, kérdezze meg Lázár Jánost, hogy miért mondta azt a magyar embereknek a kampányban, hogy a kampány idejére nem veszi fel a fizetését, a miniszteri fizetését, mert hogy fölvette. Ebben is hazudott. Önök hazudtak és hazudnak reggel, délben és este. Önnek frakcióvezető, leendő frakcióvezető úr, azt javaslom, szerintem mindenkinek az áll az érdekében, hogyha behoz ide könyveket, Gabriel Márquezt, Hemingwayt, Márait, és az öt percet arra használja föl, hogy felolvas nekünk valami szép irodalmat. Sokkal izgalmasabb és hiteles lesz. Köszönöm. Bocsánat. És még hagy válaszoljak a mi frakciónk felszólalására is, Lukács képviselő felszólalására. Köszönöm, hogy beszélt a közösség fontosságáról. Köszönöm, hogy ön legalább a nándorfehérvári hősökre emlékezett, arra emlékezett, amire ilyen napokon emlékezni illik, és ha már szóba hozta a közösségeket, és talán én is beszéltem röviden a felszólalásomban, itt, ezen a napon is szeretném újra megköszönni annak a több tízezer önkéntesnek, közösségi embernek, Tisza-sziget tagnak, akik éjjel-nappal, hóban, fagyban, hidegben, két és fél éve szolgálják a közösségeiket, szolgálják a hazájukat, ingyen és bérmentve pont az ellenkezőjét csinálják, amit a fideszes hatalom csinált 16 éven keresztül. Ők nem elvesznek a közösbe, hanem beletettek főzéssel a nehéz sorsunkba.

0: példát mutatnak 2 éve, 2,5 éve a terepen, a legkisebb településeken, az árvíznél, amikor Orbán Viktor még kettlebellezett Arnold Schwarzeneggerre, mi már ott voltunk együtt sok ezer emberrel, az adventi időszakban a Mennyből az Angyal akcióval egészen csodálatos dolgokat műveltek, amikor az itt helyet foglaló frakció tagjai, volt államtitkárok, a testükkel próbálták megakadályozni, hogy a gyermekvédelemben élő, szerencsétlen sorsú gyerekekhez eljuttassuk közösen a Tisza-szigetekkel a karácsonyi ajándékot, miközben önök közpénzen vásárolt műanyag motorokkal kampányoltak, kedves fideszes KDNP-s képviselők, óvodákban, bölcsödékben szintén bűncselekményt elkövetve, aközben több tízezer magyar ember megmutatta a hazánk szebbik arcát, megmutatta Magyarország szebbik arcát, példát mutatott, köszönjük nekik, köszönjük, köszönjük, köszönjük.
1: Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Mielőtt folytatnánk a napi rend előtti felszólalásokat, személyes érintettség okán megadom a szót a képviselőknek, akik jelezték, hogy szólni kívánnak, és szeretném valamennyi képviselő figyelmét nyomatékosan fölhívni arra a szabályra, és arra a betartandó gyakorlatra, hogy mindenképpen azzal az indoklással kell kezdeniük, hogy miért érzik személyes érintettségüket. Elsőként Balla Györgynek megadom a szót.
2: Köszönöm szépen, miniszterelnök úr személyesen szólított fel arra, hogy számoljak be arról, hogy hol voltam az energiaválság idején. Majd láthatóan gyáván megfut, pontosan tudta, hogy válaszolni fogok neki. De mielőtt erre rátérnék, azért egy idézettel hadd kezdjem Kátai miniszter úrtól. Ha elfogynak az észérvek, akkor jön a személyeskedés. Ezt láttuk 20 percen keresztül. Észérv nulla, Ocsmány személyeskedés végig. Kicsit fájlalom, hogy miniszter úr ezt egyébként ilyen elégedett mosollyal nyugtázta. Jó, hogy miniszterelnök úr szóba hozta a Tanú című filmet. Ugyanis nem tudom, önöknek föltűnte, de elszólta magát. Arról beszélt, hogy egy vizsgálóbizottságtól azt várja, hogy börtönbe küldjön embereket. Megkérdezte, hogy a vizsgálóbizottság hány embert küldött már börtönbe. Na ez, amiről a Tanú című film szól, ez az önök politikája, ez a miniszterelnök viselkedése. Polgár Juditot sem az önök oldalán, sem a mi oldalunkon senki nem bántotta. A mi oldalunkról azt az alkotmány sértést, azt a jogellenes felfogást, hogy egy jogszerűen megválasztott köztársasági elnököt erőszakkal eltávolítottak, ezt kifogásolta mindenki, az önök oldaláról pedig a miniszterelnök hazug viselkedését, amiben azt ígérte egyébként, hogy konzultáció lesz, majd bejelentette, hogy ki a miniszterelnök jelöltjük. A mindenki által tisztelt Polgár Judit meg nem csodálom, hogy nem vállalta. Ő döntött egyedül bölcsen, a miniszterelnökük meg hazudott, mint ahogy folyamatosan szokott. Egyébként az energiaveszélyhelyzet idején több minden 10 000 fő fölötti polgármesterrel tárgyaltam, mindegyikkel egyeztettem, és a végén ellenzékiekkel is, és a végén olyan...
1: Tisztelt képviselő úr, kikapcsoltam a mikrofonját tekintettel arra, hogy lejárt az időkerete. Most megadom a szót Kátai Németh Vilmos miniszter úrnak személyes érintettség okán. Tisztelt képviselő úr! Mielőtt Kátai Németh Vilmos miniszter úr szóra emelkedik, tisztelettel felhívom a képviselő úr figyelmét, hogy a személyes érintettség okán bizonyos tűrési kötelezettségünk van mindannyiunknak. Aki a közéletben szerepet vállal, magasabb szinten kell tűrnie azokat a megnyilatkozásokat, amire ön itt hivatkozott. Tuzson Bencét kérem arra, hogy az elnöklést ne minősítse, mert ez egyértelműen házszabályszegés. Most pedig folytatjuk a munkát. De minősítette. Folytatjuk a munkát. Kátai Németh Vilmos miniszter úrnak megadom a szót. 2 percben személyes érintettség okán parancsoljon.
3: Tisztelt elnök asszony, köszönöm a szót, mivel már többször meg vagyok említve, illetve egy általam tett kijelentés ki van csavarva, ezért már úgy gondolom, hogy felszólalok. Ugyanis én azt pontosan egy interjúban azért tettem, amikor Ábrahám Róbert, az önök fizetett propagandistája meggyalázott 82 ezer látássérült embert, akkor mondtam el, hogy amikor az észérvek elfogynak, megjelenik a személyeskedés. Erre mondtam. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen, miniszter úr. Köszönöm szépen, miniszter úr. Most megadom a szót személyes érintettség okán Pócs Jánosnak. Nyomatékosan fölhívva a figyelmet arra, hogy őre is érvényes az, hogy közszereplőként magasabb a tűrési kötelezettsége, és a házszabály szerint és a gyakorlat szerint köteles az indokolásával kezdeni. Pócs úr, parancsoljon.
4: Szépen, elnök asszony, én türelmes vagyok. Kedves elnök asszony, miniszterelnök úr a Nándorfehérvári csata kapcsán azt mondta, hogy én elvesztettem valamit, azóta is gondolkodom. Kedves miniszterelnök úr, én nem vesztettem el semmit. Ön vesztett el 2 Juditot. Miniszterelnök úr!
1: Képviselő úr, nem hangzott el az indoklása. Köszönöm. Most szintén személyes érintettség okán szót adok Szűcs Gábor képviselőnek, rá is valamennyi korábbi figyelmeztetéssel.
5: Köszönöm a szót, elnök asszony. Hónapok óta érzem a miniszterelnök úr speciális érdeklődését, rendszerint kiemel engem, de úgy gondoltam, hogy ha valamikor, akkor nem fogok szóba kerülni, amikor azt kérdezgeti az emberektől, hogy ki hol volt 2023-ban, amikor felemelkedtek.
1: Tisztelettel kérem, hogy konkrétan jelölje meg.
5: De azt mondta, hogy én ekkor ott a Megafonnál voltam. Szeretném jelezni, hogy nem igaz, még az önök propagandájának a zászlós hajója Telex is megírta, hogy 2025. januárjában indult az oldalam. Nem voltam ott, ez nem igaz. De akkor szeretnék visszakérdezni, miniszterelnök úr, ha már ön engem ezzel megvádolt. Ön hol volt 2023-ban? És mivel sejtem, hogy nem kapnék választ, elmondom. A Hodler alapkezelő ZRT-nél 3 millió forintért, a Magyar Közút ZRT-nél másfél, majd 1,8 millió forintért, a High Venture ZRT-nél 400 ezer forintért, a Volánbusz ZRT-nél 1,1 millió forintért, az MBH Bank NRT-nél másfél millió forintért, valamint a Magyar Állami Operaház Balett növendékeiért alapítvány kuratóriumi tagjaként. Miniszterelnök úr, senkinek nem szeretem a szemére olvasni, hogy ki mennyit keresett, mert alja dolognak tartom. Soha nem szeretem, soha nem csinálok ilyet. De ön rendszerint az én szememre olvassa hazugságként, hogy én 10 milliót kerestem. Soha nem kerestem 10 millió forintot, ön viszont itt 7,5 milliót keresett. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt Országgyűlés! Napirend előtti felszólalása jelentkezett Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője, ígéretek címmel. Megadom a szót, 5 perces időkeretben parancsoljon.
6: Köszönöm a szót, elnök asszony. Szóval, hát sokat hallottunk tényleg itt Szilágyi Mihályról, Hunyadi Jánosról és Kapisztrán Szent Jánosról. Én nem akarok ilyen vitába szállni önnel, miniszterelnök úr, hogy gyerekkorában ki hol minisztrált, vagy ki írt jobb dolgozatokat, hanem mondjuk inkább arról szeretnék akkor ennek kapcsán beszélni, ha már ezt ennyire fontosnak tartották, hogy nekem már abból van nagyon elegem, és szerintem nem vagyok ezzel egyedül Magyarországon, hogy évtizedek óta ez megy itt az országgyűlésben. Tehát nagyon szép szónoklatok, nagyon szépen beszélnek Szilágyiról, nagyon szépen beszélnek a Nándorfehérvári diadalról, és 500 éven keresztül egy szobrot nem volt képes állítani a magyar politikai elit Szilágyi Mihálynak. Akkor beszéljünk akkor erről. Tehát polgármesterként nekem kellett 500 év után ezt kezdeményezni, és adományokból állítottuk föl. Szilágyi Mihály mai napig egyetlen méltó köztéri szobra ott van Ásotthalmon a polgármester hivatal előtt. Tehát ez a képmutatás, ezek a nagyotmondások, ezek szerintem már mindenkinek a könyökén jönnek ki, és inkább a tettek, tehát tettekkel kellene önöknek bizonyítani azt, hogy méltó utódai lehetnek majd mondjuk Szilágyi Mihálynak, a várkapitánynak, vagy Hunyadi Jánosnak. És ha már itt tartunk, akkor most az alaptörvény módosítás kapcsán nagyon fontosnak tartották beleírni azt is, hogy a menekülteknek Magyarországon választó joga legyen, hogy tudjanak szavazni majd az önkormányzati választásokon. Miről beszélsz, mondja a miniszterelnök úr nekem, hát legalább olvassa már el, mert mindjárt a vizsgálóbizottság kapcsán, meg az ígéretek kapcsán azért majd arra rávilágítok, hogy valószínűleg miniszterelnök úr, most már egyre erősebb bennem ez a meggyőződés, hogy el sem olvassa egyébként az önök által elfogadott törvényjavaslatokat, tehát ez nincs is képben a miniszterelnök, tehát nem tudja, hogy ott szerepelt ez a mondat. Miniszterelnök úr, tehát kérdezted, akkor itt tegeződhetünk, hogy kérdezted tőlem azt, miniszterelnök úr, hogy miről beszélsz? Hát arról, amiről itt vitatkoztunk, miniszterelnök úr. Hát itt vitatkoztunk, hát ott szerepel benne egy ilyen mondat. És képzelje el, miniszterelnök úr, hogy 2012-ben az alaptörvényben a Fidesz, akkor ön is egyébként fideszes volt, ő írta ezt bele, és most önök szintén fontosnak tartották, hogy a menekülteknek legyen szavazati joga, ha már Nándorfehérvár, akkor majd most jöhetnek akár azok a bevándorlók is, és szavazhatnak majd a választásokon. Szóval inkább a tettekkel bizonyítsanak, és ne mindenféle ilyen anekdotákkal, meg szép ívű felszólásokkal, beszédekkel. A tusványosi táborra muszáj reagálnom, miniszterelnök, akkor már ketten vagyunk, akiket nem hívtak meg, ön és én. Annyi a különbség kettőnk között, hogy én túlteszem magam rajta. Mindig újra és újra szóba kerül itt az országgyűlésben, hagyjuk. Inkább vártam volna arra választ, hogy amit már nagyon sokszor föltettem önnek kérdést, hogy ugye itt az elszámoltatás meg az ígéretek kapcsán, hogy Jellinek Dánielt el tudja majd számoltatni, hogy sikerült a több millió honfitársunk közül éppen Jellinek Dánielnek eladni annak idején a lakását. Csak ennyit mondja, hogy sikerült, tehát meg volt hirdetve, és pont Jellinek Dániel jelentkezett az ön garzon lakására. Csak ennyit mondjon el nekem. Ez érdekelne, mert szerintem Jellinek Dánielt is el kell majd, például itt a tőke befektetések kapcsán majd számoltatni. De akkor a végén tényleg itt a vizsgáló bizottságokról szerettem volna egyébként napirend előtt erről beszélni, és örülök annak, hogy miniszterelnök úr megszólított ezzel kapcsolatban, hiszen pontosan erről szerettem volna beszélni, hogy nem működnek a vizsgáló bizottságok, kivéve az egyetlen egy vizsgáló bizottság működik és ülésezik hétről hétre, ez pedig éppen az, amit rám bíztak, az általam vezetett vizsgáló bizottság. De amit itt ezzel kapcsolatban elmondott miniszterelnök úr, az megint megdöbbentett. Tehát olyan ember vezeti Magyarországot, aki el sem olvasta a saját országgyűlési határozatukat, amellyel létrehozták ezeket a vizsgáló bizottságokat. Hát miniszterelnök úr akkor nem mondott volna olyanokat, hogy én miért nem küldtem még börtönbe a felelősöket. Ugyanis önök fogalmaztak úgy az országgyűlési határozatban, hogy egyedi ügyeket nem vizsgálhatunk, és nem vehetjük át az igazságszolgáltatás vagy a bíróság szerepét. Tehát nem mondjon ilyet, miniszterelnök úr, amit önök fogadtak el, önök írták le az országgyűlési határozatban, ilyet kér rajtam számon, hatalmazzanak fel, miniszterelnök úr, én börtönbe fogom őket küldeni. De azt sem olvasta el, hogy mi történt az eddigi üléseken. Ugyanis az önök képviselői miatt nem tudtuk még eddig elfogadni az ügyrendet és a munkatervet. Én a munkatervbe, az önök képviselői, az, hogy a Fidesz-KDNP nem támogatta, azt értjük, de a Tiszapár sem támogatta az 59 nevet, amit leírtam miniszterekkel. Ott van Rogán Antal neve, és ott vannak a miniszterek, hogy kiket hívjunk be és hallgassunk meg. Nem fogadták el egyelőre, de nagyon helyes, tehát nekem ezzel nincsen problémám, hiszen demokratikusan működik, és vezetem ezt a vizsgálóbizottságot, de ehhez idő kell. Nem rajtam múlik az elszámoltatás, miniszterelnök úr, hanem ehhez bizony idő kell, és dolgozunk rajta, higgy el, hogy mi rendesen fogjuk végezni a munkákat, ön is meg fogja majd látni, annak ellenére is, hogy a felszállásában kiderült, hogy már nagyon bánja, hogy rám bízta, és szeretnék tőlem elvenni, de nem fogom hagyni magam, vezetni fogom a vizsgálóbizottságot.
1: Köszönöm szépen Torockai Lászlónak. Tisztelettel kérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e szólni, miniszterelnök önnél a szó.
0: Köszönöm szépen, elnök asszony.
7: Szilágyi Mihály. Örülök, hogy van szobra Ásotthalmon, és szégyen teljes, hogy nincs Magyarország többi részén. Mint ahogy az is szégyen teljes, frakcióvezető úr, hogy nincs valódi 1956-os emlékmű vagy emlékhely Budapesten, mint ahogy a Pongrácz testvérek 56-os múzeumának a helyzete is botrányos, hogy nem segíti az állam, úgyhogy innen is üzenem, mivel megkaptuk a kérést, hogy a magyar állam segíteni fogja a múzeumot, egyrészt a fenntartásban, másrészt a fejlesztésben, azt hiszem, hogy ez egy olyan emlék, amit főleg az 56-os forradalom 70. évfordulóján nem hagyhatunk veszni. És sajnos, ahogy ön is mondta, csodákat nem lehet 2-3 hét alatt, vagy 2-3 hónap alatt művelni. Nagyon-nagyon szép lett volna a forradalom 70. évfordulóján átadni egy igazán méltó emlékhelyet Budapesten, vagy az ország más részén, de sajnos erre még mi sem vagyunk képesek, hogy közbeszerzésestől, pályázatostól, megvalósításostól ez menjen. Annyit tudunk tenni, hogy elindítjuk ezt a folyamatot, ahogy Szilágyi Mihály kapcsán is, köszönöm, hogy erre felhívta a figyelmet, és igyekszünk a lehetséges körülmények között és a közbeszerzési szabályok Fidesz által történő megbuhárása mellett, azokat meghaladva, a lanzsot és a többi rablóbandát meghaladva egy méltó ünnepséget szervezni 1956. október 23. 70. évfordulójára, ahova várjuk egyébként minden magyar testvérünket határon innen és túlról, és várjuk a világvezetőit is. Azt gondolom, hogy ez egy olyan csodálatos nap, egy olyan fénylő csillag a magyar történelemnek, és ez egy olyan csodálatos lehetőség, hogy erre emlékezzünk, hogy jó lenne, hogyha ez tényleg jól sikerülne, és a nemzeti egységet meg tudnánk valósítani. Én gondolom, hogy aznap lesz egy díszülése is a Magyar Országgyűlésnek. Remélem, hogy onnan nem fog senki kivonulni, és remélem, hogy méltóak tudunk lenni, vagy méltóvá tudunk válni az 56-os hőseink örökségéhez. Annyit tudok még gyorsan elmondani a vizsgálóbizottság kapcsán, hogy de igen, hogyha valaki

0: sikerül jól felhívni a hatóságok figyelmét, akár a most megalakuló Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal figyelmét, akár az addigra már reményeink szerint felszabaduló ügyészség figyelmét, akkor igenis egy politikai felelősséget követhet egy normális, demokratikus, jogállami igazságszolgáltatás és nyomozás, és akár büntetőjogi felelősség megállapítására is sor kerülhet. Ezt tudom mondani, mindig kérdezget a lakásomról. Én minden ingatlanomat, amit eladtam, nem sokat, azt mindig hirdetés útján adtam el, ezt is. Ön számon kérte mindig, hogy mennyibe kerül, bár nem hiszem, hogy ez a Magyar Országgyűlésre és az ország nyilvánosságára tartozik, de az egy Henselmann Imre utcai lakás, a Károlyi kertnél, talán járt is ott, szokott fotózkodni a Balaton partján, a pizzéria mellett is vett föl felvételeket, igaz, hogy én ott sose jártam, de ott is egy jó színházat játszott el. Azt tudom elmondani, hogy ez egy 46, emlékeim szerint egy csodálatos kis lakás volt, amit a korábban örökölt lakás árából a szüleim segítségével vettem, hogyha érdeklik a részletek, és szépen felújítottuk, és Airbnb-t tettük is, miután én már nem éltem ott. 46 plusz, emlékeim szerint 30 négyzetméteres álló garéliás lakás volt, egy nappalival, egy csodálatos konyhával, két fürdőszobával, gyönyörűen berendezve, 5 csillagos értékelést kapott az Airbnb-n, és emlékeim szerint valahogy bútorokkal együtt 70 millió forintért adtuk el, ami azt jelenti, hogy jóval áron alul, ha most tudnám eladni, akkor körülbelül kétszeres áron adtam volna el, egyébként nem Jellinek, Dánielnek, hanem egy cégnek. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Napi rendelőtti felszólalása jelentkezett dr. Juhász Hajnalka, a KDNP képviselője. Ellentmondások és eltérések a helyreállítási tervben címmel. Megadom a szót, képviselőasszony, 5 percben.
2: Elnök asszony, köszönöm szépen a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Úgy nehéz lesz a nemzeti egységre törekedni, hogyha észak-koreai gyávanyáciknak nevezi az ellenzéket, miniszterelnök úr. Azt gondolom, hogy ez megint egy nem jó kezdés, de nagyon szeretném arra kérni, hogy végre a jövőről, uniós szakpolitikáról beszélgessünk, és ne a 16 évet szeretném válaszként hallani, meg a KDNP minősítését, hanem uniós kérdésekről, hogy valóban mit tartalmaz a helyreállítási terv. És egyébként vannak olyan jó stílusú miniszterek, mint Orbán Anita vagy Kapitány István, miért nem vesz tőlük példát, hogy hogyan kell kommunikálni az ellenzékkel? Nos, akkor a helyreállítási terv, beszéljünk erről, hogy hova mennek ezek a pénzek, vagy egyáltalán hazajönnek-e a magyar emberekhez. Kezdjük 1 milliárd euróval, ugye a helyreállítási terv, mondhatnám, hogy out, mert 500 millió euró kimegy uniós projektre, kibervédelem vonatkozásában, másik 500 millió euró szintén landol és marad a bizottságnál, hiszen ez pedig a mesterséges intelligenciára vonatkozó uniós projekt lesz. És azt is fontos a helyreállítási terv kapcsán tisztáznunk, hogy ugye itt már megkezdett, vagy az Orbán kormány által sikeresen megvalósított beruházások vonatkozásában van egy elszámolás a bizottság felé, tehát itt nem csak új fejlesztésekről van szó, hanem már sikeresen megvalósult beruházásokról. Na de ami a legnagyobb ütést kapja, ami önöknek egy zászlós hajó kezdeményezése volt, ez az egészségügy és az oktatás. 643 millió euró helyett 250 millió euró jut az egészségügyre, az egészségügyi digitalizációra 250 millió euró helyett 25 millió euró, és hogy emeljem ide a tudományt, a technológiát és az innováció fontosságát, nem 64%-ra, 64%-kal fog csökkenni a helyreállítási tervben az erre szánt uniós források kérdésköre. És akkor hagyd tegyen fel a kérdést, mert akkor valószínűleg mindenkit félrevezetett a Tisza kormány ennek vonatkozásában. Azt mondta a miniszterelnök úr, többször hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság csak és kizárólag korrupció ellenes intézkedéseket vár el a magyar kormánytól. Akkor miért történtek meg a jóléti intézkedéseknek a kivezetése? Miért történt meg a jelzelög és kamatstop, a kedvezményes otthonfelújítási hitel, és még sorolhatnánk ezeket. Ezek tények. Ön mondta a miniszterelnök úr nekem, hogy vannak országok, amelyek nem hajtják végre a bizottság országspecifikus ajánlásait. Nos, a Tisza kivétel ez alól, mert minden gazdasági megszorítási kérését az Európai Bizottságnak végrehajtotta. De ugye erről nyilván érzékeljük, hogy ez nem a magyar emberekről szól, nem a magyar családokról szól, hanem a multinacionális cégekről és a brüsszeli érdekekről, hiszen az nagyon fontos a vasúthálózat fejlesztése, aláírom, ebben valóban nagyon komoly lépéseket tehetünk, de ez közvetlenül a rezsicsökkentésben hogy fogja segíteni a magyar családokat, hogy fogja segíteni a magyar vállalkozásokat, mert ez az ő

0: zsebükbe nem tesz több pénzt? Ez egy óriási kérdés, és akkor hagyj hozzam ide, mert hogy belepottyant ebbe a magyar társadalomba ez a szélerőmű lobby, így valahogy erre fújta a szél, hogy egészen meglepő módon, ugye ez időjárás függő. És a német példa, amit önök most, ön szerint a szél az úgy a napi 24 órában, könyörgöm, olvassanak már fenntarthatósági kérdéseket. Németországban a legmagasabb energia árakkal néznek szembe, és számlákkal. Miniszterelnök úr, sajnálom, hogy nem készült fel. És pontosan a németek esetében a legrosszabb példa, mert az atomenergia kivezetésével a legmagasabb rezsiszámlákkal Németország rendelkezik. Nyilván ez is egy bizottsági elvárás volt, hogy a kancellár úrral történt kétoldalú megállapodások során milyen beruházások történhetnek adott esetben. Nyilván itt is érzékelünk egy ilyen fajta elvárást, de a nagy kérdés az, hogy ezek a megszorító intézkedések, amelyek számos olyan fontos intézkedésünk, amely a jóléti társadalmat célozta meg, miért kerültek kivezetésre? Mert ugye az volt a nagy kommunikáció, a nagy üzenet miniszterelnök úr részéről, hogy hát itt semmilyen nincs, csak a korrupció ellen, és megköszönik önnek a személyes jelenlétét, a kisugárzását, a tehetségét, hogy személyesen megismerhették önt. Ennél sokkal nagyobb probléma van. Tehát, hogyha kivezetik a jelzelőg a kamatstopot, hogyha az otthonfelújítási programot, ha kivezetik azokat az intézkedéseket, amelyek a kis és középvállalkozásokat támogatják, akkor miről szólnak az uniós források? Most tudom, 16 évezni fog, tudom, el fogja mondani, hogy a KDNP-nek milyen támogatottsága van, és azt, hogy önök hozták haza, csak nem mindegy, hogy hogyan hozták haza, és milyen árat fizetnek ezért a magyar emberek, és milyen megfeleléssel történt ez a kommunikáció a bizottság irányába. Úgyhogy nagyon szeretném, ha uniós szakpolitikákról, nem személyeskedésről, jövőképről, mert a magyar társadalom most már elvárja önöktől, hogy ne 16 évezzenek, a jövőről kezdjünk el beszélgetni. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselőasszony. Most megadom a szót miniszterelnök úrnak 5 perces időkeretben. Parancsoljon, miniszterelnök úr.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tisztelt képviselőasszony, a 10 parancsolatból azt mondom, a 8. a ne hazudj és mások becsületébe kárt, ne tégy. Uniós szak, hallom, meteorológusnak is felcsapott, és közölte, hogy nem fúj a szél. De akkor segítek, képviselőasszony, segítek. Nappal süt a nap, ugye? Abban egyetértünk sokszor. És éjszaka pedig többször fúj a szél. Ugye a szerencsésebb történelmi fejlődési országokban, ahogy Fábri Sándor fogalmazott, már rájöttek erre, hogy az energia mixben azért van a mix szó, de figyeljen, képviselőasszony, hogy nem fogunk tudni beszélgetni. Azért van a mix szó, mert többfajta energiaforrásból állítják össze az országok az energiaforrásaikat, például fosszilis energiából, nukleáris energiából és megújuló energiából. De én ezt értem, hogy bonyolult, de a megújuló energiának is több fajtája van, az egyik például a napenergia, a másik pedig a szélenergia. És azt tudom mondani, hogy ha elmegy bármelyik, én meghallgattam önt, képviselőasszony. Nem sok, 4 percet kell csak kibírnia. Szóval, ha elmegy más országba, azt fogja látni, hogy vannak naperőművek is, és szélenőművek is, nem ettől lesz drágább, vagy olcsóbb éppen. De szerintem az egész alapkiindulás rossz, és álszent. Önök tényleg farizeusok. Önök nem hozták, de képviselőasszony, ön hazudik a saját nem létező szavazóinak is. Elnök asszony, megkérhetem, hogy segítsen, mert így nem tudok beszélni. És ahogy a Szűcs képviselő szokta mutatni az időnél, majd számolja bele nekem ezt a dolgot. Képviselőasszony kiment, nem szeretné meghallgatni a választ. Így aztán akkor elmondom a többieknek. Szóval önök nem hozták haza ezt a 6000 milliárd forintot, amikor a Tisza frakciója, a Tisza kormány pár hét alatt ezt hazahozta, akkor pedig önök itt voltak, és egy újabb hazaárulást elkövetve leszavazták a magyar embereknek járó 6000 milliárd forintot. Kérem szépen, pontosan tudják, hogy miért a közlekedésre folytatjuk. Bóka leendő képviselő, a frakcióvezető úr biztosan tudja, hogy miért erre fordítjuk. Vannak olyan projektek, amiket meg lehet valósítani, el lehet indítani augusztus 31-ig, és sokfajta projektet pedig nem lehet, mert önök elvesztegettek 3 évet, mert az ipari méretű lopással foglalkoztak, ahelyett, hogy a magyar embereknek járó uniós forrásokat hazahozták volna. Valóban fogunk a kibervédelemre valóban fogunk egyébként mesterséges intelligenciára is közösen fordítani pénzt, ami gazdasági növekedést fog eredményezni Magyarországon. Magyar KKV-k, magyar startupok is be tudnak kapcsolódni. Bármennyire is nem tetszik ez a KDNP-nek, a jövő sajnos vagy nem sajnos részben a mesterséges intelligencián, részben a kibervédelmen, részben ezeken a modern dolgokon, mint a szélerőművek nyugszanak, úgyhogy mi nem maradhatunk ki ebből, de emellett több milliárd eurót fogunk fordítani vasúti szerelvény, gördülőállomány beszerzésére, vasúti pályák fejlesztésére, és igen, fogunk az egészségügyre is, fogunk az oktatásra is, és képzeljék el, tisztelt képviselőasszony, ha még a büfében hall minket, elindítunk egy több tízezres bérlakás építési programot is az uniós forrásoknak köszönhetően. Nem tudom, hogy tudják-e, mit jelent ez a szó, mert hogy az önök kormányzás alatt 16 év alatt egy, azaz egy darab állami bérlakás sem épült. Önök, amit tette, kedves Juhász Hajnalka, elkótyavetyélték még a szolgálati lakásokat is. Tudom, hogy önnek nem tetszik a KDNP-ben, de mi el fogunk indítani több tízezres bérlakás építési programot, szolgálati lakásokat fogunk építeni a legkisebb településeken is, hogy legyen elég orvos, legyen elég tanár, legyen elég szakember. Úgyhogy én sajnálom, hogy önök nem tudtak erőt venni magukon, és nem, hogy 3 éven keresztül nem hozták haza a magyar embereknek járó pénzt, inkább eladósították Magyarországot, 3-szorosára nevelték az ön támogatásával Magyarország államadóságát, de amikor mi hazahoztuk, és semmilyen rossz dolog Magyarország számára ebben a megállapodásban nem volt, sem Ukrajna, kedves képviselőasszony, sem gender lobby, sem illegális migránsok, akkor ön itt volt, és egy jó, erős nemet nyomott a magyar embereknek járó 6000 milliárd forintra. Majd, hogyha ezért elnézést kér, akkor talán lesz, mint beszélni. Kedves Bóka képviselő, hallom, a nagyfőnök hazajött, és holnap bejelenti, hogy ki lesz a frakcióvezető. Vigyázzon, hogy nehogy lecsusszon az utolsó pillanatban. Sok erőt, kitartást!
1: Köszönöm szépen miniszterelnök úr felszólalását. Napi rendelőtti felszólalásra jelentkezett Zsigó Róbert, a Fidesz képviselője. A kampányban nem erről volt szó címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben, parancsoljon.
3: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt vagy elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Több mint 3 hónappal a választások után egyre több ember számára válik világosá, hogy a Tisza párt ahelyett, hogy kormányozna, még mindig kampányol. Hangulatkeltéssel, visszamutogatással és csúsztatásokkal próbálják elfedni a valódi munka hiányát, pedig a kampány időszak véget ért, ideje lenne dolgozni. Folyamatosan arról beszélnek, hogy üres kasszával vették át az országot. Viszont a tények azt bizonyítják, hogy a kormányváltáskor az ország stabil gazdasági alapokon állt, ezért a Tisza párt részéről a folyamatos csőd közeli narratíva inkább politikai propaganda, mint valós helyzetértékelés. Azt állítani, hogy a magyar gazdaság romokban van, tudatos félrevezetés, hiszen 2010-zel ellentétben ma Magyarországon nincs sem gazdasági, sem devizahitelválság, és nincs IMF gyámság sem. Még. A legfrissebb adatok szerint a magyar GDP 2026 első negyedévében 0,8%-kal nőtt az előző negyedévhez képest. A KSH adatai szerint idén májusban 9%-kal, az első 5 hónapban 12,6%-kal nőttek a reálkeresetek hazánkban. 2010-hez képest ma az átlagbér több mint a 3-szorosa, a minimálbér pedig a 4-szeresére emelkedett. Mindemellett meg tudtuk védeni a 2010 óta létrehozott 1 millió új munkahelyet, több mint 3-szorosára emeltük a magyar gazdaság teljesítményét, alacsonyan tartottuk a munkanélküliséget. Tény az is, hogy 2026 első negyedévében Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben a reálkereset az OECD tagállamok között. Tehát az igazság, hogy így vette át az országot a kormány. Tisztelt ház, amit eddig láttunk a Tiszától, az nem szól másról, mint színházról és megszorításokról, pedig az embereknek nem ezt ígérték a kampány során. Nézzünk erre néhány példát. Eltörlik a kamatstopot, amely brutális csapás több mint 200 ezer családnak. A kampányban a több mint 1200 hangzatos ígéret között nem szerepelt sem a kamatstop megszüntetése, sem a KKV-k fix 3%-os hitelének megszüntetése. Az iskolakezdési támogatással kapcsolatban korábban azt ígérték, hogy mintegy 700 ezer rászoruló család részesül majd a 100 ezer forintos juttatásban. Ezzel szemben viszont a most az országgyűlés előtt fekvő javaslat szerint a támogatás legjobb esetben is 3-400 ezer gyermekhez jut el, vagyis a kedvezményezettek köre jóval szűkült az elmúlt időszakban. És még a kampányban azt mondták, hogy mindenki a 100 ezer forintot megkapja az iskola kezdésre, a javaslat szerint most arról szól, hogy talán 50 ezer forintot kapnak az iskola kezdéskor, a fennmaradó összeget pedig, ha minden jól megy, novemberben utalvány formájában kaphatják meg. Ebből is látszik, hogy valahogy mindig más, és másként valósul meg abból, amit korábban ígértek. És tisztelt országgyűlés, a Tisza képviselői néhány héttel ezelőtt, ez már szóba került, véget vetettek a védett üzemanyagárnak is. Mi akkor is elmondtuk, hogy ez nem a jó döntés, hiszen a védett üzemanyagár nem rögzített árat, hanem árplafont jelent. Olcsóbb lehet tőle az üzemanyag, de megakadályozza, hogy drágább legyen. Tényleg rossz döntés volt kivezetni, hiszen csak a múlt héten Magyarországon a benzin 20, a dízel 15 forinttal drágult, ezzel az üzemanyag ára már a korábbi védett ár fölé került. Hol van már a 480 forintos benzinár, amit Magyar Péter többször követelt a kampány során? Ma az a helyzet, hogy a magyar emberek egyre többet fizetnek, a SER részvényesek egyre többet keresnek. Tisztelt képviselőtársaim, és úgy tűnik, a tiszás önkény nem csak a politikai, hanem a gazdasági önkény is. Hiszen láthatjuk, hogy el akarják törölni a költségvetési tanács vétójogát. Ez az intézkedés megágyaz annak, hogy Magyarországot újra eladósítsák, az államadósság újra elszálljon. Ezzel a magyar emberek, a magyar családok kerülhetnek kiszolgáltatott helyzetbe. Ennek pedig áldozatul esett a rezsicsökkentés, a 13. és a 14. havi nyugdíj, vagy akár a család támogatások is. Éppen ezért egyre több ember mondja azt, hogy a kampányban nem erről volt szó, a Tisza nem ezt ígérte, vagy másképpen fogalmazva, gyenge kezdés után erős visszaesés. Köszönöm a figyelmüket.
1: Köszönöm szépen Zsigó Róbert felszólalását. A kormány nevében miniszterelnök úrnak megadom a szót 5 perces időkeretben.
2: Köszönöm, elnök asszony. Zsigó képviselő, ön ugye bajai illetőségű képviselő volt 28 éven keresztül, ugye? Mielőtt csúfosan megbukott. Egy 4 kilométeres déli elkerülő utat nem volt képes megépítetni a bajaiaknak 28 éven keresztül, úgy, hogy minden kampányban megígérte. Kedves képviselő úr! A bajai kórházban, ahogy már ön is hallotta itt, egyszerre 14 egészséges szülő nélküli csecsemő volt a gyermekosztályon. Az ápolók, az ott dolgozók és a beteget látogatók látták el ezeket a csecsemőket. Ők vittek nekik élelmet, bébi ételt, pelenkát. Ön hol volt akkor? Ön mit tett Dávidkáért, aki a második születésnapját is a kórházban ünnepelte? Tudja, fél évet töltötte a kalocsai kórházban, csak azt bezárták az önök kormányzása alatt. Igen, ön 28 évig volt országgyűlési képviselő, nem, itt, ebben a házban volt országgyűlési képviselő, és utána átvitték Bajára ezt a kisfiút, és még másfél évig élt a kórházban mindenféle kormányzati segítség nélkül, mielőtt sikerült 2 éves korában örökbeadni. Nem szégyelli magát ön, aki semmit nem tett a bajai emberekért, megígért fűtvát, jártam ott elég sokszor Baján, semmit nem tett. Arról beszél, hogy nem volt gazdasági válság, pénzügyi válság Magyarországon. Amikor átvettük a kormányzást, ilyen picin múlott, ahogy kivéreztetve átadták a költségvetést, hogy nem lett államcsőd. Hogyha nem lett volna hurrá optimizmus Magyarországon és a külföldi befektetőknél, hogy jön végre egy kormány, amely betartja a szabályokat, amely felelős költségvetési politikát fog folytatni, amely a magyar emberekért dolgozik, akkor fizetésképtelen lett volna a költségvetés. Ön miről beszél, képviselő? 4 éven keresztül nulla, azaz 0% volt a gazdasági növekedés az ön képviselősége a Fidesz-KDNP kormányzása alatt.
4: Magyarországon volt a legmagasabb Európában az élelmiszer infláció. Önök háborús inflációról hazudtak az embereknek, miközben másfél éven keresztül magasabb volt Magyarországon az infláció, mint a több mint 4 éve háborúban álló Ukrajnában. 2-szer annyi volt az infláció Magyarországon, mint a közép-európai térségben, mint a V4 országokban. Önök miről beszélnek? Magyarországot az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országává tették, 3-szorosára növelték az államadósságot, tisztelt képviselő úr. Nálunk volt a legalacsonyabb a gazdasági növekedés az utóbbi években, vagy éppen nem is volt. És ön egy ilyen sikerpropagandát ad elő. Tisztelt képviselő úr, önnek 28 éve volt arra, 28 éve volt arra, hogy a bajaiakért, a Bácskában élőkért tegyen, de nem tudom, miért szólal föl, hogyha egyébként nem figyel a válaszra, képviselő. Ritkán szólal föl, képviselő, akkor legalább azzal tisztelje meg a bácskaiakot, hogy figyel a válaszra. Abban a szerencsében van része a Bácskának, annak a gyönyörű térségnek, hogy most olyan képviselője lett ennek a térségben és az ott élőknek, akik komolyan veszik azt a tételmondatot, hogy a tett az első, a szó a második. Szerintem mindenki örül Bácskában, hogy lezárták a tehetetlenség, a felelőtlenség, a lopás és a korrupció korszakát, ami nagyban önhöz köthető, kedves Zsigó Róbert. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Zsigó Róbert személyes érintettség okán jelezte, hogy szeretne válaszolni. Nyomatékosan felhívom a figyelmét képviselő úrnak arra, hogy indokolási kötelezettséggel kell kezdenie, és konkrétan meg kell jelölnie, mi a személyes érintettség. Parancsoljon.
3: Köszönöm szépen, elnök asszony. Személyes érintettség oka, hogy a miniszterelnöki székben ülő Magyar Péter folyamatosan az én becsületemmel foglalkozott és abba sértett. Azt gondolom, hogy néhány gondatot ezért engedjenek meg. Az egyik az, tisztelt Magyar Péter, ön nemrég lett képviselő. Kívánom önnek, hogy legyen sikeres a munkájában, és kívánom a bácskaiaknak, hogy olyan képviselőket választottak, hogy ők is sikeresek legyenek. Én 28 évig a munkámat tisztességgel, becsülettel, korrupció nélkül, mindenféle dolog nélkül végeztem el. Jobb, hogyha ezt ön is tudja. Ha más tud, akkor tisztességgel végeztem. És csak annyit engedjenek meg a Tisza párt soraiban ülő frakciótagok, hogy idézzem önöknek Magyar Péter egyik mondását, ami nemrégiben hangzott el itt az országgyűlésben, ami úgy szól, hogyha egy bohóc bemegy a palotába, akkor nem a bohócból lesz király, hanem a palotából lesz cirkusz. Önök megengedték, hogy ebből a palotából, ebből cirkusz legyen. Szerintem időben tegyék meg, hogy visszalépjek ebből. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen, képviselő úr! Napi rend előtti felszólalása jelentkezett Simon Renáta, Tisza képviselője, 180 éves a Magyar Vasút címmel. Megadom a szót, 5 perces időkeretben parancsoljon, képviselőasszony.
5: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim. Ma már emlékeztünk Nándorfehérvárra, emlékezünk egy másik fontos eseményre is. Petőfi Sándor vasúton részlet. Tengerkéj veszen körül, közepében lelkem fürdik, a madár röpül csak eddig, most az ember is röpül. Nyílsebes gondolatunk, későn indulánk utánad, de sarkantyúzd paripádat, mert elérünk, elhagyunk. Hegy, fa, ház, ember, patak, és ki tudja még mi minden, tünedez föl szemeimben, s oszlik el, mint köd alak. Petőfi Sándor Vasúton című verséből kiragadott részlettel szeretnék a magyar modernizáció egyik legnagyobb pillanatára emlékezni. Arra a napra, amikor 1846. július 15-én elindult Magyarország első gőzüzemű vasútvonala Pest és Vác között. Egy olyan vállalkozásra, amely nem csak két várost kötött össze, hanem egy egész nemzet önbizalmát, önképét és jövőképét formálta át. Magyarországon az 1832-36-os rendi országgyűlésen törvény született a Pest-Buda és Bécs vasúti összeköttetés koncesziójáért. Az első szakasz Budapest-Vác 33 kilométeres szakasz kivitelezése 1844. október 5-én el is kezdődött. A vasút építése nem volt mentes a visszaélésektől, a gyanús ügyektől, akár csak az elmúlt évtizedek nagy beruházásai. A közös akarat azonban erősebb volt minden akadálynál. A sínek velszi és poroszacélból készültek, a talpfák magyar tölgyből, a csavarokat Resica bánya adta. A töltést a Dunamedréből nyert hordalékanyag szolgáltatta. A mozdonyokat, melyeket Pest és Buda névre kereszteltek, Belgiumból hozták, és Jedlik Ányos fizika professzor vizsgálta be 1845. októberében. Magyar és külföldi tudás, hazai és nemzetközi tapasztalat együtt teremtette meg azt, amit ma a magyar vasút születésének nevezünk. Végül 1846. július 15-re minden készen állt, hogy a magyar középponti vasút első Pest-Vác vonalát József Nádor és családja részvételével ünnepélyesen átadják. A jelenkor 1846 évi 57. száma ezt írja. Folyóhó 15-én nagy napot éltünk. Az annyi vajúdás közt végre elkészült Pest-Váci vonal nyittatott meg díszes ünnepéllyel. Délután 4 órakor érkezett az indóház sarnokába Nádorunk fenséges családjával, s néhány perc után a két mozdonygéppel Buda és Pest ellátott kocsivonat mintegy harmadfél száz meghívottal útnak indult. A korabeli beszámolók szerint tehát a Buda és Pest mozdonyok 1846. július 15-én délután 8 kocsival vitték Vácra a meghívott 250 személyt. A 33 kilométeres utat 10 perc dunakeszi várakozással 59 perc alatt tették meg. Bizonyára erre emlékezzünk a ma is hasonló menetidővel. Az első magyar vasút megépítése a reformkor Magyarországának bátorságát mutatja. Azt a bátorságot, amely képes volt szembenézni a kor kihívásaival, és képes volt kimondani, Magyarország nem maradhat le Európa mögött. A vasút nem egyszerűen közlekedési eszköz volt. A vasút a haladás, a nyitottság, a modernizáció jelképe lett. A Pest-Vác vasútvonal megnyitása után valódi vasútépítési láz indult el, a sínek a századfordulóra behálózták a teljes történelmi Magyarországot. Ez a hálózat nem csak városokat kötött össze, hanem gazdaságot, kultúrát, közösségeket. A vasút a magyar modernizáció jelképe lett. A reformkor és a dualizmus vezetői felismerték, hogy aki vasutat épít, az jövőt épít. És itt érkezünk el a jelenhez. A Pest-Vác vasútvonal története nem csak ünnep, hanem tükör is. Tükör, amelyben látnunk kell, hogy az elmúlt 16 évben Magyarország nem élt minden lehetőségével. Miközben Európa országai a 21. század vasútját építik, mi sokszor a 19. század örökségének fenntartásáért küzdünk. A reformkorban 2 év alatt épült meg az első magyar gőzüzemű vasút. A közelmúltban pedig évtizedek teltek el anélkül, hogy egy-egy nagyobb közlekedési fejlesztés valóban megvalósult volna. A reformkor a vasút a haladás szimbólumá volt. Ma sokszor a lemaradásé. A Pest-Vác vasútvonal története arra tanít, hogy a fejlődéshez nem csak pénz kell, hanem akarat, vízió és mindenek előtt felelősség a jövő iránt. A reformkor Magyarországa hitt abban, hogy a következő generációknak jobb országot kell hagyni, nekünk is hinnünk kell ebben. Petőfi Sándor így írt. Csináljatok, csináljatok, hadd fussák be a világot. Mint testet az erek, miért nem csináltatok eddig is már? Vas hiányzott, törjetek szét minden láncot, majd lesz elég vasatok. Ez a néhány sor ma is érvényes. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Köszönöm szépen képviselőasszony felszólalását. Tisztelettel kérdezem, hogy igen, a kormány nevében Tárkányi Zsolt jelezte, hogy felszólalni kíván. 5 perces időkeretben államtitkár úr.
6: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársam. Ahogyan említette, igen, 1846. július 15-e a reformkor egyik ünnepnapja volt, a Magyar Vasút születésnapja. Ezen a napon tette meg az első gőzmozdonnyal vontatott személyszállítási vasúti járat a Budapest-Vác távolságot. A múlt héten ünnepeltük tehát a Magyar Vasút 180. születésnapját. Isten éltesse sokáig a modern magyar vasutat. Ezen a jeles napon a múlt héten Vitézi Dávid miniszter úr megkoszorúzta az erre emlékező emléktáblát a Nyugati pályaudvaron, majd a Bivaj gőzmozdonnyal megtették ugyanazt az utat, mint eleink 150 esztendővel ezelőtt. A reformkor szelleme, ambíciói és a közérdek iránti elkötelezettség hozta, hívta életre a magyar vasutat és tette a magyar modernizáció szimbólumává. Már Széchenyi és Petőfi is úgy írtak a vasútról, mint ahogy idézte képviselőtársam is, mint a haladás szimbólumáról, a haladás igényéről. Az elmúlt 180 évben ugyanakkor voltak a magyar vasútnak nehezebb időszakai és aranykora is. Mi azon dolgozunk, hogy a 2026-os év egy fordulópontként vonuljon be a magyar történelembe, a magyar vasút történelmébe, mégpedig olyan fordulópontként, amellyel lezárhatjuk a pusztítás, a vasútrombolás időszakát, és újra a magyar vasút aranykorát hozhatjuk el. Erre azt gondolom, hogy minden rendelkezésre áll, de legfőképpen a politikai akarat. 42 év, ennyi ma a MÁV jármű parkjának átlagos életkora. Ezt nekem azért is furcsa kimondanom, mert egy átlagos magyar vasúti szerelvény már akkor a pályákon volt, amikor én még meg sem születtem. A célunk az, hogy legalább olyan korúak legyenek a magyar vasúti szerelvények, mint most az én gyermekem, aki még csak óvodás. Ma Magyarországon a nagy vasút fejlesztéseket a minisztérium irányítja, ez hosszú távon egy fenntarthatatlan állapot. Ugye szétverte az előző kormány azt az intézményrendszert is, amely képes volt a magyar vasút fejlesztésére, tehát először az infrastruktúra fejlesztés intézményrendszerét kell létrehoznunk, újjáépítenünk. Nem a nemzeti infrastruktúra fejlesztőt szeretnénk újjáéleszteni, hanem egy olyan 21. századi MÁV-ot létrehozni, például olasz vagy francia mintára, amely képes a saját fejlesztéseit maga elvégezni, megvan hozzá a tudása, a szakembergárdája, és természetesen fontos, hogy meglegyen mögötte a kormányzati akarat is. Ez most szerencsére megvan. Vitézi Dávid miniszter úr, Magyar Péter miniszterelnökkel éppen a héten fogja ismertetni az elmúlt évtizedek legnagyobb vasútfejlesztési programját, a nagyjából 1000 milliárdos Baross Gábor vasútfejlesztési programot. Ennek a részleteit én is kíváncsian várom. Debrecenben is van mit tenni. A cél az tehát, hogy ne csak az infrastruktúra újuljon meg, hanem a járműpark is. Ugye erre szolgál az a nagyjából 700 milliárd forintnyi uniós pénzfejlesztési forrás, RRF hitel és támogatás, amelyet a magyar kormány tárgyalásai útján szerencsére haza tudunk hozni Magyarországra. Ebből intercity kocsik és hévek beszerzése fog megtörténni. Reményeink szerint még ebben a kormányzati ciklusban. Az elmúlt években túl sok szó esett vonalbezárásokról is, fejlesztések helyett. Mi ezen is változtatunk, már jövő szombaton, augusztus 1-én megnyitjuk az első olyan vasútvonalat, újra nyitjuk Dombóvár és Komló között, amelyet Lázár János zárhatott be 2023-ban. Nem sokkal fogja követni a következő, a Tiszaújvárosi vonal szeptember 1-én, egy nagyon jó minőségű villamosított vasútvonal, teljesen érthetetlen, hogy miért zárták be. Lázár Jánosnak talán a Lázár Infók helyett ezzel kellett volna foglalkozni, és hát felkészül Debrecen, ahol újra fogunk nyitni egy olyan vasútvonalat is, amit szégyen szemre egy akkumulátorgyár terjeszkedése miatt záratott be Lázár János. Mi több vasutat és kevesebb akut hozunk Magyarországra. Tovább folytatódnak olyan nem látványos, de nagyon fontos fejlesztések is a következő időszakban, mint a lassú jelek felszámolása, jelenleg is a Nyugati pályaudvar és Kőbánya Kispest között, habár az utasoknak most átmenetileg több biztonságot fog ez okozni, de hosszú távon egy kiszámíthatóbb és gyorsabb vasúti közlekedés fog ez lehetővé tenni. Országszerte több tucatnyi helyen van folyamatban ilyen fejlesztés, és ez mind olyan kiszámíthatóbb és stabilabb közlekedést fog már rövid távon eredményezni, amely az utasoknak mindenképpen a kényelmét, a komfortját és a vasút iránti bizalmát teremtheti meg. Tehát mi így készülünk rövid távon, és így készülünk hosszú távon a magyar vasút 180. születésnapját megünnepelni. Örülök, hogy a magyar kormány partner lehet ebben. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Rétvári Bence jelezte a személyes érintettségét. Tisztelettel felkérem, hogy ön is az indokolással kezdje, amennyiben személyes érintettségben szólni kíván, és 2 perces időkeret áll rendelkezésére.
7: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Azért kértem szót, mert Juhász Hajnalka képviselőtársunkra tett vállalhatatlan megjegyzést Hatala Orosz Csaba tiszás képviselő úr az előző felszólások alatt egy brutális stílusban a külsejére vonatkozóan nőiességében sértő megjegyzést tett, ami elfogadhatatlan. Emlékezhetünk arra, hogy 2 héttel ezelőtt Lezsák Anna képviselőtársunknak tett vállalhatatlan megjegyzést trágár módon Kulcsák Krisztián. Előtte Hegedűs Barbarát sértegette anyai minőségében a miniszterelnök úr. Én azt kérném szépen a Tisza...
1: Elnézést kérek, frakcióvezető úr, hogy félbeszakítom, folytathatja, csak szeretnék hozzászólni. A személyes érintettség az a műfaj, amit önnek a saját személyében való érintettség miatt tudunk lehetővé tenni. Magyar Péter személyes érintettség okán kért szót. Tisztelettel kérem önt is, tisztelt miniszterelnök úr, hogy 2 percben, és megindokolva.
4: Köszönöm szépen, elnök asszony, nem fogok visszaélni ezzel, elég sokszor elhangzott a nevem különböző konstellációkban. Én azt szeretném kérni mindenkitől, hogy fejezzék be a személyeskedést. Folyamatosan kapom az üzeneteket, elnök asszony, folyamatosan kapom az üzeneteket a minisztereinktől, illetőleg a Fidesz mellett ülő képviselőktől, hogy egészen vállalhatatlan stílusban, nőiségükben és mindenhogyan módon gyalázzák a képviselőinket úgy, hogy ne hallja a jegyzőkönyv és hogy ne hallja a vezetés. Én szeretném kérni, hogy ezzel foglalkozzunk, mert ez egészen vállalhatatlan, amit önök csinálnak. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, tisztelettel tájékoztatom Magyar Pétert is ugyanezzel a témával kapcsolatban, hogy amennyiben az ön személyes érintettségéről van szó, kérem, hogy erre térjen ki. Amennyiben az zavarja a tisztelt képviselőket, hogy mást megszólítattak, az nem minősül személyes érintettségnek. Most pedig megadom a szót, kérem figyeljenek, tisztelt képviselő urak, megadom a szót Hatala Orosz Csabának, szintén 2 percben személyes érintettség okán parancsoljon.
8: Tisztelt ház! Szeretném tisztázni, hogy itt egy félreértés történt. Azt szerettem egy megjegyzéssel tisztázni, szerettem volna Juhász Hajnalka képviselőtársam felé, hogy miért hagyta el a termet. Ennek valóban a módja és a stílusa nem a házhoz méltó, ezért elnézést kérek. A tartalmai részét visszautasítom, és szeretném azt jelezni, hogy mennyire valós ez a probléma, amit Magyar Péter felvetett. Én a tegnapi napon kértem, hogy az ülésrendet módosítsuk, mert rendkívül megterhelő lelkileg itt a Fidesz-KDNP közelében ülni számomra. Kérem, hogy ennek fényében vegyék figyelembe mindezt, és a megszólalásért, az odaszólásért fenntartom, hogy bocsánatot kérek, a tartalmát visszautasítom. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen, képviselő úr! Mielőtt áttérnénk az összevont vitára, 2 perces technikai szünetet rendelek el. Köszönöm szépen az eddigi figyelmüket!

0: bevonásáról szóló előterjesztés kivételes eljárásban történő összevont vitája. A kormány előterjesztés T/385-ös számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt Országgyűlés, először az előterjesztő felszólalására kerül sor. Mielőtt megadnám a szót, felhívom figyelmét, hogy nyitó beszédre, a vitában történő további felszólalásra és az esetleges zászló ismertetésére összesen 25 perces időkeret áll rendelkezésére. Megadom a szót dr. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter úrnak. Parancsoljon, miniszter úr!
1: Tisztelt elnök asszony, köszönöm a szót, tisztelt képviselőház, tisztelt képviselőtársaim! Iskolakezdés. Ez nagyon sok családnál nem örömet jelent, hanem félelmet generál, összeszűkül a gyomor, hiszen a gyermek kinőtte a tavalyi tornacipőt, elkoptak a színes ceruzák, vagy épp elszakadt az iskolatáska. És hogy lehet ezt megoldani? Mert sokszor választani kell, hogy élelmet vegyenek, vagy tanszereket. Ezzel szemben a Tisza az idei tanévkezdés előtt már megkezdi a tanévkezdési támogatás folyósítását. Bevezettük, ahogy megígértük. Két részletben fog megtörténni. Augusztus 24-ig 50 ezer forint készpénzben, és novemberig 50 ezer forint utalványban, hogy novemberben is tudjanak venni ruhát, vagy éppen lábbelit. Az elmúlt 16 évben a Fidesz semmit nem tett azért, hogy az iskolába menő gyermekeket támogassa. Mert az nem támogatás, hogy a szeptemberi családi pótlékot összevonom az augusztusival, és előbb odaadom. Ennél több kell. Mi igenis megkívánjuk mutatni, hogy számunkra minden gyermek egyformán értékes. Minden gyermek megérdemli a törődést. Megkapják a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek. Tudják azt, hogy ma a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény azt jelenti, hogy 64 ezer forint alatt van az egyfőre jutó átlagjövedelem. De megkapják az egyszülős családok is, hiszen a legnagyobb szegénységi kockázatnak ők is ki vannak téve. Megkapják a sajátos nevelési igényű gyermeket, a tartósan beteg gyermeket, vagy éppen a súlyosan mozgássérült, vagy egyéb fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok. De megkapják azok is, akik elvesztették valamelyik, vagy mindkét szülőjüket, az árva gyermekek. Tudjuk, milyen helyzetben van a gyermekvédelem. Éppen ezért megkapják a gyermekvédelmi intézményben, vagy éppen a nevelőszülői hálózatban nevelkedő gyermekek. Megkapják a dobbantó programban, illetve az iskolai műhelyben tanuló gyermekek is, hiszen ők már betöltötték ugyan 15. életévüket, de valamiért még nem tudták befejezni a tanulmányaikat, és ki vannak téve a lemorzsolódásnak. Ez az iskolakezdési támogatás adómentes lesz, ki lesz vonva a végrehajthatóság alól épp azért, hogy valóban a gyermekekhez jusson el, mert úgy gondoljuk, hogy tényleg a gyermekeknek kell ezt megkapnia. Jelenleg a számításaink szerint így közel 400 ezer gyermekhez tud eljutni ez a támogatás. Ezzel szemben, mint mondtam, a Fidesz az elmúlt 16 évben semmivel nem támogatta meg ezeket a családokat. Orbán Viktort, amikor megkérdezték egy interjúban, akkor először nem tudta, hogy mennyi szegény gyermekről van szó, azt se tudta, hogy mennyi a létszám, mennyi érintett van, majd visszakérdezett, hogy cigány gyerekekről vagy magyar gyerekekről van szó. Ugye érzik ennek a súlyát? Mint mondtam, számunkra minden gyermek egyformán értékes, ezért bevezettük a támogatást. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt Országgyűlés, most a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót dr. Jakab Zsuzsannának, a Törvényalkotási Bizottság előadójának. 15 perces időkeretben parancsoljon, képviselőasszony.
2: Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. A Törvényalkotási Bizottság

0: 2026. július 20-i napján tartott ülésén a házszabály 62. paragrafus 5. bekezdése szerint kivételes eljárásban lefolytatta az egyes törvényeknek az iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő módosításáról szóló TPER 385-ös számú törvényjavaslat részletes vitáját. A törvényjavaslat társadalmi szolidaritáson alapuló szakpolitikai célt szolgál, kifejezetten annak érdekében, hogy a szeptemberi iskolakezdés, illetve összességében a tankötelezettség a szűkösebb anyagi lehetőségekkel rendelkező családokban se okozzon aránytalan terhet. A Törvényalkotási Bizottság ülésén a TPER 385/2-es számom dr. Hegedűs Barbara Fidesz és Nacsa Lőrinc KDNP képviselők által benyújtott 11 pontos képviselői módosító javaslatot a bizottság a részletes vita során 7 igen és 14 nem szavazattal nem támogatta. Benyújtásra került továbbá a TAP saját módosítási javaslata egyes hivatkozási számon, egy pont terjedelemben, valamint egy szóbeli kiegészítés, melyet a kormány mellett a bizottság is támogatott. Az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a Törvényalkotási Bizottság a házszabály 62. paragrafus 8. és 9. bekezdése alapján 21 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 0 tartózkodással fogadta el. Kérem Önöket, hogy támogassák a javaslat elfogadását. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Tisztelt Országgyűlés, most a képviselői felszólalások következnek. Felhívom figyelmüket, hogy a frakcióknak 30-30 perc áll rendelkezésre. Az időkereteket az üléstermi táblán figyelemmel kísérhetik. Elsőként a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor. Megadom a szót Kőszegi Krisztiánnak, a Tisza képviselőcsoport vezérszónokának. Parancsoljon!
2: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Őszintén remélem, hogy az itt jelenlévő fideszes képviselők tájékozottak a gyermekszegénységről. Különben pont annyira nem fogják érteni, amit most mondani fogok, mint a bukott miniszterelnök az ATV-ben ezt miniszter úr is említette. Szégyen szemre tájékozatlanul beszélt egy nagyon fontos ügyről. Mert ugye vannak olyan ügyek, amik prioritást élveznek és nagyon fontosak. Ilyen az egészségügy, az esélyteremtés, a családtámogatás, és tudnám még sorolni. És most is egy ilyen ügyről lesz szó. Ez egy oktatási kérdés, és azon belül is az iskola kezdés kérdése. Engedjék meg, hogy egy személyes történettel kezdjek. Tanári pályám alatt számtalan tehetséges gyermekkel találkoztam, akiknek nem a képességeikkel voltak a legnagyobb küzdelmük, hanem az anyagi kihívásokkal. Különösen emlékszem egy tanítványomra, az a fajta gyerek volt, akiről egy pedagógus első pillantásra látja, hogy sokra viheti még az életben. Szorgalmasan tanult, tehetséges volt. Az egyik legambiciózusabb diákról beszélek. Csak hogy volt egy égető problémája, amely determinálta az ő tehetségeit az életben. Ugyanis a családja egyszerűen nem tudta megvenni számára azokat a legalapvetőbb tanszereket sem, amelyek nélkül egy gyermek sem járhatna ma iskolába. Nem volt füzete, tolltartója, sőt, sokszor még egyszerű ceruzát is kölcsön kellett kérni az osztálytársaitól. Talán ez apróságnak tűnhet, de kérem gondoljanak bele, milyen érzés lehet ez egy gyermeknek. Minden egyes alkalommal, amikor kölcsön kellett kérnie, egy kicsit csorbult az önbizalma. Napról napra egyre kellemetlenül érezte magát, egyre kevésbé mert jelentkezni, az órán félt attól, hogy megszólják a diáktársai, mert nincsen felszerelése. Az osztálytársai közül többen hanyagnak, felelőtlennek vagy megbízhatatlannak tartották, pedig nem ismerték a valódi okot. Ők csak azt látták, hogy mindig kölcsön kér valamit. És tudjuk, hogy egy gyermekközösségben ez sajnos könnyen megbélyegzésé válik, lassan elkezdett háttérbe húzódni, kevesebbet jelentkezett az órákon, romlott a teljesítménye, és egyre kevesebbet szerepelt mind az iskolán kívül, mind az iskolán belüli közösség életben. Tanár kollégáimmal, a gyermekek osztályfőnökeivel ezeket a problémákat igyekeztünk megoldani. Rendszeres volt, hogy rajtunk pedagógusom múlt, hogy a gyermeknek lesz-e tanszere vagy sem. Innen is köszönöm a kollégáknak, hogy a tanítás és a nevelés mellett még erre is tudnak figyelni. Az állam támogatása helyett, volt kormány támogatása helyett, mi adtuk a gyermekeknek a ceruzákat, hogy legalább a stigmatizálást el tudja kerülni, ha már a probléma gyökerét nem tudtuk megoldani. Észre kell venni végre, hogy az állam mulasztása, a volt kormány mulasztása mekkora terhet jelent nem csak a gyermekek, de a pedagógusok számára is, akiknek a mindennapos tűzoltás mellett már jóval kevesebb kapacitása marad a minőségi oktatásra. Valljuk be őszintén, Magyarországon ma még mindig túl sok gyermek sorsa múlik azon, hogy az imént említett példa is mutatja, hogy milyen anyagi helyzetbe született, ezért megoldást kerestünk a problémára. A 100.000 forintos iskolakezdési támogatás ezt a problémát nem megoldja, hanem mérsékli. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, azok a gyermekek, akik után tartós betegségük vagy súlyos fogyatékosságuk miatt magasabb összegű családi pótlék jár, a sajátos nevelésségű gyermekek, a dobbantó programban vagy műhelyiskolaképzésben résztvevő tanulók, a gyermeküket egyedül nevelő szülők gyermekei, a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek, valamint az árvaellátásban részesülő tanulók lesznek jogosultak a támogatásra. Nagyon fontos, hogy valódi rászorultság alapján kapnak támogatást a magyar családok. Ezt nem kampány célokra használjuk, mi célzottan azokat támogatjuk, akiknek a legnagyobb szüksége van rá. Nem esztelenül osztogatja a Tisza kormány a pénzt, hanem célzottan a rászoruló családokat támogatja. Éppen ezért a támogatás automatikusan jár, nem kell külön kérelmezni, nem számít jövedelemnek, adómentes és végrehajtás alá sem lehet vonni. Ezek mind helyes és méltányos megoldások egy olyan problémára, amelyet 16 éven keresztül nem oldott meg senki, és nem foglalkozott vele senki. De nem szabad azt a látszatot keltenünk, hogy ezzel minden problémát megoldottunk. Az iskolakezdés nem szeptember 1-én kezdődik, és nem is ér véget szeptemberben. Egy gyermek tanítása egész évben folyamatos kiadásokat jelent, ezért mi úgy tekintünk erre a támogatásra, mint egy fontos első lépésre és nem végső megoldásra. A legtöbb nehéz helyzetű családban az augusztusi szeptemberi beiskolasztatás súlyos kiadásokat jelent, ami a legszegényebbeket akár adósságspirálba kényszeríthetik. Fontos ezért, hogy egy olyan jellegű támogatásról van szó, amely arra törekszik, hogy mérsékelje az iskolai gyermekszegénységet és biztonságot adjon a gyermekeknek és a gyermekek családjának. Nem kevesebbről van ugyanis szó, mint a gyermekek lelki egészségéről és a méltóságukról. Minden gyermeknek alkalmazása.

0: Vessünk hitet abba, hogy az oktatás korai szakaszában nyújtott támogatásokkal biztosíthatjuk a legmagasabb társadalmi és gazdasági megtérülést. Személyes meggyőződésem, hogy minden egyes erőfeszítés, amely a hátrányosabb helyzetű gyermekek támogatásáért teszünk, az a jövőben sokszorosan megtérül. A 100 000 forintos iskolakezdési támogatás nem segélyt jelent, hanem egy befektetést Magyarország jövőjébe. Ezzel a törvényjavaslattal folytatjuk a munkát az oktatás megerősítéséért, a korai iskola elhagyás csökkentéséért, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásáért, és azért, hogy minden magyar gyermek lakóhelyétől, származásától vagy családi hátterétől függetlenül valódi esélyt kapjon a sikeres életre, a sikeres boldogulásra. Ezért tisztelettel kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Köszönöm szépen, alelnök úr! Most megadom a szót dr. Hegedűs Barbarának, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon, képviselőasszony!
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Az előttünk fekvő törvényjavaslat egy olyan célt fogalmaz meg, amelyet önmagában támogatni kell. A Fidesz-KDNP-nek az elmúlt években és évtizedekben is adott a fő célkitűzése, olyan intézkedéseket fogadjunk el, amely a magyar családok terheit enyhíti, ami a magyar családokat, a magyar gyermekeknek nyújt a mindennapi életben segítséget. Tanévkezdés minden család számára egy különleges kihívás, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy ez nem csak arról szól, hogy néhány ceruzát meg kell vásárolni, néhány füzetet, hanem eszközöket, különböző ruházati szereket fel kell úgymond véltezni a gyermekeket, hogy el tudjanak indulni a tanévbe. Ehhez nagyon fontos, hogy minden család megkapja a szükséges segítséget, ezzel maximálisan egyetértünk. Helyes az, ha a gyermekes családos segítséget kapnak a tanévkezdéshez. Helyes az, ha a rászoruló gyermekek, a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekek, a sajátos nevelési igényű tanulók, az árvaellátásban részesülők, a gyermekvédelmi szakellátásban élők vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek támogatáshoz jutnak. Ezek fontos, valós, szakmailag és emberileg is indokolható élethelyzetek. Azt gondolom tehát a vita tárgya nem az, hogy ezek a gyermekek, a családok érdemesek-e a támogatásra, hiszen természetesen érdemesek. A vita viszont arról szól, hogy a kormány a támogatást az milyen logika szerint osztja ki. A vita arról szól, hogy a meghirdetett cél és a benyújtott konstrukciók között ellentmondások vannak. A támogatásról ugyanis úgy beszélnek, mint rászorultsági támogatásról, miközben a jogosultsági kör nem következetesen a rászorultságot méri, hanem előre kiválasztott részben szociális, részben egészségi, részben oktatási, részben családszerkezeti, részben gyermekvédelmi vagy ellátási státuszokhoz között. Vagyis a gond nem az, hogy vannak támogatott csoportok. A gond az, hogy a kiválasztás esetleges. A gond az, hogy a jogosultsági jogcím nem azonos a tényleges rászorultsággal. Lehet valaki formálisan jogosult úgy, hogy egyébként nem rászoruló, és lehet valaki szerény körülmények között élő, dolgozó, több gyermekes szülő úgy, hogy egyik külön jogcímbe sem fér bele. Tisztelt Országgyűlés, ugye a Tisza párt programjában világosan fogalmazott, minden évben 100 000 forintos iskolakezdési támogatást ígért a rászorulóknak, kifejezetten 700 000 nehéz sorsú gyermek részére. Ehhez képest a kormány a saját hatásvizsgálata szerint az érintett csoport mértéke nem 700 000, hanem 381-400 000 fő. A költségvetési hatása az aktuális évben 39 milliárd forint. Ez nagy rendileg, ebből is látható, hogy 390 000 gyermek tud 100 000 forintos támogatásban részesülni. Mert hogyha valóban 700 000 gyermekre terjedne ez ki, akkor az éves költségvetésnek közelítőleg 70 milliárd forintnak kellene lennie. Tehát az azt jelenti, hogy a kormány saját számai alapján a meghirdetett 700 000-es vállalás nem teljesül, hanem annak egy jelentős leszűkítését láthatjuk. Tehát a kérdés az, hogy kik nem kerülnek be ebbe a körbe, ebbe a támogatott körbe. A társadalmi egyeztetése bocsájtott kormányrendelet 7 fő jogcímre épül. Tehát ez csak aki ezekbe a jogosultságokba beleesik, automatikusan csak ők fognak támogatást kapni. Ezek közül azonban egyetlen jogcím az, ami valódi jövedelmi és

0: vagyoni vizsgálathoz kötött. Tehát egy olyan jogcím van, ami rászorultsági kategória. Ez a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény valóban azt igazolja, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a meghatározott kedvezményre. Ez egy nagyon alacsony küszöb valóban. Aki ezt meghaladja, papíron már kieshet akkor is, ha mindennapi életben egyáltalán nem él könnyű körülmények között. És itt jutunk el a konstrukció legnagyobb hibájához, az önkényesség. Tisztelt képviselőtársaim, vegyünk néhány konkrét élethelyzetet. Két szülő dolgozik, mindketten minimálbért keresnek. Három iskolás gyermeket nevelnek. A 2026-os bruttó minimálbér 322.800 forint. Három gyermekes anyák kedvezménye, a családi kedvezmény és a családi járulék kedvezmény figyelembevételével két minimálbéres szülőnél a munkabérek nettó összege elérheti a bruttó minimálbér összegét. Vagyis a két szülő együtt 645.600 forintot vihet haza. Ehhez hozzáadódik a három gyermek után járó 48.000 forint családi pótlék. Tehát a család havi jövedelmi pozíciója így hozzávetőlegesen 693.600 forint, ami öt főre vetítve mintegy 138.720 forint havonta. Tehát ez az összeg meghaladja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 64.125 forintos főszabály szerinti határát, vagyis egy két szülő, aki minimálbére dolgozik, és három iskolás gyermeket nevel, ha más jogcímben nem fél bele, akkor nem kapja meg ezt az iskola kezdési támogatást. De van még egy példa is. Ha nézzünk még egyet, ha egy szülő minimálbéren dolgozik, a másik szülő pedig munkanélküli, és több gyermeket nevelnek. Ők messze elmaradnak, ők is attól, hogy beleférjenek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény határába, tehát ők sem fognak kapni iskolakezdési támogatást. Azt gondolom, hogy ezek a főszabályok mutatják azt, hogy a rászorultsági elv, ami az egyik fő célkitűzése lenne, nem felel meg maximálisan ezeknek a célkitűzéseknek, hiszen mi elfogadjuk azt, hogy az a célkitűzésük, hogy minden rászoruló gyermek megkapja ezt a támogatást, mégis ezekből a példákból is látszik, hogy komoly helyzetekben, nehéz helyzetekben élő családok ki fognak maradni ebből a támogatásból. Tehát azt gondolom, hogy ezeket az érveket érdemes lenne figyelembe venni, és újra átgondolni, és ezek alapján kiterjeszteni azt a kört, hogy minden rászoruló család megkaphassa ezt a kedvezményt. És azt gondolom, hogy ez az, amik igazából a közös vitára a leginkább az alapot szolgáltatnák. Hiszen a másik, ami fontos, ami kimaradt ebből a jogszabálytervezetből, az, hogy a több gyermekes családoknak a kiemelt támogatása. És azt gondolom, hogy a korábbi támogatási rendszerben ez egy nagyon fontos célkitűzés volt, hogy több gyermekes, három-négy gyermekes családoknak a támogatása kiemelt figyelmet kapjon. Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos azt látnunk, hogy ezek olyan fontos és konkrét célkitűzések, amelyek miatt átgondolásra javasoljuk ezt a jogszabálycsomagot. A nagycsaládosok támogatásának kiemeltnek kell lennie, ezen kívül pedig ugyanilyen kérdéseket vet fel az, hogy a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdők, tanulók is kimaradnak ebből a jogcímből, ebből a támogatási keretből. Tehát azt gondolom, hogy a tisztelt országgyűlés, hogy a Fidesz módosító javaslatát érdemes lenne még egyszer átgondolniuk. Hiszen miről is szólt a mi módosító javaslatunk? Arról, hogy legyen egy egyszerű, világos és igazságos iskolakezdési program. Ne tegyünk így különbséget, ne adminisztratív jogcímek alapján határozzuk meg azt, hogy ki kapjon támogatást, hanem legyen alanyi jogon járjon, gyermekenként, vagyoni és jövedelmi helyzettől függetlenül. Az összeg egy gyermekenként 100.000 forintot legyen, amelyet pedig egy összegbe kapjanak meg a családok. Azt gondoljuk, hogy ez a javaslat megszüntetné ezt az önkényes különbségtételt a családok között. Úgyhogy ezt szeretnénk kérni a Tisza frakcióban, hogy úgy gondolják át, hiszen ezzel az úgymond igazságtalanabb a családok közötti verseny helyzetet is, és a konfliktusokra adó különbségeket megszüntetnénk ezzel. Az iskolakezdés azt gondoljuk, hogy minden családnak plusz terhet jelent, kapják meg ezt a segítséget, és ezzel pedig valóban komolyan rászoruló családok is megkapnák ezt a 100.000 forintos támogatást. Tehát nem arról vitázunk, hogy kell-e iskolai támogatást, támogatás, hanem hogy igazságosan jut el azokhoz, akiknek valóban szükségük van rá. Tehát a Fidesz álláspontja világos ebben a kérdésben. És azért szeretném elmondani miniszter úrnak, hogy azt gondolom, hogy érdemes a korábbi programokat is figyelembe vennie, és bízunk benne, hogy meg is tartania, hiszen már a másik tárcához tartozik, de ilyen iskolakezdési támogatási program volt az ingyenes tankönyvellátás. A tankönyvek liberalizációjáról már hallottunk, de arról egyébként nem, hogy tervezik-e ezután is megtartani az ingyenes tankönyvprogramot. Azt gondoljuk, hogy ez egy ugyanolyan kézzelfogható segítség volt a családok számára, ezt bevezettük, hiszen ez több 10 000 forintos plusz terhet jelentene a családoknak, ha ezeket a tankönyveket meg kellene vásárolniuk. Azt gondolom, hogy ezen kívül nagyon fontos volt látni azt, hogy már 2025-ös évtől kezdve tanszercsomagprogramot indított az előző kormány. Ennek keretén belül 81 000 rászuló diák jut ingyenes tanszercsomaghoz. Azt gondolom, hogy ez is kézzelfogható segítséget nyújt a tanévkezdésnél. És azon, mire tartozik, az ingyenes gyermekétkeztetési program is, és a kedvezményes gyermekétkeztetési program is, hiszen pontosan például a tartós betegségben és a különböző jogosultságokkal ingyenesen vagy nagyon kedvezményesen étkezhetnek a gyermekek. Ez is egy olyan program, amiket bízunk benne, hogy a Tisza kormány is tervez megtartani a jövőben. Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy mi támogatni szeretnénk ezt a programot. Fontosnak tartjuk azt, hogy a gyermekek, a családok megkapják ezt az iskolakezdést, de gondolják át valóban igazságosan minden gyermek számára, vagy döntsék az, hogy rászorultság alapján szeretnék ezt a családok számára juttatni, akkor minden rászoruló család a valódi élethelyzetet vegyék figyelembe, kapják meg ezt a támogatást, hogyha például az egy általános célkitűzés, hogy a családok iskolakezdését támogassák, akkor pedig alanyi jogon minden gyermek, minden család megkaphassa ezt a támogatást. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek a fő kérdések, amikről a következő akár időszakban is beszélnünk kell, és én bízunk benne, hogy azért visszatérnek arra a korábbi ígéretükre is, hogy 700 000 nehézsorsú gyermeket fognak támogatni, de kérjük azt is, hogy vegyék figyelembe a Fidesz-KDNP-nek a javaslatát, alanyi jogon minden család, minden gyermek megkapja ezt a 100 000 forintos támogatást. De azt gondolom, hogy közös a célunk, közösebb a felelősségünk, és gondoljuk át, hogy ezek a ne adminisztratív szabályok alapján dőljön el az, hogy ki kap és ki nem kap, ezzel pedig olyan több gyermekes, valódi nehéz élethelyzetben lévő családok kiszorulhatnak, akikre azt gondolom, hogy nagyon nagy szükségük lenne erre a támogatásra. Úgyhogy a Fidesz támogatni fogja ezt a javaslatot, de azt gondolom, hogy a konstruktivitás szellemében gondolják át még egyszer ezeket a jogosultságokat. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen, képviselőasszony! Most megadom a szót Nacsa Lőrincnek, a KDNP képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon, képviselő úr!
2: Köszönöm a szót, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Ez egy fontos javaslat, hiszen hogyha a családokat tudjuk segíteni, akkor az mindenképpen egy olyan előterjesztés, amelyet érdemes megvitatni. Azt nézzük meg, miniszter úr expozéjában elmondott egy-két dolgot, arra kérdeznék rá, illetve mondanék hozzá egy-két hozzászólást, hiszen a javaslat fontossága és a rászorulti helyzetben lévő családok helyzetének javítása az egy olyan ügy, amelyben nem érdemes szerintem olyan pártpolitikai színezetet bevinni, amely miniszter úr expozéjában elhangzott például, hogy az elmúlt 16 évben semmi nem történt. Ez nem igaz. Az ingyen tankönyv az elmúlt 16 évben. Én emlékszem, tisztelt miniszter úr, 3 testvérem van, egy 4 gyermekes család voltunk, a Gyurcsány-Bajna időszak alatt voltunk iskolások, és emlékszem akkor, amikor a szüleimnek 4 gyereknek kellett kifizetni a tankönyv csomagját szeptemberben. Emlékszem arra, tisztelt miniszter úr, és óriási terhet jelentett a családnak, és sok magyar családnak óriási terhet jelentett az, hogy 2, 3, 4, 5 gyerek után a teljes tankönyvcsomagot ki kellett fizetni szeptemberben. Azt gondolom, hogy igenis ez egy érdemi segítség a magyar családoknak is. Lehet a tankönyvpiacot liberalizálni, lehet átalakítani dolgokat. Szerintem nem szabad hozzányúlni az ingyenes tankönyvhöz, hogy minden gyermek kapja ingyen azt a tankönyvcsomagot, amit az iskolában előírnak. azért, mert ez is egy iskolakezdési támogatás, ez is egyfajta iskolakezdési támogatás, hiszen egy nagy költségvetési terhet visz le, vesz le a családok válláról pont szeptember elején, augusztus végén, amikor ezt ki kellene fizetni. És igen, a több gyermekes családok esetében ez az összeg sokkal nagyobb volt. Szintén nem lehet azt mondani, hogy semmi nem történt, ami a ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés területén történt, hiszen többszörösére emeltük az elmúlt időszakban az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetésre fordított költségvetési forrásokat, és akár a nagycsaládosok féláron, akár teljesen ingyen, sőt, számos esetben a szünidőkben is gondoskodnak arról, hogy megkapják rászorultsági alapon azok a gyermekek azt a napi étkezést, amelyre szükségük van, és azt gondolom, hogy ezt se lehet semminek nevezni. Azt se nevezném semminek, tisztelt miniszter úr, hogy számos olyan település van, ahol települési forrásból erejükhöz mérten adnak iskolakezdési támogatást, kisfalvakban is, közepes méretű városokban is és nagyvárosokban is adnak iskolakezdési támogatást önkormányzatok, ezt sem becsülném le. A családi adókedvezmény, a nevelőszülői ellátmánynak a növelése és az illetmény növelése, még mindig mindegyiket lehet följebb emelni, de azt gondolom, hogy igenis történtek lépések a családok támogatásában az elmúlt 16 évben is, és több anyagi lehetőséghez jutottak a családok, akár az ingyen tankönyv, akár a gyermekétkeztetés, akár a családi adókedvezmény, akár más ellátási formákon. Ugye alapvetően a családi támogatásoknak, a családi ellátásnak három típusa van, ami rászorultsági alapon jár, ami alanyi jogon jár, és ami pedig adózáshoz kötött, tehát munkaviszonyhoz kötött családtámogatás, mint például a családi adókedvezmény. Itt viszont azt látjuk, hogy egy picit a rászorultsági alap összekeveredik más jogcímekkel. A teljesen tiszta, tényleges jövedelmi viszonyokat is figyelembe vevő jogcím a felsorolt miniszter úr által felsorolt 7 jogcímből csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó jogcím. A többi nem önmagában igazolja a család aktuális anyagi rászorultságát. Képviselő asszony is mondott itt példákat, én is szeretnék mondani, van olyan elvált ember, aki egyébként több száz millió forinttal rendelkezik, és egyedül neveli a gyermekeit egyedülálló szülő. Nem biztos, hogy ő a célcsoportja ennek a kedvezménynek, ennek az iskolakezdési támogatásnak, és lehet olyan 3-4 gyermekes, 2 minimálbéres, vagy egy minimálbéres és egy munkanélküli házaspár, akik együtt nevelik a gyermekeiket, de kimaradnak most ebből a támogatási körből, hiszen nem egyedül nevelik a gyermekeket. Félreértés ne essék, az egyszülős egyedülálló szülők és az egyszülős gyermekek és a több gyermekes szülők támogatása is azt gondolom, hogy kiemelt feladatunk és nagyon fontos. Ezért szeretném azt kérdezni miniszter úrtól, hogy biztosan jól lőtték-e be ilyen szempontból ezt a kedvezményezetti kört, hiszen így eshetnek bele olyanok, akik anyagi szempontból nem szorulnak rá erre az iskolakezdési támogatásra, viszont eshetnek ki a támogatotti körből olyanok, akik anyagi szempontból is igenis rászorultak lennének erre az iskolakezdési támogatásra, és óriási terhet jelent az iskolakezdés az ő családjuknak, főleg a több sok gyermekes családokról beszélek. Azt gondolom, hogy a programokra való hivatkozás, például a dobbantó program nagyon fontos, akár beszélt itt képviselőtársam is, biztos kezdett gyerekházakról, tanodákról, olyan programokról, amelyet fent kell tartani, folytatni kell, és igenis példaértékű munka zajlik ezekben az intézményekben, én is több alkalommal tapasztalhattam meg személyesen. És a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen kívül a többi jogcímben szerintem egy olyan közös álláspontot kellene kialakítanunk, megtalálnunk, hogy vagy alanyi jogon járjon sokkal szélesebb körnek akár mindenkinek, vagy ténylegesen a rászorultsági alapot vegyük figyelembe. Még egyszer mondom, az iskolakezdési támogatás, a családok támogatása, a hátrányos helyzetű családok támogatása nagyon fontos cél. Az elmúlt 16 évben is történtek eredmények, ezekre mindig rá lehet tenni, ezekre mindig lehet javítani, és mindig lehet több intézkedésbe vezetni. Mi sosem leszünk annak gátja, hogy a családokat segítse az aktuális kormányzat, mindig támogatni fogjuk azokat a döntéseket, amely a családoktól nem elvesz, hanem nekik ad. Családokat segíteni, támogatni kell, a gyermeknevelést, a gyermekvállalást segíteni és támogatni kell. Azt gondolom, hogy mivel miniszterelnök úr bejelentette a programot, mivel önöknek ez kampányígérete volt, ezért gyorsan le kellett tenni a parlament asztalára ezt a törvényt, meg itt van a nyári szünet vége egy bő hónap múlva, és kezdődik az iskola, ezért a nagy sietségben szerintem kimaradtak olyanok ebből a törvényből, akiknek bent kellett volna lennie, és talán bekerülhettek olyanok is, akiknek nem elsődlegesen miniszter úr szándéka szerint is nem elsődlegesen nekik juttatták volna ezt az iskolakezdési támogatást. És még az a kérdésem, miniszter úr, hogy miért nem egy összegben kaphatják meg egyszerre a családok ezt az iskolakezdési támogatást augusztus végén, hiszen a költségeik nem október végén, nem novemberben jelentkeznek az iskolakezdéssel kapcsolatban, hanem augusztus végén és szeptember elején, amikor ténylegesen indul az iskola, amikor kiderül, hogy kinőtték azt a tornacipőt, amikor kiderül, hogy új iskolatáska kell, mert májusban elszakadt, de arra már senki nem emlékszik, olyankor a szülők és a gyerekek is általában ilyenkor július közepén szeretnek nem ezekre a dolgokra gondolni, és nem az iskolakezdéssel foglalkozni. Még egyszer ezekre lennek a kérdéseink, alapvetően természetesen azt, hogy segítsük a magyar családokat, azt most is és a jövőben is támogatni fogjuk. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Dúró Dórának, a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon, képviselő asszony.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés. A Mi Hazánk mozgalom is természetesen támogatja ezt a javaslatot, még ha van is számos olyan pontja, amellyel kapcsolatban észrevételeket szeretnénk tenni, illetve másképpen csinálnánk, hogyha nekünk lenne erre lehetőségünk. Mindig is döbbenetesnek tartottam azt, hogy Magyarországon, miközben tankötelezettség van, ugye nagyon helyesen, aközben a tanév kezdés nagyon sok egyébként dolgozó család számára is olyan anyagi terhet jelent, hogy hitelfelvételre kényszerülnek azért, hogy a gyerekek iskola kezdéséhez szükséges anyagi forrásokat biztosítani tudják. Tehát van egy kötelezettség, amit az állam a családokra ró, és az ehhez szükséges anyagi forrás nagyon sok család számára a rendszeres jövedelmükből nem áll rendelkezésre, ezért is különösen indokolt az, hogy a tanévkezdést megkönnyítsük azoknak, akiknek ez nehézséget jelent. És itt térnék rá az első olyan észrevételre, amelynek az átgondolását javaslom, bár néhány perc múlva már szavazni is fogunk erről a javaslatról, de a kedvezményezetti kör meghatározása, az én úgy gondolom, hogy még az önök szándékához sem illeszkedik, önöknek sem szándéka, feltételezem az, hogy például minden egyszülős családot támogassanak, azokat is, akik nem rászorulók, és félre ne értsék, semmelyik olyan egyszülős család ellen nem szeretnék beszélni, aki ténylegesen elképesztő erőfeszítéseket téve tisztességgel neveli a gyermekét, őket elismerés illeti, és az ő számukra a segítség megadása az természetes kellene, hogy legyen. De vannak olyan egyszülős családok, akik abszolút nem szorulnának rá, mert olyan óriási jövedelemmel rendelkezik a szülő, hogy ez a támogatási összeg akár apró pénznek is tekinthető az ő esetükben. Ezzel szemben egy olyan pár, ahol mind a két szülő a medián bér alatt keres, és akkor említhetem a szociális dolgozókat, a kulturális dolgozókat, az önkormányzati dolgozókat, egyes egészségügyi dolgozókat, mind a két szülő a minimálbér alatt, vagy a mediánbér alatt keres, és mondjuk három gyermeket nevelnek, ők nem fognak ebből a támogatásból részesülni, akkor sem, ha egyébként például albérletben laknak, aminek a költségei szintén súlyosan megterhelik a családi kasszát, de ezt nem veszi figyelembe ez a javaslat, hiszen csak a jövedelmi, egyfőre első jövedelmi határt vizsgálja, azt, hogy egyébként milyenek a tényleges életkörülményei a gyerekeknek vagy a családnak, azt nem veszi figyelembe. És van egy nagyon fontos családpolitikai kérdése ennek a javaslatnak, ami arról szól, hogy az egyszülős családok alanyi jogon kapják meg a támogatást, a nagycsaládosok viszont nem kapják meg alanyi jogon a támogatást. És erről szeretnék egy picit hosszabban beszélni, mert ez egy alapfilozófiai vita, és egy olyan kérdés, amely Magyarország fennmaradása szempontjából a legfontosabb. Abban a demográfiai helyzetben, amiben most van a világ, abban a demográfiai helyzetben még soha nem volt. nincsen egész egyszerűen arról tudásunk, hogy a civilizációnk, beleértve az összes európai országot, önszántából felszámolja saját magát azzal, hogy demográfiai értelemben nem fenntartható egész egyszerűen a civilizációnk. Ilyenre a történelem során nem volt példa. Ha elpusztult egy civilizáció, akkor az mindig vagy valamilyen járványnak, háborúnak, természeti katasztrófának volt a következménye, vagy nem volt biztosított az élelmiszerellátás, de olyan, hogy önszántából egy civilizáció azt mondja, hogy az élet továbbadását én nem tartom annyira fontosnak, hogy ezzel biztosítsam a civilizációm fennmaradását, erre nem volt példa. És 25 év múlva el fogunk érkezni ahhoz a ponthoz, hogy egyetlen olyan kontinens lesz a világon, amely bevándorlás nélkül fent tudja tartani magát, ez pedig Afrika. 25 év az nem hosszú idő. Európában ugye ez a trend gyorsulni fog, nálunk is gyorsulni fog, hiszen 1980 óta csökken Magyarország lakossága, ami azt jelenti, hogy már kimenő félben vannak, legyünk udvariasak, a szülőképes korból azok a nők, akik már csökkenő demográfiai helyzetben születtek meg Magyarországon. Tehát lényegében ahhoz, hogy fenntartható legyen Magyarország demográfiai helyzete, vagy a 10 milliós lakosságszám, ahhoz most már sokkal kevesebb nőnek kellene ugye ugyanannyi gyermeket vállalnia, mint amennyi mondjuk még 1980-ban kellett volna. De egész Európára elmondható ez sajnos, nincsen olyan európai ország, amelyik demográfiai értelemben fent tudná magát tartani. És ahhoz, hogy fent tudjuk tartani demográfiai értelemben saját magunkat, ahhoz a Mi Hazánk mozgalom szerint alapvető szükséglet, hogy minden olyan magyar állampolgárt, aki nagy családot vállal, minden támogatás megillessen, ami Magyarországon bármelyik családot is megilleti. Ha ezt nem tudjuk minimális, nemzeti minimumként elfogadni, akkor demográfiai fordulat biztosan nem lesz. Hozzáteszem, hogyha elfogadjuk ezt, hogy ezek a kedvezmények megilletik a nagycsaládosokat, akkor sem feltétlenül lehetünk abban biztosak, hogy demográfiai fordulat lesz, hiszen ahogy említettem, Nyugat-Európában sem sikerül senkinek az, hogy fenntartható legyen demográfiai értelemben. Ugye Finnország példája az egyik legeklatánsabb, és amiből talán demográfiailag a legtöbbet tanulhatunk. Finnországban az egyik legmagasabb a nők munkaerőpiaci részvétele. Az egyik legkisebb a bérkülönbség a férfiak és a nők között. Az egyik legboldogabb országnak tartják magukat a finnek minden ilyen világfelmérés szerint. Sőt, még a férfiak is világbajnokok a házi munkával eltöltött időt tekintve. Úgy gondolnánk, hogy minden adott ahhoz, hogy a finnek egy prosperáló demográfiai helyzetben legyenek, ráadásul ugye rendkívül magasak a munkabérek is. Ehhez képest a finn demográfiai mutatók nagyságrendileg ugyanott állnak, mint a magyar demográfiai mutatók. Ez a modell tehát, bár sokan gondolták azt a 90-es évek végén, vagy a 2000-es évek elején, akár a 2010-es években, hogy a skandináv modell lesz az, amely Európa demográfiai helyzetéből a kiutat jelenti, mára bebizonyosodott, hogy ez a modell sem működik. Tehát azt szeretném javasolni miniszter úrnak és a kormánypárti többségnek, hogy ahhoz, hogy demográfiai értelemben bármilyen elmozdulást Magyarországon el tudjunk érni, a nagycsaládosokat alanyi jogon illessék meg azok a kedvezmények, amelyek bármelyik családot megilletik Magyarországon. És még egy olyan vetülete van ennek a javaslatnak, amit kritika tárgyává szeretnék tenni, ez pedig a juttatásnak a módja. Az, hogy készpénzben kapnak meg akár a juttatásnak egy részét a családok, és ezt követően ennek elköltését semmilyen módon nem ellenőrzik, legalábbis a mi jelen tudomásunk szerint, ezt nem tartjuk helyesnek. Azok az igazgatók, illetve pedagógusok, akik hátrányos helyzetű térségekben dolgoznak, már felhívták a figyelmet, hogy ők már meg tudják mondani, hogy kik azok a gyerekek, akik nem fognak ebből a támogatásból kapni, mert sajnos alkoholisták vagy drogfüggők a szülők, és azonnal el fogják költeni a saját szenvedélyeikre. És azt is meg tudták mondani nekem az igazgatók, hogy kik azok a családok, akiktől az első nap az uzsorások el fogják venni ezt az összeget. Ezért sem tartjuk helyesnek, hogyha mindenféle ellenőrzés nélkül, az elköltés ellenőrzése nélkül készpénzben adjuk oda ezt a juttatást. Még azt is mondták ezek a pedagógusok és igazgatók, hogy ők vállalnák azt, hogy az iskola keretein belül osztják ki a tanszereket a gyerekeknek, ahogyan ugye a tankönyvcsomagokat is az iskolán keresztül kapják meg a gyerekek. Ők még többletfeladatként is vállalnák, csak hogy eljusson ténylegesen a gyerekekhez, és ne szenvedjenek hátrányt amiatt, hogy esetleg a szüleik felelőtlen módon használják ezt fel, vagy terrorizálják őket olyan családok, vagy olyan bűnözők, akiknek ez az életmódja. Tehát ezeknek az átgondolását javaslom. Lehetséges magyarázat erre, hogy az idő rövidsége miatt az augusztusi támogatás kifizetése ezért történik készpénzben. Nyilván ez jobb, mint a semmi, de ha a következő években is ezt a formát tudják fenntartani, azt mi kritikával illetjük. Szerintünk jobb lenne, hogyha az augusztusban érkező támogatás is olyan utalvány formájában érkezne, amelyet kifejezetten csak a tanszerekre, ruhákra, vagy akár élelmiszerre lehetne elkölteni. László Attila, Pilis város Mi Hazánkos polgármestere egyébként vezetett be ilyen iskoláztatási támogatást a településén, és az ő esetében ezt megvalósította, hogy vagy számlával kell igazolni a szülőknek azt, hogy ténylegesen a gyermekre és az iskoláztatásra költötték, vagy olyan a helyi boltokban elkölthető utalvány formájában kapják ezt meg, ahol kifejezetten csak erre lehet költeni. Kérem miniszter urat és a kormánypárti többséget, hogy ezt is gondolják át. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönöm szépen, képviselőasszony. A vezérszónoki felszólalások végére értünk. Most 2 perces időkeretben kért szót Balogh Mihály a Tisza képviseletében. Megadom a szót 2 percben. Parancsoljon, képviselő úr.
4: Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. A kampány alatt, amíg önök végig hazudtak, zsaroltak, fenyegettek, mi több ezer családdal találkoztunk. Olyan szülőkkel, akiknek nem csak a gyerek iskolatáskája, de a mindennapi betevő megszerzése is hatalmas kihívást jelentett. Tudják, mit érez egy gyermek, amikor a szükséges felszerelések hiányában kénytelen elkezdeni a tanévet? Amikor már az első nap azt érzi, hogy ő kevesebb a többieknél? Persze, hogy nem, mert önök teljesen elszakadtak a magyar valóságtól. Ennyire volt eredményes tehát az önök úgynevezett családbarát politikája. Folyamatosan a statisztikai adataikra hivatkoznak. Jöjjenek el velünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, vagy Borsod megyébe, és mondják el az ott élő emberek szemébe, hogy a statisztika szerint itt mindenki jól él, és nincs semmi probléma. Itt több százezer családról van szó, akiknek ez a támogatás a túlélést és a kapaszkodót jelenti. A Tisza kormány üzenete tehát egyszerű és világos. Minden gyermek egyenlő esélyeket érdemel. Egyetlen gyermek sem indulhat hátrányból, csak azért, mert az elmúlt 16 évben egy elhibázott, érzéketlen és nem emberközpontú politika irányította ezt az országot. Mi valóban a magyar családok mellett állunk. Az önök döntései miatt most 400 ezer gyermek kerül nehéz helyzetbe. Ezért azt javaslom önöknek, hogy emiatt öltözzenek feketébe. Álljanak ki a nyilvánosság elé, és emiatt kérjenek bocsánatot a magyar emberektől. Végezetül pedig a dresszkódot ne felejtsék el egyeztetni, hogy a drámából ne egy újabb kabaré legyen. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Németh Balázs Lajosnak adom meg a szót 2 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr.
5: Kedves elnök asszony, tisztelt elnök asszony, kedves ház! Azért kértem szót, mert bár itt a képviselő társaim már többször és többen is elmondták pártoktól függetlenül, hogy tele van igazságtalan rendelkezéssel ez a javaslat, hiszen olyanok is kapnak pénzt, akik jómódúak, nagyon sokan viszont nem kapnak olyanok pénzt, akik rászorulnának. És az a félő, hogy önök erről nem tájékoztatták Magyar Pétert, hiszen Magyar Péter néhány perccel ezelőtt a Magyar Péteri kocsmai stílusban ide vetette Hegedűs Barbara képviselő asszonynak, hogy persze majd a milliárdosoknak is adjunk mi. Hát kedves Magyar Péter, ha itt lenne, de kedves Tisza frakció, most önök adnak a milliárdosoknak. A jómódú, milliókat kereső, sőt milliárdos vagyonnal rendelkező elvált szülőknek adnak pénzt. Ha egy gyerekük van, ha több gyerekük van mindenképpen. De nem adnak pénzt azoknak, akik mondjuk két szülő minimálbért keres, vagy pedig egyik szülő minimálbért keres, a másik munkanélküli, nincsen munkája, egy, kettő, három gyereket nevelnek, ők nem kapnak pénzt önöktől. Magyar Péter elvált szülőként a mostani javaslat szerint sok milliós fizetéssel kap iskolakezdési támogatást. Azok a szegény emberek, akikről a képviselőtársam is beszélt, hogy mondjuk Szabolcs megyében élnek, ők viszont nem kapnak pénzt iskolakezdési támogatás címén, hiszen tudjuk, hogy 1 millióval nőtt a munkahelyek száma az elmúlt bő 10 évben, vagyis aki Magyarországon dolgozni akar, dolgozhat, aki Magyarországon dolgozik, most már a minimálbér értelmében jóval 300 000 forint fölött keres, az adójóváírásokkal, az SZIA mentességgel gyakorlatilag nettóban meg is kapja. Ez azt jelenti, hogy önök nem adnak pénzt azoknak az embereknek, akik 1, 2, 3 vagy akár még több gyermeket nevelnek, és bizony rászorulók lennének. És akkor még 10 másodperc, azt mondta a miniszter úr, hogy a Fidesz nem támogatta semmivel a gyerekeket. És mi van az 5000 milliárd forinttal, amit a gyerekes családok kaptak támogatásként csak az Orbán kormányzás utolsó évében? Mi van az ingyenes étkezéssel, az ingyenes tankönyvekkel, mi van a tanszercsomaggal, amit majdnem 100 000-en megkapnak ingyen? Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. És 2 percre megadom a szót Jójárt Erika, Tisza képviselőjének.
6: Szépen a szót, elnök asszony. Én felhívnám Német Balázs figyelmét arra az igazságtalanságra, ami itt korábban, hála önöknek, zajlott. Korábban önök adókedvezmény formájában nyújtottak támogatást a családoknak. Ez azt jelentette, hogy aki mondjuk 5 millió forintos jövedelemmel rendelkezett, az nagyon nagy támogatást kapott az államtól, míg a munkanélküliek semmit. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt ezt felesleges feszegetni, hogy mennyire igazságosak a rendszerek, mert onnan, ahonnan indultunk, ez csak jobb lehet. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen, képviselőasszony. Most megadom a szót Szijjártó Gábor Tisza képviselőjének, parancsoljon.
7: Köszönöm a szót. Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársak. Házi orvosi praxisból érkeztem az országgyűlésbe. Közel 6 évig voltam egy leszakadó, roma többségű kistelepülés orvosa, ahol a szegénység nem statisztikai adat, hanem a mindennapi valóság. Nap mint nap szembesülnöm kellett azzal a szomorú ténnyel, hogy sok gyermek számára a születési hely ma is meghatározza a jövőt. Nem azért, mert ne lennének tehetségesek vagy szorgalmasak, hanem mert családjuk gyakran nem tudja biztosítani számukra a tanulás, a kitörés feltételeit. Már az iskolakezdés is komoly anyagi kihívást jelent. Sok családnak gondot okoz a tanszerek, a megfelelő ruházat, vagy akár a legalapvetőbb tisztasági eszközök megvásárlása. A hátrány azonban nem áll meg az anyagi nehézségeknél. Számos gyermek olyan otthonból érkezik, ahol nincs megfelelő környezet a tanuláshoz. A problémát tovább mélyíti, hogy sokan korlátozottabb szókincssel, eltérő kommunikációs háttérrel érkeznek az iskolába, ami megnehezíti a tananyag elsajátítását, nehezíti a közösségbe való beilleszkedést. A kezdeti kudarc élmények könnyen önbizalomvesztéshez vezetnek, és így egy idő után már a saját képességeikben való hit is meginog. Tapasztaltam, hogy számos családban még mindig erős a közintézményekkel szembeni bizalmatlanság. Emiatt az iskola és a szülők közötti együttműködés sem mindig tudja betölteni a támogató szerepet, melyre a gyermekfejlődéséhez szükség lenne. Mindez már az óvodából az iskolába történő átmenet során is megmutatkozik. Azok a gyermekek, akik készségbeli vagy szocializációs hátránnyal kezdik meg az első osztályt, már induláskor lemaradásba kerülnek. A kis településeken ezek a különbségek különösen jól látszanak. A gyermekek hamar érzékelik, hogy nem ugyanazokkal a lehetőségekkel indulnak, mint társaik, és ez könnyen oda vezet, hogy már fiatalkorban elveszítik a hitüket abban, hogy tanulással és kitartással valóban képesek megváltoztatni a saját jövőjüket. Éppen ezért tartom kiemelkedően fontosnak a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését. Bár önmagában nem oldja meg az említett társadalmi problémákat, enyhíti azok egyik meghatározóbb okát, az iskolakezdéskor jelentkező anyagi hátrányokat. Célja, hogy minden gyerek számára biztosítottak legyenek az eredményes tanévkezdéshez szükséges alapvető feltételek. Ha egy családnak nem kell választani az iskolakezdéshez szükséges kiadások és a mindennapi megélhetés között, a gyermek már az első naptól kisebb hátránnyal és magabiztosabban kezdheti meg a tanulmányait. Ez nem csupán anyagi segítség, hanem hozzájárulás az iskola kapujában megjelenő esélykülönbségek mérsékléséhez, megkönnyíti a beilleszkedést és csökkenti a korai lemaradás kockázatát. Ez a támogatás a társadalmi szolidaritás elvét fejezi ki. Az, hogy az iskolakezdés anyagi terhei nem akadályozhatják meg egyetlen gyermek sikeres tanévkezdését sem. Olyan befektetés, mely az esélyegyenlőséget erősíti, és hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek jövőjét egyre inkább a tehetségük, a szorgalmuk és a kitartásuk, ne pedig a körülményeik határozzák meg. Hiszem, hogy az ország jövője nem azon múlik, hogy meddig jutnak a legszerencsésebbek, hanem azon, hogy képesek vagyunk-e kötelezettséget vállalni, és esélyt adni azoknak a gyermekeknek, akik a legnehezebb körülmények közül indulnak. Ezért kérem a képviselőtársak támogatását. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Bencsik János fideszes képviselőnek, 2 perces időkeretben parancsoljon.
8: Köszönöm a szót, elnök asszony, kedves képviselőtársaim, miniszter úr. Abban nem szeretnék most belebonyolódni, hogy a választási kampány során milyen ígéretek hangzottak el az önök részéről, és most hol tart gyakorlatilag a törvény javaslatnak a vitája. Egyetlen egy praktikus kérdést szeretnék fölvetni, hogy az iskola az még mindig szeptemberben kezdődik, tehát a tanítás szeptemberben kezdődik. Ekkora kell, hogy meglegyenek a tanszerek. Lehetséges az, hogy az utalványokat ne novemberben kapják meg a jogosult családok a tanszervásárlási utalványt, hanem azzal kezdjük. Tehát augusztusban kapják meg a tanszervásárlási utalványt, vegyék meg a tanszereket, induljon el az iskola, és novemberben, amikor kinőtte a gyerek a kabátot, az előző évi kabátot, akkor pedig kapja meg a készpénzt, és vásárolhassák meg a szülők, a gyermekek számára a kabátot, a sapkát, a kesztyűt, vagy pedig a bakancsot. Hogyha lehetséges még fordítani a támogatás belső rendszerén, akkor tisztelettel javaslom, hogy az iskola kezdés időpontjához igazítva először a tanszereket vásárolhassák meg a kedvezményezett családok. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Csatári Ernőnek a Tisza képviseletében adom meg a szót, 2 perces időkeretben parancsoljon.
9: Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, nem akartam szót kérni, de önök azt mondják, hogy nem kap mindenki iskolakezdési támogatást. Hát kérem, elfelejtkeztek arról a tényről, hogy nekünk szinte minden városban vannak Tisza szigeteink. És a Tisza szigetek, mint ahogy teszik azt már 2 éve, most is gyűjtést szerveznek minden egyes településen. És igen, akikre önök azt mondták, hogy nem fognak kapni iskolakezdési támogatást, mindezek mellett meg fogják kapni a támogatást. Engedjenek meg egy példát. 2 évvel ezelőtt, augusztusban, Siófokon a Tisza szigetek tagjai körbe telefonálták az iskolákat, és megkérdeztük, hogy van-e szükség valamilyen tanszerre, vagy bármilyen iskolakezdési eszközre. Mit gondolnak, hányan jelezték? 175 diák jelezte, hogy igen, szükségük lenne bármilyen iskolakezdési tanszerre. Megkérdeztem a Tisza szigetek tagjait, hogy mondtátok, hogy ezt a Tisza fogja felajánlani? Hát azt nem mondtuk. Akkor hívják őket vissza. Visszahívtuk. Mi volt a válasz erre? Az volt a válasz, kérem, hogy megoldódott a probléma. mi ez ellen küzdünk. Ezek voltak önök, mi pedig most is a Tisza szigetekkel együtt karöltve iskola kezdési támogatást fogunk adni mindenkinek, aki nem részesül ebből a támogatásból, az pedig a Tisza szigetek segítségével támogatni fogjuk. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen, képviselő úr! Most megadom a szót Nacsa Lőrinc képviselőnek a KDNP képviseletében 2 percben.
2: Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony! Csatári képviselőre szerettem volna reagálni itt, hogy valaki gyűjt valakinek, az szerintem becsülendő dolog. Ha vannak jótékonysági akciók, jótékonysági bál akciók, ez szerintem egy helyes dolog. De azért nem a Tisza szigetekkel kezdődött az időszámítás. Ez a dolog, ez sok éve, sok évtized egy gyakorlat számos helyen, közösségben, ebben a frakcióban is számos olyan ember ül, aki helyben dolgozik, például önkéntesként civil szervezetnél, például jótékonysági rendezvényeket szervez, például adományokat visz. KDNP frakció minden évben vitt iskolakezdési támogatásként tanszereket és sportszereket iskolákban, például kárpátaljai iskoláknak gyűjtöttünk és vittünk tanszereket. Tehát csak azt szeretném mondani, hogy nagyon helyes, hogyha valaki csinál jótékonysági akciót, támogat valakit, de ez nem önökkel kezdődött. Csinálják önök is, csináljuk mi is, és csinálja mindenki, akinek erre van lehetősége és felelőssége, és úgy érzi, hogy neki ezt tennie kell. Ez teljesen helyes, hogy így működik a világ. Segítsünk azokon, akik rászorulnak, segítsünk azokon, akik ezt megérdemlik. Ez nem a parlamentben kell ezzel hencegni, hanem csinálni kell ezt a munkát. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő, és Barna Szabó Tímeának adom meg a szót, a maradék időkeret terhére parancsoljon.
10: Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt ház, mi nem abban hiszünk, hogy az ember annyit ér, amennyie van. Erről bizonyára Lázár Jánosnak más a véleménye. Mi abban hiszünk, hogy minden gyermek egyenlő, függetlenül attól, hogy mennyi pénz van a szülei pénztárcájában. Ezek a családok ugyanis nem választották a szegénységet, és azért nem tudnak egyről a kettőre jutni, mert lusták vagy nem szeretik a gyermeküket, hanem egyszerűen olyan mély rendszerszintű csapdákban élnek, ahonnan külső segítség nélkül nem lehet kitörni. Ez a Fidesz szomorú öröksége. Tartósan alacsony bérek, minőségi oktatáshoz való korlátozott hozzáférés, generációkon át öröklődő hátrányok. A szegénység pedig nem egyéni jellemhiba, nem morális kudarc és nem is lustaság, hanem ezen lehetőségek drasztikus hiánya. Én Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkezem, és hetek óta járok a választókerületemben, beszélgetek a helyiekkel, és újra, meg újra szíven üt az az élethelyzet, amiben nagyon-nagyon sokan élnek. Amíg nem látjuk be, hogy segíteni kell a társadalom legkiszolgáltatottabb rétegének, addig őket büntetjük a saját nehéz sorsukért. Mi egy esélyt szeretnénk adni azoknak, a családoknak, gyermekeknek, akik a legnehezebb helyzetben vannak. Ilyenek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok. Ilyen például a műhely és dobantó programban résztvevő fiatalok, akiknek kompetenciafejlesztése rész szakma tanulásával előrejutást kínálhatunk így. Önökkel ellentétben azonban tudjuk, hogy a rászorultság az nem csak a szegénység lehet. Különösen nehéz helyzetben vannak azok a családok, ahol sajátos nevelési igényi tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek. Itt valóban nem támasztottunk jövedelemkorlátot, hiszen ezek a családok mentálisan egy borzasztó nagy megterhelésen vannak túl, egy krízisen. Ezt szeretné a kormány elismerni. És ezeknek a szülőknek és a nevelőknek a munkáját, akik nap mint nap szembesülnek ezekkel a nehézségekkel és stigmákkal. A gyermeküket egyedül nevelő szülőkre is ugyan ezek a stigmák és bélyegek hárulnak, és ezeket szeretnénk egy kicsit könnyíteni ezzel a támogatással. Nem feledkeztünk meg azokról a szülőkről és gyermekekről sem, illetve azokról a gyermekekről sem, ahol egyik vagy mindkét szülőt elvesztették és árvasági ellátásban részesülnek. Emellett egy nevelő otthonokban élő gyermekekre is szeretném felhívni a figyelmet. Rájuk talán a leginkább jellemző, hogy az ő esetükben a szegénység és az elszigetelődés nem anyagi kérdés, hanem a támogató háttér teljes hiánya. Nem engedhetjük meg magunknak azt a rideg közönyt, amelyel a társadalom sokszor elfordul tőlük. megbélyegezve őket azzal, hogy problémásak, vagy reménytelenek. Nekik nem csak ételre és fedélre van szükségük, hanem olyan valós esélyekre, amely képessé teszi őket az önálló méltóság teljes felnőtt életre. Ezért ők is részesülnek majd ebben az iskolakezdési támogatásban. Sokan nem értik, hogy miért nem kap mindenki, de azt látniuk kell, hogy ezek a családok anyagi vagy természetbeni segítséget kapnak, az nem egy igazságtalan privilégium, hanem a rajtvonal minimális kiegyenlítése. Látnunk kell a különbséget a között, ha valaki sík terepen fut, és a között, ha egy gödör aljáról próbál felkapaszkodni. A célzott segítség nem előnyt ad nekik a többiekkel szemben, csupán egy létrát nyújt, hogy egyáltalán lehetőséget kapjanak. Az anyagi támogatásuk nem elvétel a tehetősebbektől, hanem befektetés a közös jövőnkbe. Tisztelt képviselőtársaim, kérem támogassák a javaslatot. Teremtsünk együtt egy olyan társadalmat, ahol jó gyereknek lenni. Hosszú távon ugyanis ez mindnyájunknak egy biztonságosabb, egészségesebb és élhetőbb környezetet terem. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen, képviselőasszony! Most Konc Zsófia, fideszes képviselőnek adom meg a szót. Parancsoljon, képviselőasszony!
3: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr! Természetesen minden olyan javaslatot támogatunk, amely a magyar családokat és a magyar gyermekeket segíti, és azt is ki kell emelni, hogy természetesen mindig lehet egy meglévő rendszert javítani, jobbá tenni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az rendkívül méltatlan, hogyha úgy beszélünk az előző 16 év családpolitikájáról, hogy ott nem történt semmi. Hiszen 2010 előtt valóban azt gondolom nagyon sokan az itt ülők közül átélték azt, hogy milyen nehéz helyzetben voltak a magyar családok. A családi adókedvezményt gyakorlatilag elvették az egy-két gyermekesektől, a három gyermekesek esetében is radikálisan csökkentették, az otthonteremtési támogatást megszüntették, és jöttek a devizahitelek. Az a helyzet, hogy volt egy valóban kilátástalan helyzet 2010 előtt. 2010-ben egy abszolút szemléletváltás történt. 2010 után ugyanis fokozatosan egyre több intézkedést hoztunk a magyar családok javára. Szimbolikusan 2011. január 1-én a családi adókedvezményt gyakorlatilag visszavezettük, és azt utána folyamatosan bővítettük, két gyermekesek esetében is fokozatosan bővült ez a családi adókedvezmény. A családokat igazából számos intézkedéssel kell és lehet támogatni. Több mint 30 féle intézkedést vezettünk be az elmúlt 16 évben. Az egyik legfontosabb pillér természetesen a családok anyagi helyzetének a javítása. Mindannyian ezt szeretnénk, és szerintem igazából a mai javaslattal kapcsolatban is csak azt tudom mondani, hogy ez egy olyan javaslat, amelyet mindenféle szempontból támogatni kell, hiszen közel 40 milliárd forinttal támogatja egyébként a magyar családokat, a magyar gyermekeket. Mit tettünk mi? 2010-ben a magyar családoknak 960 milliárd forint volt biztosítva a költségvetésben. 2026-ban ez 4802 milliárd forint lett, meg ötszöröztük a magyar családoknak juttatott összegeket. Ez egy magáért beszélő tény, ami azt gondolom, hogy egy fontos dolog, az egy jó hír, hogy ehhez most még jön 40 milliárd forint. Csak egy év alatt a 2025-ös költségvetésből, a 2026-os költségvetésbe 1000 milliárd forinttal növeltük ezt a támogatást. Ez egy komoly dolog, azt gondolom, hogy ezt folytatni kell, és ez a támogatás is ezt folytatja, ezért fogja a Fidesz frakció ezt megszavazni és támogatni. Mit tettünk tavaly július 1-ével? Elkezdtünk egy óriási adócsökkentési programot, hiszen valóban úgy volt, hogy 2010 után két fő célkitűzésünk volt, egy munkaalapú társadalom létrehozása, amelyben 1 millió munkahelyet létrehoztunk, emellett pedig a családok folyamatos segítése. Július 1-ével a tavalyi évben a CSED-et és a GYED-et SZJ-mentessé tettük, ez azt jelenti, hogy a kisgyermekes családok, tehát ahol valóban megszületik a gyermek, és nagyon sok költség felmerül, egy óriási segítséget kaptak azzal, hogy ez már személyi jövedelem adómentessé vált. Emellett folytattuk az édesanyáknak biztosított személyi jövedelemadómentességet, amely havonta több tízezer vagy akár százezer forinttal is segíti a több gyermekes családokat. Most ugye ott járunk, hogy a három, illetve a több gyermekes édesanyák személyi jövedelemadómentesek, a 40 év alatti két gyermekes édesanyák személyi jövedelemadómentesek, a 30 év alatti édesanyák személyi jövedelemadómentesek. Ez fog folytatódni 2029-ig, bízunk benne, hogy 1 millió édesanya lesz személyi jövedelemadómentes Magyarországon. Ami óriási segítség volt, a családi adókedvezménynek a megduplázása. Ez egy fontos intézkedés volt, mert több mint 1 millió családot érintett. Azt gondolom, hogy azzal a Tisza frakció is egyetért, hogy a családi adókedvezmény duplázása, ez egy valós segítség volt a magyar családok számára, és bizony komoly költségvetési vonzata is volt, de megléptük. Emellett ugye az otthonteremtés tekintetében igyekeztünk segíteni. 2015-ben a csokkot bevezettük, utána csok plusz, falusi csok, babaváró, számos támogatás volt. Lehetnek új intézkedések, és várjuk is, hogyha bármilyen olyan intézkedés jön, ami a magyar családoknak jó, biztosan támogatni fogjuk. Emellett pedig az édesanyák tekintetében, a kisgyermeket nevelő édesanyák tekintetében a foglalkoztatás, mivel létrehoztunk 1 millió munkahelyet, az édesanyák is egyre többen a kisgyermeket nevelő édesanyák munkába álltak, és 66%-ról 80%-ra nőtt a foglalkoztatásuk. Hogyan tudtunk segíteni? Bölcsödéket hoztunk létre. 32.500 darab férőhelyből több mint 72.000 lett, és Magyarországon a 3.155 önkormányzatot nézve, 2010-ben mindössze 326 településen volt bölcsöde, ma már 1241 településen van. Én nem azt mondom, hogy az út végén vagyunk, de ez egy komoly előrelépés, és a kisgyermekes családoknak édesanyaként mondom, hogy egy hatalmas segítség, amikor igenis vannak bölcsödei férőhelyek, és ott is bevezettük a bölcsödei térítési díjtámogatást, amit uniós finanszírozással kezdtünk el, elfogyott a pénz, egyébként a kormány egyedi döntést hozott, 6,6 milliárd forinttal még kiegészítette ezt a támogatást, és havonta 50.000 forinttal segíti a bölcsödébe járó gyermekes családokat, az egyszülős családokat pedig 65.000 forinttal, akár a gyermekétkeztetést is belevéve. Tehát ez a három fő pillér, otthonteremtés, a munka és a család közötti egyensúly megteremtése és a családok anyagi támogatása. Az iskola kezdési támogatás nagyon jól illeszkedik abba a sorba, amit elkezdtünk akkor, amikor igenis 1,2 millió diák esetében az ingyenes tankönyvet biztosítottuk. Ez egy nagy segítség, mert egyetértek azzal, hogy iskola kezdés előtt bizony számos kihívás van egy család életében, és éppen ezért mondom azt, hogy az ingyenes tankönyv az egy nagy segítség volt. Emellett 600.000 gyermek esetében ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetést vezettünk be, és ami szintén akár a hátrányos helyzetű, nehezebb sorsú családoknak, azt gondolom, hogy egy óriási dolog, hogy az Erzsébet táborokban több mint 100.000 gyermek tud évente elmenni, és tényleg egy életre szóló élményt tudott szerezni, és azt gondolom, hogy aki járt az Erzsébet táborokban, igenis ezt visszaigazolja, vissza tudja csatolni, hogy ez egy jó program. Tehát összességében én azt tudom mondani a Fidesz frakció nevében és a saját nevemben is, hogy abszolút támogatjuk ezt a javaslatot. Nyilván a kedvezményezeti kör meghatározásával kapcsolatban lehetnek pontosítások, de összességében ez egy jó intézkedés, a magyar családokat segíti, és bízom benne, hogy a Tisza kormány a jövőben az egyébként az előző kormányok alatt elkezdett családtámogatási programokat folytatni fogja, és hogyha amennyiben olyan javaslat érkezik, amely még ezt tovább bővíti, akkor mi mindenképpen támogatni fogjuk azt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Köszönöm szépen, képviselőasszony. Most megadom a szót Németh Balázs Lajos fideszes képviselőnek, 2 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr.
5: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház! Önök szándékosan nem akarják megérteni azt a hibát, ami ebben a javaslatban benne van, és amit már a társadalmi egyeztetés szakaszában is, amire megpróbáltuk felhívni a figyelmet, hogy próbálják módosítani. Arról beszél a miniszter úr, és utána most nemrég az államtitkár asszony is, hogy önöknek minden gyermek egyenlő, minden gyermek egyformán értékes, de önök számára ez alapján a javaslat szerint nem minden gyermek egyenlő. Szeretném ismét felhívni a figyelmet, és elmondom megint lassan. Ha van két szülő, egy édesanya és egy édesapa, minimálbért keres az egyik, a másik nem kereső, mondjuk legyen munkanélküli, és nevelnek 3 gyermeket, nem jár nekik az iskolakezdési támogatás. Viszont egy milliókat kereső, elvált, legyen bankár vagy miniszterelnök, neki jár az iskolakezdési támogatás. Tudják, hogy hány gyereket kell nevelnie egy édesanyának és egy édesapának, hogyha minimál bérért dolgoznak mindketten? Hány gyermeket kell nevelniük a családban, hogy járjon nekik az önök iskolakezdési támogatása? A 11. gyerek után jár nekik az iskolakezdési támogatás. Ha két minimál béres szülő 10 gyermeket nevel, akkor nem jár nekik az iskolakezdési támogatás. De egy milliómos, milliókat kereső, milliárdos vagyonnal rendelkező, egyedülálló szülőnek viszont jár. Ez a javaslat természetesen meg fogjuk szavazni, hiszen a Fidesz-KDNP minden olyan javaslatot megszavaz, ami legalább a magyar emberek egy részének segítséget jelent. De ez a javaslat, ez egy hibás és igazságtalan javaslat. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Benke József, Tisza képviselőjének 2 perces időkeretben parancsoljon.
11: Köszönöm a szót, elnök asszony. Hallgatom, itt nem akartam ehhez a témához hozzászólni, megmondom őszintén, mert én is nagy családos vagyok, de elvált. És az előző házasságomból 3 gyerekem van, és a második házasságomból 1 picikém, 7 éves. És itt hallgatom önöket, amikor arról beszélnek, Németh Balázs is, és így páran, hogy felerősítik azt, hogy igazságtalan az, amit most összerakunk, és ezeket a dolgokat hozzák létre, és ezeket erősítik fel. Lehet. Lehet, hogy vannak bent olyan típusú dolgok, amiken majd javítanunk kell. Elindultunk bent. De mi legalább elindultunk.

0: amiből én kiestem belőle, mert elváltunk, és ez miatt én nem lettem rá jogosult. Tehát úgy gondolom, hogy ott önöknek volt rá idejük, hogy ebben tudjanak ilyen szempontból igazságos rendszert kidolgozni, nem tették meg. Mi majd észre fogjuk venni, elindultunk ezen az úton, és létre fogunk hozni dolgokat. És egyet kell, hogy értsek Dúró Dórának azzal a dolgával, hogy mekkora demográfiai problémák vannak. Teljes mértékben egyetértek. De én ezt egy másik oldalról közelíteném meg. Arról, hogy önök egyfolytában mindig riogatták a magyar embereket. És biológiailag bekapcsolhatott az emberekben egy olyan dolog, hogy nem is szerettek volna gyerekeket. Mert hova? Arra, hogy ilyen háborús retorikában tartsák a magyar embereket. Azzal riogassák, hogy fejbe lövi a kisgyerek előtt ezeket a dolgokat, nézzék végig a híradókban, meg mindenhol. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Bódis Kriszta, Tisza képviselőjének, a hátralévő időkeret terhére, képviselő asszony, parancsoljon.
2: Köszönöm a szót. Úgy érzem, hogy önök cinikusak egyrésztről, és azt hiszem, hogy nem értenek a szociálpolitikához. Az elmúlt 16 évben önöknek hatalmas lehetősége lett volna arra, hogy nem csak iskola kezdési támogatást adjanak, mert nem adtak, tehát most arról beszélgetünk, amit önök nem csináltak meg, és azt kritizálják. Másrészt önöknek arra volt felhatalmazásuk és lehetőségük, hogy a szegénység újratermelődésének ördögi körét megszakítsák. Azzal, hogy nem Erzsébet táborokat szerveznek, nem kérdés, hogy ezek nagyon jó programok, hanem intézményrendszereket változtatnak meg, strukturális rendszerszintű változást hoznak, olyan oktatási rendszert például, ahol minőségi oktatást kaphatnak a gyerekek. Én voltam az egyik civil egyébként, talán erre sem emlékeznek, a civilek önök helyett megcsinálták azt, amit az államnak kellett volna, vagy próbálták megcsinálni ellenszélben. Minőségi oktatáshoz juttatni a gyerekeket. Vagy például különféle iskolakezdési támogatásokat adni. Innen is köszönöm azoknak a civileknek, akik az elmúlt 16 évben minden év elején gyűjtöttek a gyerekeknek, és most a szigeteknek is, akik segítettek, hogy megfelelő eszközöket kapjanak. Elmondom, hogy még miben kiabáltak a szakemberek és a civilek. Pontosan a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ügyében. Ugyanis volt egy sokkal jobb mutató. A hátrányos helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet mutatója, amelyik pontosabban fejezte ki és nyomon követhetővé tette az oktatási rendszerben is, de más rendszerekben is a szegény embereket, szegény gyermekeket. Ez egy nagyon-nagyon jó kategória volt. Ehelyett önök bevezették a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény mentén történő mérést, meglepő módon lecsökkent a hátrányos helyzetű gyerekek száma. A statisztikai adatok ezért kevesebb szegény gyereket mutattak ki. Gondolom nem véletlen született meg ez a döntés. Ezen kívül az RGK, ez a kedvezmény, ez nem nőtt a bérek növekedésével. Tehát azt a küszöböt, amit most itt hiányolnak, hogy nem jó, azt pontosan önök állítottak be. Megjegyzem, hogy igen, fogunk gondolkodni ennek a küszöbnek a megváltoztatásán, pont azért, hogy a dolgozó szülők és az önök által emlegetett szülők is kimaradjanak, ezt nem lehet ilyen rövid idő alatt bemérni. Borzalmasak azok az adatok, amelyek mentén a jogosultságot mérni lehet, éppen az önök tevékenységének köszönhetően. Még egyet a kártyás és a készpénzes kifizetéssel kapcsolatban, és az, hogy időben ez hogyan tolódik el. Mi nem az íróasztal mellől hoztuk ezeket a döntéseket, hosszú beszélgetéseket, vitákat, szakmai vitákat is folytattunk, ezen kívül külön az iskolakezdési támogatás kapcsán megkérdeztük a terepen dolgozó szakembereket, tapasztalati szakértőket is, akik szegregátumokban dolgoznak gyerekekkel, vagy egyszerűen csak ott élnek. Kutatást végeztünk azzal kapcsolatban, hogy milyen formában történjenek ezek a kifizetések. Hiszen mi is tudjuk, én különösen, mert terepre jövök, hogy milyen visszaélések lehetnek egyébként ezeknek az embereknek nem feltétlenül a rovására irandóan, hanem egyszerűen abból a helyzetből következően, ahova ők kerültek, hogy ezek tényleg célzottan jó támogatások legyenek. Ezekből a kutatásokból született ez a mostani döntés, vagyis, hogy legyen készpénzes kifizetés is, és legyen kártyás is. És azt gondolom, hogy meg kell majd nézni, miért nem ezt kérdezték meg egyébként, hogy gondolom,

0: gondoltunk-e arra, mert gondoltunk, hogy meg fogjuk nézni, hogy milyen hatású az a támogatási rendszer, amit most kitaláltunk, és természetesen finomhangoljuk majd a következő időszakban. Ezt önök nem tették, mert önök nem adatvezérelt döntéseket hoztak, és nem nézték a hatását a döntéseiknek. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen, képviselő asszony, a felszólalást. Most Hegedűs Barbara, fideszes képviselőnek adom meg a szót, parancsoljon.
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt háztisztelt képviselőtársaim. Nem terveztem másodszorra is hozzászólni, de a tisztelt képviselőtársaimnak a felszólalása alapján mindenképpen fontosnak tartottam, hogy felhívjam a figyelmet még egyszer arra, hogy a meghirdetett cél és a benyújtott törvényjavaslat közötti súlyos ellentmondásra személyes példa alapján is. Hiszen az előttünk álló mostani törvényjavaslat alapján a gyermekem révén én is jogosult vagyok az iskola kezdési támogatásra. Már pedig úgy gondolom, hogy országgyűlési képviselőként nem a rászoruló családok közé tartozok. És ezért én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos lenne átgondolni még egyszer a jogosultsági köröket, és én azt gondolom, hogy én fontosnak tartom, hogy ez az összeg valóban eljusson majd azokhoz a családokhoz, amelyek olyan többgyermekes családok, akik rászorulók is kimaradnak ebből a támogatásból. Ezért én ezt teljes összeget azt fel fogom ajánlani a veszprémi családsegítő szolgálat részére, hiszen még alpolgármesterként is dolgoztam velük együtt, iskolakezdési támogatás van Veszprémben már hosszú évek óta, rászorultsági alapon családsegítő szolgálattal dolgoztunk együtt, különböző szociális programokon, iskolakezdési vagy egyéb gyűjtéseken is, és biztos vagyok benne, hogy az ő közreműködésükkel el fognak jutni ezek a támogatások azokhoz a családok számára, azok a nagy családosok, több gyermekesek számára, akik egyébként nem jogosultak erre a támogatásra a jellegi törvényjavaslat alapján. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselőasszony. Most 2 percen megadom a szót Bújdosó Andrea Anna frakcióvezető asszonynak, parancsoljon.
3: Köszönöm szépen, elnök asszony. Április 12-én az emberek elsöprő többséggel választották meg a Tisza pártot, és egy 240 oldalas programot is felhatalmaztak ennek a megvalósítására bennünket, és ebben a programban benne volt, hogy bevezetjük az iskolakezdési támogatást. Ez áprilisban történt, augusztusban bevezetjük, úgyhogy teljesítjük a programpontunkat. Önök semmilyen programot nem hoztak, tehát semmit nem teljesítenek. A másik, említették, hogy nem csak a rászorulóknak jár ez a támogatás, Hegedűs Barbara a képviselőasszony is ezt mondta most, ez valóban így van, nincs olyan rendszer, ami tökéletes, és hallottuk, hogy ezen fogunk javítani, de ha 90%-ban a megfelelő helyre jut, akkor már mindjárt jobb, mint sok minden más rendszer, és ne beszéljünk arról, hogy ahogy elhangzott, azok a statisztikák, illetve kimutatások, ami a rászorulóknak a körét meghatározott, az azért nem került rendesen meghatározásra. Orbán Viktor sem tudta, hogy mennyi rászoruló gyerek van, tehát ezeket az adatokat is pontosítani kell azért, hogy valóban a legjobb helyre kerüljön el a megfelelő támogatás. És ami a legfontosabb, hogy augusztusban 400 ezer gyerek fog kapni pénzt arra, hogy méltányosan kezdje meg a tanévet, és ez a legfontosabb. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm frakcióvezetőasszonynak. Most Rétvári Bence KDNP képviseletében kapja meg a szót 2 perces időkeretben.
4: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt háztisztelt képviselőtársaim. Hogy mi elmondtuk a ciklus elején, minden jó célt támogatni fogunk, ezt a célt is természetesen támogatni fogjuk. Ugyanakkor én azt láttam itt a felszállások közben a tiszapárti képviselők arcán is, hogy sokszor ők is meglepődtek, hogy ezt a támogatást egy olyan szülő is meg fogja kapni, akinek sok millió forintos jövedelme van, egyedül neveli a gyerekét, és meg fogja kapni. Mi 2 olyan szülő, aki dolgozik, mind a ketten dolgoznak, de minimálbéren vannak, nevelnek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gyereket, ők pedig nem fogják megkapni. Én úgy látom, hogy önöknek sem ez volt a célja eredetileg. elvileg. Ezt a javaslatot most ma itt szerintem mindjárt támogatni fogjuk. De azt kérjük a TISZA pártól, hogyha itt most szembesültek azzal, hogy mi ennek a javaslatnak a tényleges tartalma, és éreznek benne igazságtalanságot, akkor minél hamarabb hozzanak be olyan módosítást majd a későbbiekben, amikkel ezeket a belső ellentmondásokat ki lehet küszöbölni, többféle irányba lehet indulni. Önökre bízunk természetesen, hogy melyik irányt választják, hogy a rászorultságot pontosítják jobban, vagy mindenki számára alanyjogon elérhetővé teszik. Ugye a Fidesz-KDNP a legtöbb családtámogatást, sőt minden családtámogatást alanyjogon mindenki számára elérhetővé tett. Önök döntik el, hogy melyik irányba mennek, de én úgy láttam, hogy önök is megdöbbentek, hogy tényleg több mint 11 gyereket kell nevelni, két minimálbért kereső szülőnek ahhoz, hogy megkapja az iskolakezdési támogatást. Szerintem önöknek sem ez volt a szándéka, de ezt sikerült belépni a javaslatba, úgyhogy én javaslom, hogy jöjjenek vissza még a nyár vége, vagy az ősz folyamán is pontosítsák ezt a javaslatot. Addig is ezt természetesen mi támogatni fogjuk. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen! Most megadom a szót Panyi Miklós fideszes képviselőnek. Parancsoljon képviselő, öné a szó a maradék időkeretben.
5: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő hölgyek és urak! Keressük a nemzeti minimumot, és sok olyan hozzászólás volt, ami azt gondolom, hogy segíti ennek az elérését, hiszen nincs vita közöttünk abban, hogy a családok támogatása fontos és kiemelt, és ezen belül is a rászoruló családok támogatása is fontos. De mégis elhangzott néhány olyan hozzászólás, amire szükséges reagálni, és szintén az előterjesztés kapcsán van néhány olyan megjegyzés, amit szintén fontos hangsúlyozni. Ugye a szegénység újratermelődésének a megszakításának a kérdése, Bódis képviselő asszony mondta ezt. Én azt gondolom, és talán ezeket az eredményeket ne vitassuk el, hogyha 1 millióval többen dolgoznak ma Magyarországon, mint 2010-ben, az mégiscsak azt jelenti, hogy 1 millió fővel több keres, és 1 millió emberrel több ember tud hazavinni segély helyett munkabért, magasabb fizetést a családnak. Ez pedig jó, ez pedig erősíti a családokat és a gyerekekre fordítható összegeket is. Én azt gondolom, hogyha a rezsicsökkentésnek köszönhetően, hogyha az elmúlt 16 évben 22%-ról 7%-ra csökkent a közüzemi tartozásokkal rendelkező háztartások száma, ez mégiscsak azt mutatja, hogy a családok erősödtek az elmúlt időszakban, tehát több család van, aki sikerül felkapaszkodnia a szegénységből, és elkezdeni a középosztály felé lépkedni. Ezeket az eredményeket én azt gondolom, hogy nem érdemes elvitatni. Nagyságrend kapcsán több felszóló sajnos elmondta méltatlan módon, azt mondta, az elmúlt 16 évben nem történt semmit családtámogatások kapcsán. Elhangzott a szám, 2026-os évben 4800 milliárd forint van allokálva családtámogatásokra. Nagyságrendileg az az összeg, amiről most beszélünk, ami helyes elhangzott és támogatjuk, ez ugye 40 milliárd forintos támogatás az, ami pluszba fog menni a családoknak, és ebben a 4800 milliárdban még nincsen benne a rezsicsökkentésre fordított kiadások. A tervezetnek, a javaslatnak az előkészítettsége, most nem belemenve abba, hogy itt előzetesen 700 ezer családról vagy gyermekről volt szó, most ez lecsökkent 400 ezerre. Az arról volt szó, hogy ez egy összegű, vagy pedig most pedig ugye két összegben kerül folyósításra, de itt a rászorultsági elv az, amit megint csak szeretnék hangsúlyozni. Többen elmondták, hogy ez valódi rászorultsági kedvezmény lesz. Kőszegi Krisztián úr is elmondta, Balogh Mihály képviselő is elmondta. Mégis azt látjuk, hogy olyan esetek maradnak a rendszerben, és itt én a egykeresős családnak az esetét hoznám fel. Aki minimálbérből él, egy minimálbéres kereső van ebben a családban, és van egy munkanélküli családanya. Ott van két gyerek. Ez a család, ez nem jogosult erre a kedvezményre. Ez ki van számolva, ezt kérem, ellenőrizzék. Én nem gondolnám, hogy ezek a családok ne érdemelnék meg ezt a támogatást. És azt gondolom, hogy nem is ez volt itt a jogalkotó célja, mégis az a helyzet, hogy a jelenlegi előterjesztésben ez szerepel. És tudják, hogy mi az, és akkor reagálok miniszterelnök úr szintén nagyon méltó felvetésre, tudják, mi az a kedvezmény, amivel most ez a család idén sokkal bejebb van? Azzal, hogy megdopláztuk a családi adókedvezmény mértékét. Két gyerek után ez 40 ezer forinttal nőtt, ez pedig azt jelenti, hogy ez a család 480 ezer forinttal többet visz haza idén a a Fidesz kormánynak köszönhetően, mint előtte. Tehát miközben mi ezt a minimál béren élő két gyerekes családot megtámogattuk, az önök iskolakezdési támogatása, ami arról szólna, hogy rászorultsági alapon például ilyen családokat támogasson, ezt nem teszi meg. És én azt gondolom, hogy ezért ez a javaslat korrekcióra szorul, az pedig, hogy ilyen kapkodba fogadják el, miniszterelnök úr jelentette be, 2025. decemberében Tarna Zsadányon éppen. Volt 10 hónapjuk arra, hogy akkor sok száz szakértővel dolgoztak, azt ön elmondása szerint, miért nem dolgozták ki akkor ezt a javaslatot, de 100 napja most már megnyerték a választásokat, és lett volna idejük arra, hogy egy korrekt előterjesztés letjenek az asztalra, olyat, ami ezeket a problémákat keresi. Köszönöm szépen. Miniszterelnök úr, önnek is köszönöm a kommentjeit. Nagyon méltó.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, kérdezem, hogy kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével a fennmaradt időkeretben? Aki igen, kérem jelezze. Senki nem jelezte. Tisztelt országgyűlés, további felszólalásra senki nem jelentkezett. Megkérdezem az összevont vitát lezárom, és most megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni az elhangzottakra, 21 perc maradék időkeret áll rendelkezésére. Igen, köszönöm szépen, parancsoljon.
6: Tisztelt elnök asszony, köszönöm a szót, tisztelt házki, tisztelt képviselőtársaim. Itt elhangzott az a szó, vagy elhangzott az a kifejezés, hogy 2010-ben a Fidesz egy szemléletmódváltást vezetett be Magyarországon. Ez tényleg igaz. Megalapították a nemzeti együttbűnözés rendszerét, és kipakolták az országot. Azoknak az embereknek adtak, akik amúgy is tehetősek, és lenézték azokat, akiknek semmilyen nincs. Ugye? Mindenki annyit ér, amilyen van. Lázár János, megint csak nem látom, de hát gondolom szokásos hiányzását tölti. Nos, aztán szeretném megkérdezni azt is önöktől, hogy ki volt az, aki meghamisította a KSH adatokat? A szegénységi adatokat? Ki? Önök. Ebből kifolyólag hiányos adatokból, meghamisított adatokból kell kinyernünk az adatokat. Ki volt az, aki eltörölte a létminimum számítást? Segítek, önök. Ki volt az, aki központosította az oktatást, méltánytalan helyzetbe hozta a tanárokat, és amikor reklamáltak a diákok, könyvgázt fújt az arcukba? Maguk. Aztán, ha még itt tartunk, felemlegették itt az ingyenes tankönyvet. Igen. Egyfajta könyvtári szolgáltatást vezettek be, hiszen a diákoknak az év végén vissza kell adni ezeket a tankönyveket, nem írhatnak bele, nem tarthatják meg őket. Ez is. Tartós bérlet, ugye? De akkor még azt is meg szeretném kérdezni, hogy tanévkezdési támogatásnak minden szeptemberben hány embernek adtak önök? Hánynak adtak önök? Nullának. Mi hánynak adunk? Hány gyermeknek? 400 ezernek. Ez pont 400 ezerrel több, mint amit önök adtak. Úgyhogy meg kellene becsülni azt, amit adunk. És mi is elmondtuk, természetesen ezt a rendszert tovább fogjuk fejleszteni. Elhangzott itt az is, hogy miért két részletben. Én úgy gondolom, hogy novemberben annak pontosan jó helye lesz, amikor elköpik az a cipő, elköpik az a ruha, és téli kabátra is szükség lesz. És hát hadd gratuláljak a mi hazánknak, mert megint sikerült még a tanévkezdési támogatással kapcsolatban is behozni a gyűlölködést a parlamentbe, az uszítást. Szerintem ezt kint kéne hagyni. Mi megbízunk azokba az emberekbe, akiknek átadjuk a támogatást. Be szeretnénk fejezni a Fidesznek azt a lekezelő, atyáskodó politikáját, amit a szegény emberekkel szemben folytatott. Mert úgy érezzük, hogy meg kell bízni az emberekben, mert a bizalom bizalmat szül, a bizalmatlanságot pedig már láttuk. Úgyhogy. Nehéz örökséget kaptunk, nagyon sok feladatunk van még, így az iskolakezdési támogatásnak ez a feltája az első lépés. De úgy gondoljuk, hogy minden gyermek egyenlő, és éppen ezért egyenlő esélyeket érdemel. Ezért kérem, támogassák ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt országgyűlés, most a határozathozatallal folytatjuk a munkát. Kérem, ellenőrizzék, hogy a kártyájukat elhelyezték-e a szavazatszámláló gépben. Soron következik. Egyes törvényeknek az iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő módosításáról szóló TPER 385-ös számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Emlékeztetem önöket, hogy tegnapi döntésünknek megfelelően a törvényjavaslatot kivételes eljárásban tárgyalja az országgyűlés. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az összegző módosító javaslatot, kérem szavazzanak most. Megállapítom és kimondom a határozatot, az országgyűlés 180 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és tartózkodás nélkül elfogadta az összegző módosító javaslatot. Köszönöm szépen. Most a zárószavazás következik, amelynek során a törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslattal módosított szövegéről döntünk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a törvényjavaslat összegző módosító javaslattal módosított szövegét. Kérem szavazzanak most. Megállapítom és kihirdetem az országgyűlés szavazatát. 180 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és tartózkodás nélkül az országgyűlés elfogadta a javaslatot. Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt országgyűlés, köszönöm az együttműködésüket. Most átadom az elnöklést Kőszegi Krisztián alelnök úrnak. Köszönöm.
7: Tisztelt országgyűlés! Soron következik a közszolgálati közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a független közmédia testület alapító okiratának elfogadásáról induló vagyon a megállapításáról szóló előterjesztés kivételes eljárásában történő összevont vitája. Dr. Hantosi István a Tisza képviselője által benyújtott előterjesztés HPR 394 számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt országgyűlés! Először az előterjesztő felszólalása kerül sor. Mielőtt megadnám a szót, felhívom a figyelmét, hogy nyitóbeszédére a vitában történő további felszólalásra és az esetleges zárszó ismertetésére összesen 25 perces időkeret áll rendelkezésére. Megadom a szót dr. Hantosi Istvánnak.
8: Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Amikor néhány héttel ezelőtt elfogadtuk a médiatörvény módosítását, az országgyűlés világos döntést hozott azzal, hogy új alapokra helyezi a közmédia szabályozását és a közmédia intézményrendszerét. A mai határozati javaslat, ami az országgyűlés előtt fekszik, ennek a folyamatnak a következő újabb mérföldköve. Tisztelt ház, a határozati javaslat első olvasatra technikai szabályozásnak tűnhet, valójában azonban ennél sokkal többről van szó. Arról döntünk, hogy egy országos közintézmény megszűnése és egy új intézmény létrejötte a jogállamiság követelményeinek megfelelően rendezett, átlátható és elszámoltatható módon menjen végbe. Az új intézmény létrehozása mellett legalább ilyen fontos, hogy a korábbi intézmény a közszolgálati közalapítvány megszűnése szabályozott, kiszámítható és jogilag rendezett legyen. A határozati javaslat világosan rendezi a közszolgálati közalapítvány megszűnését, visszavonja annak alapító okiratát, meghatározza a vagyon jogi sorsát, elfogadja a független közmédia testület alapító okiratát, és megteremti annak szervezeti, pénzügyi és gazdasági működési feltételeit. Tisztelt Országgyűlés! Az előttünk fekvő határozati javaslat nem pusztán szervezeti kérdéseket rendez. Több, 4 olyan garanciális intézkedést is megteremt, amely nélkül egy ilyen átalakulás nem lenne felelős módon végrehajtható. Az első a jogfolytonosság, jogbiztonság. A folyamatban lévő szerződések, pénzügyi elszámolások és jogviszonyok nem szakadnak meg, hanem jogutódlással folytatódnak. Ez kizárja a jogbizonytalanságot és biztosítja a közfeladatok zavartalan ellátását. A második a közvagyon védelme. A határozat részletesen szabályozza a vagyonelemek, a pénzeszközök és kötelezettségek átadását, valamint azt is, hogy az átmeneti időszakban kizárólag a működéshez feltétlenül szükséges kötelezettségvállalásokra kerülhessen sor. Ez a közpénzzel való felelős gazdálkodás egyik legfontosabb garanciája. A harmadik intézkedés a munkavállalók védelme. A közszolgálati közalapítványnál, majd jelenleg a független közmédia testületnél dolgozó kollégák jogviszonya végig jogfolytonos marad. Megőrzik szolgálati idejüket, javadalmazásukat, munkajogi jogosultságaikat. Az intézményi struktúra átalakításáról szól, tehát nem pedig egyes emberek eltávolításáról ez a határozati javaslat. Végül a negyedik garancia az átláthatóság. A határozat előírja a közszolgálati közalapítvány honlapjának archívumként történő megőrzését, valamint az iratok levéltári elhelyezését. És ez nem csupán egy iratkezelési kérdés. Ez annak is a garanciája, hogy a közfeladatot ellátó szervezet a teljes magyar közmédia korábbi működését a jövőben is visszakereshető, ellenőrizhető módon őrizzük meg. A közérdekű adatok nem veszhetnek el egy szervezeti átalakulás következtében természetesen. Tisztelt képviselőtársaim! A törvényjavaslat záró szavazás előtti vitájában már elmondtam, Széchenyi Istvánt idézve, hogy egy nemzet jövője a kiművelt emberfők sokaságán nyugszik. És azt is elmondtam, hogy a 21. században ezt úgy értelmezhetjük, hogy a kiművelt és tájékozott emberfők sokaságán alapul egy demokratikus működésnek a sikere. A most tárgyalt határozat ennek teremti meg az egyik fontos intézményi feltételét. A független közmédia nem önmagáért fontos, hanem azért, mert nélkül nincs hiteles tájékoztatás, nincs érdemi közéleti vita, nincs elszámoltatható közhatalom, és végső soron a demokrácia, amely méltó az állampolgárok bizalmára. A közmédia tehát nem a mindenkori kormány, vagy az állam tulajdona, hanem a magyar emberek közös érdekét szolgáló intézmény. Nekünk pedig most az a feladatunk, hogy ezt az intézményes garanciákkal is biztosítsuk. A közeljövőben pedig előttünk álló feladatok közé tartozik a független közmédia testület tagjainak a megválasztása. Ezzel kapcsolatban a Művelődési Bizottság fog rendelkezni feladatai hatáskörökkel, illetve az új médiatanács összetételének is a megállapítása a előttünk álló feladatok közé tartozik. A törvénymódosítás július 26-án lép hatályba, tehát számos teendő lesz még, amivel itt az Országgyűlés ülésén fogunk majd foglalkozni a következő időszakban. Kérem, hogy támogassák a határozati javaslat elfogadását. Köszönöm.
7: Köszönöm, képviselő úr. A kormány részéről Tompa Enikő államtitkár asszony kíván felszólalni. Mielőtt megadnám a szót, felhívom figyelmét, hogy az összefont vitában álláspontját összesen 15 perces időkeretben fejteti ki. Önné a szó.
9: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Mindenek előtt szükségesnek tartom röviden felidézni, miért volt elkerülhetetlen a médiatörvény gyors módosítása, és milyen problémákra kíván választ adni az az intézményrendszer, amelynek első gyakorlati lépését ez az indítvány jelenti. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatta, hogy a közmédia intézményi felépítése alkalmatlanná vált arra a célra, amelyre létrehozták. A közszolgálati média a társadalmi kontroll és a szakmai függetlenség helyett fokozatosan a politikai befolyásolás eszközévé vált. Mulatságosnak találja ezt, képviselőtársam? Miközben az adófizetők pénzéből mintegy 160 milliárd forintot költöttek el úgy, hogy ennek a felelőssége a mai napig nem volt egyértelműen megállapítható. Ennek oka nem esetleges mulasztás volt, hanem magának az intézményrendszernek a szerkezete. A döntéshozata és a felelősség szétvált, és eltűnt a megrendelő Duna Média Szolgáltató ZRT, a végrehajtó MTVA, valamint a folyamatba bevont médiatanács közötti szövevényes viszonyrendszerben. Ezek nem politikai vélemények, hanem tények, melyeket hazai és nemzetközi független szereplők egyaránt megállapították. Ezzel a helyzettel szemben az új médiaszabályozás egy olyan rendszert vezet be, amely három egymástól elkülönülő, egymást ellenőrző szereplőre épül. Egy tulajdonosi jogokat gyakorló testületre, egy társadalmi kontrollt megvalósító tanácsra, valamint egy független felügyeleti hatóságra. Ez a hármas tagozódás biztosítja egyszerre a közmédia szakmai és szervezeti függetlenségét, és azt is, hogy működése és gazdálkodása végre valóban elszámoltatható legyen. Látom, ez nagyon szimpatikus önöknek is, képviselőtársaim, örülök neki. A ma tárgyalt határozati javaslat ennek az új intézményrendszernek a gyakorlati, jogi és vagyoni végrehajtását szolgálja. Két egymástól elválasztandó elemről van szó. Az első a jelenlegi közszolgálati közalapítvány megszüntetése. Az országgyűlési határozat elfogadásával az országgyűlés visszavonja a közalapítvány 2010-ben szintén országgyűlési határozattal elfogadott alapító okiratát, ezzel jogilag lezárva ezt az intézményi formát. A közalapítvány által kezelt vagyon a törvény erejénél fogva visszaszáll a magyar államra. A második ettől elkülönülő elem az új független közmédia testület alapító okiratának elfogadása és induló vagyonának megállapítása. Az állam ugyanazzal a vagyonnal állapítja meg az új testületet, amellyel a közalapítvány korábban rendelkezett. A legfontosabb különbség azonban, hogy az új rendszerben a közmédiát és a magyar távirati irodát megtestesítő vagyon az állam tulajdonában marad. A testület kizárólag a tulajdonosi jogokat gyakorolja. Hangsúlyoznám azt is, hogy az új testület összetétele alapvetően eltér akkor a megszűnő kuratóriumétól. Eddig kizárólag a kormánypárti és ellenzéki képviselőcsoportok által jelölt tagok alkották az irányító testületet, az új testületben a 6 képviselőcsoportok által jelölt tag mellett 3 tagot a médiaszakmai szervezetek jelölnek, vagyis a politikai legitimáció mellett első alkalommal érvényesül a szakmai kontroll is a közmédia felső irányításában. Ez az új intézményrendszer egyik legfontosabb garanciális eleme. A másik ilyen fontos elem a közmédia függetlenségének helyreállítása. Annak érdekében, hogy a közmédia tulajdonosi jogai gyakorló testület minél távolabb kerüljön a politikától, a törvény kizárja, hogy olyan szemét jelöljenek a testület tagjává, aki az elmúlt 5 évben bármilyen értelemben pártpolitikai tevékenységet folytatott. Emellett néhány további technikainak jellegűnek tűnő, a már végrehajtás szempontjából lényeges rendelkezéseket is tárgyal a javaslat, ahogyan azt Hantosi István előterjesztő is elmondta, úgy, mint a jogfolytonosság kérdését, az átmeneti irányítás kérdését, a munkavállalók tekintetében a foglalkoztatási jogviszony folytonosságát, illetve az induló vagyon kérdését is. Tisztelt Ház, összefoglalva, a ma tárgyalt határozati javaslat nem önmagában álló technikai aktus, hanem annak az új intézményrendszernek az első nélkülözhetetlen végrehajtási lépése, amely a közmédia irányításában egyszerre kívánja érvényesíteni a parlamenti legitimációt, a szakmai kontrollt és a társadalmi részvételt. A határozat gondoskodik a régi intézmény jogilag rendezett megszüntetéséről, az új testület megalapításáról, induló vagyonának átlátható megállapításáról, valamint arról, hogy az átmenet a foglalkoztatottak, a folyamatban lévő ügyek és a közfeladatellátás folytonosságának szempontjából is zökkenőmentes legyen. A kormány ezért a határozati javaslat elfogadását támogatja, és arra kéri a tisztelt országgyűlést, hogy azt megszavazva tegye lehetővé, hogy a független közmédia testület 2026. július 26-án a törvény módosítással összhangban megkezdhesse a működését. Köszönöm a figyelmüket.
7: Köszönöm, államtitkár asszony. Tisztelt országgyűlés, most a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót dr. Kismáté Zsoltnak, a Törvényalkotási Bizottság előadójának 15 perces időkeretben.
10: Köszönöm a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási Bizottság 2026. július 20. napján tartott ülésén a házszabály 62. szakasz 5-től 11. bekezdésében meghatározott eljárásban lefolytatta a közszolgálati közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a független közmédia testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló H/394. Számon benyújtott határozati javaslat részletes vitáját. A bizottság a határozati javaslatot megvizsgálva megállapította, hogy ez megfelel a házszabály 44. szakasz első bekezdésében foglalt követelményeknek. A határozati javaslathoz a bizottság kormánypárti tagjai 6 pont terjedelemben nyújtottak be első hivatkozási számon módosítási szándékot. A módosítások jogtechnikai, szerkesztési és nyelvfejességi pontosításokat tartalmaztak, ezen túl ellenzéki képviselők által módosítási szándék nem merült fel. A Törvényalkotási Bizottság a módosító javaslatot támogatta. Az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a Törvényalkotási Bizottság a házszabály 62. szakasz 8 és 9. bekezdése alapján 14 igen szavazattal, 7 nem ellenében és tartózkodás nélkül fogadta el. Tisztelt képviselőtársaim! Röviden összefoglalva, a határozati javaslat a közszolgálati média új intézményi rendszerének működéséhez szükséges alapítói döntéseket foglalja össze. Egyidejileg rendezi a közszolgálati közalapítvány megszűnésével kapcsolatos kérdéseket, és megteremti a független közmédia testület, valamint irodája működésének jogi, szervezeti és vagyoni feltételeit. Tisztelt képviselőtársaim, kérem önöket, hogy a zárószavazáson támogassák a javaslat elfogadását. Köszönöm szépen.
7: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés. Most a képviselői felszólalások következnek. Felhívom figyelmüket, hogy a frakcióknak 30-30 perc áll rendelkezésre. Az időkeret az ülésterem táblán figyelemmel kísérhetik. Elsőként a vezérszónoki felszólalásra kerül sor. Megadom a szót Rost Andreának, a Tisza képviselőcsoportja vezérszónokának.
11: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Művészként évtizedeken át sok rádiós és televíziós szerkesztővel, riporterrel és rendezővel dolgoztam együtt. Voltak beszélgetések, amelyek után úgy éreztem, hogy a nézők és a hallgatók valóban közelebb kerültek a téma lényegéhez. Többször az is előfordult, hogy már az első kérdésből kiderült, hogy egy előre kialakított történethez keresik a megfelelő mondatokat. A néző ezt is észreveszi. Hallja, amikor a riporter valóban figyel a válaszra, és azt is, amikor már a következő kérdésére készül. Érzi, ha egy beszélgetés őszinte, és azt is, ha előre eldöntötték, kit milyen szerepben akarnak bemutatni. Két héttel ezelőtt, amikor leállt az M1 hírszolgáltatása, nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy felolvashattam önök előtt a TV képernyőjén megjelent mondatot. A közmédia nem hazudhat. Akkor arról beszéltünk, hogy ez az első lépés. A mostani határozat már azt rögzíti, kik viselik majd a felelősséget azért, hogy a közmédia működése megfeleljen ennek az alapvető követelménynek. Hantosi István képviselőtársam részletesen ismertette a határozati javaslat jogi és szervezeti tartalmát. Én arról beszélnék, mit jelenthet mindez a mindennapokban azok számára, akik reggel rádiót hallgatnak, este megnézik a híradót, vagy napközben a telefonjukon próbálnak eligazodni az események között. Három szempontot szeretnék külön kiemelni. Először a felelősséget. A független közmédia testület jelentős jogköröket kap. Megválasztja a közszolgálati médiaszolgáltatók vezetőit, ellenőrzi a gazdálkodásukat, és minden évben független szakértőkkel értékelteti a műsorokat, valamint a hírügynökségi munkát. Az éves vizsgálatnak tárgyszerű képet kell adnia arról, hogyan érvényesülnek a közszolgálati alapelvek, és hol mutatkoznak hiányosságok. Megállapításai szakmai alapot adhatnak a testület ellenőrző munkájához. Másodszor a szerkesztői szabadságot emelném ki. Az alapító okirat világosan kimondja, hogy a testület nem dönthet a műsorok tartalmáról vagy szerkezetéről. Ezek továbbra is a szerkesztőségek szakmai döntései maradnak. Az ellenőrzés nem jelenthet tartalmi beavatkozást. A testület üléseiről szó szerinti jegyzőkönyv készül, így később megismerhető lesz, milyen érvek hangzottak el, és ki milyen álláspontot képviselt. Ennek különös jelentősége van, amikor vezetőkről, nagyértékű szerződésekről, vagy a közmédia gazdálkodásáról döntenek. Az emberek többnyire azért figyelik a híreket, mert érteni szeretnék, mi történik körülöttük. Tudni akarják, milyen hatással lehet rájuk egy döntés, miért késik egy régóta ígért beruházás, vagy miért akadozik egy olyan szolgáltatás, amelyre naponta szükségük van. A híradás feladata, hogy utána járjon az okoknak, tisztázza az egymásnak ellentmondó állításokat, és választ kérjen attól, aki felelős az adott ügyért. A nézőknek pontos és érthető tájékoztatásra van szüksége. Számomra fontos szempont a közmédia kulturális küldetése. Egy rádió vagy televízió műsor sok ember számára az első találkozás lehet egy művésszel, egy zeneművel vagy egy előadással. Egy fiatal alkotónak pedig sokat jelenthet az első olyan meghívás, amikor országosan is figyelmet kap, hogy megmutassa, mivel foglalkozik. Kevés intézmény képes olyan széles közönséghez eljutatni a kultúrát, mint a közmédia. Elviheti a koncertet azokhoz is, akik személyesen nem jutnak el a hangversenytermekbe, és bemutathat olyan alkotókat, akikkel a közönség másként talán nem is találkozhat. A kultúrát nem elég közvetíteni. Érthetővé és átélhetővé is kell tenni. A közmédiának olyan kulturális és ismeretterjesztő műsorokat kell készítenie, amelyek tudást közvetítenek, kíváncsiságot ébresztenek, és közben magas minőséget képviselnek. Talán éppen egy ilyen műsor nyitja ki valaki előtt először a zene világát, ad verses kötetet a kezébe, vagy vezeti el egy addig ismeretlen előadásra, kiállításra. Egy gondosan előkészített műsor szélesebb közönséggel ismertheti meg a vidéki színházakban, zeneiskolákban, kórusokban és kisebb műhelyekben folyó munkát. Tisztelt Ház! Az elmúlt években a közmédia fontos ügyeket hallgatott el, politikai ellenfeleket bélyegzett meg, és a kormány önnön érdekei szerint torzította a valóságot. Híradásaiban rendszeressé vált a háborús félelemkeltés és az ellenségképzés. Közpénzből működött, mégis egy szűk politikai kör hangját erősítette. Ennek ára a közbizalom elvesztése volt. Ezt a bizalmat hosszú idő lesz visszaszerezni. Az új testületnek olyan vezetőket kell választania, akik értik ennek a súlyát, és megvédik a szerkesztőségek szakmai szabadságát. Akik mindegyik természetesnek vették, hogy a közmédia az ő politikai érdekeiket szolgálja, könnyen elfogultságnak nevezik majd azt, ami valójában pártatlanság. A közmédia azonban az egész országé. A változást akkor fogják megérezni az emberek, amikor a közmédia műsoraiban végre ráismernek arra az országra, amelyben élnek. A Tisza frakciója támogatja a határozati javaslatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
7: Köszönöm, képviselő asszony. Megadom a szót Németh Balázs Lajosnak, a Fidesz képviselőcsoport vezérszónokának. Öné a szó.
12: Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársak, tisztelt ház, köszönöm szépen a szót. Sehol egy mici mackó, sehol egy százholdas pagony, csalódnom kell önökben. Semmi személyeskedés, vagy még jön majd? Ja, már azt hittem, már a tegnapi fiaskó után, már mint ami a kudarcos államfő jelöltségi folyamat volt, egy picit, mint hogyha halkabbak lennének ma. Minden elismerésem Hantosi képviselő úré, aki ilyen szinten belásta magát a média világába, és nem is vitatom a jó szándékát, mint hogy nem vitatom államtitkár asszonynak és képviselő asszonynak sem a jó szándékát azzal kapcsolatban, hogy milyen módon szeretnék átalakítani a közmédiát, csak hogy a gyakorlat nem azt mutatja, mint amiről önök itt beszélnek. És a gyakorlat az az elmúlt 2-3 hétnek a gyakorlata. Beszélhetnek intézményi meg szervezeti átalakításról, de a lényeg mégiscsak az, hogy mit kapnak a nézők, mit kapnak a hallgatók, milyen tartalmat kapnak. És itt a helyzet nem változott ahhoz képest, mint amire én figyelmeztettem mindenkit a média törvénnyel kapcsolatos vita közben. Önök egy tiszás, magyar péteri, önként szolgáló, liberális, elfogult közmédiát építenek, és erre bizony már vannak bizonyítékok az elmúlt 2 hétből. Az összes testületben, ha már csak a szervezeti átalakításról beszélünk, az összes testületben, az összes helyen, ahol majd döntenek a közmédia működéséről, többségben lesznek a kormány párti vagy a kormányzathoz közeli szakemberek, emberek, szervezetek. Lehet, hogy ezt majd szakmai köntösbe próbálják takarni időnként, de ettől még a helyzet az, hogy az összes testületben, bár függetlennek mondják, de többségben lesznek az önök által, vagy az önök irányába elfogult szervezetek és szakemberek. És bizony már most is így működik a közmédia. 2 héttel ezelőtt sötétítették el, az elmúlt 2 hétben önök azt mondták, hogy helyre kell állítani a jogszerűséget, csak hogy ezt a törvényeknek és a szabályoknak, előírásoknak a folyamatos megsértésével teszik. Tegnap is beszéltem már itt róla egy rövid kérdésben, hogy szabálytalanul mentenek fel embereket a munkavégzés alól, szabálytalanul vesznek fel a helyükre, ugyanarra a pozícióra másokat. Az ideiglenes vezérigazgató az információim szerint szabálytalanul, tehát ellenjegyzés nélkül köt, illetve kötött szerződéseket. És bizony nyílt törvénysértés volt, amikor 2 héttel ezelőtt megszüntették a hírszolgáltatást, megszüntették a hírműsorokat, ami kötelező lenne a közmédiában. És akkor milyen lett a hírszolgáltatás? Mert néhány nappal az elsötétítés után ilyen vészmegoldásként talán rájöttek, hogy még önök sem tehetnek meg mindent, és hírszolgáltatásnak kötelező lennie. Vészmegoldásként elindultak a szöveges hírek a képernyő alján, az M1-en is. Erről írta meg a HVG néhány nappal ezelőtt, hogy nyoma sincs a semlegességnek, és nyoma sincs a pártatlanságnak. A HVG-nek az újságírója fogalmazott úgy, nem én, hogy az M1-ből Magyar Péter 1 lesz, hogyha ez így folytatódik. Amit önök csinálnak, még egyszer mondom, az egy liberális, globalista, a Tisza irányába és elfogult és Magyar Péter önkényét szolgáló közmédiának a felépítése. Nézzük, hogy tegnap este a szöveges hírekben önök hogy tálalták azt a kudarcot, amit jelentett, hogy Polgár Judit visszautasította Magyar Péternek a felkérését, és nem lesz államfő. Első hír az önök közmédiájában: nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. Második hír: Magyar Péter megköszönte Polgár Juditnak, hogy megfontolta a felkérést. Harmadik hír: Magyar Péter azt közölte, legalább 10 komolyan vehető államfő jelöltre érkezett javaslat. Nincs több hír. Nincs Fidesz, nincs KDNP, nincs ellenzék, nincs Polgár Judit reakció, semmi nincsen. Van egy nem vállalja, aztán Magyar Péter, aztán Magyar Péter. Hát ilyen az önök közmédiája, és az látszik már az elmúlt napokban is, és ilyen is lesz a következő években is. Az M1-ből Magyar Péter 1 lesz.
13: Aztán említhetem mondjuk a Kossuth Rádiót is, hiszen éppen tegnapi hír, pont kifutottam bele, amikor itt az államtitkár asszonytól kérdeztem tegnap, hogy a Kossuth Rádióhoz tegnap kineveztek főszerkesztő helyetteseket. Az egyik úr a liberális globalista 444-től érkezik a Kossuth Rádióhoz, a másik főszerkesztő helyettes pedig a 24.hu-tól érkezik a közmédiához. Tehát van egy Kossuth Rádió, amelynek van egy csatorna igazgatója, ha jól emlékszem, a Magyar Narancsnál dolgozott, liberális, globalista, és van neki két helyettese, egy 24.hu-s, meg egy 444-es újságíró. Hogy lesz így független, semleges, pártatlan és kiegyensúlyozott a Kossuth Rádió? Az MT-ben is új szelek fújnak, említette itt valamelyikőjük a hírügynökséget. Csak egy példa szintén tegnapról, tegnap előttről, vasárnapról. Az MTI, és akkor ha már Rost Andrá azt mondta, hogy előre kialakított történethez keresi a média válaszokat. Az MTI, képzeljék el, vasárnap délután, 17 óra után néhány perccel észrevette azt, hogy 16-an levelet írtak Forsthoffer Ágnesnek azzal kapcsolatban, hogy lenne nekik egy kiváló államfőjelöltjük. De az MT azt nem vette észre, hogy ezzel szinte egy időben mások pedig más államfőjelöltet ajánlottak, akár Forsthoffer Ágnes, akár a kormánytöbbség, akár Magyar Péternek a figyelmébe. Az egyik államfőjelölt jelöltről írt az MT, a másik államfőjelölt jelöltről nem írt az MT, mert önök egy előre kialakított történethez keresték a megoldást. Az MT az előre kialakított történetnek a szereplője volt, a TISZA által irányított MT, és csak Polgár Judit jelöltségéről, vagy lehetséges jelöltségéről írt, és hozta nyilvánosságra. Úgyhogy így működik önöknél az MT is. Most nem hozok több példát az elmúlt napokból, az elmúlt hetekből, de olyan apróságokig lemehetünk, hogy egyszer lesz ide önöknek is, hogy amióta megtörtént a kormányváltás, a nemzeti tömörülés az MT hírekben szélső jobboldali párt lett. Kormányváltás előtt az MT-nek az újságírói nem tettek jelzőt a francia nemzeti tömörülés elé. És szakmai szempontból ez a jó megoldás. Amióta önök irányítják az MT-t, azóta mondjuk brüsszeli elvárásoknak megfelelően, vagy a liberális fősodor elvárásainak megfelelően, a francia nemzeti tömörülés az egy szélső jobboldali párt lett. Ismerjük, hiszen az uniós fősodor az önök szerint független német, francia, skandináv, cseh, szlovák, akármilyen közmédia ugyanígy kezeli a nemzeti tömörülést, meg a többi patrióta pártot Európában, hogy rányomják a szélső jobboldali pecsétet. És akkor én most csak a hírekről, a hírcsatornáról, a Kossuth Rádióról és az M1-ről beszéltem, hiszen önök is mindig azt állítják, hogy vagy úgy beszélnek a közmédiáról, mintha az csak a hírekről szólna, és a 160 milliárd forintot is azzal teszik párba, hogy a tévében meg a rádióban hazudott mindenki ennyi pénzből. Ezt már elmondtam a múltkor, és nem akarom húzni az idejüket, és nem fogom hosszan megismételni, hogy valójában az egy siker, hogy 2026-ban még beszélhetünk közmédiáról, beszélhetünk egy olyan közmédiáról, amelynek sok csatornája van rádiós és televíziós felületeken is, és gazdag, színes programkínálattal rendelkezik. Egyáltalán nem volt magától értetődő, sem a 90-es évek végén, amikor megjelentek a kereskedelmi televíziók, sem 2010 után, amikor a Facebook és a streaming szolgáltatók átvették a nagy szeletét a nyilvánosságnak, hogy lesz még olyan, hogy közmédia. Észak-koreai náci propaganda gépezet szólt a lájkokat hozó felszólalás Magyar Pétertől. Képzeljék el, mi történt 2 héttel ezelőtt, vagy 2 héttel és 1 nappal ezelőtt, amikor elkezdték felmenteni a munkavégzés alól a Kunigunda útján az ott dolgozókat. Azoknak járt a biztonsági őr általi kivezetés, a munkavégzés alól felmentett kollégák közül, akik a kampányban vagy a választás utáni napokban megsértették Magyar Pétert. Senki más nem vezette ki biztonsági őrök a közmédia épületéből, csak azokat az újságírókat, akik megsértették Magyar Pétert a kampányban vagy a választás utáni napokban, interjú szituációban az ő megítélése szerint. Egy ilyen kolléga bent volt az épületben, őt biztonsági őrök vezették ki, fenyegető, megfélemlítő módon, és volt kettő olyan kolléga még, pontos listán van róla, akiknek járt volna a biztonsági őr általi kivezetés, de mivel éppen nem dolgoztak, ezért erről sajnos az önök önkény uralmat építő főnökének le kellett mondania, hogy ilyen ínyentségek jussanak el hozzá, hogy kivezettette biztonsági őrök segítségével az őt sértegető újságírókat. Utolsó dolog, azt mondja, hogy Rost Andrea, hogy a közbizalmat kell visszaépíteni. Mondjuk segítene, hogyha Magyar Péter nem hazudozna folyamatosan a közmédiával kapcsolatban. Itt most elejtette a napirend előtti vitában, hogy amióta önök vannak, azóta rekordnézettséget ér el a közmédia. Hát amióta önök vannak és elsötétítették, azóta a labdarúgó világbajnokságnak a végjátéka volt. Tehát a Magyar Péter által említett rekordnézettség az nem a Tiszának, a Tisza rombolásának köszönhető, az elsötétítésnek köszönhető, a liberális, globalista átalakításnak köszönhető, hanem a labdarúgó mérkőzéseknek köszönhető. De hogyha úgy folytatják a közmédia átalakítását, mint ahogy arról a pletykák és a hírek szólnak, akkor önök le fogják rombolni a, még egyszer ismétlem magam, mostani gazdag, színes műsorkínálattal rendelkező közmédiát. A hírek területén pedig létrehoznak egy olyan nem semleges és nem pártatlan televíziós csatornát, illetve Kossuth Rádiót, amely minden másodpercében Magyar Péter önkényét szolgálja. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
7: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Nocsa Lőrincnek, a KDNP képviselőcsoport vezérszónokának.
14: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, képviselőtársaim. Nekem egy pár megjegyzésem és kérdésem lenne Antosi képviselő úr javaslatához. Részben a szöveggel kapcsolatban is, illetve azzal kapcsolatban, amit Németh Balázs már felvetett és utalt rá, hogy kinevezték főszerkesztőt, főszerkesztő helyettest a közmédiánál, ugye kormányzati biztosa is van a közmédia átalakításának, és most pedig létrehozzuk a független közmédia testületet, ami majd meg fogja választani a tagjait, hogy a vezetők kiválasztásánál és kinevezésénél nem kellett volna megvárni a független közmédia testület megalakulását. Tehát ők egy kész szerkesztési, vezetési struktúrát fognak kapni majd, amikor megjelenik, amikor majd megválasztja az országgyűlés a független közmédia testületet. Addigra önök már kinevezték a 24.hu-tól, a RTL-től, a 444-től és a többi helyről érkező újságírókat. Teljesen mindegy, hogy ki hol dolgozott korábban, csak kérdezem, hogy akkor hogy lesz független közmédia, ha a kormányzat már kinevez embereket gyakorlatilag, és utána jön létre a független közmédia testület. Nincs-e itt időben egy kis elcsúszás? Ez az első kérdésem. A határozat 13. pontjával ott csak egy értetlenségemet szeretném kifejezni. Antosi képviselő azt írta a határozat javaslat 13. pontjába, hogy kötelezik a közszolgálati közalapítvány az együttműködés, a kuratóriumot az együttműködése és a záró pénzügyi döntések meghozatalára, úgy, hogy ez a 13. pont július 26-án lép hatályba, és július 26-án megszűnik a közszolgálati közalapítvány, tehát nem lesz kuratóriuma. Hát hogy kötelezünk valakit az együttműködésre, amikor az már nincsen? Szerintem ott érdemes lenne pontosítani, hogy kiket kötelezünk, milyen módon, ők már nem lesznek kuratórium, hiszen nem lehet őket kuratóriumnak hívni. A másik ilyen pontosítás, amit szerintem viszont ennél fontosabb, mert ezt most egy-két napról beszélünk, ez kevésbé fontos. A második, hogy a új függetlennek nevezett testület tagjait 4 évre választja az országgyűlés, vagy ugye legkésőbb az új országgyűlés alakulülésén lejár a megbízatásuk. Szerint önök most kerültek először be a parlamentbe, május 9-én volt az alakulülés. Szerintem egy új erő, aki győztes pártszövetség, bármilyen módon új képviselők, ha csak a fele cserélődik le a parlamentnek, vagy egyharmada, vagy kétharmada, bármi, nem áll készen egy alakuló országgyűléskor akkor, hogy rögtön egy-két héten belül új tagokat válasszon a független közmédia testületbe. Itt kellene átmeneti időt biztosítani, hiszen megszűnik az automatikusan az új országgyűlés megalakulásával a független közmédia testület tagjainak a kinevezése, megbizatása, de pénzügyi kötelezettségek vannak, de foglalkoztatási jogviszonyok vannak, hírszolgáltatási kötelezettségek vannak, törvényi kötelezettségek vannak, amit el kell látni. Én szerintem itt egy 6 hónapos türelmi időt, átmeneti időt be kell látni, hogy legkésőbb az új országgyűlés megalakulása követő 6 hónapon belül lejár, mert addig az új országgyűlésnek kötelessége jelölni és megszavazni új tagokat. De azzal önök is pontosan tudják, mert még nem tartunk a jelölésnél, és nem tartunk annál, hogy a bizottság, az országgyűlés szakbizottsága meghallgassa a jelölteket, és már 3 hónap eltelt az országgyűlés alakuló ülése óta. Tehát, hogy nem tud ez ilyen gyorsan működni, és félő, hogy itt az átmeneti időszakban 1-2-3-4 hónapban teljes káosz lesz a hírszolgáltatásban, a közmédia működésében. Én azt javasolnám, hogy ezt vegyük ki, vagy legyen egy kicsit egy hosszabbított határidő, legyen egy 3 vagy 6 hónapos türelmi idő. Én ezt azért javasolnám megfontolásra, mert szerintem ilyen módon lehet garantálni azt, hogy egy kormányváltáskor, vagy akár ha ugyanaz a formáció nyeri a mandátumot, akkor sem az a legelső dolga egy országgyűlés alakulésén, hogy az ellenzékkel egyeztetve független közmédiatestület tagokat válasszon. A menetrendről is akartam kérdezni, hogy mikor lesz jelölés, mikor lesznek a meghallgatások, hogyan áll föl, ugye ezt gyorsan már a héten hatályba lép ez a törvény, és ilyen módon létrejön a testület. Az is furcsa, hogy gyakorlatilag nincsen még testület, nincsenek tagjai, de július 26-ától minden jogot és felelősséget visel. Miközben még nincsen testület, tehát itt a átmeneti rendelkezések és az átmeneti időszakkal kapcsolatban

0: gyakorolni. Úgyhogy ugye az van benne, hogy július 26-tól hatályba lépő szabályai is úgy rendelkeznek, hogy a testület, amely még ugye nincsen, már ettől az időponttól, július 26-án 0 óra 1 perctől terhelik a megszűnő közalapítvány kötelezettségei, valamint az általa korábban megkötött szerződésekből eredő jogok és kötelezettségek is a testületet illetik és terhelik, sőt, ezen időponttól a médiatörvény szerint a testület számláját már az államkincstár vezeti. Ez szerintem rendben van, hogy az államkincstár vezeti a számlát, de ki fogja gyakorolni ezeket a jogokat, hogyan fogják ezeket a kötelezettségeket teljesíteni. Itt az átmeneti szabályoknál szerintem vannak még kérdőjelek. Vitatkozhatunk itt függetlenségről, vitatkozhatunk itt közmédiáról, hogy milyen lenne helyes, milyen a helyes közmédia, milyenek azok a BBC standardek, milyen a jó hírszolgáltatás, milyen a jó közmédia akár egyes európai országban, akár Magyarországon. Azért azt is kell látni, hogy amióta önök leállították a közmédiát, az azóta lévő szöveges hírszolgáltatás kiegyensúlyozottnak és függetlennek sajnos nem mondható. Reméljük, hogy majd az lesz. Ezért a független közmédia testület, ha olyan tagokat delegálnak bele, a ellenzéki pártok, a kormánypárt és a médiaszakértők, akkor abszolút lehet egy jó működő testület, de csak akkor, hogyha ennek a testületnek joga van ahhoz, hogy a közmédia új vezetőit meghallgassa és kinevezze, nem pedig úgy, hogy kész helyzetet örökölnek, főszerkesztők, főszerkesztő helyettesek már a helyükön ülnek, és egyszer csak föléjük kerül egy testület. Én ebben kérem a megfontolásukat, mert ez erősebb garancia lenne ahhoz, hogy a közmédia független legyen, mint úgy, hogy önök kineveznek főszerkesztőket, majd a testület később feláll. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót Szabadi Istvánnak, a Mi Hazánk képviselőcsoport vezérszónokának. Öné a szó.
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. A hiteles tájékoztatás oly mértékben sérült és süllyedt a mélybe, és ütött, hogy a falatta a másikat, és ezért a közmédia átalakulását, átalakítását, azt mi alapvetően támogatjuk. A Mi Hazánk mozgalom ezt alapvetően támogatja, a legutóbb szavazáskor is ezt mi bebizonyítottuk. Azonban arra mindenképpen szeretném felhívni a figyelmet, hogy az a fajta tömegtájékoztatás, az a fajta propaganda jellegű működés, amelyet tapasztaltunk és órákon keresztül lehetne erről beszélni, az nem csak a Mi Hazánk mozgalmat sújtotta, hanem ez a fajta kiegyensúlyozatlanság, ez a fajta sérült és hitelesnek egyáltalán nem mondható tájékoztatás, amit az elmúlt időszakban kaptunk, az a magyar embereket is sújtotta, hiszen nem kaptak valódi megfelelő információt, és nem biztos, hogy olyan döntést tudtak hozni ennek következtében, ami helyes. Most mondjam azt, hogy a jelenlegi helyzet, ami akár itt is van a parlamentben, az egy termék. Ez ennek a nem hiteles félretájékoztatásnak az eredménye. És azért most szeretnék egy pár dolgot még azon felül részletesen is elmondani, ami ugye ezt érinti. Nyilván a június 22-én elfogadott új médiatörvény módosítás alapján a közmédia intézményrendszere az szemmel láthatóan teljesen átalakul. A reform részeként megszűnik a közszolgálati közalapítvány, és helyét a független közmédia testület veszi át, ami az új közszolgálati médiacégek felett a tulajdonosi jogokat fogja gyakorolni. A jelen határozati javaslat, amiről most itt vitázunk, ennek az intézményi reformnak a végrehajtásához kéri az országgyűlés jóváhagyását. A médiatörvény módosításával két fő közszolgálati médiacég jön létre. A műsorszolgáltatási feladatokat a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, a hírügynökségi feladatokat pedig az MTI Nonprofit ZRT látja el. A testület feladata lesz a médiacégek vezérigazgatóinak a megválasztása, működésük és gazdálkodásuk ellenőrzése, valamint a nagyobb értékű szerződések jóváhagyása. A testület induló vagyonát a megszűnő közszolgálati közalapítvány, valamint a beolvadó és átalakuló MTVA és Duna Média szolgáltató eszközei képezik. A vagyon kezelése a két médiacég keretén belül valósul meg. Azonban hiányoljuk azt, hogy a határozati javaslat függelékeként csak a közszolgálati közalapítvány vagyonának az eszközoldalára vonatkozó adatokat közölték. A forrás oldalról nem kaptunk információkat, így nem tudjuk, hogy például mennyi kötelezettséggel adják át a közalapítvány vagyonát, ha az előterjesztő részéről erről kaphatunk esetleg pontosabbat.

0: biztosabb információt, akkor azt megköszönnénk. A média törvény módosításával kapcsolatos felszólalásomban már korábban is jeleztem, hogy nem látunk garanciát arra, hogy kiegyensúlyozott, független és közérdeket szolgáló médiaszolgáltatásrendszer jön majd létre. Ennek első jele volt, hogy a törvényjavaslat benyújtását nem előzte meg társadalmi egyeztetés, a kritikák hatására az elmaradt társadalmi vitát utólag a törvényjavaslat elfogadását követően folytatták le. Tisztelt képviselőtársak! Évek óta kifogásoltuk azt, hogy a médiatanácsnak csak fideszes tagjai voltak, azonban a 2010 előtti időszakkal, amikor az ORTT-ben minden parlamenti frakciónak lehetett helye, az ott elmúlt 16 évben sajnos ez nem így volt. Ezért egyetértünk a médiatörvény azon módosításával, hogy a testület és a médiatanács is paritásos alapon fog működni. Javasoltuk azonban, hogy a testületnél, ahol civilek lehetnek a mérleg nyelve, sorsolással döntsék el, melyek legyenek azok a médiaszakmai és civil szervezetek, amelyek további 3 tagot jelölhetnek a testületbe. Ez a javaslatunk azonban nem került bele a végleges törvényjavaslatba. Mivel nem tisztázott, hogy kik minősülnek országos szakmai szervezetnek, fennáll a veszélye annak, hogy kormányhoz közeli szervezetek jelöltjei kerülhetnek a testületbe, a médiatanácsnál pedig az elnök biztosítja majd a kormánypárti többséget, ezzel a politikai befolyás lehetősége az új rendszerben is megmarad. Nem mondjuk, hogy ez így is lesz, de megmarad ennek a lehetősége, és ez fontos kiemelni. Korábbi felszólalásaimban felhívtam a figyelmet arra is, hogy a Facebookkal vagy az RTL híradójával ellentétben a közmédia adásait nem nagyon nézi már senki, illetve úgy tűnik, mintha a miniszterelnök úr egy új közmédiát is kijelölt volna. Ezt is már említettem, ez a Facebook mellett az RTL, amelynek az első nagy interjúját adta miniszterelnökként. Azt állítani, hogy ez kiegyensúlyozott köztájékoztatás vagy tömegtájékoztatás lenne, finoman szólva is, túlzás, nem beszélve arról, hogy miniszterelnök úrhoz az RTL-ről érkezett szinte minden sajtóvezető. Ráadásul Tarr Zoltán miniszter úr Grósz Juditot bízta meg, hogy miniszteri biztosként fogja össze a közmédia körüli teendőket, aki az RTL digitális területekért felelős vezérigazgató helyettese volt korábban. Ezek is csak ilyen apró jelek arra, hogy nem tudjuk, mi vár ránk még. Látszik, hogy a közmédiát irányító ideiglenes vezetés Grósz Judit miniszteri biztos koordinációjával történik. A kinevezések azt mutatják, hogy visszatérhet a 2010 előtti MSZP-SZDSZ-es szerkesztőségi gyakorlat, és ez nem biztos, hogy jót fog hozni nekünk, bár ne legyen igazam. És nagyon örülnék, hogyha nem lenne igazam. A Kossuth Rádió, egy pár példa, a Kossuth Rádió vezetője az a Kerényi György lett, aki a Gyurcsány kormány alatt a Kossuth Rádió főszerkesztője volt, míg 2017-ben Botka László felkérésére az MSZP kommunikációs igazgatójaként tevékenykedett. Én úgy gondolom, hogy ez nem túl jó jel. Az online részleg vezetésére pedig Mészáros Zsófiát, a 444.hu korábbi vezető szerkesztőjét kérték fel, és még azért lehetne, ahogy már hallottuk is korábban, képviselőtársaimtól vannak itt még érdekes újabb kinevezések. De nézzük tovább, tisztelt képviselőtársaim. Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága jogász, médiához köthető, múlttal és szaktudással nem rendelkező Horváth Andrást jelölte ki a közmédia átmeneti vezérigazgatójának, és én akkor a Művelődési Bizottságban kifejezetten kifogásoltam azt, hogy még személyesen sem lehetett meghallgatni. Tehát úgy történt egy kinevezés, hogy a bizottság személyesen nem hallgathatta meg, nem kérdezhetett Horváth Andrástól. Sajtóhírek szerint a megválasztása után, egy nappal, magához rendelte az összes sajtó megkeresést, mindenki másnak megtiltva bármiféle kapcsolattartást. Hát lehet így is kezdeni egy vezetést. Az MTV a munkatársai számára kifejezetten megtiltották, hogy önállóan válaszoljanak bármiféle sajtó vagy média megkeresésre. Nem adhatnak tájékoztatást, sőt, még a cég közösségi médiához sem nyúlhatnak, addig, amíg a vezérigazgató erre kifejezetten utasítást nem ad. Hát elég erős kezű irányítás ez, de hát már meglátjuk, hogy ennek mi lesz az eredménye. Ha ilyen lesz a független, hiteles és demokratikus közmédia, akkor nem sok előrelépés lesz a fideszes kézi vezérléshez képest, mert szerintem abban mindjárt egyetértünk, hogy azért az, ami volt az elmúlt 16 évben, az minden volt, csak jó, nem? és bízunk abban, hogy esetleg ez hozhat némi változást. Komoly problémáink vannak még azzal is, hogy az új közmédiaként funkcionáló RTL-nek és Metának is nagyon komoly ideológiai és politikai világnézete van. A politikai kommunikáció nagy része nyilván mindnyájunk számára egyértelmű, hogy a Facebookon keresztül történik, ami ki is használja ezt a hatalmát, ugyanis bizonyos politikusokat és politikai pártokat az algoritmus által felemel, vagy másokat elhallgat, eltüntet, egyszerűen töröl. A világon egyedülálló módon, ahogy már többször emlegettük, Toroczkai László az a pártelnök, akit nem lehet a Facebookon még leírni sem, mutogatni sem, és én javaslom a kormánypárti képviselőtársaknak, hogy próbálják ki akár a saját Facebook oldalukon is, hogy leírják Toroczkai László nevét, illetve megosztanak róla egy fényképet, és akkor várják meg a következményét. Ez a helyzet 2019 óta áll fenn, de láthatóan, szemmel láthatóan sem a Fideszt, sem a Tiszát nem zavarja ez. Tehát sajnos vannak jelek, amelyek arra engednek következtetni, hogy nem biztos, hogy minden az lesz, aminek látszik, azonban a kritikáink ellenére, ahogy már mondtam, támogatjuk a közmédia átalakítását, és meglátjuk, hogy mit főz ki a Tisza ebből. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, képviselő úr. A vezérszónoki felszólalások végére értünk. Tisztelt Országgyűlés, 2 perces felszólalásra senki sem jelentkezett, így a további képviselői felszólalásokra a fennmaradt időkeretben van lehetőség. Megadom a szót Tárkányi Zsolt képviselő úrnak.
2: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, köszönöm a szót. Reagálnék röviden néhány jogos felvetésre és még több sületlenségre. Rögtön Németh Balázs, aki gyakorlatilag végig hazudozta az elmúlt másfél évtizedet, azzal kezdte, hogy hogyan számolt be a közmédia, ahol jelenleg fel van függesztve a hírszolgáltatás, és csak scroll, tehát infócsík van, ami a legalapvetőbb információkat tudja, és nem részletes beszámolókat továbbítani, bár nyilván ismeri ezt a műfajt, a Polgár Judit jelölését követő ügyről. Most erről 2 dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy egyáltalán rögtön a közmédiában ez az ügy, ez megjelent. Mivel nincsen hírszolgáltatás az M1-en, csak ilyen infócsíkok, de legalább ott is megjelent, hogy egyébként mennyire volt ez kiegyensúlyozott, ezt valóban érheti kritika, és érte jogos kritika is. De eszembe jutott, hogy amikor a Fidesz megbukott köztársasági elnökeiről kellett beszámolni a közmédiának, ez hogy történt? Tehát Schmidt Pál, amikor plágium botrányba keveredett, akkor azzal kezdte a közmédia, hogy agyon hallgatta. Meg se történt, nem is volt plágium. Engem a közmédia tudósítójaként a botrány kirobbanása utáni első nyilvános szereplésére a Debreceni Egyetemre elküldtek tudósítani, ahol tudja, mi történt? Beszedték a névtáblákat, a professzorok voltak ott, habilitált egyetemi vezetők, és újakat nyomtattak, és lehagyták a doktort, a habilt és ezeket a titulusokat, mert ciki lett volna Schmidt Pálnak kiírni is, meg nem kiírni is. És külön odaszóltak nekünk, a közmédia tudósítóinak, hogy ezt a névtábla cserét, ezt senki nem írhatja meg, ha megírjuk, akkor ki fogják cenzúrázni. Így működött a közmédia az első megbukott köztársasági elnöküknél. A másodiknál, a kegyelmi botránynál valami hasonló mintázat történt, nem történt semmi. Tehát halászléfőző versenytől kezdve minden sületlenséget elmondtak 1 perces hírekben, de az, hogy egyébként egy pedofil rém bűnsegédjének a köztársasági elnök kegyelmet adott, ezt a magyar adófizetők pénzéből működő közmédia elfelejtette közhírét tenni. Vissza lehet keresni. Egyébként hazugsággal mondjuk ne önvádoljon engem, mert én újságíró voltam, maga meg egy propagandista, maga pedig egy propagandista. Németh Balázs kifogásolta azt, hogy a közmédiában most újságírók kerültek. Elhiszem, hogy önnek ez furcsa. De szokjon hozzá, mert ez így fog folytatódni az elkövetkező időszakban. Újságírók fogják vezetni a közmédiát, propagandisták és pár delegáltak helyett. Olyan, hogy igen, ilyenkor azért, mit mondtak, világ háttérhatalmi összeesküvés, meg liberális, azért a Tanú című filmből, ha már annyit emlegettük, ma nekem is eszembe jut egy idézet. Mit mondott a börtönőr? Egy brancs maguk ne is tagadja. Olyan, hogy liberális, konzervatív, nem tudom én, bármilyen ideológiai újságírás nincsen. Újságírás van, vagy nem újságírás. Ahogy nincs jobb meg baloldali hentes, bíró, útfelújító, mérnök, tanár. Mindenki gondol valamit a világról, de akkor végzi jól a munkáját, hogyha ez benne nem jelenik meg. Maguknak ez persze nem sikerült, mert maguk propagandisták, az újságírók pedig arra törekszenek, még ha néha követnek is el hibákat, és utána korrigálják magukat különböző módokon, nem bíróság kötelezi őket, mint ahogy a kormány propagandát számtalan alkalommal, akkor korrigálnak, és folytatják tovább azt a szakmai munkát, amire egyébként az életüket feltették. Ez az újságírás. Ilyen újságírók kerültek, egyébként rosszul mondtam, mert nem a 444-től került a Kossuth Rádióhoz a vezető, hanem a Válasz Online-tól egy nagyon színvonalas, egyébként polgári, egykori polgári hetilapból kinőtt nagyon színvonalas műhelynek, a 0 forint közpénzből működő Válasz Online-tól érkezik egy újságíró, és éppen ez fogja a független működés, amit biztosított az adományokból és más módon ez a lap magának. Pontosan ez termelte ki azt a színvonalas újságírást nem csak ott, hanem számos más műhelyben is, ami biztosítja azt, hogy ezekből a műhelyekből kikerülő újságírók hűek maradnak a szakmájukhoz. Pontosan erre van szüksége a közmédiának. Nacsa Lőrinc képviselő társam kifogásolta azt, hogy hány évre és milyen összetétellel fogják a különböző testületekbe delegálni a tagokat. Most itt eszembe jutott a média tanács létrehozása 2010-ben, ami 100%-os Fidesz delegáltakat ültetett a helyére 9 évre, majd amikor letelt a 9 év, akkor azért sokan várták azt, hogy na végre most már paritásos alapon létrejöhet egy új média tanács, és hát mit ad Isten, újabb 9 évre 100%-os fideszes résztvevők dönthettek, frekvencia pályázatoktól elkezdve mindenféle más nagyon fontos a magyar nyilvánosságot befolyásoló testület létrehozásáról. Ezt a gyakorlatot biztos, hogy nem fogjuk folytatni. Valódi paritásos alapon, civil szakmai részvétellel, kontrollal fogjuk ezeket a testületeket létrehozni, működtetni, és egyébként nagyon fontos lesz az, hogy ezek a testületek a saját szabályaikat megalkossák és be is tartassák mindenféle kormányzati ráhatás, nyomás nélkül, mert ez adja meg a közmédiának a függetlenségét. Amit a közmédiában az elmúlt 16 évben láttunk, azt az egyetemeken elrettentő példaként fogják oktatni, lehet, hogy már most is, a színvonalasabb műhelyeken persze már most is, és bizonyos, hogy nagyon-nagyon sok olyan videót fognak a jövő újságíróinak levetíteni, amelynek a főszereplője többek között Németh Balázs. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, államtitkár úr. 2 perces szótkérők közé jelentkezett Nacsa Lőrinc képviselő úr. Megadom a szót.
3: Tárkányi képviselő úr, tisztában nem kritizáltam az összetételt. Egy dologra hívtam fel a figyelmet. Jelenleg az van a határozati javaslatban, hogy akit kineveznek, vagy az országgyűlés majd megválaszt paritásos alapon, annak az országgyűlés alakülülésén lejár a mandátuma, a következő alakülülésén. Mert vagy 4 évre lehet kinevezni, de legkésőbb az új országgyűlés alakülésén lejár. Én azt mondtam, hogy itt kellene hagyni egy 6 hónapos türelmi időt, mert ha az új országgyűlés alakülülésén lejár, akkor lesz egy hiátus, lesz egy olyan időszak, 3, 4, 5, 6 hónap, amíg egy új parlamenti többség, meg az új ellenzék jelöl majd a testületbe, a független közmédia testületbe tagokat, akkor addig nem lesz, aki aláírja a szerződést, aki döntsön, aki kötelezettség vállaljon, aki irányítsa a közmédiát, aki felelősséget vállaljon, aki betartsa a törvényeket. Aznap megszűnik az új országgyűlés alakülésekor, és most is mi is 3 hónappal később jutunk oda, hogy erről tárgyaljunk, és majd aztán még a meghallgatások hátra vannak, meg a jelölések hátra vannak. Tehát 4-5-6 hónap lesz, mire föláll a testület. Én azt mondtam, hogy hagyjuk meg magunknak azt a 6 hónapos időt az új országgyűlés majd 2030-ban, hogy ott is hagyjuk meg annak az országgyűlésnek azt a lehetőséget, hogy 6 hónapig ne legyen az a nyomás rajtuk, hogy megszűnt automatikusan, mert most ez van a törvényben, megszűnt automatikusan a kinevezése a független közmédiatestület tagjainak, de még nincsen új, mert nincsenek lehetősége. Én ezt kértem, hogy ha lehet, akkor ebben működjünk együtt, mert az a 6 hónapos átmeneti időszak, ami alatt nem lesz független közmédiatestület, nem lesz, aki a hírszolgáltatást ilyen módon irányítsa, végezze, nem lesz, aki kötelezettséget vállaljon, nem lesz, aki bért fizessen, és így tovább, aláíró, mert megszűnik a testületnek a mandátuma. Erre az egyre mondtam, se a testületre, se a testület összetételére, se a határidőkre nem fordítottam egy szót sem, mert szerintem az rendben van az a része. Én erre mondtam, hogy az, hogy lejár az új országgyűlés alakulésekor, az nem jó. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével a fennmaradt időkeretek terhére? Tisztelt országgyűlés, további felszólalásra senki sem jelentkezett, az összevont vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni az elhangzottakra a fennmaradt 19 perces, 33 másodperces időkeretben? Öné a szó.
4: Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Szeretném először is azzal kezdeni, hogy elhangzott ugye ez már a médiatörvény módosításnak a mind az elsőkörös, mind a második olvasatos vitájában, hogy itt most alapvetően egy szervezeti átalakításról került sor, és olyan tartalmi kérdések, amik fölmerültek itt a képviselő urak részéről, azok pedig egy következő körben, majd egy olyan részletesebb, valóban szakmai és társadalmi vita keretében szeretnénk ezt kinyitni, hiszen elhaladt mellettünk, azt gondolom, hogy az idő. 2010-ben megszületett médiaszabályozás, 2026-ban, ha csak a technológiai kérdésekre is gondolunk, amit nem implementált és nem ültetett át, több olyan Európai Uniós szabályozás is született az előző kormányzat, tehát masszívan benne vagyunk a streamingnek és a digitális szolgáltatásoknak és a digitális média fogyasztásnak a világában, míg a média törvényünk pedig nagyon erősen a lineáris média szolgáltatásokra koncentrál, tehát az, hogy utólag történt volna valamifajta konzultáció, azt azért utasítom vissza, hiszen ez a lépés kezdi meg az érdemi tartalomszabályozási folyamatot előkészíteni. Köszönöm azt, hogy hallhattunk érdemi kérdéseket is, érdemi hozzászólásokat is, nem megsértve képviselő Németh Balázs képviselőtársamat azzal, hogy az érdemi aktuális kérdésekkel foglalkozott, de hát ugye ez a parlament, tehát itt ugye beszélhetünk, amiről akarunk, vagy legalábbis mi azt gondolom, inkább szakmai kérdésekről szeretnénk beszélni, de megvan a terepe annak, hogy az ellenzék kérdezzen, de nagyon szépen köszönöm Nacsa Lőrinc és Szabad István képviselőtársamnak a szakmai kérdéseit, hogy elolvasták, utána jártak. Ez mindenképpen haladás az előző törvényjavaslatnak a vitájához képest. Hát azért egy gondolatban hadd reagáljak Németh Balázs képviselő úrnak a kérdés feltevésére, hogy liberális, globalista átalakulás zajlik az M1-en. Mert ugye az M1-ben történt ugye átalakulás. Ha megnyitjuk a mediaclick.hu oldalt, ahol tudjuk nézni, hogy az M1-nek a műsor folyamában milyen műsorok történnek, tulajdonképpen egy depolitizálása történt az M1-nek, tehát nem a híradó zajlik folyamatosan. Itt akkor egy pár műsort kiírtam, például Frakka, Macskák, Réme, Mesék Mátyás királyról, Másfél millió lépés Magyarországon, Nevetni kell, ennyi az egész, Bajor Imrével, vagy Magyarország történetéről látunk összefoglalókat naponta többször. Nyilván a pollenjelentés, az időjárás jelentés, már nem említem a globalista, liberális műsorok között. De én értem, hogy mire utalt a képviselő úr, és azért kollégáim segítenek abban, hogy itt monitorozzák, hogy élőben megy az M1-en, ezek a szalagcsikok élőben mennek, meg a Kossuth Rádiót is lehet hallgatni, és akkor itt ilyen híreket tudok felolvasni belőle. Magyar Péter megköszönte Polgár Juditnak, hogy megfontolta a felkérést, tisztelettel tudomásul veszi a döntést. Kormányfő hozzátette, vállalja a felelősséget, hogy lelkesedése okozta kommunikációs hibák hozzájárulhattak a kialakult helyzethez és döntéshez. Pont. A Fidesz szerint Polgár Judit az egyetlen jó döntés hozta, és a kialakult méltatlan helyzetért Magyar Péter a felelős. KDNP. A miniszterelnök első látványos kudarcának tartja, hogy Polgár Judit nem vállalja a köztársaságnak jelöltséget. Ez egy hír. M1, Kossuth Rádió, kövessék nagyobb figyelemmel, mert igen, kövessék nagyobb figyelemmel, mert egy olyan közmédiát akarunk építeni, amiben valóban megjelennek politikai szempontból kiegyensúlyozott tartalmak. De még egyszer mondom, itt ugye az átalakítás elején járunk, és egyelőre azért itt a napirend előtti hozzászólásoknál elhangzott, hogy vajon mekkora a nézettsége, és képviselő is utalt arra, hogy a futballvilágbajnokság húzta fel a közmédiának a nézettségét. Nyilván különböző módszerekkel lehet mérni. Én azt gondolom, hogy az almát almával, körtét körtével hasonlítsuk össze, tehát az előző 16 évnek a háborús riogatásait és a háború borzalmait virtuálisan a hálószobákba és a konyhába, nappaliba behozó M1-es félemkeltő-ülkeltő műsorok, és az M4 azért egy másik kategória. Sportműsorok korábban is mentek, a sportműsoroknak a nézettsége az korábban is jelentős, kiemelkedő volt. Azt viszont el tudjuk mondani, hogy a Frakka macskák réme és a Mesék Mátyás királlyal kiegészült filmeket sugárzó, alapvetően filmtartalmakat sugárzó M1 nézettsége a négyszeresére nőtt az elmúlt egy hónap alatt. Szóval értem én az aggódást a liberális, globalista átalakulással kapcsolatban, amit önök vélelmeznek, de azért azt szögezzük le, hogy a magyar embereket négyszeres mértékben jobban érdekli az előbb felsorolt mesék és tájékoztató műsorok, mint az önök háborús riogatása. Akkor még egy pár kérdésre reagálnék. A testületben többsége lesz-e a kormánypártnak, milyen szereplők fognak megjelenni benne? A törvényjavaslat egyértelmű, az elfogadott törvény egyértelmű, a független közmédia testületben 3 tagot fog delegálni a kormányoldal, 3 tagot az ellenzék az önök kérésére, és emellett 3 kategóriában civil szervezetekre is fog javaslatot tenni az a közszolgálati tanács, amelyek jelenlegi neve közszolgálati testület, ami a 2010-es elfogadott, vagy 2010-ben elfogadott média törvény keretei között létezik 16 taggal, ebből vannak állandó és vannak sorsolással kijelölt vagy választott tagok. Ennek a testületnek a sorsolására 2026. január végén került sor, még a választások előtt, tehát ennek a testületnek az összetételére a tisztelt nézőkhöz fordulok elsősorban, magyar állampolgárokhoz. Akkor el tudják képzelni, hogyha 2026. januárjában került sornek a testületnek a megalakulására, hogy ebben mekkora befolyása volt a jelenlegi kormány többségnek, kormány oldalnak. Szóval ez egyébként civil szervezetekből álló tag, civil szervezeti tagokból álló testület fog javaslatot tenni arra a 3 szakmai szervezetre, aki bekerülhet. Tehát, hogyha ismerik a szervezeteket, nem akarom végig felsorolni, de az összes történelmi egyház van benne, a Tudományos Akadémia, a Rektori Konferencia, Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége, tehát olyan szervezetekről beszélünk, amik azt gondolom, hogy garanciát adnak arra, hogy valódi szakmai szervezetek fogják majd a mérleg nyelvét képezni, hogyha úgy tetszik. És a menetrendről. És hogy a médiatanácsnál pedig ugyanez a helyzet, ott meg ugye egy elnökválasztásra fog majd sor kerül, és akkor az ütemezésről kérdezett Nacsa Lőrinc képviselőtársam teljesen jogosan, mert szerintem mindenkit érdekel, hogy mi fog történni. Annyiban reagálok még, hogy több idő lett volna, vagy szükség, vagy sem. Azt gondolom, hogy a választópolgárok határozott lépéseket és gyors fellépést vártak tőlünk. Azzal kapcsolatban, hogy ami a közmédiának a hírszolgáltatásával kapcsolatban zajlott, ott azonnal húzzunk egy cezúrát. Ezt megtettük, ezt választási vállalásunk volt, ezt megtettük, és minden átalakulás esetén fölmerül, hogy ez most túl gyors vagy túl lassú. A 13-as pont kapcsán egyébként a határozati javaslónak az indokolása tartalmazza azt, hogy tulajdonképpen előkészítő feladatok zajlanak. A közszolgálati közalapítvány kuratóriuma előkészíti ezt az átadás átvételt, és egyébként a 10-es pont tartalmazza az átadás átvételt követő átmeneti időre, amíg nem kerül megválasztásra még a független közmédia testület. Ebben a helyzetben tovább működik és jogfolytonosságot biztosít a közszolgálati közalapítvány irodájából, a független közmédia testület irodájává alakuló szervezetrendszer, hogy ebben az átmeneti időben a közszolgálati tanácsnak az elnöke, akinek a kiválasztásába semmilyen beleszólása nem volt a politikán, hiszen egyrészt civil szervezetekből álló testület, másrészt ez a szervezet, ez március végén, április elején alakult meg, és még mondom, januárban választották meg őket, tehát ebben semmilyen beleszólásunk nincsen, ők fogják ebben az átmeneti időszakban irányítani. Nem tudom, terv, javaslat, elképzelés, amiről egyeztettünk már a Művelődési Bizottság elnökségével, és nyilván ez a kérdés majd, nem tudom, házbizottság vagy házelnöki kompetenciába fog eldőlni, de azt gondolom, hogy a jogszabály hatályba lépését követően, ami most szombaton, július 26-án, vasárnap fog sor kerülni, mindannyian abban vagyunk érdekeltek, hogy a lehető leghamarabb felajánlnak azok a testületek. Egyrészt azért, mert ezt kívánja minden magyarnak az érdeke, hogy a közmédia körüli viszonyokat és a média felügyelet minél hamarabb rendezett legyen. Másrészt meg 16 év után megjelenhetnek kormánypárti mellett ellenzéki szereplők is ezekben a testületekben, és azt gondolom, ez az önöknek is az érdeke lesz, hogy ott legyenek az önök által delegált személyek, és lássák a döntéshozatali folyamatokat, hangot tudjanak majd adni annak adott esetben az aggályainak, részt tudjanak venni ezekben a döntéshozatalban. Szóval én azt gondolom, hogy itt a következő egy-másfél hónapban sor fog tudni kerülni erre a megfelelő személyeknek a megválasztására. Milyen kérdés maradt még esetleg, amire választ várnak tőlem? Tessék? Alakul ülése. 4 év. Igen. Tehát általánosságban ugye úgy szól a szabályozás, hogy az új média tanács tagok, illetve a közmédia testületnek a tagjai, azok az adott ciklusnak a végéig látják el a feladataikat, és azt követően meg rotáció keretében majd az új országos megalakulása után kerül majd sor a megválasztásra. Az ősszel, ahogy mondtam, tervezünk egy átfogó média szabályozási reformot. Ha úgy érzi a képviselőtársam, hogy itt még valami pontosítást igényel, akkor mindenre lesz lehetőség erre is. Gyakorlatilag elmondtam, szerintem minden kérdésre igyekeztem választ adni. Azzal tudom igazából zárni, hogy a változás elkezdődött a közmédiában. Ezt mindenki látja, mindenki érzékeli, és kérem továbbra is, hogy támogassák ezt a határozati javaslatot, mert ez a következő lépés abban, hogy egy független, valóban kiegyensúlyozott közszolgáltatás nyújtó média, közmédia jöhessen létre Magyarországon. Köszönöm.
1: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés! Most a határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat. Kérem, ellenőrizzék, hogy a kártyájukat elhelyezték a szavazatszámlálógépben. Soron következik a közszolgálati közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a független közmédia testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló H/394. Számú határozati javaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és az árószavazás. Emlékeztetem önöket, hogy a tegnapi döntésüknek megfelelően a határozati javaslatot kivételes eljárásban tárgyalja az országgyűlés. Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Felhívom figyelmüket, hogy ennek elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az összegző módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot, az országgyűlés az összegző módosító javaslatot 140 igen szavazattal, 26 nem ellenében, 0 tartózkodással elfogadta. Most a zárószavazás következik, amelynek során a határozati javaslatnak az összegző módosító javaslattal módosított szövegéről döntünk. Felhívom szíves figyelmüket, hogy az országgyűlésről szóló törvény rendelkezései szerint a határozati javaslat elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a határozati javaslat összegző módosító javaslattal módosított szövegét. Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosult határozati javaslatot 139 igen szavazattal, 26 nem ellenében, egy tartózkodással elfogadta. Tisztelt országgyűlés, most 2 perces technikai szünetet. Bocsánat, megyünk tovább, elnézést. Soron következik a közösségi közlekedés és a versenyképességnek és a hatékonyságnak javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány kezelőtársaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló TPR 304. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosítójavaslatról történő döntés és a zárószavazás. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az összegző módosítójavaslatot. Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az összegző módosítót... Nem működött. Hány ember? 1, 2... Kettő? Hogyan szavaztak? Igen. Jó. Kimondom a határozatot, az országgyűlés az összegző módosító javaslatot 134 igen szavazattal, 25 nem ellenében, 7 tartózkodással elfogadta. Tisztelt országgyűlés! Tájékoztatom Önöket, hogy a határozati házszabály 51. paragrafus alapján az előterjesztő kezdeményezte a zárószavazás elhalasztását. Erről az országgyűlés vita nélkül határoz. A döntéshozatal előtt megkérdezem, hogy az előterjesztő részéről kívánja ismertetni valaki a kezdeményezés indokait 5 perces időkeretben. Most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elhalasztja a TPR 304. számú előterjesztést, zárószavazását. Kérem, szavazzanak most!

0: Szavazatszámlálógép mindenkinek működött? Szuper. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az előterjesztés zárószavazását 134 igen, 1 nem ellenében, 31 tartózkodással elhalasztotta. Tisztelt országgyűlés! A határozathozatalak végére értünk. Mi mielőtt folytatnánk az általános vitát, 2 perces technikai szünetet rendelek el.
1: Azért vagyok itt. Köszönöm szépen.

0: jogszabályban meghatározott feladatait elkülönült költségvetési keretek között láthassa el. A határozati javaslat emellett felkéri a kormányt arra, hogy a hivatal felállításához és működéséhez szükséges költségvetési források rendelkezésre állásáról gondoskodjon. Ez a rendelkezés a hivatal működésének pénzügyi feltételeit biztosítja, míg az önálló költségvetési fejezet annak intézményi és gazdálkodási önállóságát garantálja. Összességében tehát a határozati javaslat a hivatal működésének költségvetési és szervezeti feltételeit teremti meg. Elfogadása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az országgyűlés által létrehozott új alkotmányos intézmény a törvény hatályba lépésével egyidejűleg megkezdhesse működését és maradéktalanul elláthassa a közvagyon védelmét és a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzését szolgáló feladatait. Mindezekre tekintettel kérem a tisztelt országgyűlést, hogy a határozati javaslatot támogatni és elfogadni szíveskedjen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
1: Tisztelt országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Dicső Viktória képviselőasszonynak, a Tisza képviselőcsoportja vezérszónokának 15 percben. Parancsoljon!
2: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, köszönöm a szót. Az előttünk álló határozati javaslat nagyon rövid, így ha ránézek a kijelzőre, akkor az jut eszembe, hogy időm, mint a tenger, vagy más módon kifejezve, mint Fidesznél a közpénz. Ez így van. A múlt héten... Hát, pedig ott elég sok a közpénz azon az oldalon. A múlt héten elfogadásra került a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvény megalkotását, ez a gondolat is indokolta. Továbbá az, hogy a demokrácia újjáépítéséhez elengedhetetlen a közvagyont érintő visszaélések, jogellenes vagyonkimentések, valamint a közvagyon köréből kikerült vagyon visszaszerzése. Az új intézmény, az NVVH egy független, kizárólag a törvénynek arárendelt intézmény, amely céljainak elérése érdekében valamennyi szükséges jogkörrel rendelkezik. A törvény illeszkedik a Tisza kormány programjához és választói akarathoz. A választók joggal várják el, hogy a kormány tegye meg a szükséges lépéseket az ellopott közvagyon felkutatására és visszaszerzésére, továbbá a jövőbeni visszaélések megakadályozására. A múlt heti felszólalásomban én is támogattam a hivatal létrehozását, hiszen az én választókerületem, a Szabolcs-Szatmár 03-as, 60 puszta és felcsút mellett szimbóluma az elhárdált közvagyonnak, a felesleges, teljesen működésképtelen és fenntarthatatlan beruházásoknak. Személyes kedvencem a Low Wellness, az Éticsigagyár és az angol nyelvű bentlakásos teniszakadémia mellett a gyulaházi űrtörténeti látogatóközpont. Tudják, hány látogatója van ennek az űrközpontnak? Nulla. Több űrhajósunk van, mint látogatója ennek az űrközpontnak. Soha nem nyitott meg, a mai napig üresen áll, de több száz millió forintba került. Az ilyen és hasonló beruházások értéke Kisvárdán minimum 30 milliárd forintot tesz ki, míg a város költségvetése 15 milliárd forint. Azaz minimum két évi költségvetést herdeltek el a semmire. De ez nem elég, hogy a vagyon visszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal létrehozzuk, ha személyi és anyagi feltételeket is biztosítania kell az államnak. A törvényben az NVVH központi költségvetési szerként jelenik meg, ez azt a cél szolgálja, hogy a szervezet gazdálkodása és működése a központi költségvetés rendszerében önálló, elkülönült és átlátható módon valósuljon meg, amely az állami feladataival összhangban biztosítja a szervezet megfelelő pénzügyi és szervezeti függetlenségét. A törvény azt is rögzíti, hogy az NVVH költségvetése a központi költségvetésben önálló fejezetet alkot, amelyet az NVVH elnöke állít össze, és amelyet a kormány változtatás nélkül terjeszt az országgyűlés elő. Ezen megoldás a szervezet pénzügyi autonómiáját erősíti, mivel kizárja a végrehajtó hatalom beavatkozását a költségvetési javaslat tartalmába. A hivatal pénzügyi függetlenségét az is erősíti, hogy a költségvetés minimális szintjére vonatkozó ez előírás biztosít. A működési és felhalmozási kiadása

0: nem csökkenthet az előző évben meghatározott szint alá. Továbbá az is erősíti, hogy amennyiben költségvetés csökkentése szükséges, az NVVH hozzájárulása szükséges. A mostani határozati javaslat a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működésének költségvetési feltételeit teremti meg, azaz a hivatal önálló fejezetként és önálló címként jelenne meg a központi költségvetésben, valamint az országgyűlés felkéri a kormányt, hogy biztosítsa a felállításához és működéséhez szükséges forrásokat. Erre azért van szükség, mert az államháztartási szabályok alapján új költségvetési fejezetet kizárólag az országgyűlés hozhat létre. A határozat, a fejezet és címrend módosításával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. Kérem a tisztelt képviselőtársakat, hogy a határozati javaslatot támogassák. Köszönöm.
1: Most Rétvári Bence képviselő úr következik, a KDNP képviselőcsoportjának vezérszónoka, 15 perces időkeret áll rendelkezésére. Öné a szó.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Ahogy arra már utaltam a korábbiakban is, egy nyugat-európai országban, hogyha hatékonyabban akarnak fellépni a korrupció ellen, akkor megerősítik anyagilag vagy személyi állományban a korrupció elleni fellépést szolgáló szervezeteket, megerősítik a rendőrséget, több forrással, több lehetőséggel, jogi változtatásokkal, megerősítik az ügyészséget, megerősítik a NAV-ot, de semmiképpen nem egy olyan szervezetet hoznak létre, ami mindent kimazsolázhat, és annak hoznak létre egy ilyen költségvetési sort is, amiről a mai napirendi pontunk is szól, hanem egész egyszerűen a meglevő jogállami szervezetrendszerről beleillesztik azt a többletforrás, többlet lehetőséget. Ez így van mindenhol Nyugat-Európában, ahol a korrupció ellen kívánnak fellépni. Itt pedig egy ilyen szuperhatóság jön létre, amelyik a kezdetektől a teljes bírósági szakaszig bezárólag tudja vinni az ügyet, aminek az eljárás elleni panaszt önmaga bírálja el, tehát semmifajta külső kontroll nincsen rajta. Ez nyilván lehet egyrészt a politikai bosszúnak is eszköze, belső leszámolásoknak is eszköze, de amire ma ki szeretnék térni a felszólalásomban még inkább, az pedig a különböző globális vállalatok piaci szerepvállásának a növelése, az ő piacfoglalásuknak is lehet az eszköze. Miért lehet ez az AVH a globális vállalatok piacfoglalásának vagy piac visszafoglalásának az eszköze, hiszen 2010 előtt ők nagy számban voltak itt. Nagyon föltűnő, hogy míg az AVH-ban dolgozó különböző tisztségviselőknek, tehát a beosztottaknak nemzetbiztonsági átvilágítása van, addig az elnöknek és a helyetteseinek nincs. A legfőbb vezetőknek nincs nemzetbiztonsági átvilágítása a javaslat szerint. Sőt, kettős állampolgárok is lehetnek az AVH-nak a vezetői. Magyar állampolgár és mellette egy másik országnak az állampolgára. Az a szervezet, amire a nemzeti vagyonnak a védelmét bízná a Tisza kormány, annak a szervezetnek az élén más ország állampolgárságával is rendelkező személy is ott állhat. Hiszen a törvény nem zárja ki azt, hogy kettős állampolgár legyen a vezetője vagy a vezető helyettese ennek az intézménynek. Márpedig, hogyha külföldi állampolgársággal is rendelkező személy kerül az AVH-nak a vezetésébe, akkor az azt jelentheti, hogy a külföldi cégek számára itt egy fokozottabb terep nyílik, megnyílik a magyar piac, és ennek az AVH-nak a magyar cégeket visszaszorító tevékenységével is a globális vállalatok területet foglalhatnak Magyarországon, ágazatokat foglalhatnak el, vagy foglalhatnak vissza, és visszaszoríthatják a magyar kisvállalkozásokat, a magyar középvállalkozásokat, vagy a magyar bajnokokat, azokat a magyar multikat, akik Magyarországról indulva tudtak több közép-európai országban, vagy világszerte és több országban tevékenykedni. Nagyon nagy kockázat Magyarország szuverenitása szempontjából, nagyon nagy kockázat a magyar gazdasági élet magyar szereplői szempontjából, hogy az a szervezet, amely széles körűbb jogosítványokkal rendelkezik, mint bármilyen bűnöldöző szervezet valaha a magyar demokratikus politika történetben, az egy olyan szervezet lesz, aminél nem kizáró ok a vezetésében, hogyha valaki kettős állampolgár. Ha már egy szervezetet létrehoznak elvileg a nemzeti vagyon védelmére legalább arra odafigyelhetnének, hogy ne engedjék meg azt, hogy kettős állampolgár vezesse azt a hivatalt, amit önök szerint a nemzeti vagyon védelmére hoznak létre. Ebből is látszódik, hogy ez ugyanúgy, mint más országokban, Romániában és máshol, a külföldi cégek érdekét szolgáló hivatal lehet, a magyar cégek visszaszorításával és a külföldi cégek számára a tér megnyitásával. Ezért nagyon veszélyes ennek az elfogadása, ezért veszélyes az, hogy magyar költségvetési pénzből lehet, hogy arra fogunk milliárdokat fordítani, hogy a magyar vállalkozásokat kiszorítsák, a külföldi vállalkozásoknak pedig mesterségesen piacot teremtsenek különböző jogi vagy büntetőjogi eszközökkel. Én arra szólítom föl a beterjesztőket, az előterjesztőket, gondolják végig, tényleg azt akarják, hogy az elvileg nemzeti vagyont védő hivatal az AVH élén akár kettős állampolgárok legyenek, és kettős állampolgárként vezessék ezt a hivatalt. Szerintem józan gondolkodású ember ezt támogatni nem tudja. Köszönöm szépen.
1: Most megadom a szót dr. Apáti István képviselő úrnak, a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon.
3: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés, hát minden idők egyik legrövidebb vezérszónoki felszólalására készülök, és engem lényegre törően főleg az első pont célpontja érdekelne, hogy itt a forrás biztosításról beszélek, hogy mégis mennyibe fog ez kerülni a magyar adófizetőknek, mert lehet, hogy az én figyelmemet kerülte el néhány szóbeli vagy írásbeli közlés, de nem hallottam még körülbelül sarokszámot sem arra, hogy mennyibe fog ez nekünk kerülni, tehát ugye mennyivel vágjuk magunkat mínuszba már az induláskor, és mihez képest kell majd pozitív egyenleget produkálnia ennek a hivatalnak. A nemzetbiztonság ellenőrzéssel és az állampolgársággal, esetleges kettős vagy többes állampolgársággal összefüggő aggályokat én is osztom az előttem felszólalóhoz hasonlóan. Hát ekkora, és annyira elrejtett, hanem jól látható aknákat nem lenne szabad ebben a javaslatban hagyni, ha csak nem ez a cél, vagy ha csak eleve nincs olyan a szakvezetés vagy lendő vezető között, aki érintett lenne, és egy ilyen szabály kizárná. Tehát amikor önök nem érsebészi pontosággal a hentes módjár itt ilyen 12 éves szabályokat hoznak egyik hétről a másikra, akkor az jó lenne, ha már ennyire nagy hevületben vannak a kizárókokkal, tiltásokkal, közjogi likvidálással kapcsolatban, hogy egy ilyen fontos hivatal esetében nem hagynának ekkora, nem is lyukokat, hanem tátongó réseket azon a képzeletbeli pajzson. Másrészt pedig én nagyon kíváncsi leszek, hogy hogy fog ez majd a gyakorlatban beilleszkedni a magyar rendőri vagy nyomozati rendszerbe, hiszen nyomozati hatáskör is van, vádképviseleti hatáskör is lesz ennek a hivatalnak. Tehát nem csak a magyar nyomozati szervek rendszerébe, hanem hogy fog illeszkedni az ügyészi szervezeti rendszerbe, milyen viszonyban lesz a polgári titkosszolgálatokkal, ezen felül mondjuk a Nemzeti Védelmi Szolgálattal, a Nemzeti Nyomozóirodával, milyen viszonyban fog állni majd az Európai Ügyészséggel, miután önök ahhoz is csatlakoztatni akarják Magyarországot, hogy a nemzetbiztonsági kockázatok szintjét még az extrém tartományba emeljük, és miért nem lenne elég az egészhez felesleges intézmény funkcióhalmozás nélkül, újabb politikai kifizetőhelyek kreálása nélkül egy tisztán magyar ügyészekből álló korrupcióellenes ügyészség felállítása a magyar ügyészi szervezetrendszeren belül, ami szervesen illeszkedne az összes előfelsorolt szervezetrendszerbe, tehát nem lenne tájidegen, testidegen vagy rendszeridegen, csak kérdezem, illetőleg így mondom az aggályokat, amely sokkal olajozottabban meg tudná kezdeni a működését, lényegesen kevesebb adófizetői pénzbe kerülne, és lényegesen hamarabb produkálna a megtérülést, hiszen itt azért itt a megtérülése is, mint egy vállalkozásnál, itt majd figyelni kell. És igaz, hogy én a múlt heti vitát nem tudtam végigvárni, mert egyéb közfeladataim elszólítottak, de választ várnék azokra a felvetéseimre, hogyha lehet, hogy mi van azokkal a vállalkozásokkal, amelyek nem az elmúlt 16 évben futottak fel, vagy nem az elmúlt 8 évben futottak fel. Az elmúlt 16 év nyertesei voltak, de egyébként működésüket már a 90-es évek elején vagy közepén megkezdték, és szó szerint, hogy önöket idézzem, lépésről lépésre, lépcsőfokról lépcsőfokra, tégláról téglára haladtak előre, akár az építőipar, akár más szakterület rögös útjain, és kétségtelenül fölfelé repített őket az elmúlt 16 év, de nem ott alapozták meg magukat. Hát ez, hogy értem, hogy mire megy a játék, hogy a bevétel 75%-a a közbeszerzésekből származik, független a beszerzési tárgyak jellegétől, akkor állami felügyelő nevezhető ki ezen vállalkozások élére, és gyakorlatilag az állam átveheti ezek felett az irányítást. De mondják meg, hogy ez végeredmény tekintve, hogy is fogalmazzak, mennyivel kevésbé kockázatosabb, mint az a gyakorlat, amelyet sokszor hallottunk, vagy láttunk viszont az elmúlt 16 évben, hogy jól működő, jól prosperáló vállalkozás.

0: Tehát, hogy a fürdővízzel együtt nem csak a gyereket, hanem az egész óvodát kiöntjük, meg ilyen tüzérségi módszerre lövünk mindenkire, aki gyanús, az vajon nem fog több roncsolódást, kárt vagy vagyoni hátrányt okozni, mint amennyi előnyt sikerül vele elérni? Mert én értem, hogy mi az, amit meg kellene tisztítani, csak én attól tartok, hogy az érsebészi pontossági munkától önök nagyon távol maradnak ezzel az egész javaslat csomaggal, még hogyha vannak érthető, a múltból táplálkozó, valós elégtétel iránti vágyat kielégítő része is. Én most főleg egyébként arra lennék kíváncsi, hogy mennyibe fog kerülni a C pontra hivatkozva, erre várnék választ tisztelt államtitkár úrtól, ha pedig az egyéb eszmefuttatásaim egyéb részeire is válaszol, akkor külön megtisztelve érzem magam. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Tisztelt Országgyűlés, a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Most frakciónként egy-egy képviselő kettőperces felszólalására van lehetőség. Ennek keretében adok szót Kincse Csongor képviselő úrnak a Tisza frakciójából. Parancsoljon!
2: Köszönöm a szót, elnök asszony! Hallani dr. Magyar Nikó elnök asszony reggel arra hívta fel a figyelmünket, hogy nekünk, mint képviselőknek, mint közszereplőknek fokozott tűrési kötelezettségünk van a személyes bántások tekintetében. Szerintem ez ugyanúgy igaz, ez a fokozott felelősség a kijelentéseinknek a tekintetében. És mikor Rétvári frakcióvezető úr többször úgy hivatkozik erre a létrejövendő hivatalra, mint AVH-ra, akkor szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy ez rettentő felelőtlen. Ön egy olyan szervezettel próbálja meg összemosni a most felállóban lévő hivatalt, ami a kommunista rendszer alatt, a Rákosi rendszer alatt embereket fizikailag bántalmazott, emberek meghaltak ezeknek a kínzásoknak a következtében, koncepciós perek indultak, és ön ezzel próbálja meg összemosni az általunk felállítandó hivatalt, úgyhogy szeretném megkérni, hogy ezt ne csinálja, mert ez rettentően felelőtlen szerintem. Köszönöm.
1: Kettőperces felszólalásra jelentkezett Rétvári Bence képviselő úr, parancsoljon.
3: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Arra kérem tisztás képviselőtársamat, álljon föl, ugyanígy, és mondja meg Magyar Péternek, hogy a Fideszt és a KDNP-t ne nevezze se maffiának, se Kóza Nosztrának. Utána majd beszélhetünk a kéréséről. Köszönöm szépen.
1: Megkérdezem képviselő társaimat, hogy kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével. Mivel Apáti István képviselő úr jelentkezett, így normál időkeretben megadom a szót. Parancsoljon.
0: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Elnézést, tisztelt képviselő társaim, de látott egy jó ötletem itt a vége felé, mert olyan céget viszont tudok mondani, vagy javasolni, vagy ajánlani az önök szíves figyelmébe, ahol szerintem mindenféle mérce szerint indokolt lehet ilyen állami felügyelő kinevezése, és fokozott ellenőrzés alá kellene helyezni, bár fejből így hirtelen nem tudom megmondani, hogy 75% vagy azt meghaladó mértékű, sőt szerintem ott nincs. A működés jellegében odaadon, én azt gyanítom, hogy mindjárt fogom mondani a céget, vagy a cégcsoportot, ott valószínűleg nincs ez a 75%-os közbeszerzésekből származó bevétel. Tehát minden igaz a lehet, és az ellenkező is. Tehát lehet, hogy nem csak ehhez kellene kötni, a Bászna Gabona ZRT-re és az egyéb básznás cégekre gondolok. Ennek az egész botrányos esetnek még idén év elején a szakadó hóesésben, mínusz 10 fokban én lehettem a idézőjelben a keresztapja, vagy a névadója. Nyilván nem, mert a keresztapja egész más volt. Én ezt Kósa Nosztrának neveztem el, vagy a Kósa Nosztra egyik csápjának a Gabona Mafia ügycsoportot. Legalább 10 milliárd forint károkozás történt, különböző elkövetési magatartásokkal, én 4 vagy 5 elkövetési magatartást állapítottam meg, vagy detektáltam, követtek el igen súlyos bűncselekményeket, nemes egyszerűséggel nem fizették ki a termelőket, de a betárót, vagy a betárót gabonát, vagy a gabonát tárolás nélkül tovább értékesítették, alsó hangon 10 000 000 forintot néztek trombitának és fújtak meg, de ez az, ami csak egy első ránézésre megállapítható. Na most nem vagyok benne biztos, hogy itt közbeszerzések közrejátszottak ennek a cégcsoportnak a működésénél, tehát például itt nem, lehet, hogy nem tudják a saját szabályaik szerint majd állami felügyelői hatáskörbe helyezni, pedig nagyon is indokolt lenne. Arról nem beszélve, hogy az állam egyébként nagyon helyesen megelőlegezte ezt a 10 milliárd forintot. Nyilvánvalóan ez szólt a választási kampánynak is, hogyha nem választás évben vagyunk, és nem 3 hónap van csak hátra az országgyűlési választásokhoz képest, akkor szerintem ebből nem lett volna semmi. Ilyen értelemben jól jártak a termelők, ez a katasztrófa egy szerencsés időszakban következett be, mert az állam úgy érezte, hogy az országnak

0: olyan körzetében, ahol a Fidesz még most is egyébként nagyon jó eredményeket tudott elérni, fontos ez a fajta kárrendezés. Az, hogy ezt hogyan fogják visszahúzni a Bászta vagyonából, hogy visszahúzzák egyáltalán, ha mindokolt lenne, az már egy fogósabb kérdés. Az, hogy a bűnösök magánvagyonából, a ingatlanoktól, a nagyértékű sportautókon, Ferrarikon és egyéb gépjárműveken túl, az megint egy fogós kérdés. És az, hogy ebben egy ma már itt nem lévő képviselőnek, egykori képviselőtársunknak mi a szerepe, az szerintem könnyebben megállapítható lenne, mert annélkül, hogy mentegetném ez Gábor Máté Szalkai lakost, neki semmilyen képessége meg tudása nincs ahhoz, hogy végigvigyen egy ilyen cselekmény sorozatot, de itt indokolt lenne egy fokozott állami felügyelet ellátása. Egyrészt, hogy az állam visszakapja a 10 milliárdját, másrészt az a probléma, és itt van agrárminiszter úr, úgyhogy valószínűleg az ön megjelenése is megikletett engem, amikor itt az utolsó utáni perces becsúszó szereléssel szót kértem, hogy egy akna el lett rejtve. Az akna pedig az, hogy a gazdáknak, amikor bejelentkeztek a kárrendezésbe, erre a 10 milliárd forintos kárrendezésre, akkor elvileg be kellett jelentkezniük, egy nyilatkozatot kellett kitölteniük, és nem vagyok benne biztos, hogy ezt a többségük megtette, annak érdekében, hogy az uniós eljárási szabályok szerint ez nem minősüljön bújtatott vagy rejtett támogatásnak, ez a fajta megelőlegezett kárrendezés, hiszen ez az unió jogrendszerével nehezen összeegyeztethető, de így sikerült a gordiuszi csomót a korábbi agrárvezetésnek egyébként szerintem helyesen és ügyesen ketté vágni, tehát az előbb korholtam itt a Kósa-Nosztra kapcsán egyes fideszes szereplőket, akkor most dicsértem is azt a minisztériumot, ami viszonylag gyorsan megoldotta. Viszont hogyha ezt a gazdák nem tették meg, hogy bejelentkeznek hitelezőnek ebbe a láncolatba, akkor számolhatnak a kárrendezés során részükre megelőlegezett összeg kamatokkal történő visszafizetésével. Na most ezt azért kellene ellenőrizni, mert a gazdembereknek nem az a feladatuk, hogy papírmunkát intézenek, nem is ebben a legjobbak. Nem is kell, hogy ebben a legjobbak legyenek. Ha valamilyen adminisztrációs elcsúszás történt, akkor a 10 milliárd forintnak igen jelentős részét, én azt gondolom, hogy maximum egy éven belül, de lehet, hogy még hamarabb, még rövidebb időn belül, a gazdák majd vissza kell, hogy fizessék az államnak, tehát e tekintetben akár egy gyors áttekintésre lenne szükség, könnyítő szabályok lenne szükség, és annak érdekében, hogy ez a kockázat végleg megszűnjön, tehát Demoklész karjaként ne lebegjen ez a fejük feletti, szükség lenne egy ilyen állami felügyelő kinevezésére, de lehet, hogy a jelenlegi normaszöveg szerint ez nem fog menni, tehát ilyen kétségkívül nagyon ritkán előforduló, végletes, különleges ügytípusokban szerintem itt lenne igazából helye az e fajta állami gyánkodásnak, anélkül, hogy lenyúlnák egyébként a céges, vagy mert most sem az lenne a cél, mert mi van, hogyha a cégcsoportnak a helyzete rendeződik, korrekt vezetés kerül oda, akkor hasznos szereplő is lehet a magyar agrárpiacon, feltételezzük a legjobbakat, de a közelmúlt kárainak rendezése nem hullhat vissza a gazdákra, mert az majdnem, hogy az életemet rámerem tenni, hogy a vagyon visszaszerzése tekintetben az nagyon, nagyon nehézkes. Még a céges vagyon terhére is, a magánvagyonokkal kapcsolatban pedig lenne ott bőven lenne miben kotorászni, ott pedig végként nem, hogy szkeptikus, hanem egyenesen pessimista vagyok. Hát ha létezik kincstári optimizmus, akkor kell létezni kincstári pessimizmusnak is, és sajnos a tekintetben a kincstári pessimizmus álláspontját képviselem, de cáfoljanak rám, mert itt a valódi bűnelkövetők nagyon is megérdemelnék, hogy a magánvagyonuk tekintése is rámenjen arra, hogy így becsapták a tisztességes gazdálkodókat és a normálisan tevékenykedő parasztembereket. Köszönöm szépen!
1: 2 perces időkeretben kért szót Summer Orsolya képviselő asszony a Tisza frakcióról. Parancsoljon!
2: Nagyon köszönöm a szót, elnök asszony, én csak Rétvári képviselő úrra szeretnék egy picit reagálni. A óriási különbség az, hogy önök már bizonyítottak. A Fidesz-KDNP kormányok bizonyítottak. Mi itt egy felálló, éppen felálló szervezetről beszélünk. Önök pedig, tehát tényleg hónapok óta sorolgatjuk itt, hetek, hónapok óta azt a rengeteg ügyet, a 300 milliárdért a lélegeztetőgépeket, az értelmetlen beruházásokat, a túlárazásokat, az MVM ügyet, bármihez nyúlunk, tehát csak azt látjuk, hogy itt lopás, ott korrupció, itt ilyen borzalom, ott olyan borzalom történt, várjuk a cáfolatot. Tehát én ezt az egy mondatot várnám már, hogy nem történt, mi nem csináltunk ilyet, nem árasztunk túl semmit, nem történt semmi ilyesmi, nem kapunk cáfolatot, nem kapunk konkrét cáfolatot. Meg fog érkezni a bizonyíték hamarosan, most már azért elkezdtek dolgozni rajta a kollégák. Köszönjük szépen!
1: Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével. Mivel további felszólalásra senki nem jelentkezett, az általános vitát lezárom. Megkérdezem államtitkár urat, hogy kíván-e válaszolni az elhangzottakra. Államtitkár úr jelzi, hogy él a lehetőséggel. Megadom a szót 30 perces időkeretben. Parancsoljon.
3: Ó, köszönöm. Nem fogok ennyit igénybe venni, tisztelt ház. Tisztelt képviselőtársaim, mert egy eléggé rövid határozati javaslat fekszik itt előttünk, amelynek lényege, hogy jogilag is létrejöhessen a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal, tehát tulajdonképpen egy államkincstári bejegyzéshez szükséges költségvetési fejezetnyitásról van szó. Ezzel kapcsolatban egyetlen kérdés volt, ami talán ehhez kapcsolódik az Apáti képviselő úrtól. Ugye múlt hét hétfőn vagy kedden volt ennek a magának a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatalnak az általános vitája, és akkor én úgy gondolom, hogy minden kérdésére válaszoltam azzal kapcsolatban, nem tudom, hogy elolvasta-e a jegyzőkönyvet, direkt azzal kezdtem, hogy ne kelljen sokat haladni bele, de újra felmerült egy-két kérdés, én arra is szívesen válaszolok, bár miniszter úr már itt haladna tovább, úgyhogy rövid leszek. Az egyik, az egyetlen releváns kérdés ezzel a határozati javaslattal kapcsolatban az ugye a költségre vonatkozott a képviselő úrtól. Ez sok mindentől függ, tehát függ attól, hogy milyen létszámról beszélhetünk, függ ugye dologi kiadásokról, milyen eszközökkel dolgoznak, hol dolgoznak, tehát ez egy nagyon összetett kérdés, amire a pénzügyminisztérium most is dolgozik, és ön lesz az első, akit, hogyha pontos számokat tudok értesíteni, fogunk, hogy pontosan ez miből áll. Két dolgot azért elmondanék. Az egyik, amit már múlt hét hétfőn is említettem, hogy a szuverenitásvédelmi hivatalt megszüntettük, amely egy évi 6 milliárd forintos állami kiadástól mentesít minket. A másik pedig az, hogy a NVVH-nak, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Védelmi Hivatalnak a munkája során visszaszerzett vagyon mértéke a többszöröse lesz annak, ami a hatóságnak a működéséhez szükséges. Úgyhogy ezt tudom elmondani, illetve még egy dolog, ugye a vállalkozásokról beszélt, tehát ez már nem a mai határozati javaslatnak a tárgya, de erre is szívesen válaszolok. Bejelentés kell ahhoz először is a hivatalhoz, hogy valaki a közpénzzel, Európai Uniós forrással, állami önkormányzati támogatásokkal visszaélt. És nyilván ezt mondtam múlt héten is, hogy ez ugyanolyan, mint egy rendőrségi feljelentés, nem elég csak rámutatni, hanem nyomós érvnek kell lennie ahhoz, hogy a hivatal elkezdjen vizsgálni. Tehát aki ilyen közbeszerzési pénzzel, uniós forrással, állami pályázatokkal nem élt vissza, semmilyen jogszerűtlenséget nem követett el, annak nincs mitől tartania. Tehát főszabály szerint egy megalapozott gyanú kell ahhoz, hogy egyáltalán a bejelentés nyomán egy vizsgálat elinduljon. A másik pedig még Rétvári képviselő úrnak is válaszolva, Kincse Csongor kollégám már azért elmondta a képviselő úr, hogy az AV-házással kapcsolatban mi a véleményünk, azt nem kívánom megismételni, viszont még egy dolog, ez is felmerült múlt héten, talán Nacsa Lőrinc képviselő társa említette ezt az átvilágítással kapcsolatban, és ott is válaszoltam rá, de még egyszer most is megteszem, hogy a 93. paragrafus tartalmazza azt, hogy az elnök és elnök helyettesekre is vonatkozik az átvilágítás. Úgyhogy köszönöm szépen, köszönöm a figyelmet.
1: Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi 126. számú törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány előterjesztés TPER 370-es számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót Bóna Szabolcs János, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter úrnak, a napirendi pont előterjesztőjének 30 perces időkeretben. Parancsoljon!
4: Köszönöm a szót, elnök asszony! Tisztelt Országgyűlés! Mindannyian megtapasztaltuk, hogy a klímaváltozás itt van. A piaci verseny az EU-n belül és kívül erősödik. A technológiák folyamatosan fejlődnek, és a fogyasztói szokások és elvárások is dinamikusan változnak. Ezeket a változásokat próbálja a hazai és uniós támogatási és jogalkotási rendszer lekövetni. Ahhoz, hogy ebben a változó környezetben a gazdálkodók, a piaci szereplők eligazodjanak, segítségre van szükségük. A minisztérium ebben partner, és a minisztérium jelenlegi zajló átalakítása is ezt a célt szolgálja. De ez nem elég. A többi szomszédunk, vagy úgy is lehet mondani versenytársunk, mintájára szükség van olyan egységes pártpolitikától mentes kamarára, amelyik tényleges segítséget nyújt a tagjainak. Ma is van egy agrárkamara Magyarországon, azonban azt az előző kormány a pártpolitika eszközeként használta fel, és igen költséges működését azokkal az agrárvállalkozásokkal fizettette meg, akiknek minimális vagy semmilyen szolgáltatást sem nyújtott. Ezen változtatni kell. Ki kell szabadítani a politikai fogságból a kamarát, és vissza kell adni az agrárium és az élelmiszergazdaság szereplőinek. Az új kormány elkötelezett abban, hogy a kamara a termelők számára olyan szakmai és intézményi hátteret biztosítson, ami egyszerre erősíti a versenyképességüket, elősegíti az alkalmazkodást a változó gazdasági és éghajlati kihívásokhoz, és hozzájárul a magyar agrárium hosszú távú fenntartható fejlődéséhez. Ehhez azonban az szükséges, hogy a kamara a tagság érdekében tevékenykedő köztestületként visszatérjen az eredeti funkciójához és közfeladatot ellátó gyökereihez. Az agrárkamara szakmai működésének helyreállítása érdekében és azért, hogy a kamara tevékenységét az agrárágazat valamennyi szereplője felé újra az együttműködésre és a korrekt partneri viszonyra való hajlandóság jellemezze, a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításáról szóló javaslat a következő legfontosabb elemeket tartalmazza. Szakítva a 2019-ben megszületett gyakorlattal, a törvénymódosítás az agrárpolitikáért felelős miniszter számára újra véleményezési jogkört biztosít a kamara főigazgatójának kinevezését megelőzően. Nem akarjuk megmondani, hogy ki legyen a főigazgató, de szeretnénk, ha elmondhatnánk a véleményünket. A kormányzati célkitűzésekkel összhangban az agrárkamara szakmaiságának erősítése és politikamentes működésének megteremtése érdekében a javaslat szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokat vezet be, és kimondja, hogy az agrárkamarai tisztség viselője nem szerepelhet országgyűlési képviselőválasztáskor országos listán, Európai Parlament tagjainak választásakor pártlistán, valamint politikai pártban nem tölthet be tisztséget, továbbá nem lehet kormányzati politikai felsővezető, sem pedig az agrárium finanszírozásában ügydöntő jelleggel résztvevő kormánytisztviselő. Ezek a szabályok az idei előrehozott új választások során kell, hogy érvényesüljenek. Az összeférhetetlenségi szabályok egyaránt vonatkoznak ránk és az ellenzék tagjaira is. Hangsúlyos eleme a törvénymódosításnak, hogy új alapokra helyezve az agrárkamarai választás alapelveit, a javaslat kimondja, hogy a választási eljárási szabályoknak biztosítania kell az agrár- és élelmiszergazdaság, valamint a vidékfejlesztés szereplőinek ágazatok szerinti, arányos, egyéni jelöltek állításán keresztüli képviseletét. Nem akarjuk, hogy bármely érdekképviselet leuralja az agrárkamarát. Úgy szintén új alapokra helyezi a törvényjavaslat az agrárkamara működése feletti törvényességi felügyeletet, amely jogkört az agrárgazdaságért felelős miniszterhez telepíti az eddigi ügyészségi ellenőrzés helyett. Ennek keretében a miniszter ellenőrzi a jövőben az agrárkamara működésének, gazdálkodásának, a kamara választási eljárásának, valamint a kamara által alkotott szabályzatoknak a jogszerűségét. Itt felszeretném hívni a figyelmet, hogy az Agrárkamara több közfeladatot is ellát, amihez a forrást a kormány adja. Szeretnénk ellenőrizni, hogy mire és hogyan költik el ezeket a forrásokat. Ahogy az bevezetőleg már említettem, az agrárágazatot érintő prioritást élvez, hogy az Agrárkamara szakmai működésének helyreállítása megtörténjen. Ez sorba illeszkedik az is, hogy a módosítás alapja a miniszter átmeneti jelleggel kamarai biztos nevez ki. A kamarai biztos feladatai az új választási szabályok értelmében lebonyolított eredményes országos tisztségviselő választásig lezárultáig szól, de legkésőbb 2026. december 31. napjáig. A módosítás alapján a kamara soron következő országos tisztségviselő választását 2026. szeptember 1-e után lehet megtartani. A kamarai biztos az Agrárkamara közfeladatai ellátásának, valamint az erre biztosított hazai és európai uniós források felhasználásának jogszerűségét lesz hivatott megvizsgálni és felügyelni, és ennek eredményéről az agrárpolitikáért felelős miniszter számára beszámolót készít. Ha ezen beszámoló alapján megállapítjuk, hogy a kamara közfeladatainak ellátása nem biztosított, akkor a kamarai biztos jóval erősebb jogosítványok illetik meg a törvény értelmében. Így képes lesz biztosítani, hogy az Agrárkamara a közfeladatainak ellátása az új választások megtartásáig is zökkenőmentes maradjon. Tisztelt Ház! A felsoroltak mellett a törvényjavaslatnak még egy fontos pillére, hogy előtérbe helyezve a kamara költséghatékony működésének fontosságát, kimondja, hogy az Agrárkamara választott tisztségviselői kizárólag a kamarai tevékenységük ellátásával összefüggő, indokolt és számlával igazolt költségeiknek megtérítésére jogosultak, és részükre e költségtérítésen felül egyéb jogcímen személyi juttatást megállapítani nem lehet. Az előttünk fekvő törvényjavaslat módosításai összességében mindazt a célt szolgálják, hogy az Agrárkamara eredendő küldetésében bekövetkezett kisiklást korrigáljuk, a működési anomáliákat feltárjuk, tevékenységének teljes átvilágítását elvégezzük. Vannak vélemények, hogy szüntessük meg a kötelező tagságot, ami a jelenlegi körülmények között egyet jelentene a kamara megszűnésével. Ez könnyű lenne megtenni. Ezzel egy-két az agrárium töredékét képviselő szervezet erősebb pozícióba kerülne. Azonban most nincs itt az ideje a széthúzásnak, nincs lehetőség arra, hogy a versenytársakhoz képest hátrányos helyzetű magyar agráriumot megosszuk. Most az összefogásnak, az együttműködésnek van az ideje. Ugyanakkor azt is értjük, hogy a jelenlegi helyzetben nagyon költséges sokaknak a kamarai tagdíja. Emiatt hajlandóak vagyunk vállalni, hogy a jogszabály minden elemének hatályba lépését követően átvállaljuk a kamara működésének az évben hátra lévő költségeit. Ezért cserébe azt kérjük, hogy idén ne kelljen a kamarai tagdíjat fizetni a tagoknak. Azt szeretnénk, ha a tagdíjról, annak mértékéről már a megújult Agrárkamara döntene. Záró gondolatként hadd hangsúlyozzam, hogy az agrárkamarai törvény átfogó módosítását, ezen törvényjavaslat szerinti intézkedések megtételét, a kamarai biztos kijelölését és vizsgálatát követően terjesztjük majd a tisztelt ház elé, miután feltárásra kerülnek a szükséges szervezeti, szerkezeti és tevékenységbeli változások. Arra kérem ezért Önöket, hogy a javaslat megvitatása során tegyék meg további jobbító szándékú észrevételeiket, ötleteiket, majd szavazataikkal támogassák ennek a törvénymódosításnak az elfogadását, ezzel is hozzájárulva a magyar agrárgazdaság szerkezeti kereteinek megújítását. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Visszaadom a szót, köszönöm, hogy meghallgattak, és köszönöm megtisztelő figyelmüket.
1: Tisztelt Országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Kovács Petra Judit képviselőasszonynak, a TISZA vezérszónokának 15 percben. Parancsoljon!
5: Köszönöm, elnök asszony, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház! Külön öröm és megtiszteltetés számomra, hogy ebben a kérdésben szólhatok. Most nem elsősorban parlamenti képviselőként, hanem bihari gazdálkodóként állok önök előtt. Így teljes szívvel tudom képviselni Bóna Szabolcs miniszter úr javaslatát, amely a Magyar Agrál, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi 126. törvény módosítására irányul. Tisztelt képviselőtársaim! A magyar gazdák élete soha nem volt könnyű. Nem részlehajlásból mondom, de meggyőződésem, hogy az egyik legnehezebb hivatás a földből élő embereké. Igaz ez egy kétfős családi gazdálkodásra, mint amilyen az enyém is, és igaz a közepes, valamint a nagyobb gazdaságokra egyaránt. Éppen ezért külön fontos, hogy azoknak az embereknek, akik a mindennapi kenyerünket állítják elő, ne nehezítsük, hanem könnyítsük az életét. Ebben lehetne és kellene fontos szerepet játszani az Agrárkamarának. Az Agrárkamara alapvetően jó dolog, pontosabban jó dolog tudna lenni. Nem pusztán egy kötelező tagságot és költséget jelentő szervezetként kellene működnie, hanem olyan intézményként, amely a gazdákat a mindennapokban segíti, támogatja, tájékoztatja és képviseli. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a kamara független szakmai munkát végezzen. Olyan szervezet legyen, amelynek középpontjába a magyar agrárium, a magyar gazdák és vidéki emberek érdekei állnak, nem pedig a politikai lojalitás. Az elmúlt évek egyik legnagyobb problémája éppen az volt, hogy a mintegy 400 ezer kamarai tag érdemben nem szólhatott bele abba, ki vezeti a kamarát. A legutóbbi választáson a szabályok gyakorlatilag azt eredményezték, hogy egyetlen jelölő szervezet tudott országos listát állítani. Ez nyilvánvalóan nem szolgálta azt a célt, hogy a kamara az agrár- és élelmiszergazdaság valamennyi szereplőjének érdekeit képviselje. A mostani módosítás egyik legfontosabb célja éppen ezért az, hogy helyreállítsa a kamara szakmai hitelességét és demokratikus működését. A javaslat a jövő választási rendszerének alapelveit is rögzíti. Az egyik legfontosabb ilyen alapelv az egyéni jelölteken alapuló választás, valamint a széleskörű összeférhetetlenségi szabályok alkalmazása. Ez erősítheti az átláthatóságot és a tagság valódi beleszólását. Szintén fontos előrelépés, hogy a választási szabályzatot a jövőben széleskörű véleményezés előzheti meg. A kamarai tagoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy döntésük előtt megismerjék a tervezett szabályokat és véleményt mondjanak róluk. Üdvözlendő az is, hogy a törvényjavaslat visszaadja a közgyűlések jelentőségét. Egy kamara, egy érdekképviselet, egy köztestület természetes működési formája az, hogy a tagok találkozhatnak, meghallgathatják a jelölteket, kérdezhetnek, vitatkozhatnak és véleményt formálhatnak. A részközgyűlések lehetősége pedig biztosítja, hogy mindez a gyakorlatban is megvalósítható legyen, akár járási, akár kisebb települési szinten. A javaslat átmeneti időszakra törvényességi felügyeleti jogokat is biztosít az agrárpolitikáért felelős miniszter számára. Ennek célja nem a politikai beavatkozás, hanem az, hogy a kamara működése és közfeladatainak ellátása akkor is biztosított legyen, ha a szervezet valamely testülete működésképtelenné válik, vagy pénzügyi nehézségek merülnek fel. Fontos garancia, hogy a miniszteri döntésekkel szemben bíró jogorvoslat vehető igénybe. Tisztelt Ház! Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy az Agrárkamarának nyújtott állami támogatások és a szaktanácsadási rendszer működése is felülvizsgálatra szorul. Sok gazda joggal teszi fel a kérdést, hogy miközben a független agrártanácsadók korlátozott lehetőségekkel rendelkeznek, a kamara jelentősen nagyobb támogatásba részesül. A cél nem a versengés, hanem az, hogy a gazdák minél több szakmai segítséget kapjanak politikai szempontoktól függetlenül. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a kamara vezetésében most megkezdődő változások csupán az első lépést jelenthetik egy valódi megújulás felé. Olyan agrárkamarára van szükség, amely nem csak érdekképviseletet lát el, hanem a gazdák mindennapjait segíti tudással, információval, képzésekkel és a jó gyakorlatok széles körű megosztásával. Mindez azért, hogy a magyar vidék 50 vagy akár 100 év múlva is biztos megélhetést, jövőképet és otthont kínáljon az ott élők számára. Az elvándorlás megállítása közös nemzeti érdekünk, és ebben a megújult agrárkamarának meghatározó szerepet, valódi motor és katalizátor szerepet kell betöltenie. Meggyőződésem, hogy egy valódi független, demokratikus és szakmai alapon működő agrárkamara a magyar vidék, a magyar mezőgazdaság és a magyar élelmiszergazdaság érdeke. Ezért a frakciónk nevében örömmel és meggyőződéssel támogatjuk a miniszter úr által benyújtott törvényjavaslatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
6: Tisztelt Országgyűlés, tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves képviselőtársaimat. Folytatjuk a vezérszónoki felszólalásokat. Következő Pócs János, a Fidesz képviselő csoport vezérszónoka, 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr!
7: Köszönöm, elnök úr! Tisztelt miniszter úr, tisztelt ház! Miniszter úr, figyelemmel hallgattam az ön nyitó beszédét, és az igaz, hogy régen személyes kapcsolat nem nagyon volt közöttünk, de a gazdatársadalom lévén én nagyon sok jót hallottam erről. A gazdatársadalom szereplői mindig azt mondták, hogy ön egy felkészült, korrekt, tapasztalt, jó szakember. Mondták ezt mindaddig, amíg be nem állt Magyar Péter mögé. Miniszter úr, én a gazdatársadalom nevében azt szeretném tisztelettel kérni öntől, hogy maradjon a régi. Álljon a sarkára, és azt szeretném kérni, hogy az agrártársadalmat ne vigye be a Tisza AVH-ba. Ettől az agrártársadalom sokkal többet ér. Tisztelt képviselőtársaim, a magyar mezőgazdaságot történelmi léptékű aszály, szélsőséges időjárás, alacsony termékárok, kiszámíthatatlan felvásárlási viszonyok, súlyos veszteséget okozó nyerstej és élősertés árak egyre súlyosabb jövedelmezőségi problémák sújtják az ágazatot. A gazdák azt számolják, hogy lesz-e mit betakarítani. Az állattartók azt, hogy meddig tudják még finanszírozni a termelést. A kertészek pedig azt, hogy a következő jégverés vagy aszályos időszak mit hagy meg az egész éves munkájukból. És a kormány végre felismerte a magyar agrárium legfontosabb problémáját. Na nem az aszályt, nem az öntözésfejlesztés támogatását, nem a termelési költségek és a vásárlási árak közötti szorítást, nem az állattenyésztés válságát, nem a piacvesztést, és nem a nemzetközi megállapodások miatt fokozódó versenyt, hanem a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát. Bizonyára a kamara miatt nem esik az eső. Bizonyára a falugazdászok nyomják lefelé a gabonárakat. És minden bizonnyal a kamara vezetősége tehát arról is, hogy a gazda egyre többet dolgozik, egyre nagyobb kockázatot vállal, és egyre kevesebb pénz marad a zsebében. A gabona termelők úgy zárják a búzaszezont, hogy jó esetben csak 150 ezer forintot vesztettek hektáronként. Tisztelt ház! A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara biztosan nem hibátlan szervezet. Lehet és kell vitatkozni a működéséről, a választási rendszerről, az átláthatóságról és arról is, hogy miként lehetne valóban sokszínűbbé tenni az ágazat képviseletét. De csak az nem látja a kamara értékét, aki még soha nem próbált meg egy egységes kérelmet kitölteni, egy támogatási feltételrendszert értelmezni, egy őstermelőügyet elintézni, vagy eligazodni a magyar agrárbürokrácia útvesztőjében. A falugazdászok sok kis településen, nem egy arszalan hivatalnokok. Ő az az ember, akit a gazda személyesen ismer, akit fel lehet hívni, aki tudja, hogy melyik család milyen területen gazdálkodik, milyen támogatásra lehet jogosult, milyen határidő közeleg, milyen nyilatkozatot kell megtennie, és hol csúszhat el egy-egy kérelem. A falugazdászok évente 100 000-es nagyságrendben működnek közre az egységek kérelmek benyújtásánál. Segítséget adnak a támogatások igénylésében, az őstermelő és családi gazdaságok nyilvántartásában, a földműves nyilvántartási ügyekben, a kárenyhítési eljárásokban és számos olyan adminisztratív feladatokban, amely egy kisebb gazdaság önállóan fizetett szakértői apparátus nélkül csak nagy nehézségekkel tudna elvégezni. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszter úr, ez nem elméleti érdekképviselet. Ez egy konkrét segítség, konkrét pénz és sok esetben konkrét megélhetés a gazdáknak. A nagy agrárvállalkozás megfizeti a saját pályázatíróját, a könyvelőjét, a jogászát, a támogatási szakértőjét és az informatikusát. A családi gazdálkodó vagy a kistermelő azonban gyakran a falugazdászhoz fordul. Neki a falugazdász nem kényelmi szolgáltatás, hanem egyetlen reális lehetőség, hogy ne veszítsen el egy támogatást, egy rossz helyre tett jelölés, vagy egy félreértett térképi fedvény, vagy az elmulasztott határidő miatt. A kamara szakmai tájékoztatókat, kézikönyveket, kalkulátorokat, jogsegélyszolgálatokat működtet, segítséget nyújt a támogatási feltételek, az adózási, földforgalmi, vízgazdálkodási és növényvédelmi szabályok értelmezésében. Részt vesz az országos jégkármentesítő rendszer működtetésében is. Ezek mögött nem egy budapesti székhely van, ezek mögött egy országos hálózat és sok száz olyan szakember munkája, aki napi kapcsolatban áll a gazdálkodókkal. Ezt a rendszert nem megerősíteni akarják önök, hanem politikailag alárendelt szervezetbe terelni. Mert a törvényjavaslat nem egyszerűen törvényességi ellenőrzést vezet be. Ez a törvényjavaslat felszámolja a köztestületi önkormányzatiságot. A köztestületi önkormányzatiság azt jelenti, hogy a gazdák közössége törvényi keretek között maga választja meg a vezetőit, maga határozza meg a működőképességének alapvető irányait, és maga dönt arról, hogyan használja fel a közös forrásait a közös feladatok ellátására. Ehelyett a javaslat alapján a miniszter törvényességi felügyeletet gyakorolna, vizsgálná a kamarai választásokat, hozzáférne a tagsági és a választási adatokhoz, állandó tagot delegálna az ellenőrző bizottságba, és évente beszámoltatna a kamarát a gazdálkodásról. De a kormánynak még ez is kevés. A kamara biztos nevez neki, természetesen kizárólag a politikai befolyástól mentes működésnek a biztosítása érdekében. Mi sem természetesebb, a depolitizálás legbiztosabb módszere, ha a miniszter nevez ki egy államtitkárt, egy helyettes államtitkárt, vagy egy miniszteri biztost, aki belép a kamara bármely helységébe, betekinthet bármely iratba, jelentést kérhet, és még a kamarával kapcsolatban álló harmadik személyeket is beszámoltatja. Ezek jegyébe kérdém a miniszter urat, hogy a Tisza AVH-t ne vigye be az agrárkamarába. Ez a kormány új politikai mentesség receptje, minden politikát ki kell szólítani a kamarából, kivéve természetesen a kormánypolitikát. A kamara biztos ráadásul nem csupán vizsgálódhatna. Ha a miniszteri biztos összefoglaló alapján úgy dönt, hogy közfeladatok ellátását nem biztosított, a biztos magához vonhatja a kamara elnökének, alelnökeinek, főigazgatóknak, sőt a döntéshozó testületnek a jogköreit, utasíthatja a tisztségviselőket és a munkavállalókat, valamint előzetes hozzájárulás köthet a kamara jogi nyilatkozataira. A hozzájárulása nélkül megtett jognyilatkozat semmis lehet. Ez nem törvényességi felügyelet. Ez irányítás. Ez nem önkormányzatiság. Ez egy minisztériumi háttérintézmény működési modellje. A törvény még azt is kimondja, hogy a közfeladat ellátását nem biztosított, ha a kamara tárgyévi költségvetésében a kiadások meghaladják a bevételeket. Vagyis akár egy előre elhatározott fejlesztés is megnyithatja az utat a teljes hatáskör átvétele előtt. És kidönti el, hogy fennállnak-e a beavatkozás feltételei. A miniszter. Kikészíti az ehhez szükséges összefoglalót a miniszter által kinevezett biztos. Kiveszi át ezek után a kamara vezetését, ugyanez a biztos. Igazán szép és zárt rendszer. Vizsgálja önmagát, javaslatot tesz önmagának, majd felhatalmazza önmagát. Tisztelt ház, tisztelt miniszter úr! A politikai mentesség jegyében a javaslat egészen különös összeférhetetlenségi szabályokat is bevezet. A kamarai tisztséget nem viselhetne az, aki országgyűlési választáson országos listát jelölő szervezet listáján szerepel. Európai parlamenti listán indul. Pártisztséget tölt be, vagy politikai felsővezető. Az újonnan megválasztandó tisztségviselők esetében ez még 10 évre visszamenőleg is vizsgálhatnák. 10 év. Ezek szerint, aki 10 évvel ezelőtt egy országos lista 150. helyen szerepelt, de mandátumot soha nem nyert, az veszélyt jelent az Agrárkamara szakmaiságára. Teljesen függetlenül attól, hogy akár egy kamarai vezetőre, egy gazdálkodóra, a gazdatársadalom mondjuk szakmai szempontból pont olyan jó véleményt alkot, mint amilyet alkotott miniszter úrról is régebben. De aki ugyanazon választáson, az egyéni választókörzetében elindul, az ezek szerint maga a megtestesült politikai semlegesség. Hát mi ez, hanem a kétszínűség? A törvény ugyanis maga a tökéletes következetességével a listán szereplést a szankcionálja. Az egyéni választókerületi jelöltséget viszont nem, sőt, jutalmazza. Aki felkerült egy párt országos listájának a végére, az 10 évig gyanús. Aki ugyanannak a pártnak a színeiben, a plakáton, a lakossági fórumon, a választási gyűléseken kampányolt, természetesen Magyar Péter mellett, és egy egyéni mandátumért az a törvény alapján nyugodtan lehet kamarai tisztségviselő. Ez lenne a következetes depolitizálás. Vagy egyszerűen nem tudták eldönteni, hogy a politikai szerepvállalást akarják kizárni, vagy csak bizonyos személyeket, bizonyos csoportokat akarnak távol tartani. Ettől Tisza AVH ez a törvény. A szabályozás, ez a belső következetlensége világosan mutatja, hogy itt nem egy átgondolt összeférhetetlenségi rendszerről, hanem politikai leszámolásról, politikai célhoz utólag hozzáigazított törvényjavaslatról van szó. Ráadásul annak megítélésében, hogy valaki az agrárium finanszírozásában ügydöntő jelleggel résztvevő kormánytisztviselő volt-e, kétség esetén a miniszter nyilatkozata lenne egyedül az irányadó. Vagyis a miniszter nem csak felügyeli a kamarát, nem csak biztos nevez ki, nem csak átveheti a választott vezetők hatáskörét, hanem azt is ő döntheti el, hogy ki lehet egyáltalán kamarai tisztségviselő. Valóban lenyűgöző politikai mentesség. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszter úr! A kamara egyik legfontosabb értéke eddig a gazdálkozók közötti szolidaritás volt. A tagdíj nem mindenkinek azonos összegű. A rendszer gazdasági teljesítményt követi. A nagyobb árbevételű gazdaságok magasabb összeggel járulnak hozzá a közös működéshez, miközben a kisebb gazdaságok alacsonyabb terhet viselnek. Ez a köztestületi szolidaritás lényege. A nagyobb gazdaság többet tesz a közös kasszába, ebből pedig fenn lehet tartani az országos falugazdászhálózatot, az ügyfélszolgálatot, a szakmai tájékoztatást, a jogsegély és azon ingyenesen vagy kedvezményesen elérhető szolgáltatásokat, melyekre éppen a kisebb gazdálkodóknak van a legnagyobb szükségük. A nagyobb gazdaságok tehát nem pusztán a saját szolgáltatásukért itt fizetnek többet. Hozzájárulnak a komplex agrár társadalomhoz, hogy jó néhány hektáron gazdálkodó családi segítséghez jusson. Ez a rendszer nem egyszerűen tagdíjfizetés. Ez az intézményesített ágazati szolidaritás. A törvény javaslat ezt a szolidaritást nem egyetlen mondattal törli el, sokkal ügyesebben jár el. Elveszi az önkormányzati döntéshozatalt, amely a közös pénzt a közös szolgáltatásokra fordíthatta. A kamara választott tisztségviselői a jövőben díjazást sem kaphatnak, csak igazolt költségeik megtérítésében. Első hallásra takarékossának tűnik a költségvetés, ki tudja hány százezreléke. Valójában azonban annak kedvez, aki megengedheti magának, hogy ellenszolgáltatás nélkül töltsön be időigényes, országos tisztséget. Egy néhány hektáron gazdálkodó embernek minden napja, minden munkaórája számít. Egy nagy birtokosnak, egy nagyvállalati tulajdonosnak, aki egy saját apparátussal rendelkező agrárérdekeltség vezetője, jóval könnyebb, ingyenes köztestületben munkát vállalnia. Az egyéni jelöltekre épülő, egyelőre részleteiben ki nem dolgozott új választási rendszer, a tisztségviselői díjazás megszüntetése, a minisztériumi kontroll együttesen objektíven a nagytőkével, az apparátussal, a politikai kapcsolattal rendelkező nagybirtokosoknak kedvez. A javaslat az ágazat arányosságának a jelszavával úgy alakítja a választási rendszert, hogy annak tényleges részletszabályai nem is ismerhetjük. A törvény mindössze annyit mond, hogy az új rendszernek az ágazatok szerinti arányos képviseletet kell biztosítani egyéni jelöltek útján. A lényegi szabályok tehát nincsenek előttünk. Nem tudjuk, mekkorák lesznek a választókörületek. Nem tudjuk, hogyan osztják majd a mandátumokat. Nem tudjuk, milyen arányban jelennek meg a kis, a közép és a nagy vállalkozások. De nem tudjuk, milyen ajánlási feltételekkel lehet jelölté válni. De már most felhatalmazást kell adnunk, hogy a jelenlegi rendszert lebontsák, a kamara fölé biztosítassanak, a választást egy későbbi elkészülő szabályrendszer alapján tartsák meg. Tisztelt képviselőtársaim, ebben a formájában a törvényjavaslatot a gazdatársadalom nevében biztos, hogy nem fogjuk tudni támogatni. Köszönöm megtisztelő figyelmet.
6: Most megadom a szót dr. Juhász Hajnalkának, a KDNP vezérszónokának.
8: Elnök úr, köszönöm szépen a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszter úr. Ha a tárgyi törvényjavaslatot röviden szeretném összegezni, így fogalmaznék. Ezennel megkezdődött a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara önkormányzatiságának felszámolása. Egy olyan érdekképviseleti köztestületi, amely eddig autonóm módon működött. Ha részleteiben megnézzük, ez az agrárminiszter által kinevezett kamarai biztos, aki államtitkári, helyettes államtitkári vagy miniszteri biztosi jogviszonyban látná el a feladatát, rendkívül széles vizsgálati jogosítványokkal rendelkezne. Nem csak tájékoztatást kérhet, hogy betekinthet bármely iratba, de ezen a klasszikus vizsgálati pozíción túl messze túlterjeszkedik a javaslat azzal, hogy adott esetben döntési és képviseleti jogköröket is átvehet a biztos, ha azt az általa készített összefoglaló alapján a miniszter határozata szerint nem biztosította a közfeladat ellátása kamarában. Ezen állapot fennállása három esetben lehetséges, mely közül kiemelt figyelmet érdemel az az eset, amikor a kamara tárgyévi költségvetésében a kiadások meghaladják a bevételek összegét, ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy egy köztestület költségvetésében előfordulhat átmeneti hiány, egy nagyobb beruházás, vagy a bevételek és kiadások eltérő időbeli alakulása miatt úgy, hogy az hosszú távon ne jelentsen egyensúlytalanságot a pénzügyeiben. Ez a félmondat rendkívül jelentős mozgásteret ad miniszteri aránytalan beavatkozásokra is adott esetben, aki az általa kinevezett biztoson keresztül így de facto irányíthatja a kamarát. Átkerülhetnek a biztos hatáskörébe bármely képviseletre vagy döntéshozatalra jogosult személy vagy testület jogkörei. A munkavállalóknak és a tisztségviselői feladatokat, utasításokat adhatnak, továbbá elrendelheti azt is, hogy a jognyilatkozatok megtétele az ő előzetes írásbeli hozzájárulásához legyen kötve. Teszik ezt nem egy államigazgatási szervben, hanem egy köztestületben, annak autonómiáját jelentősen megnyírbálva. Továbbá a miniszter határozata ellen a javaslat kizárja az azonnali jogvédelmet. A jogorvoslat esetén a bírósági kontroll valójában utólagossá válik, miközben a kamara életében visszafordíthatatlanul szervezeti, személyi, pénzügyi vagy más folyamatok indulhatnak el. Ezzel párhuzamosan a törvényjavaslat értelmében a kamara törvényességi felügyelete a jövőben az agrárpolitikáért felelős miniszterhez kerülne, mert eddig az ügyészség volt a felelős. Ezzel is erősítve a folyamatos minisztériumi jelenlétet a kamara életében, hiszen a miniszter az ellenőrző bizottságba egy tanácskozási joggal rendelkező állandó tagot delegálhat majd. Ráadásul visszavezetik a miniszter véleményezési jogkörét is a főigazgató kinevezése kapcsán, amely még tovább növeli a miniszter politikai és igazgatási befolyásának lehetőségét a kamara vezetésében, és felveti annak a veszélyét is, hogy ez a véleményezési jog hosszú távon átalakulhat akár tényleges kinevezési kontrollá. Tisztelt képviselő társaim! Egy másik elem, ami figyelemre méltó, hogy az Agrárkamara választási rendszerének átalakításában is megjelenik a kormány büntető politikája. A politika mentesség jegyében az összeférhetetlenségi szabályok jelentős szigorításával. Alapvetően legitim cél a köztestület pártpolitikai semlegessége. Ugyanakkor jelen összeférhetetlenségi szabály megfogalmazása erősen aránytalan és pontosítást követel. A javaslat értelmében ugyanis a jövőben nem tölthet be agrárkamarai tisztséget az a személy, aki az elmúlt 10 évben szerepelt bármely országgyűlési, illetve európai parlamenti választás országos választási listáján, vagy bármely politikai pártban tisztséget töltött be, politikai felsővezető volt, vagy olyan kormánytisztviselő, aki az agrárium finanszírozásában ügydöntő jelleggel vett részt. Álláspontunk szerint egyrészt erősen túlzó és szigorú ez a meghatározás, hiszen nincs arányosság a korlátozásban, csak annyit fogalmaz meg, hogy elég, ha valaki szerepelt valamelyik listán, vagy betöltötte az említett pozíciók egyikét. Nincs a lehetőség mérlegelésre, hogy az érintett személy töltötte be valaha politikailag meghatározó szerepet, rendelkezette valaha politikai befolyásról, és ha igen, ez milyen súlyú politikai befolyás volt. Másrészt igen pontatlan az a tágan értelmező kifejezés is, mely azon kormánytisztviselőkre vonatkozik, akik az agrárium finanszírozásában ügydöntő jelleggel vesznek részt. Az pedig szintén nem az Agrárkamara autonómiáját erősíti, hogyha kétség vagy kérdés merülne fel ezen összeférhetetlenségi szabály alkalmazása során, akkor éppen az agrárminiszter szava lesz irányadó, ezzel is növelve befolyását a szervezet működésére és vezetőségére. Ez a politikai függetlenség a Tisza kormány olvasatában a politikamentesség jelszava alatt a kamara és annak vezetésének teljes kormányzati felügyelet alá történő vonása. Tisztelt képviselőtársaim, engedjenek meg számomra egy rövid uniós kitekintést is. Azokban az Európai Uniós országokban, ahol közjogi agrárkamarák működnek, ezek jellemzően rendkívül erős önkormányzattal rendelkező köztestületek. Az állami beavatkozás általában a törvényességi felügyeletre korlátozódik, nem pedig operatív irányításra vagy a választott szervek jogkörének átvételére. Az eddigi magyar szabályozás ehhez állt közelebb. A jelenlegi kormány javaslata viszont jelentősen eltér valamennyi uniós modelltől. A 10 éves visszamenőleges összeférhetetlenségi szabály különösen szigorú és példanélküli az Európai Unióban. Az uniós agrárkamarákban az összeférhetetlenségi szabályok általában a jelenlegi pozíciókra és a konkrét érdekkonfliktusokra korlátozódnak. Ilyen hosszú távú visszamenőleges hatály gyakorlatilag kizárás korábbi politikai részvétel miatt nem is jellemző. A javaslat több pontja is tehát a jogállamiság, valamint a köztestületi autonómia határait elég szigorúan feszegeti, anélkül, hogy ez hasonló mechanizmusokra az Unióba egyáltalán precedens lenne. Tisztelt képviselőtársaim, ez a jelenlegi törvényjavaslat nem támogatható a KDNP részéről, mert felszámolja az Agrárkamara teljes autonómiáját. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.
6: Következő felszólaló Dócs Dávid, a Mi Hazánk képviselőcsoportjának vezérszónoka. Parancsoljon, képviselő úr!
9: Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr! Az előttünk fekvő törvénytervezet igazság szerint akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy egy megérett gondolat mentén jött létre, hiszen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának számtalan hibája volt, melyeket valóban szükséges kiküszöbölni, ám én úgy látom, hogy az eddigi politikai hovatartozás most egy újabb fajta politikai hovatartozásra szeretnék lecserélni, tehát nem a függőségi viszonyt szeretnék megszüntetni, hanem a Fideszhez köthető függőségi viszonyt akarják egy Tiszához köthető függőségi viszonyra lecserélni. És ez rendkívül aggályos, hiszen én úgy gondolom, hogy a kamarának nem pártpolitikai téren kéne leginkább, vagy egyáltalán inkább fogalmazunk így, a munkásságát kifejtenie, hanem szakmai alapokon kéne, hogy nyugodjon a itt végzett munka, és az lenne a legfőbb feladata, hogy az egyébként most számtalan kihívással szembenéző gazdatársadalmat segítse lehetőségehez képest a leginkább, hiszen az elmúlt években azt azért elmondhatom én is gyakorló gazdálkodóként, hogy a gazdatársaim is, és én magam is úgy éreztem, hogy nem feltétlen kaptunk kellő támogatást, nem feltétlen kaptunk kellő érdekképviseletet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarán. Annál is inkább, mivel valamiért a kezdeti célok azok az idő folyamán elhalványultak, és nem igazán ért be az a törekvés, ami annak idején ki lett tűzve a kamara létrehozásakor, miszerint a gazdálkodóknak A-tól Z-ig segítik az adminisztratív és bürokrata terhek alól való mentesülését, hiszen úgy szoktuk ezt megfogalmazni nagyon egyszerűen, hogy a parasztnak elsősorban én szerintem a gazdálkodónak nem a papírmunkához kell értenie, nem az Excel táblákhoz kell értenie, hanem a gazdálkodás csínyához és bínyához, és annak minden egyes szegmenséhez és részletéhez. Na most itt azt láthattuk az elmúlt években, hogy sajnos a falugazdás szolgálat sem feltétlen úgy működött, ahogy működnie kellett volna, ezért volt szükség rengeteg gazdálkodó számára, szaktanácsadó bevonására, mert nem tudta időben elintézni az előtte álló feladatokat, vagy nem tudta mondjuk a támogatási kérelmét időben, vagy jól leadni, vagy rengeteg hiba történt mondjuk ennek kapcsán. Illetve hát ugye a pályázatokon való részvétel az megint csak ide hozható téma, hiszen arról volt szó, hogy a NAK az majd segíteni fogja a gazdálkodóknak az ilyen irányú törekvéseit, de ez mégsem történt meg sajnálatos módon, sőt nem csak a pályázatokon való indulás vált bizonytalanná, de akinek nagy nehezen sikerült elindulni, annak aztán az elszámolási időszakban is meggyűlhetett a baja, hiszen nem az az ernyő szervezet jött létre a NAK személyében, amire sokan vártunk akkor, amikor létrejött a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Ezzel szemben viszont azt láthattuk, hogy politikai ukászok mentén mozgott ez a kamara, és ementén dolgoztak, illetve hát azt is láttuk, hogy sajnos a kötelező kamarai tagság mellett ezzel járt egy folyamatosan emelkedő tendenciát mutató kötelező tagdíjfizetési kötelezettség is, ami azt gondolom, hogy megint csak nem egy jó szájízű dolog, hiszen azt láthattuk az elmúlt években, hogy óriási problémával kell szembenézni az agrárium szereplőinek, egyre súlyos problémákról beszélünk. Ugye valamilyen szinten kapcsolódik a témához, de csak hogy gyorsan azért beszéljünk ezekről a problémákról is. Láthatjuk az óriási vízhiányt, láthatjuk az aszálynak az egyre kiszélesedő körű probléma halmazát, ami most már gyakorlatilag az egész ország területén gazdálkodókat sújtja. Láthatjuk a növekvő inputanyagárakat, láthatjuk a humán erőforrásnak gyakorlatilag az utánpótlás hiányát, hiszen nincsen most már nagyon olyan fiatal, aki mondjuk ezt szeretné választani szakmaként, egyre kevesebben próbálnak az agráriumból megélni, hiszen egyre kevésbé lehet az agráriumból megélni, és idén eljutottunk odáig, hogy a legendásan alacsony felvásárlási árak és a piac egyre romló helyzete is, Mercosur megállapodás és sok mindent ide lehetne hozni, azt eredményezte, hogy gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy melyik ágazatáról beszélünk magának az agráriumnak, igazság szerint teljes bizonytalanságot látunk, és teljes kiszámíthatatlanságot. Éppen ezért úgy gondolom, és ezt már sokszor elmondtam itt a házfalain belül is, hogy egy teljes átalakulás vette kezdetét egy pár éve, ami ahhoz fog vezetni, hogy a kis és közepes szereplői az agráriumnak szépen lassan el fognak tűnni sajnos a palettáról, helyettük pedig a nagyok fognak megmaradni, és azt gondolom, hogy ez a felborult, egyenlőtlen verseny, ez végképp ki fogja tényleg azokat szorítani, akik szívből, lélekből csinálták az eddig hivatásokat, hiszen ez nem egy szakma, ez nem egy pusztán pénzszerzési lehetőség, hanem ez a legtöbbünk számára egy hivatás, egy életforma, egy életstílus, de pont azok szorulnak ki, most nagyon úgy néz ki ebből, akik egyébként ezt a leghitelesebben tudják képviselni, vagy akik esetleg hosszú-hosszú folyamat részeként váltak gazdává, hiszen generációról generációra adták át azt a tudást mondjuk, ami a gazdatársadalomnak most még jelen pillanatban megvan. És hát ugye a politikától mondtuk, hogy el kell választani, hát nem túl szerencsés, hogy mondjuk itt belekeveredik mondjuk a kamara történetébe az is, hogy aki mondjuk valamilyen szinten pártlistán szerepelt, vagy magasabb politikai pozíciót töltött be, az majd nem lehet esetleg kamarai tisztségviselő. Én azt gondolom, hogy ezt a két dolgot ezt külön kell választani, hiszen akár szerény személyem is jó példa lehet arra, hogy akár a politikában is szeretnék magasabb szinten képviseltetve lenni, illetve szeretném, hogyha a mezőgazdaságot is tudnám mondjuk képviselni, vagy az agráriumot is tudnám képviselni, vagy a gazdatársaimat is. Tehát személyesen is azt mondhatom el, hogy nem értem, hogy itt miért kellett egy ilyen demarkációs vonalat húzni. És hát Pócs képviselőtársam is mondott itt egy pár dolgot, amire szeretnék mindenképpen reagálni, hiszen

0: teljes kivizsgálását kérjük ennek a rendszernek, és amíg ez a teljes kivizsgálás nem történik meg, addig pedig le kell állítani ezt a rendszert annak érdekében, hogy nehogy több kárt okozzon, mint amennyi hasznot hajt. Persze a miniszter úr mondta, hogy tudományosan ugye nincsen bizonyítva, hogy az asszállyal bármilyen módon összefüggne a Jéger rendszernek a működése, de az ellenkezője sincsen bizonyítva, és azt látjuk, hogy valami végérvényesen megváltozott itt az elmúlt években, és egyre súlyosbodó tényleg az a vízhiány, amivel szembe kell néznünk nap mint nap. Ugye szerkezeti átalakításról beszéltünk, ezt nem csak kamarai szinten kell ezt a szerkezeti átalakítást végrehajtani, hanem úgy gondolom, hogy az egész agráriumot érintően kell egy szerkezet átalakítást végrehajtani, ahol figyelembe kell venni gyakorlatilag az előbb említett nehézségeket és problémákat, ahol figyelembe kell venni azt, hogy hogyan lehetne itt egy generációváltást megfelelően és jó kalap alá hozni, hogyan lehetne ösztönözni és motiválni a legfiatalabbakat is arra, hogy ez a gyönyörű hivatás, ez ne vesszen el, és ne tényleg csak óriási cégek legyenek az agrárium képviselői, hogyan lehetne őket esetleg földhöz juttatni, hogyan lehetne esetleg tenyészátot kihelyezni, hogyan lehetne esetleg egyébként magyar gyártású gépekhez juttatni ezeket a fiatal gazdálkodókat, hiszen most az mondható el, hogy rendkívül elavult a kis és közepes családi gazdaságoknak a gépparkja, rendkívül elavult a technológiája, és természetesen ezután nem várható el, hogy ők versenyképesen tudjanak termelni, tehát a szakadék az még nagyobb lesz így a nagyok és a agrárium kis szereplői között. És hát ugye összefogásról és együttműködésről is beszélt miniszter úr, amit mi csak támogatni tudunk, hiszen valóban úgy érezzük, hogy az agráriumon belül is megvan az a széthúzás, ami egyébként most a egész társadalmat érinti. Látjuk, hogy itt a politika az felborzolta nagyon a magyar társadalom kedélyeit, és mindenki valamelyik szekértáborhoz akar tartozni, és most már ilyen véremenő csatákat és kommentháborúkat láthatunk. Szerencsére egyelőre csak az online térben. Remélem, hogy ez ott is marad, sőt, nagyon bízok benne, hogy idővel ez le fog csengni, és valahogy visszatalálunk megint a helyes útra. De egy biztos, hogy mindannyiunk közös érdeke az, hogy a magyar agrárium az továbbra is egy virágzó, prosperáló országot tudjon nekünk teremteni, hiszen valamikor Európa éléskamrája voltunk, hát most ettől nagyon messze vagyunk és nagyon távol vagyunk, és itt nem arról van szó, hogy az agráriumból élőknek kell lehetőséget biztosítani arra, hogy továbbra is a család asztalára tudják tenni a kenyeret, ez sokkal többről szól, hiszen ez az élelmiszer önrendelkezésünket kvázi egy nemzetbiztonsági kockázatot rejt magába, hogyha nem fogjuk tudni ellátni akár a saját lakosságunkat megfelelő minőségű és mennyiségű élelmiszerrel, akkor egy kiszolgáltatotti helyzetbe kerülünk, ami nettó szégyen lenne itt a Kárpát-medencében. És hát ugye beszéltünk itt arról, hogy közfeladatot lásson el a kamara, valóban ez lett volna ugye eredetileg is a célja, ezt nem feltétlenül sikerült sajnos beteljesítenie, és én azt gondolom, hogy minden jobbító szándékot, azt mi nagyon szívesen veszünk, de ebben a törvénytervezetben nem csak jobbító szándékot látunk, hanem bizony olyan megkötéseket is, amik még egyszer mondom, hogy egy kicsit inkább politikai fennhangúnak tűnnek, mint hogy szakmainak tűnnének. Én nagyon bízok benne, hogy ezeket önök is be fogják látni még időben, és aképp próbálják majd ezt a kamarai dolgot átalakítani, vagy magát a kamarát átalakítani, hogy abból tényleg minden agrár vállalkozó vagy gazdálkodó profitálni tudjon, és ne pedig föntről megint politikai ukászok mentén próbálják a torkukon lenyomni azt, ami éppen időszerű. Úgyhogy bízok benne, hogy ha megteszik a módosító javaslatainkat, akkor azok is valahol meghallgatásra vagy meghallásra kerülnek. Ezt meg fogjuk tenni annak érdekében, hogy valóban a legjobb döntés születhessen meg. Köszönöm szépen a szót.
1: Tisztelt Országgyűlés, a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Most frakciónként egy-egy képviselő 2 perces felszólalására van lehetőség, amelynek keretében megadom a szót Varga Lőrinc Mihálynak, a Tisza képviselőjének.
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt képviselőtársak, tisztelt ház! Az ellenzéki képviselőtársaknak a vitában elhangzott megszólalásaira szeretnék reagálni, de ezelőtt nem mehetek el amellett szó nélkül, hogy jelenleg a Fidesz-KDNP soraiban összesen 4 tartózkodnak az Agrárkamara vitáján, még a 6 fős Mi Hazánk frakcióban is 2 jelen vannak ezen. Polcs Jánosnál kezdeném a válaszomat, sajnos szintén nincsen jelen. A kamara depolitizálásával kapcsolatban...
1: Képviselő úr, ezen 5 vagyunk, 5 vagyunk,
2: ja,
1: engem is szájom
2: olyan ide, köszönöm 5-en, szépen. 5 jelen vannak. A kamara depolitizálásával kapcsolatban Pocs képviselő úrnak szeretném mondani, remélem, hogy eljut hozzá.
1: Bocsánat, 6 jegyző úr is itt van.
2: Nem lenne szükség...

0: szükség erre az átmeneti közbeavatkozásra, hogyha önök a kamarának az anyagi erőforrásait és személyállományát nem a saját politikai céljaiknak a megvalósításaira használták volna fel. Hogyha nem a kampánypaneljeiknek a súlykolására, és az nem ezek mentén kiálló hazug aláírás gyűjtéseket folytattak volna, zárójelben megjegyzem, adatrögzítő céllal. De ennél még mindig arcpirítóbb volt az a helyzet, amikor gyakorló gazdaként a megyei kamarai elnöktől DPK meghívó levelet kaptam e-mailben, hogy csatlakozzak az önök digitális polgári köréhez, a hivatalos Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától. Tehát még egyszer kérem Pócs János urat, hogy ne bújjon már a gazdák mögé, mert itt vagyunk. Juhász Hajnalka pedig a kamara autonómiájáért aggódik, hát Papp Zsolt sincsen itt, pedig ő konkrétan a magos delegáltja a Fidesznek a padsoraiba, az agrárkamarának egyenesen az elnöki székéből, hogy a talán még kevésbé szép emlékű Györfi Nőverő Balást ne is emlegessem. Köszönöm szépen.
1: A következő felszólaló Ráki Zsolt, a Tisza képviselője, 15 perces időkeretben.
2: Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr, tisztelt ház! Őszintén be kell vallani, hogy az előttünk fekvő törvénymódosítási tervezet nem tökéletes. Voltak és továbbra is vannak róla viták, de ilyen a demokrácia. Amiben nincs vita, az az, hogy gyorsan kell törvényt módosítani, ez szükséges, hiszen az agrárkamarát foglyul ejtette a politika az elmúlt 13 évben. Kettő, politikamentesíteni kell, hiszen ez szerepelt a kampányban is. A tevékenységet kizárólag szakmai alapokra kell tenni, ez Dózs Dávid képviselőtársam is egyetértett ebben. Illetve a működési költségeket is csökkenteni kell, hiszen most 36 milliárdból működik a kamara, aminek a fele durván tagi befizetés, a másik fele pedig közpénz. Amiben szintén nem volt vita, hogy a falugazdász hálózatot, az információkat, a szakmai képességeket meg kell őrizni, hiszen ez nagy érték, a falugazdász hálózat különösen. Amiben volt vita, hogy ezt a feladatot exkavátorral vagy szikével csináljuk. Rombolni mindig könnyebb, mint építeni. Rómába is több út vezet, mi is választottunk egyet. Azonban Rómát sem egy nap alatt építették fel, így ez az első, de vélelmezhetően nem az utolsó törvénytervezet a kamara életében. Azt is vélelmezem itt a felszólalások tükrében, hogy lesznek módosító indítványok. Sőt, az egyiket én magam fogom beterjeszteni. A vita legélesebben a kötelező tagság, illetve a tagdíjak mértéke körül rajzolódott ki. Meggyőződésem, hogy az önkéntes tagság bevezetése jelentősen erősíteni a szervezet demokratikus legitimációját. A tagság döntő része jelenleg a kamarát elutasítja. A hangokat meg kell hallanunk. Megértem ugyanakkor az ellenérvként felhozott indokokat, mely a kamara megszűnését is eredményezheti ebben az esetben, és a kamara értékeit pedig meg kell őriznünk. Emellett javaslom megvizsgálni, hogy erre más módon van-e lehetőség, például állami hatáskörbe vonni a falugazdász hálózatot és az információs adatbázist. A benyújtott törvényjavaslathoz véleményem szerint módosító indítványt kell benyújtani, hogy a miniszternek joga legyen a vonatkozó kormány határozatának megfelelően a választási szabályok meghatározására. Ugyanis jelenleg erre a benyújtott tervezet nem teremti meg a felhatalmazást. Ennek keretében javaslom megfontolni, hogy minden más szervezethez hasonlóan a választásokra megyei részközgyűléseken kerüljön sor az általános PTK szabályok szerint. A törvénytervezet a módosítást követően is azt mondja, hogy a 19. paragrafus 4-es bekezdése az országos küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik, az országos, valamint a vármegye idején csak megyei küldöttgyűlési küldöttek választási rendjének a megállapítása. Ebből következik, hogy továbbra is egy szűk, magoszos kör jogosult a választási szabályok megállapítására. A tagdíj ügyben minimális célkitűzésként kérem az előterjesztőt, hogy a tagdíj az drasztikus csökkentése vagy elengedését tegye lehetővé. De úgy értelmeztem, hogy nyitott kapukat döngetek, hiszen a miniszter úr maga is mondta, hogy az idén tagdíjak kirovására nem lesz sor. Ugye itt a Viszmajor helyzet, a nemzetközi piaci árak, a generációváltás okozta problémák, a munkaerő, az input anyagdrágulás és a többi, ezeket indokolják. Sőt, azt is javasolnám, hogy a tagdíjak adók módjára történő behajtásának lehetőségét megítélésem szerint törölni kell. Álláspontom szerint a kamara feladatainak, eszközeinek, erőforrásainak és pénzügyi helyzetének áttekintéséhez elengedhetetlen egy a tervezetben is szereplő kamarai biztos kinevezése. Különösen azért, mert a mai napig nem történt meg a szervezet teljes körű átvilágítása. Ennek keretében különösen fontos lenne a pazarló gazdálkodás azonnali megszüntetése, a szerződések felülvizsgálata, a megbízási szerződések áttekintése, a propaganda kiadások megszüntetése. Javaslom, a falugazdász, ide vonnám még a Jégernek a kérdését, hiszen ott is vannak anomáliák annak a költségeit tekintve. A falugazdász hálózat feladatainak, finanszírozásának, működési feltételének és felügyeletének felülvizsgálatát is meg kell tenni. Ez egy nagyon értékes hálózat, ahogy mondtam, és a tevékenységét esetleg ki lehetne bővíteni az edukációval, mert azt gondolom, hogy erre kevés hangsúlyt fektetünk. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, és várom miniszter úr megnyugtató válaszát.
1: És megadom a szót Vitályos Eszternek, a Fidesz képviselőjének, az országgyűlés alelnökének 15 perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr. Ma egy újabb olyan törvényjavaslatról vitatkozunk, amelyet a Tisza kormány nyújtott be, és amelyről a benyújtói újfent azt állítják, hogy helyreállítja most éppen az Agrárkamara szakmai működését. A valóság ezzel szemben újfent az, hogy ez a tervezet most éppen a gazdák önálló érdekképviseletét szünteti meg, és a magyar földet művelő emberek szervezetét valós politikai gyámság alá helyezi. Bár miniszter úr az előterjesztői expozéjában pont arról beszélt, hogy az átpolitizáltságot szeretné megszüntetni, sajnos a javaslatból épp az látszik, hogy most kerül igazán politikai gyámság alá a kamara. Aki végigolvassa a szöveget, az pontosan látja, itt nem arról van szó, hogy a kamara a tagjaihoz kerül közelebb, hanem arról, hogy a miniszterhez és a hozzárendelt biztoshoz kerül közelebb a döntés joga, a vagyon feletti kontroll, és végső soron a gazdák hangjának az elhallgattatása vagy lenémítása. Nézzük meg, hogy mit is ír pontosan a javaslat. Papíron törvényességi felügyeletnek, közfeladatellátás biztosításának, átmeneti kamarai biztosnak nevezett eszközökkel valójában azt mondja, a Tisza és szövetségesei jobban tudják, hogy mi a jó a gazdáknak, mint maguk a gazdák. Az agrárpolitikáért felelős miniszter teljes körű törvényességi felügyeletet kap a kamara felett, beleértve az alapszabály, a szabályzatok, a választási eljárás és a gazdálkodás ellenőrzését. A kamara köteles minden lényeges döntését, szabályzatát a miniszter rendelkezésére bocsájtani, a miniszter pedig majd 30 napos határidővel előírhatja, hogy mit is kell módosítani. Ha ez még nem volna elég, a miniszter állandó tanácskozási joggal felruházott ember delegál a kamara ellenőrző bizottságába, vagyis a kamara belső fékek és ellensúlyok rendszerébe épít be közvetlen kormányzati jelenlétet. egy olyan köztestületbe, amely elvileg a gazdák önkormányzati jellegű érdekképviseleti szervezete, nem pedig egy minisztériumi főosztály. A javaslat bevezeti a kamarai biztos intézményét. Eszerint a miniszter jelöl ki egy szemét, államtitkárt, helyettes államtitkárt vagy miniszteri biztost, aki a kamara közfeladatait, forrásfelhasználását, iratait, helységeit, gyakorlatilag az egész működését átvizsgálhatja, jelentést tesz róla. Ha pedig a miniszter úgy dönt, hogy a közfeladat ellátás nem biztosított, a kamarai biztos magához vonhatja az elnök, az alelnökök, a főigazgató és más tisztségviselők képviseleti és döntéshozatali jogköreit. Utasításokat adhat, és saját jóváhagyásához kötheti a kamara jognyilatkozatait. Mit is jelent ez magyarul? Azt, hogy onnantól kezdve nem a gazdák által választott kamara dönt, hanem egy fentről delegált politikai bizalmi ember, pestiesen szólva pártkatona. Azt, hogy a gazdák érdekképviselete, amelyet elvileg a saját testületükben gyakorolnak, fölé egy politikai gyám kerül, aki bármikor felülírhatja a döntéseiket. Ez nem érdekképviselet, tisztelt képviselőtársaim, hanem ez politikai gyámság alá helyezés. Tisztelt képviselők, a javaslat indokolása azt állítja, hogy a kamara átpolitizáltsága miatt sérül a közfeladatok szakmai ellátása. Erre válaszként azt a konstrukciót hozzák, amit az imént elmondtam, amelyben a miniszter és rajta keresztül az éppen aktuális kormánytöbbség folyamatos, intézményesített beavatkozási jogot kap a gazdák szervezeteibe. Gazdák százezrei tagjai a kamarának, kis és nagyobb gazdálkodók egyaránt, és ezek a gazdák jogosan várják el, hogy az őket érintő döntéseket, a támogatási rendszerekhez való hozzáférésüket, a piacra jutás feltételeit, a szakmai állásfoglalásukat ne a kormánypárt politikai kénye kedve szerint, hanem a saját érdekképviseletükön keresztül alakíthassák. A Tisza által benyújtott javaslat ezzel szemben azt üzeni, hogy ha a kamara vezetése nem tetszik, ha a döntései nem tetszenek, ha választási eredmények nem tetszenek, akkor majd jön a miniszter és a kamarai biztos, és majd ők helyre teszik. És tudjuk, a vasököl oda csap, ahova köl, láthatjuk itt az elmúlt hetek történéseit is. Ezzel a logikával holnap bármelyik szakmai kamarára rá lehetne húzni, hogy működési anomáliák vannak, átpolitizált, nem biztosítja a közfeladatok ellátását, és már is kész a hivatkozás a teljes politikai kontrollra minden területen. Ez a törvényjavaslat tehát precedenst is teremt. Az állam, jelen esetben a Tisza által támogatott kormányzati filozófia bármikor ráteheti a kezét az önálló szakmai önkormányzatiságra hivatott testületekre. Vajon a további kamarák is számíthatnak ilyen politikai gyámság aláhelyezésre? Ügyvédi, közjegyzői, orvosi kamara esetén is hasonló lépésekre készül a kormányzat? Tisztelt ház, a benyújtók sokat hangoztatják, hogy az új szabályok arányos ágazati képviseletet és egyéni jelölteket fognak biztosítani. A javaslat tényleges szövege mindössze annyit mond, hogy a választási eljárási szabályoknak kell majd biztosítaniuk az ágazatok szerinti arányos képviseletet az egyéni jelöltek állításán keresztül. A konkrét részletszabályokat nem a törvény tartalmazza, hanem majd a jövőben megalkotandó, ismeretlen tartalmú választási szabályok, miközben a jelenlegi választási rendet azonnal el is törlik. És hogy mit jelent ez a gyakorlatban? Azt, hogy most az országgyűlés úgy írja felül a gazdák által ismert és használt választási rendszert, hogy helyette nem ad konkrét, kiszámítható és részleteiben is nyilvános szabályozást. A gazdák most azt látják, a Tisza benyújtott egy törvényt, amely azonnal felszámolja a jelenlegi rendszert, átmeneti, miniszteri, biztosi felügyelet alá teszi a kamarát, és majd valamikor a jövőben valaki megalkot egy új szabályrendszert. Ez nem erősíti, hanem éppen hogy gyengíti a gazdák demokratikus választási jogát. Nem ösztönzi, hanem elbizonytalanítja a tagságot. És ami talán a legfontosabb, a Tisza javaslata nem a gazdák kezébe, hanem a politikai döntéshozók kezébe adja az új rendszer alakítását. A kamarai biztos feladata a javaslat szerint a törvényes működés helyreállítása. A valóságban a biztos olyan jogosítványokat kap, amelyek bőven messze mutatnak egy egyszerű törvényességi ellenőrzéstől. Megvizsgálhatja és felügyelheti a közfeladatok ellátását, az Európai Uniós források felhasználását, iratba betekinthet, helységbe beléphet, harmadik személyeket is beidézhet, majd összefoglalót készít a miniszter számára. Ezek fényében, ha a miniszter vagy esetleg miniszterelnök úr úgy látja, hogy a közfeladat ellátás nem biztosított, például mert a kiadások meghaladják a bevételeket, vagy a fő testületek több mint fele kiesett, akkor a biztos lép a gazdák által megválasztott vezetők helyébe. A biztos magához vonhatja az elnök, alelnökök, a főigazgató és más szervek döntési jogkörét. Utasításokat adhat a kamarai apparátusnak, és érvénytelenített minden jognyilatkozatot, ami az ő jóváhagyása nélkül történt. Úgyhogy ez nem egy adminisztratív segítség, hanem de facto átmeneti államosítás. A gazdák számára ez azt jelenti, hogy ha a Tisza által támogatott kormányzatnak nem tetszik, hogy kit választottak, vagy hogy hogyan gazdálkodnak, vagy éppen hogy hogyan látják el a közfeladatokat, akkor egyszerűen rendkívüli helyzetet deklarál, és a kormány biztos már is ott terem. Szeretném egyértelművé tenni, mi ebben a vitában nem a minisztérium, nem a kamarai vezetés, hanem a gazdák oldalán állunk. Azt mondjuk, hogy a magyar gazdáknak nem kevesebb autonómiára, hanem több beleszólásra van szüksége. Nem politikai gyámságra, hanem átlátható, tisztességes, a tagság által kontrollált kamarai működésre. Senki sem vitatja, miniszter úr. A kamara működésében lehetnek, voltak, vannak hibák, vitáspontok, kritikák. De a megoldás nem az, hogy a teljes szervezet fölé önkényesen politikai ernyőt feszítenek. A vélt vagy valós problémák megoldása ezzel szemben az lenne, hogy erősítik a tagság jogait, átláthatóvá teszik még inkább a választási szabályokat, és biztosítják, hogy a kamarai döntéshozatalban valóságosan jelen legyenek a kistermelők, a családi gazdaságok, a fiatal gazdák, a vidéki vállalkozók. A Tisza javaslata mindezt nem teszi meg. A törvényjavaslat köznyelvi megfogalmazása szerint a gazdák nem elég felnőttek ahhoz, hogy a saját érdekképviseletüket irányítsák. Ezért majd a miniszter és a kamarai biztos dönt helyettük. Ez a gondolat azt gondolom, hogy nem csak sértő a gazdatársadalomra, hanem veszélyes is, mert ahogy mondtam, precedens teremt arra, hogy bármikor, bármelyik szakmai, önkormányzati szervezetet kormányzati gyámság alá helyezzék. Tisztelt Országgyűlés! Ha ma ezt a javaslatot a Tisza újfent erőből megszavazza, holnap a magyar gazdák arra ébrednek, hogy a kamarájuk fölé egy politikai biztos került, hogy a saját szervezetükben egy miniszteri ember ül az ellenőrző bizottságban, hogy a döntéseik fölött folyamatosan ott lebeg a miniszteri vétó és egy felülvizsgálat árnyéka. Ez nem a gazdák érdekképviseletének erősítése, hanem annak felszámolása. És ha már megszüntetik tulajdonképpen a kamara önkormányzatiságát, akkor javaslom, szüntessék meg a kötelező tagságot is. Tegyék lehetővé a kis gazdaságok számára, hogy kiléphessenek ebből a szervezetből. A kötelező tagságot és a tagdíjbefizetést is legyenek kedvesek és szüntessék meg. Szeretném világossá tenni, ez a Tisza által benyújtott TPR 370 számú törvényjavaslat a gazdák önkormányzatiságának teljes megszüntetése számunkra semmilyen formában nem támogatható. Arra kérjük a ház többségét, hogy ne csak kampány szlogenekben, meg lájkvadászatért, hanem valóban álljanak a gazdák mellé, és ne támogassák ezt a tervezetet a jelen formájában. Dolgozzanak ki olyan megoldást, amely valóban a tagságot erősíti, amely valódi versenyt biztosít a kamarai választásokon, átláthatóbbá teszi a működést, de nem teszi a gazdák érdekképviseletét a mindenkori politikai akarat játékszerévé. A magyar gazdák megérdemlik, hogy az őket képviselő kamara ne egy miniszteri alosztály, ne a kamarai biztos gyakorlótere, hanem a saját hangjuk fóruma legyen. Ezért fogjuk ezt a javaslatot jelen formájában következetesen és határozottan elutasítani. Köszönöm a figyelmet.
1: Tisztelt Országgyűlés, most ismét kétperces felszólalások következnek. Elsőként Szabó Tibor, a Tisza képviselője.
0: Tisztelt Ház, tisztelt képviselőtársaim! A Vitályos Eszter képviselőtársamnak jó humorérzéke van, hogy a választásnak nevezte azt a színjátékot, amit az Agrárkamaránál műveltek minden tisztújításkor. Pócs János képviselőtársam pedig próbálta elbagatelizálni az Agrárkamaránál meglévő problémák súlyosságát. Én személy szerint is tagja vagyok a NER által megreformált, újrászervezett Agrárkamarának. Szemtanúja voltam annak, ahogy lépésről lépésre átvette a Fidesz a hatalmat vidéken is a szervezetben. És hogyha már az AVH-t emlegette Pócs képviselőtársam, igen, tapasztaltam, hogy a pártállami idéket idéző kontrollt gyakoroltak az Agrárkamara munkavállalók felett, mindenkor az akkori kormánypárt érdekei szerint eljárva. Tapasztaltam, hogyan szorították ki azokat a gazdákat, szakembereket a vezetésből, akikről úgy gondolták, hogy nem az akkori kormánypárt feltétlen hívei. Odáig is elmerészkedtek, hogy a Fidesz kampány céljai szerinti tevékenységek végzésére kényszerítették a munkavállalókat, például a jogosan méltatott falugazdászokat. A NAK-ot a Fidesz propaganda üzeneteinek gazdák felé való szajkózására használták, és hosszasan sorolhatnám a sort, de nem fogom. Itt az idő az Agrárkamara megreformálására, mondhatnám úgy is, hogy megdolgoztak érte az elvtársak. Sok sikert kívánok a minisztériumnak a folyamat végrehajtásához. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Megadom a szót Juhász Hajnalkának, a KDNP képviselőjének kétperces felszólalásra.
4: Köszönöm szépen, elnök úr, a szót képviselőtársamra reagálnék, hogy frakcióvezető választás van, tehát nem azért nincsenek itt a képviselőtársaim. Ez egy nagyon fontos téma, de akik felszólalók, azok itt vagyunk végig, és részt veszünk ebben a fontos témában. Én felhívtam a figyelmet, de úgy látom, hogy nem gondolkoztak ezen, hogy az Európai Unióban nincsen ehhez hasonló szabályozás, miniszter úr. Tehát nem véletlenül van az, hogy a köztestületek autonómiájához nem nagyon nyúlnak az uniós tagállamok, tehát hogy azért ez egy nagyon-nagyon ingoványos út, ez az egyik dolog, a másik pedig a visszamenőleges hatály. Tehát az, hogy 10 évre visszamenőleg, aki csak egy listán jelölt volt, ezt uniós tagállami szabályozásként bevinni, én ezt aggályosnak tartom. Ezért azt gondolom, hogy tényleg gondolkozzanak ezen a javaslaton el, mert itt a visszamenőleges hatály egy köztestület esetében nagyon-nagyon aggályos. A másik pedig az, amit Vitályos képviselőtársnőm elmondott, az pedig a politikai kontroll. Tehát hogyha önök valóban politikai semlegességet akarnak az Agrárkamarának, akkor önök szerint az helyén való-e, hogy a kormány alá kerül gyakorlatilag, és a biztos által egy egykezes irányítás fogja a kamarában esetlegesen átvenni a teljes kamarai felügyeletet? Ez a két olyan dolog, ami szerintem pont nem az autonómiáját erősíti egy kamarának, hanem kiveszi alóla azokat a jogköröket, amelyek fontosak. És valóban egyetértek önökkel abban a vonatkozásban, hogy reformokra szükség van, csak nem mindegy, hogy mihez nyúlunk hozzá. Én ezt nagyon veszélyes dolognak tartom, egyrészt a visszamenőleges hatályt, főleg egy kamara esetében, és a másik az, hogy ez ne legyen, hogy mondjam, egy negatív best practice olyan kamarák esetében, akiket majd akkor hasonlóan fognak gyakorlatilag miniszteri irányítás alá vonni. Én azt szeretném kérni önöktől, hogy gondolkozzanak ezen el. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.
1: Tisztelt Országgyűlés, most ismét normál felszólalások következnek. Bencsik János, a Fidesz frakció képviselője. Parancsoljon, képviselő úr.
5: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszter úr. Először is kormánypárti képviselőtársaimnak szeretnék köszönetet mondani, hogy 2 héttel ezelőtt a késő estében nyúló alaptörvény vitán általunk felhozott érveket végig gondolták, és 3 sarkalatos törvényt bent tartottak a sarkalatos szabályozás körén belül. A föld és az erdő a nemzeti, stratégiailag fontos nemzeti vagyon, illetve a mezőgazdasági üzemek szabályozásával kapcsolatos jogszabályok, azok továbbra is bennmaradtak a sarkalatos törvények között. Latorcai Apáti képviselőtársaimmal együtt érveltünk, és köszönjük, hogy ezeket az érveket respektálták, és változatlanul ott maradtak ezek a jogszabályok az alaptörvényen belül a sarkalatos szabályok között. Vélhetően azért, mert a lételemeinkről, illetve a lételemeinkkel, természeti erőforrásainkkal való gazdálkodásnak az üzemszervezési kérdéseiről, tehát magáról a tájról és a tájban élő emberről, mint szerves egységről beszélünk ezekben a kérdésekben. Erről van szó. Annak örülök kifejezetten, hogy itt a gazdatársaink szólaltak föl a vita során, eltérő álláspontokat ismertetve. De én magam is azt mondom, hogy a Nemzeti Agrár Kamara tevékenységében voltak és vannak nagyon előremutató, alapvetően a családi gazdaságok működő képességét segítő elemek, és vannak olyanok, amelyeket, hogyha szívünkre tesszük a kezünket, a nagy gazdaságok, amelyek a termelő szövetkezetekből alakultak át KFT-kké, vagy éppen részvénytársaságokká, és több ezer hektáron, vagy ezer hektáros nagyságrendű, az egybeszámítási feltételeket is figyelembe véve, ezres nagyságrendű hektárban számított területeken gazdálkodnak, jelentős kamarai tagdíjat fizetnek, más, látszólagosan mások az érdekeik. Ugyanakkor, hogy ez a hangsúly eltolódás elindult, és az Agrárminisztériumnak is oda kell erre figyelni, ez ténykérdés. Annak idején, amikor az alaptörvénynek a módosítására került sor 2013 tavaszán, szintén volt egy nagy vita, hogy az integrátorok és a mintagazdaságok mellé be kell venni, vagy be lehet-e venni a családi gazdaságokat. És akkor az a döntés született, hogy igen, így tudjuk kiegyensúlyozni gyakorlatilag az agrár szerkezetet és annak a működését szabályozó jogszabályi környezetet. És lehet azt mondani, hogy az agrárkamarán belül az elmúlt évtizedben némileg nagyobb befolyással rendelkeztek az egyéni gazdálkodók, a vidéken élő családi gazdaságok, de akkor világosan elő kell jönni a farmával, és azt kell mondani, hogy kérem szépen, a magyarországi élelmezési alap előállításában szerepet vállaló nagyobb gazdaságoknak a szempontjait is figyelembe kell venni, és azt szerint kell átalakítani az agrárkamarát, vagy valahol kis korrekciót kell végrehajtani benne, hogy azok a szempontok is érvényesülhessenek. De gyakorlatilag itt, tisztelt képviselőtársaim, ebben az előterjesztésben, törvényjavaslatban a köztestület kormányzati kézi vezérlésének a megteremtése valósulhat meg. Kérdés az, hogy az egyensúly teremtés irányába való kényszerítő erő hozta-e ezt a megoldást, így ebben a formában. Már csak azért is, mert ugye nemrégen, néhány nappal ezelőtt a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége még Ráki képviselőtársamnál is markánsabban fogalmazott ezekben a kérdésekben, hogy miként kellene átalakítani a Nemzeti Agrárkamarát, vagy egyáltalán érdemes-e megtartani a Nemzeti Agrárkamarát. Én kifejezetten jónak tartom képviselő úrnak a testtartását, szakmai testtartását ebben a kérdésben, hogy kiemelte és fontosnak tartja a falugazdász hálózatnak a tovább működtetését. És hát valljuk be, hogy alapvetően a családi gazdaságok számára nyújtott és nyújt igazán segítséget, mert itt nem csak a hazai agráradminisztrációnak a nehézségességéről, bonyolultságáról kell beszélnünk, hanem arról az uniós jogszabályi környezetről, amely alapvetően befolyásolja az egyéni gazdálkodóknak a mindennapjait. Az igen, az egy, valóban elég bonyolult. Persze mi magunk is tudunk még egy kicsit bonyolítani ezen, mert még egy-két bojtot és csörgőt tudunk mindenképpen oda tenni a sipkára, hogy a mindennapjainkat nehezítsük vele, vagy izgalmasabb legyen az életünk, de ezzel együtt a falugazdászok gyakorlatban az Európai Unió által támasztott jogszabályi környezeten belüli eligazodási lehetőséget, eligazodási pontot biztosították a gazdálkodók számára. Tehát ha lesz nemzeti agrárkamara, ha nem lesz nemzeti agrárkamara, akkor is szükség lesz a falugazdász hálózatra, de abban az esetben a falugazdász hálózatot azt a központi költségvetésből kell majd finanszírozni. És azt az asszisztenciát, azt a segítséget és támogatást meg kell adni. Egyébként ugyanez vonatkozik egy társ területre, a hegyközségek nemzeti tanácsának a területére, illetve a hegybírók státuszára, mert ami jelenleg van szabályozás ebben a háttérben, hogy a hegybírók ide se, meg oda se tartoznak, ez nem a legszerencsésebb és optimálisabb dolog. Teszem hozzá, hogy a hegyközségekbe tömörült gazdák, ugye ott is azért tízezres nagyságrendben vagyunk, időközönként sérelmezzük, legalábbis vannak, akik szóvá teszik, hogy miért kell két helyre is, a hegyközségek nemzeti tanácsába is befizetni, vagy a hegyközségekbe befizetni a terület alapú, vagy éppen a borászati tevékenységből fakadó járulékokat, és miért kell kötelező tagnak lenni ezzel párhuzamosan a Nemzeti Agrárkamarában is, mert végül is ezt az ágazatot két oldalról terhelik ezek a kötelezettségek. Tehát lehet ezekről tartalmas és értelmes vitát folytatni, kellene is, mert sok-sok félreértést vagy rossz érzést lehetne feloldani az agrárpiacnak a termelői oldalon, elfoglaló, eltérő méretű gazdálkodó egységei között. A miniszter úr az éghajlatváltozás kérdésével kezdte a felszólalását. Én ezzel fejezném be. 2012. januárjában létrejött egy másik NAK az Agrárkamara mellett, volt is egy kis név használati vita, a Nemzeti Alkalmazkodási Központ a Magyar Földtani és Geofizikai Intézeten belül, amely arra jött létre, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos kitettséget, érzékenységet, természetes alkalmazkodó képességet, illetve azokat a feladatokat, amelyeket egy sikeresebb alkalmazkodás érdekében el kell végezni, azt milyen feltételek között lehet megtenni. Ezzel párhuzamosan ott létrejött egy nemzeti alkalmazkodási térinformatikai rendszer, a NATÉR. Egy tisztított adatokból, állami adatokból egybeszerkesztett metaadatbázis, amely ugyanezek ezen szempontok alapján tudott modellezni területi és ágazati megosztásban is, lehatárolásban is. Azok a modellek, amelyeket akkor kollégáinkkal futtattunk, azok a jelenlegi éghajlati klimatikus viszonyokat a 2040-es esztendőkre irányozták elő. 2020-as éveknek a közepén tartunk, második felét éppen, hogy elkezdtük. Tehát ez egy nagyon gyorsuló ütemben történő változás az éghajlatban, és hogyha egy kicsit is odafigyelünk, akkor láthatjuk, hogy azok a tengeri szállító szalagok, amelyek eddig egy kiszámítható éghajlatot tudtak biztosítani itt a Kárpát-medencében is, azok alapvetően változtak meg és változnak meg, és mondhatjuk azt, hogy évről évre egyre rosszabb állapotban vannak a mi szempontunk szerint. Mert mások szempontjai szerint ez korántsem biztos, hogy kedvezőtlen folyamat, de a mi szempontunk szerint igen, és ehhez alkalmazkodni kell. Önök most egy olyan szerencsés helyzetben vannak, hogy egy volt kollégám, akivel ezen a területen dolgoztunk, az most az önök kormányának tagja, helyettes államtitkárként egy társ tárcánál tevékenykedik, vonják be ezekbe a kérdésekbe, akár az agrártárca is vonja be. Jelenleg egyébként ez a NATÉR és a volt kollégák az Országos Meteorológiai Szolgálatnál vannak, ott egyesítették néhány esztendővel ezelőtt ezt az alkalmazott kutatási divíziót az ottani éghajlatváltozással foglalkozó meteorológus munkatársaknak a tevékenységével. Azt gondolom, hogy ha ezekre a meglévő adatokra, az eddig elvégzett kutatási anyagokra és elemzésekre is támaszkodunk, akkor könnyebb lesz megérteni azt, hogy miért van szükség a nagyobb mezőgazdasági üzemek mellett a kicsikre. Ha valaki belegondol, itt vannak gazdálkodók, ott vannak a tájban, ott vannak a terepen, azok látják azt, hogy a nagyüzemek azok alapvetően monokulturális gazdálkodást folytatnak, méretgazdaságossági, hatékonysági szempontból azért, hogy az élelmezési alaphoz a mennyiséget elő lehessen állítani. Még a kisebb vállalkozások, családi vállalkozások, akár őstermelői családi vállalkozások, azok a mozaikos tájszerkezetnek a fenntartásában és alakításában vesznek részt, mint gazdálkodók, a táji erőforrásokkal is gazdálkodók. Mozaikos tájszerkezet. Mozaikos tájszerkezet megőrzése és részbeni visszaállítása nélkül, ugye vizet a tájba program erről szól, örülök, hogy ez a kérdés nemzeti minimummá vált az elmúlt években. Hogyha ebbe az irányba megyünk el, akkor az éghajlat módosulásnak a kedvezőtlen körülményeihez való alkalmazkodási feltételeinket is javítani fogja, és sikeresebben tudjuk a mikroklímát is alakítani a kisebb tájakon belül. Hogyha egy szónak is száz a vége, itt bele akarunk nyúlni a Nemzeti Agrárkamarába, és a hangsúlyokat egy kicsit szeretnénk eltolni és egyensúlyba hozni akár a mintagazdaságoknak, akár az integrátoroknak, a nagyüzemeknek és a tájban élő családoknak, családi vállalkozásoknak a szövetrendszerét, akkor erről beszéljünk és vitatkozzunk, de ne egy ilyen formában történjék meg, amikor gyakorlatilag cseberből vederbe fogunk kerülni. Ugyanolyan politikai befolyás lesz ezután is, mint amilyet vélelmeznek, feltételeznek és részben valóságot is állítanak, de legalább vállalni kell akkor, hogy a politikai befolyás ennek a törvényjavaslatnak a elfogadásával fog majd érvényesülni. Én azt gondolom, hogy ez nem helyes testtartás. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.
1: Tisztelt Országgyűlés, most ismét két perces felszólalások következnek. Elsőként Dicső Viktória, a Tisza képviselője következik. Parancsoljon, képviselőasszony!
6: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A múlt héten ellátogatott hozzám a gyümölcságazatért felelős helyettes államtitkár. Tudják, mi a meglepőbb ebben, hogy van ilyen? Úgyhogy ezúton is szeretném megköszönni Bóna Szabolcsnak, hogy egyáltalán gondolt a gyümölcságazatra. A látogatás során ellátogattunk két gazdához, majd volt egy 20 fős kerekasztal. A kerekasztal után megkérdeztem mind a két felet, az államtitkárasszonyt, valamint a gazdákat is, hogy hogyan értékelik ezt a beszélgetést. Elmondták, a helyettes államtitkárasszony elmondta, hogy nagyon pozitív volt, mert nem arról szólt, hogy mit kérnek a gazdák, pontosabban nem arról, hogy milyen támogatást, milyen segítséget pénzformában, hanem együttműködést szeretnének. Együttműködést az agrárkamarával, a minisztériummal. És ugyanezt elmondták a gazdák is, hogy az elmúlt években, az elmúlt 10-15-16 évben egy ilyen megbeszélés az arról szólt, hogy a Fidesz kommunikációját és narratíváját közöljék. Tehát Brüsszel, Soros, Ukrajna és stb. És hogy a jövőben nem a szakmaiságról szólt, hanem csak erről. És mondanék még egy személyes történetet. A kampány utolsó heteiben felhívtam az egyik rokonomat, gyümölcstermeléssel foglalkozik, hogy jöjjön el szavazatszámlálónak. Tudják, mi volt rá a reakció? 60 hektáron gazdálkodik, szuperintenzíven. Viki, te meg akarsz ölni? Már felhívtak az agrárkamarától és az államkincstártól, hogy én tényleg átálltam a Tisza támogatói közé? Tehát ennyit arról, hogy az agrárkamara politikamentes, demokratikus és önkormányzati elven működik. Köszönöm szépen!
1: megadom a szót Pócs Jánosnak, a Fidesz frakció képviselőjének szintén 2 perces felszólalásra.
7: Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszter úr. Biztos vagyok benne, hogy az előbb elmondott 15 perces vezérszónoki gondolataim után most egy 2 percessel nem fogom megváltani a világot. Csak mivel képviselő asszony is azt mondta, hogy van egy személyes történetem, nekem is van egy személyes történetem, amit szeretnék önökkel megosztani. Igyekszem mindig mindenkivel szóba állni. A múlt héten egy 100 szavazóval beszéltem, és ugye felhoztam a kampányban tapasztalt érveket, és neki volt egy ütőzáró mondata. Azt mondta, hogy képviselő úr, senkit nem érdekel már, hogy mi volt. Az érdekel, hogy mi lesz. Kedves miniszter úr, tisztelt képviselőtársaim, önök itt végig Magyar Péterrel az élen, amikor bejön a parlamentbe, semmi mással, a kormányzással nem foglalkoznak, csak azzal, hogy mi volt. A mi véleményünket nem kell komolyan venni, de legalább a 100 szavazókit vegyék, akik azt mondják, hogy ne azzal foglalkozzunk már, hanem mi volt, hanem azzal, hogy mi lesz. Ezt azért is szeretném elmondani, mert távol áll tőlem, hogy a Mi Hazánk képviselőnek a gondolatait erősítsem, de egy dologban minden bizonnyal igaza volt, amit soha nem is rejtettünk véka alá ennek a törvénymódosításnak a kapcsolat is, hogy nem vagyunk hibátlanok. Az, amit felépített rendszert működtetett a Fidesz és az Agrárkamara, szó sincs róla, hogy hibátlan. Szó sincs róla, hogy bármelyik pontján nem kell, vagy nem lehet módosítani. De mindent, ami vélt, vagy valós kritika, azt önök 100-szoros szorzóval fogják a jövőben megcsinálni. Minden, amit a Fideszre olvasnak. Ebben a törvényjavaslatban 100-szoros szorzóval van benne. Tisztelt képviselőtársaim, miniszter úr, tisztás képviselő, hölgyek és urak, vegyék már észre, amit önök elébe tesznek kottát, az semmi másról nem szól, csak Magyar Péter bosszújáról, a Tisza AVH-ról. Ezért kezdtem a előbbi beszédemet azzal, most is azzal zárom, hogy miniszter úr, önt ettől sokkal többre tartja az agrártársadalom. Álljon a sarkára. Köszönjük szépen.
1: További 2 perces felszólalásra következik Újvári Szilvia, a Tisza frakció képviselője. Parancsoljon, képviselőasszony.
8: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt ház. Én is szeretnék egy tanulságos történetet elmesélni, hogy miért is szükséges, hogy a kamarát ne hassa át a politika. Tavaly decemberben a pápai Tisza szigetekkel elmentünk körbenézni pápa főterén, milyen szépen fel van újítva, milyen gyönyörűek a világítás, az adventi vásár, és betértünk egy étteremnek az udvarában rendezett adventi vásárba. Nagyon jó érzés volt, mert az árusok örömmel fogadtak, odasúgtak, hogy velünk vannak, és úgy általában véve is fotózkodtunk, és jól éreztük magunkat. Majd következő napon felhívott az étterem tulajdonosa, kiderítette a telefonszámomat, és elmesélte, hogy 4 nappal később, tehát szombaton lett volna egy agrárkamarai vacsora, épp búcsúztató náluk 40 fővel, amit lemondtak. Ez még nem is lett volna érdekes, hiszen influenza időszak, bármi történhet, csak hogy hozzá is fűzték, hogy miért. Mert megjelentem ott az udvaron. Így működött a Fidesz. Ezt bontottuk le, áprilisban. És ezért vagyunk mi itt mindannyian, és ezzel ellen harcoltunk. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt országgyűlés, kíván-e még élni valaki a felszólalás lehetőségével? Jelentkezőt nem látok, további felszólalásra senki nem jelentkezett. Az általános vitát lezárom. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e élni a felszólalás lehetőségével. Igen, Bóna Szabolcs miniszter úré a szó.
9: Köszönöm szépen, elnök úr. Kicsit úgy érzem magam itt a mai napon a házban, mint ahogyan a gazdálkozók között, hogyha kicsit körbejár az ember. Mindenki más aspektusból látja ugyanazt a történetet. Azért érdekes ez, mert azt hallottuk a Fidesz, illetve a KDNP képviselőitől, hogy ők nagyon félnek és nagyon vigyáznak az agrárkamara autonómiájára. Közben Dócs képviselő úr pont arról beszélt, hogy ilyen nem létezik. Tehát attól függően, hogy kinek a nézőpontjából nézzük ezt az autonómiát, valóban van mit veszteni. Viszont ennek a veszteségnek a legnagyobb elszenvedője a Fidesz, és a Fidesz fiók szervezete a MAGOSZ, aki leuralta teljes egészében az Agrárgazdasági Kamarát. Tehát, hogyha az autonómiáról van szó, és arról a kérdésről beszélünk, hogy mi a lehetőség a gazdatársadalom számára, akkor ne legyenek illúzióik. A gazdatársadalomnak a nagy része szeretne ebből a csapdából kiszabadulni. Ráki képviselő úr, amit mondott, hogy ez úgy nyilvánul meg, és úgy testesül meg jelenleg, hogy a legtöbben azt támogatnák, hogy szűnjön meg a kamara, és szűnjön meg a kötelező kamarai tagság. A két dolog összeegyeztethető sajnos, hogyha megszűnik a tagság, megszűnik a kamara is. Olyan kamara még nem létezett, amelyiknek nincsenek tagjai. Akkor célt érünk? Mert szerintem nem. Tehát közben arról beszélünk, hogy vannak értékek a kamarában, és vannak olyan feladatok és olyan funkciók, ezek közfeladatok, amiket valakinek el kell látnia. Itt a vitában is fölmerül többször, hogy ha ezt nem a kamara fogja elvégezni, akkor valakinek meg kell tenni. És ne legyen senkinek se illúziója, ez jelenleg is közpénzen történik. Európai Uniós források és nemzeti források finanszírozásával történik a kamarai falugazdászhálózat fenntartása. A tagdíjbevételek ennek csak egy részét képezik. Mi az, ami kiverte a biztosítékot az elmúlt időszakban a kamara működésével kapcsolatban? Az az irdatlan, pazarló működés, aminek a szemtanúi voltunk. Elhangzott a törvényességi felügyelet Juhász Halnyalka részéről. És ön mondta, hogy az Európai Unióban ez egy jellemző módja a kamara felügyeletének. Kérem, mi ezt kérjük? Kérjük a törvényességi felügyeletet az Agrárkamara fölött. Ha ez egy jellemző egyébként az Európai Unióban is, semmi más nem teszünk, ezt kérjük. Van egy zavar az erőben, és van, amit összekevernek, a kamarai biztos személyét, a kamarai biztos funkcióját, és a kamarai biztos mandátumát. Én azt látom, hogy elkerülte az önök figyelmét az az apró tény, hogy ez határozott időre szól. Mégpedig, hogyha megtörténik az új kamarai választás, ahol már nem a MAGOSZ a jelölő szervezet, nem a Fidesz fogja kijelölni, hogy kik lesznek a kamara tisztségviselői, akkor onnantól kezdve ennek a biztosnak a funkciója megszűnik. De legkésőbb ez év december 31-én. Ez egy fontos tény. Miért kell ezt így tenni? Mert megvan az esélye annak, hogy a kamara nem marad működőképes. Lehet, hogy azok a vezetők elhagyják a süllyedő hajót, akiknek egyébként most még végig kéne navigálni az új választásokig a kamarát. El fog veszni az a funkció is a kamarából, amit egyébként mindenki megemlített, hogy fontos. A gazdákat nem lehet magukra hagyni. És hogyha ebből az aspektusból nézik azt az előterjesztést, amit mi letettünk és benyújtottunk, akkor szerintem értelmezhető lesz, hogy igenis a politikai csapdából ezt a szervezetet ki kell szabadítani. A szakmai iránymutatásba meg kell erősíteni. Több hozzászóló elmondta, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, hogy hogy fogunk alkalmazkodni a jövőhöz. Nem véletlenül kezdtem ezzel a nyitóbeszédemet. A klímaváltozással, a gazdasági környezet változásával. Ha ebben nem lesz, aki irányt mutat, ha nem lesz olyan szervezet, aki fogja a gazdálkodó kezét és végigvezeti őket ezen a folyamaton, akkor nagyon nagy bajban leszünk. A kamarának ez lenne a feladata, ez lenne a funkciója. És senki ne gondolja azt, hogy ez egy politikai hatalomátvétel. Azok az összeférhetetlenségi szabályok, amiket önök kritizálnak, azok ugyanúgy vonatkoznak bárkire a Tiszából is. Hiszen a következő választásoktól kezdve élnek. És innentől kezdve nem lehet azt mondani, hogy ez kimondottan valakire kiírva van. Nem. A politika mentességét a kamarának garantálni kell. Ezek a szabályok ezt tudják garantálni. Nem történhet meg még egyszer, hogy egy politikai szervezet leuralja az agrárgazdasági kamarát, és az autonómiáját megkérdőjelezi a gazdálkodóknak. Csak egy példa. Tavaly decemberben a földtörvény módosítása egy salátatörvény beterjesztésével történt az előző időszakban. Abszolút nem a gazdák érdekében. Kinyitották a földpiacot a spekulánsoknak. Nem kell saját használatba venni a termőföldet. Elég bérletbe adni. Azoknak az aranykalászos gazdáknak, akik egyébként ügyvédi irodát üzemeltetnek és strómankodnak sokaknak. És innentől kezdve a gazdálkodóktól vették el az életteret és a lehetőséget. Ez az agrárgazdasági kamara, ez fölemelte a hangját ez ellen? Nem emlékszem rá. Mennyire volt ő autonóm? Kinek az érdekébe történt? Ezeket a kérdéseket tessék feltenni magukba. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Tisztelt Országgyűlés, a módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Most pedig soron következik a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi 69. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány előterjesztés TPER 372-es számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót Buda Nikolettának, a pénzügyminisztérium államtitkárának, a napirendi pont előadójának 30 perces időkeretben. Parancsoljon, államtitkár asszony!
10: Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselők! Egymás után két pénzügyi törvényjavaslatról fogunk ma vitázni, azokat fogjuk tárgyalni. Kezdjük először azzal, amit a kormány július 14-én nyújtott be a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló módosításhoz kapcsolódó TPER 372. számú törvényjavaslatról. Engedjék meg, hogy bemutassam a törvényjavaslat hátterét, és ismertessem azokat a szakmai szempontokat, amelyek a javasolt szabályozás bevezetését indokolják. Tisztelt Ház! A Tisza kormány teljesítette az egyik legfontosabb vállalását, hazahozza azt a 10 milliárd euró összegű Európai Uniós támogatást, amit a magyar embereknek jár évek óta. Ezért kiemelten fontos, hogy a Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervében, angol rövidítés szerint RRF-ben vállalt kötelezettségeket határidőben tudjuk teljesíteni. De mit is fog szolgálni ez a közel 3600 milliárd forintnyi támogatási összeg? Például közlekedésfejlesztést, új hévszerelvények és intercity vonatok beszerzését. Ezen túlmenően energetikai fejlesztéseket és a vízügyi infrastruktúra megújítását. Továbbá bérlakásprogramot és a KKV-k verseny és digitalizációs képességét javító pályázatok indítását. Jelen törvényjavaslat egyrészt az uniós vállalások teljesítéséhez szükséges módosításokat jelenítik meg, másrészt a költségvetés végrehajtását érintően technikai korrekciókat is tartalmaz. Tisztelt képviselők! A kormány elsődleges célja a gazdaság élénkítése és ellenálló képességének erősítése. Ennek egyik eszköze a kormány és az Európai Unió közös szándéka alapján megvalósuló egyik mérföldkő, miszerint 2026. augusztus végéig a Magyar Fejlesztési Bankban RRF forrásból több mint 688 millió euró összegű tőkeemelést hajtunk végre. A tőkeemelés jelentősen bővíti az MFB pénzügyi forrásait, lehetővé téve a bank számára, hogy célzott, hatékony és rugalmas pénzügyi eszközöket vezessen be olyan kulcsfontosságú területeken, mint a KKV-k fejlesztése, a kockázati és növekedési tőkebefektetések ösztönzése, megfizethető lakhatás célzó intézkedések elősegítése. Egyértelmű, hogy ezen tervezett programok az egész gazdaságra pozitív hatást gyakorolnak, valamint segítenek a magyar gazdaság ellenálló képességének erősítésében. A tőkejuttatás tehát közvetlenül bővíti az MFB pénzügyi kapacitását, így az európai források kihelyezésében több mint egy évtizedes tapasztalattal rendelkező bank nagyobb volumenben és célzottabban tud majd kedvezményes hiteleket, garanciákat és tőkebefektetéseket nyújtani,

kapacitása növelésének. Ez pedig az MFB-vel, mint helyismerettel rendelkező stratégiai partnerrel közösen szükséges megvalósítani. Ez a javaslat pedig lehetővé teszi, hogy a tőkeemelésként átadott források meghatározott része az Európai Beruházási Bankkal együttműködve kerüljön felhasználásra. Tisztelt Országgyűlés! Az RRF források lehívása érdekében felülvizsgálatra kerültek azok a mérföldkövek is, amelyek az állami garanciarendszer átalakítását írják elő. A mérföldkövek teljesítése érdekében szükségessé vált a költségvetési törvényben az állami kezesség és garanciavállalásra, a viszont garanciavállalásra és a kezesi helytállásra vonatkozó szabályok módosítása is, ami alapján az állami garantőr intézményi keretek csökkentése valósul meg jelen törvényjavaslat keretében. Tisztelt képviselők! Nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy az előző leköszönt kormánytól örökölt költségvetés rettenetes állapotokat mutat. A féktelen osztogatás, a felelőtlen gazdálkodás és a korrupció révén 8,3%-os lenne a GDP arányos hiány, ha nem történt volna kormányváltás. Ilyen költségvetési helyzetben az állam nem tud lemondani az önkormányzatoktól származó bevételekről. Innen is szeretném jelezni az önkormányzatoknak, hogy a kormány célja, hogy velük szoros partnerségben és velük egyeztetve alakítson ki egy olyan jövőbeni finanszírozási struktúrát, ami mindkét fél számára működőképes megoldást fog jelenteni. Addig is kérném szíves együttműködésüket a jelen törvényjavaslatban foglaltak teljesítéséhez a következők szerint. A 2026. évi költségvetési törvény hatályos szabályozása szerint az önkormányzatok első alkalommal a március havi időközi költségvetési jelentésük adatai alapján májusban teljesítették volna a területfejlesztési alapba történő befizetési kötelezettségüket. A befizetés az önkormányzati fejlesztéseket támogató versenyképes járások program forrását jelenti. Az önkormányzatonkénti fizetési kötelezettség összegét Nagy Márton által kiadott rendelet tartalmazta volna, azonban a május havi fizetési kötelezettségről szóló miniszteri rendeletet Nagy úr nem adta ki, így az Kármán András pénzügyminiszter úr feladata lett. A 2026. évi területfejlesztési alap 65 milliárd forintos előirányzatát a kincstár megelőlegezte annak érdekében, hogy a versenyképes járások program kapcsán a kifizetések megtörténhessenek. Azonban a megelőlegezett összeget pótolni kell, így az önkormányzatok befizetési kötelezettsége nem maradhat el. Ellenkező esetben a központi költségvetés hiánya a már amúgy is nagyon magas szintről még tovább emelkedne. Mindezekre tekintettel a törvényjavaslatban szereplő módosítás révén a korábbi két részletben történő májusi és novemberi fizetési kötelezettség egy részletben válik esedékessé. A befizetést az érintett településeknek a szeptemberig befolyt iparűzési adóbevételi adataik alapján november során egyben kell majd teljesíteniük a területfejlesztési alapba. A jövő év márciusi elszámolási szabály továbbra is változatlan marad, azaz 2027 márciusában a teljes évben befolyt iparűzési adó alapján kerül majd sor a befizetés pontosítására, kiegészítésére, vagy akár a visszatérítésre. Tisztelt Ház! A törvényjavaslat emellett egy korábban elfogadott rendelkezés jogtechnikai korrekcióját is elvégzi a költségvetési törvényben. Erre azért van szükség, mert korábban a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség, MSKS, által kezelt biztonsági kőolajtermék készletek visszapótlását szolgáló hitelhez az előző kormány korlátlan állami garanciát biztosított két rendelkezés révén. Ez alapján a magyar állam készfizető kezesként felel az MSKS egyes fizetési kötelezettségeiért. Ezen szabályozás fenntartása számos, az MSKS és a finanszírozó bankok közt már megnyugtatóan elrendezett

0: jogügyletet indokolatlanul nyitna újra, ami egyik félnek sem az érdeke. Mindezekre tekintettel a költségvetési törvény két rendelkezésének jogtechnikai okok miatti hatályon kívül helyezése szükséges. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselők! Kérem, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek, hiszen ez fontos lépés jelent a hazánk számára rendelkezésre álló Európai Uniós források eredményes lehívása és felhasználása, a költségvetés stabilitásának megőrzése, valamint a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!
1: Tisztelt Országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Szabó Tibornak, a Tisza képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon, képviselő úr!
2: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Miről szól ez a törvényjavaslat? Három dologról. Először pontosítjuk, mikor kell az önkormányzatoknak teljesíteniük azt a befizetést, amelyből a versenyképes járások program fejlesztéseit finanszírozzuk. Másodszor újabb szükséges lépéseket teszünk azért, hogy a Magyarországnak járó Európai Uniós pénzeket végre haza tudjuk hozni, és magyar beruházásokra tudjuk fordítani. Harmadszor pedig rendezzük a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség hiteleire vonatkozó állami kezességi szabályozást. Kezdjük az első ponttal. A versenyképes járások programot 2024-ben hirdette meg Navracsics Tibor, akkori közigazgatási és területfejlesztési miniszter. A meghirdetett cél a járások települései közötti együttműködés erősítése, a kiegyensúlyozott térségi fejlődés és a vidéki életminőség javítása volt. A finanszírozás lényege, hogy a szolidaritási hozzájárulással érintett önkormányzatok helyi iparűzési adó bevételének éves növekményéből, a szolidaritási hozzájárulás változásával korrigálva, egy meghatározott rész a területfejlesztési alapba kerül, vagyis a kormány ehhez a programhoz nem friss központi költségvetési forrást rendelt, hanem az önkormányzatoknál keletkező többletbevételek egy részét gyűjtötte össze, majd a saját rendszerén keresztül osztotta vissza a járási fejlesztésekre. Vidéki térségfejlesztési szakemberként magam is hallottam ennek a konstrukciónak a szakmai koncepcióját a minisztérium akkori képviselőnek előadásában is. Meg kell, hogy mondjam, elsőre jól hangzott a dolog. Települések működjenek együtt, közösen határozzák meg a térség legfontosabb fejlesztéseit, és a pénz oda kerüljön, ahol a járás egésze tud belőle profitálni. Aztán jött a fideszes valóság. Sok helyen nem a valódi térségi szükségletek, hanem a helyi politikai erőviszonyok váltak meghatározóvá. Az együttműködés helyett a függés és a megosztottság erősödött. A szakmai döntések helyét a politikai lojalitás foglalta el. Ezt a forráselosztási logikát írta le találóan dr. Balantis Péter képviselőtársam júniusi felszólásában a modern feudalizmus képével. Az itt ülő vidéki képviselőtársaim közül sokan a saját választókeretekben is találkoztak ezzel, ezt meg tudják erősíteni. Éppen ezért tartom fontosnak, amit dr. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterasszony kinevezése előtti bizottsági meghallgatásán mondott, úgy fogalmazott a versenyképes járások programról, a program működését át fogjuk vizsgálni, és át is kell vizsgálni. A program térségi alaplogikáját helyesnek nevezte, és egyértelművé tette azt is, hogy ami jól működik, azt megtartjuk. De hol a politikai szempontok felülírták a szakmaiakat, ott változtatni fogunk. Ez a helyes kormányzati hozzáállás, nem kidobni azt, ami működik, hanem pontos adatok alapján az önkormányzatokat meghallgatva kijavítani azt, ami rosszul működik. Lépésről lépésre haladunk. A mostani törvényjavaslat a 2026 évi befizetés ütemezését rendezi. Az eredetileg tervezett két ütem helyett az érintett önkormányzatok egy összegben a novemberi nettó finanszírozás keretében teljesítenek. A teljes éves HIPA adatok alapján 2027 márciusában következik a végleges elszámolás szükség esetén további befizetése vagy visszatérítése. A módosítás tehát több hónapos haladékot biztosít, a már fennálló jogcímében ismert kötelezettség így egységesebb rendben teljesíthető, miközben az érintett önkormányzatok a májusi időponthoz képest több hónappal később novemberben teljesítik a befizetést. Közben a versenyképes járások program támogatásait a központi költségvetés már megelőlegezte, a fejlesztési pénzek kifizetése pedig megkezdődött, ezt a rendezést ezért szükségesnek tartjuk. A második történet első hallásra kevésbé izgalmas, de annál fontosabb. Az előző Orbán kormány a saját hibás politikai döntése miatt nem tudta hazahozni a Magyarországnak járó uniós forrásokat. Miközben más országok fejlesztettek, Magyarország gazdasága lemaradt, a magyar vállalkozások és települések pedig elvesztegetett éveket kaptak a nekik járó pénz helyett. A Tisza azt ígérte, hogy véget vet ennek a politikának, rekordidő alatt új alapokra helyeztük az egyeztetéseket, és lépésről lépésre meghoztuk azokat a törvényeket, amelyek az uniós pénzek hazahozatalához szükségesek. Ha ehhez nyáron rendkívüli parlamenti ülések kellenek, akkor nyáron is dolgozunk, mert a magyar emberek pénzének hazahozatal az egyik legfontosabb vállalásunk. A mostani javaslat is egy ilyen lépés. A helyreállítási és ellenálló képességi terv hitel részéből 688.338.656 eurónak megfelelő összeg kerül a Magyar Fejlesztési Bank tökébe. Fontos pontosan fogalmazni, ez hitelforrás, nem vissza nem térítendő támogatás. Az így az MFB tökébe kerülő teljes összeget az Európai Beruházási Bankkal együttműködve kell felhasználni, így azt magyarországi beruházások finanszírozására tudjuk fordítani. Az MFB hazai piacismerete és az EIB finanszírozási tapasztalata együtt új lehetőséget adhat életképes, megtérülő beruházásoknak, vállalkozások fejleszthetnek, kapacitások bővülhetnek, munkahelyek jöhetnek létre. A részletes feltételeket és a konkrét pénzügyi programokat az MFB és az EIB közötti megállapodás rögzíti majd. Ehhez kapcsolódik még az állami kezességi és garancia keretek felülvizsgálata is. Az MFB, az Exim Bank és a Start Garancia négy érintett felső kerete összesen 1600 milliárd forinttal csökken. Ez nem 1600 milliárd forintos azonnali megtakarítás. Ez azt jelenti, hogy ennyivel lesz alacsonyabb a törvény alapján vállalható legnagyobb feltételes állami kockázat. A változtatás az uniós helyreállítási terv vállalt mérföldköveinek teljesítését szolgálja. A cél az, hogy az állami hátterű hitelezés ott segítsen, ahol valódi piaci hiány van, és közben ne halmozódjon fel indokolatlan költségvetési kockázat. E mérföldkövek teljesítése önmagában még nem szabadít fel minden eurót, de szükséges feltétele annak, hogy a forrásokhoz hozzáférjünk, újabb konkrét lépés azon az úton, amelyen a Magyarországnak járó uniós pénzt hazahozzuk. Végül röviden a harmadik pontról. A javaslat hatályon kívül helyezi a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség hiteleire vonatkozó túlzottan általános készfizetőkezességi rendelkezést, ezzel elkerülhető, hogy az állami kezesség automatikusan kiterjedjen az MSKS teljes fennálló hitelállományára, és szükségtelenül újra kelljen rendezni a már lezárt finanszírozási jogviszonyokat. A módosítás egyúttal megelőzi a hitelek utólagos átminősítését és az ezzel járó jelentős adminisztrációs terheket. Ez tehát indokolt jogtechnikai korrekció. Tisztelt képviselőtársaim, három ügy van tehát előttünk, kiszámíthatóbb ütemezés az önkormányzatoknak, egy újabb szükséges lépés az európai pénzek hazahozatalához és magyar beruházások finanszírozásához, valamint az MSKS hiteleire vonatkozó kezességi szabályozás rendezése, mint három fontos és szükséges, előreviszik közös dolgainkat, ezért a Tisza frakció támogatja a törvényjavaslatot, és erre kérem valamennyi képviselőtársamat is, tegyünk együtt egy újabb lépést a fejlesztési lehetőségek bővítése és a Magyarországnak járó uniós források hazahozatala felé. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: A következő felszólaló Bencsik János, a Fidesz frakció vezérszónoka 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr!
3: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár asszony! az előttünk fekvő törvényjavaslat gerincét gyakorlatilag a helyreállítás és ellenálló képességi tervben szereplő források magyar fejlesztési, továbbá az Exim Bankba történő átforgatását tartalmazzák, ami lehetővé teszi az uniós források mihamarabbi felhasználását, reményeink szerint, közös reményeink szerint alapvetően a kis és középvállalkozások finanszírozása érdekében, hogy azokat a vállalkozási céljaikat meg tudják valósítani, amelyeket korábban már elterveztek, és ez a versenyképességüket és ezzel együtt a magyar nemzetgazdaság versenyképességét is javítsák. Ennek a 240 milliárd forintnak a gyorsított felhasználását erre a célra képviseli csoportunk támogatni fogja. Tegnapi napon lefolytattunk egy vitát, ugyancsak az RRF-fel kapcsolatosan az adó törvényeket illetően. Ott önök javaslatot tettek a levegőterhelési díjak megduplázására. Az akkori vitában említést tettem arról, hogy valamilyen szinten a vidéki kis vállalkozások számára, amelyek alapvetően asztalos üzemek, fatelepek, keverőtelepek, betonkeverőtelepek, takarmánykeverő, takarmányszállító kis üzemek, vállalkozások. Ezek számára nyissák meg a lehetőséget, hogy kedvező feltételekkel tudjanak pályázni ezekre a forrásokra is, annak érdekében, hogy azokat a pótlólagos fejlesztéseket, amelyek a levegőtisztasági követelmények minél pontosabb teljesítése érdekében szükségesek, el tudják végezni, és a megduplázódó levegőterhelési adó ne sújtsa őket, és a versenyképességüket ne rontsa. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.
1: Most pedig megadom a szót dr. Hargitay Jánosnak, a KDNP képviselőcsoportja vezérszónokának, szintén 15 perces időkeretben.
4: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, államtitkár asszony. A beterjesztett törvényjavaslat három kérdésről szól, ebből kettőt tekintek én is érdemlegesnek. Az első az az RFF alapjaiból megszerzett források beforgatása a magyar gazdaságba, és erre nyilvánvalóan jó és megfelelő felületnek találjuk a Magyar Fejlesztési Bankot, ami az Európai Fejlesztési Bankkal, vagy Beruházási Bankkal együttműködve képes lesz ezeknek a forrásoknak a magyar gazdaságban való racionális elhelyezésére. Igen, üdvözöljük azt, hogyha ezek a források elkerülnek kis- és középvállalkozások is más lakhatást finanszírozási programok forrás szerzésére is megnyílik ezen a csatornán a lehetőség. 247 milliárdnyi forrás elhelyezéséről van szó. Mindig elmondtam önöknek, hogy azzal, hogy mi elveszítettük a választásokat, önök és az ország megkapta a lehetőséget ezeknek a forrásoknak a racionális elköltésére. Mi nem kaptuk volna meg ezeket a forrásokat, nem azokkal az indokokkal, amit hangoztatni szoktak. Egyszerűen politikai nyomásgyakorlásra használta fel az Európai Unió ezeket a forrásokat, megjegyzem, eredményesen tette, belejátszott a magyar politikai váltásba. Mostantól kezdve ellenzéki képviselőként is abba vagyunk érdekeltek, hogy sikeres legyen ezeknek a forrásoknak a felhasználása. Ez a felkínált út, ami itt szerepel, ez erre talán lehetőséget is kínál. A másik kérdéskör, ami a versenyképesi járások forrásait, önkormányzatoktól begyűjtött forrásait jelenti, ez már több vitára adott okot már a választások előtt is, és a Tisza kormány megalakulása után is. Amikor a Navracsics miniszter úr ezzel a tervével előjött, hogy a kormány indítson egy ilyen programot, én egykori polgármesterként, közgyűlési elnökként, ismerve az önkormányzati világot, azok közé tartoztam, akik szkeptikusak voltak a frakción belül, és azt mondom, hogy nem fog működni. mert azok a települések, akiknél van iparűzési adó többletbevétel, és majd azzal szembesülnek, hogy tőlük ezeket a forrásokat a kormány elvonja azért, hogy a járás gyengébben teljesítő települései között szétterítse. Ez egy szép gondolat, de a polgármesterek egymás torkának fognak esni. Nem tapasztaltam én a saját választókörzetemben olyan anomáliákat, mint amire a Tisza vezérszónoka utalt, sőt, arról tudok beszámolni a mohácsi választókörzet kapcsán, hogy minden egyes járásban, ez a mohácsi járást, a Pécs-Várad és a Bolyi járást jelentette, ezek teljes egészében beletartoznak ebbe a választókörzetbe. A polgármesterek számomra is meglepő módon mindig megegyeztek ezeknek a forrásoknak a szétosztásával. Én arra biztattam csak őket, hogy azok, akiktől elvonnak forrásokat, azok tekintsék természetesnek azt, hogy a kisebb településeken ezekből a forrásokból valósulhassanak megfejlesztések, mert egyszerűen a járások települései között kiegyenlítést szolgál ez a versenyképes járások program. Én arról tudok beszámolni, hogy kétszer már a kormány meghirdette ezeket a forrásokat, kétszer 65 milliárd erejéig a mi térségeinkben a polgármesterek mindig megegyezésre jutottak. Ilyen szempontból az én szkepticizmusom nem igazolódott, a polgármesterek együttműködése készsége viszont. Biztos voltak más tapasztalatok, csak azért mondom el a Mohács térségi ilyen szempontból pozitív tapasztalatokat, és más térségekben is ezt az együttműködési rendszert a polgármesterek gyakorolni tudják majd. Amikor a Tisza kormány hatalomra került, vagy hivatalba került, láttam azt a purparlét, amit azok az önkormányzatok csináltak, akik abba voltak érdekeltek, hogy a befizetési, nem is az, hogy a befizetési időpontot tolódjon későbbre, mert technikailag ez itt racionális, az államtitkár azt, hogy elmondta, hogy egy rendelet meg nem alkotása okán csak mikor novemberi befizetési kötelezettség jelentkezik majd a települések elől, de akkor sokan a tehetősebb települések közül azt arra is lehetőséget láttak volna, hogy az egész programot felejts el a kormány. Nem ezt tette, hanem a jelenlegi Tisza kormány is pillanatnyilag folytatja ezt a programot, mert én azt gondolom, hogy ez egy működőképes program lesz. Ha harmadszor meghirdetjük erre a forrás szétosztásra a lehetőséget a versenyképes járások körül, akkor talán még kevesebb helyen lesz anomália ebben a rendszerben. A KDNP frakció részéről is azt tudom önnek mondani, államtitkár azt, hogy előbe terjesztett törvényjavaslatot támogatni tudjuk.
1: Most pedig megadom a szót Dócs Dávidnak, a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezérszónokának, szintén 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr!
5: Elnök úr, köszönöm szépen a szót, tisztelt ház, tisztelt államtitkár asszony! Valóban azt kell, hogy mondjuk, hogy ez egy olyan törvényjavaslat, amelyet támogatni tudunk mi is, hiszen valóban jó dolgokat tartalmaz. Kezdésként talán azt kell megemlíteni, hogy nem mindennel számolnak le, ami az előző kormányhoz köthető, hiszen a versenyképes járások program, ez egy nagyon jó ötleten alapul. Az már más kérdés, hogy valóban vannak anomáliák a működése folytán, hiszen a leosztás vagy szétosztás ezeknek a forrásoknak az sokszor kaotikus állapotokba torkolt. Ugye a járások polgármesterei voltak azok, akik eldöntötték a fejlesztési prioritást és a források felhasználását. Talán itt egy plusz ellenőrző közekként a kiüresített vármegyei közgyűléseket lehetett volna bevonni, és az ő segítségükkel lehetett volna még hatásosabban, vagy még inkább igazságosabban elosztani ezeket a forrásokat. Minden esetre úgy gondolom, hogy ezek a fejlesztési célok, amik ott megfogalmazásra kerültek, ezek mindenképpen az adott térséget fejlesztették, és a települések hasznára váltak. A másik fő témája ennek a törvényjavaslatnak ugye, Magyar Fejlesztési Bank tőke injekciója, amit ugye még az előző kormányzat fogalmazott meg, vagy tervezett. Ezt is nagyon helyesen önök tovább viszik, hiszen valóban a térség vezető szerepe az valamiért, gazdasági vezető szerepe az valamiért kiesett sajnos Magyarország kezéből az elmúlt időszakban, többek között az ide nem érkező uniós forrásoknak köszönhetően. És én úgy gondolom, hogy az a tőke injekció, amit most a Magyar Fejlesztési Bank fog kapni, az valóban egy sokkal kedvezőbb feltételt fog tudni biztosítani. a magyar vállalkozásoknak és azoknak a magyar vállalatoknak, amelyek nagyobb léptékben szeretnének fejleszteni, és az ő fejlesztésüket követően pedig ez a GDP-ben is egy igen erősen kimutatható részeredményt fog tudni produkálni. Tehát ez is úgy gondolom, hogy egy nagyon örvendetes és támogatható dolog, illetve amit még nagyon fontos megemlíteni, hogy viszont kicsit olyan érzése is van az embernek, hogy egyik kezükkel ajándékot hoztak, a másikkal viszont elvettek, ugye itt az 50 milliós határa gondolok, tehát most már azok a települések is, hogyha jól értelmeztük, az adó többlet fizetés alá fognak esni, akik eddig mentesültek. Ezt nem tudjuk majd, hogy pontosan a gyakorlatban hogy fog kinézni. Egy biztos, hogy a legszegényebb településeknek így is ezer problémájuk van, tehát hogyha őket is valamilyen plusz teher fogja sújtani, akkor azt gondolom, hogy az tovább fogja fokozni az ő lemaradásukat. Ezt lehet, hogy újra kéne gondolni, de ez mellett azt gondolom, hogy ez a törvényjavaslat teljes mértékben támogatható. Köszönöm szépen a szót.
1: Tisztelt Országgyűlés, a vezérszónoki felszólalások végére értünk, és további képviselői felszólalási szándékot nem látok, ezért kérdezem tisztelt képviselő hölgyeket és urakat, hogy kíván-e még valaki hozzászólni a törvényjavaslat vitájához. Jelentkezőt nem látok, az általános vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Igen, Boda Nikoletta államtitkárasszonyé a szó 30 perces időkeretben. Parancsoljon, államtitkárasszony.
0: Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon köszönöm a támogatást, amit itt kaptunk az ellenzéktől. Szerintem nem nagyon volt még ilyen törvényjavaslat, hogy ilyen egyhangú támogatásban részesültünk volna. Egy pár visszajelzést szeretnék adni. Először is Bencsik képviselő úrnak volt egy olyan mondata, amiben azt mondta, hogy az RRF források hitelként lesznek felhasználva az Exim Bankban. Ezt a Magyar Fejlesztési Bank, ez lehet, hogy csak véletlen volt, csak szeretném így esetleg korrigálni, hogyha lehet. Illetve visszautalt a levegőterhelési adóra, amiről tegnap volt szó. Itt meg tudom erősíteni, hogy igen, az MFB források kifejezetten KKV fejlesztési és KKV támogatási projektek céljára lesznek felhasználva. Tehát igen, nagy eséllyel tudjuk majd támogatni azokat a gazdasági szervezeteket, akiket ön is említett az előbb. Hargitai képviselő úr is támogatja, amit nagyon üdvözítőnek tartunk, és az kifejezetten, hogy azt mondta, hogy magát az RRF források beérkezését is támogatja, gondolom nem csak a saját nevében, hanem a KDNP nevében, úgyhogy nagyon örülnénk neki, hogy a jövőbeni törvényjavaslatok, amik azokat célozzák, hogy ezek az RRF források tényleg akadálymentesen hazaérkezzenek Magyarországra augusztus 31-ig, azokat is megszavaznák velünk együtt. Úgyhogy köszönöm szépen előre is, és hát a Dócs úrnak is köszönjük a támogatást, azt hiszem, hogy igazándiból kritikát nem fogalmazott meg, úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget. Még egy nagyon röviden összefoglalnám, hogy akkor miért is fontos ez a törvényjavaslat a számunkra. Ténylegesen azért, amit itt a többi képviselő úr is említett, hogy a 10 milliárd eurós Európai Uniós forrás hazaérkezzen Magyarországra, amit ebben a törvényjavaslatban három eszközzel valósítunk meg. Az egyik az MFB tőkeemelése, a másik az Európai Beruházási Bankkal történő együttműködés, és a harmadik vállalás, ami szintén előírása volt a bizottságnak, az állami intézményi garantőri kereteknek a csökkentése. Egy teljesen más része volt a törvényjavaslatnak, ez az önkormányzatokkal kapcsolatos adófizetési kötelezettségeknek az ástruktúrálása, hiszen ezek a fizetési kötelezettségek a versenyképes járások program forrását jelentik, és ennek a lényege, még egyszer hangsúlyozom, hogy az idén novemberben egyben szükséges majd teljesíteni a befizetést a szeptemberig befolyt iparűzési adóbevételek alapján. A harmadik pedig egy jogtechnikai korrekció volt, ami azt gondolom, hogy egy hibás intézkedése volt a Fidesznek, ezt a két rendelkezést most töröljük a költségvetési törvényből. Úgyhogy szeretném kérni, hogy amikor majd szavazás lesz, akkor támogassák a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt Országgyűlés, a módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Most pedig áttérünk a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig. A kormány előterjesztés T/371-es számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót Boda Nikoletta asszonynak, a pénzügyminisztérium államtitkárának, a napirendi pont előterjesztőjének 30 perces időkeretben, és tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetését pedig átadom Vitályos Eszter alelnök asszonynak. Mindannyiuknak további jó munkát kívánok a mai napra. Parancsoljon, államtitkár asszony, öné a szó.
0: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Elnézést, hogy megint én leszek, de most ez két olyan pénzügyi jellegű törvény, amit én prezentálok a képviselőknek, illetve az országgyűlésnek. Ezt a törvényjavaslatot is 2026. július 14-én nyújtotta be a kormány a közpénzügyi reformokkal összefüggésben az egyes államháztartási szabályok módosításáról szóló T/371. törvényjavaslatról van szó. Egy mondatban összefoglalva, ez a javaslat egyértelműen erősíti az államháztartás fenntarthatóságát és a közpénzügyi keretrendszert. Célunk ezzel kettős. Egyrészt egy újabb lépést teszünk a közpénzek lehető legátláthatóbb és leghatékonyabb felhasználásának irányába, másrészt a helyreállítási és ellenálló képességi tervben vállalt kötelezettségek teljesítésével utat nyitunk a hazánk számára rendelkezésre álló uniós források lehívása előtt. A javaslat elfogadása így kettős győzelem lehet Magyarország számára. Tisztelt Országgyűlés! A Költségvetési Tanács függetlenségét és gazdálkodásának átláthatóságát biztosító módosítás is egy ilyen javaslat. Egyrésztről azt a javaslatot tesszük, hogy a tanács működéséhez szükséges forrásokat a központi költségvetésben az országgyűlés fejezetén belül elkülönítetten fejezeti kezelésű előirányzatként biztosítsuk. Ennek érdekében a tanács a jogállásának változatlansága mellett a költségvetésben önálló költségvetési alcímként fog megjelenni. Ezt a szabályt első alkalommal a 2027. évi központi költségvetés tervezése során fogjuk alkalmazni. Tisztelt képviselők! Magyarország alaptörvényének 17. módosítása hatályon kívül helyezte azt a szabályt, amely a központi költségvetésről szóló törvény elfogadásához feltételként írja elő a Költségvetési Tanács előzetes hozzájárulását. Az alaptörvény módosításában foglaltak szerint jelen törvényjavaslat megszünteti a Költségvetési Tanács vétójával összefüggő törvényi szintű szabályozás. Ez a vétójog még magának a tanácsnak az elnöke szerint sem volt több üres formalitásnál. Hiszen mi sem volt könnyebb az előző leköszönt kormány számára, mint hogy az adósságszabálynak látszólag megfelelő költségvetéseket fogadjon el a megelőző év tavaszán, hogy aztán mindenféle következmény nélkül túllépje a hiánycélokat, vagy átpakoljon rendeleti úton milliárdokat egyik zsebből a másikba. Természetesen nem kérdés, hogy a Költségvetési Tanács a jövőben is nagyon fontos szerepet tölt be a felelős költségvetési gazdálkodás támogatásában, az alaptörvény szerinti államadósság szabály betartatásában. Ugyanakkor ez a feladatköre a továbbiakban véleményezési kötelezettségként, és nem pedig értelmetlen vétójogként fog megjelenni. Tisztelt Országgyűlés! Jelen törvényjavaslat a mindenkori központi költségvetésről szóló törvény tervezési szabályrendszerét is megreformálja annak érdekében, hogy a jövőben a tervezés átláthatóbb, megalapozottabb, valamint fegyelmezettebb legyen. Ezen a területen az utóbbi években nagyon alacsonyra került a léc, most itt az idő, hogy emeljük sokkal magasabbra. Először is javaslatunk a költségvetési tervezés megalapozottságának erősítését szolgálja azzal, hogy a nem konkrétan meghatározott célra rendelt előirányzatok tervezését ezen túl meg kell indokolni. A módosítás révén a központi költségvetésben csak akkor szerepelhetnek nem konkrét közfeladatellátáshoz rendelt előirányzatok, ha azok szükségessége, célja és tervezett későbbi felhasználása megfelelően alátámasztott és utólagosan is nyomon követhető. A Fidesz kormányok hosszú éveken át a kiszámíthatóságra való hivatkozással nyújtották be már a tavaszi ülésszak végén a következő évi költségvetésről szóló törvényt. Ez az indoklás már elméleti síkon sem állta meg a helyét, a gyakorlat pedig megmutatta, milyen is a Fidesz által elképzelt kiszámíthatóság. 2021 és 2025 között átlagosan 7 naponta módosították a központi költségvetést. No persze nem az országgyűlésben, hanem kormányhatározatokkal. A Tisza kormány valódi kiszámíthatóságra törekszik, ezért a törvényjavaslat megszünteti a korábbi években kialakult áldatlan gyakorlatot. Javaslatunk szerint a kormány a központi költségvetésről szóló törvényjavaslatot egy meghatározott időintervallumban kizárólag október 1 és október 31-e közötti időszakban nyújthatja be az országgyűlés részére. Ezzel párhuzamosan a tervezéssel összefüggő részletes információk és követelmények közzétételi kötelezettségének határidejét is későbbi, augusztus végi időpontban határozza meg a felelős miniszter számára. Az említett módosítások biztosítják azt, hogy a költségvetési tervezés előkészítése, a gazdasági és költségvetési folyamatok friss és pontos értékelésén alapuljon. A későbbi tervezési időpont a korábbi évektől eltérően lehetővé teszi a tárgyévi gazdasági folyamatok és költségvetési teljesülési adatok szélesebb körű figyelembevételét is, ami által a következő évre vonatkozó előrejelzések és tervszámok megalapozottabbá és pontosabbá fognak válni. Ezeket a szabályokat a kormánynak már a 2027. évi központi költségvetési törvényjavaslat tervezés elkészítésekor is alkalmaznia kell. Tisztelt Ház! Amikor akár a kampány során, akár azóta a NER rendszerét próbáltuk leírni, vagy akár csak végig gondolni, lelki szemeink előtt stadionok, luxusautók, jaktok, kastélyok, vagy akár zebracsordák jelenhettek meg. Pedig a helyzet az, hogy a transzparencia hiánya legalább annyira jellemző karakterjegye volt az előző rendszernek, mint az előbbi látványelemek, csak értelemszerűen talán kevésbé feltűnő módon. Az önök előtt lévő jogszabálymódosítás célja, hogy szakítson az előző évek gyakorlatával, és célhoz kötötté hatékonyabbá tegye a közpénzek felhasználását. Javaslatunkkal véget vetünk annak a rendszernek, amelyben titkos döntésekkel, egyes kötelezettségvállalásokról szóló egyedi határozatokkal rendelkeztek közpénzmilliárdok felett. Ezt a célt valósítja meg az is, hogy a kormány hatáskörében meghozandó költségvetési döntések esetén ezentúl kötelező lesz nyilvános határozati formát követni. Ezzel garantáljuk, hogy a költségvetést transzparensen a lehető legnagyobb átláthatósággal kövessük és hajtsuk végre. A költségvetési gazdálkodás fegyelmének és átláthatóságának növelése érdekében pedig javaslatunkkal hatályon kívül helyezzük azt a szabályt, amely alapján a kormány korábban egyedi határozatban engedélyezhetett egyes kötelezettségvállalásokat. Ezzel biztosítjuk azt a költségvetési alapelvet, miszerint kötelezettséget vállalni kizárólag a rendelkezésre álló, jóváhagyott előirányzatok keretei között lehet, ezáltal pedig megakadályozzuk a korábban tapasztalt költségvetési túlköltekezést is. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselők! Az önök előtt lévő törvényjavaslattal tehát két legyet ütünk egy csapásra, hiszen értelemszerűen a közpénzek átlátható, követhető tervezését és felhasználását segíti elő, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a hazánk számára rendelkezésre álló uniós források lehívása gördülékenyen valósulhasson meg. Mindezek miatt kérem, támogassák a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen!
6: Köszönjük szépen, államtitkárasszony! Nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit, az országgyűlés tagjait és mindenkit, aki követi a munkát. Tisztelt Országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Gyuk Zsoltnak, a Tisza képviselőcsoportja vezérszónokának 15 perces időkeretben. Parancsolja.
7: Köszönöm a szót. Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt államtitkárasszony. A költségvetés nem egy vastag könyv a parlament polcán. A költségvetés az ország pénztárcája. Többek között abból működik az egészségügy, az oktatás, a közlekedés, abból fizetjük az állam adósságait, és abból valósulhatnak meg a fejlesztések. Ezért a költségvetés nem lehet politikai kívánságlista. Nem lehet egy választási plakát. Olyan ellenőrizhető közpénzügyi dokumentumnak kell lennie, amelyből az emberek megérthetik, mire van pénz, mire nincs, és ki milyen döntést hozott. A most előttünk levő törvényjavaslat négy nagy kérdésben tesz rendet. Az első kérdés, mikor és milyen adatokból készüljön el a költségvetés? Az előző Fidesz-KDNP kormányzati gyakorlatban a következő év költségvetését sokszor már tavasszal benyújtották és elfogadták. Vagyis akkor véglegesítették a következő év számait, amikor még az adott év gazdasági folyamatairól is csak töredékes adatok álltak rendelkezésre. Ez olyan, mintha egy család májusban véglegesen eldönteni, hogyan gazdálkodik a következő év januárjától decemberéig, miközben még azt sem tudja, hogyan alakulnak az árak, a fizetések, vagy a hitelköltségek a tárgyében. A túl korán elfogadott költségvetés politikailag jól mutatott, ugyanakkor a gyorsuló világunkban a kiszámíthatatlan gazdasági változások miatt elavult, és évközben újra meg újra hozzá kellett nyúlni. Ezért is következett be, hogy a Fidesz költségvetési politikája hiteltelen lett, hiszen a sok módosítás miatt a döntések szakmaitlanná váltak. A Tisza kormány most ezen változtat. A javaslat szerint a kormány a következő évi költségvetést október 1 és október 31 között nyújtja be. Ezt először a 2027-es költségvetésnél kell alkalmazni. Ennek egyszerű oka van. Őszre több valódi adat áll rendelkezésre, jobban láthatók a gazdasági folyamatok, az infláció, az adóbevételek, a kamatkiadások és az államháztartási hiánynak az alakulása. Így a költségvetés nem korai politikai üzenetre, hanem frissebb tényekre épül majd. Ezzel összhangban a részletes tervezési információk közzétételének határideje június 30-ról augusztus 31-re kerül át, hogy a tervezés még több tárgyévi gazdasági és költségvetési adatból indulhasson ki. Ugyanakkor egy dolgot világosan hozzáteszek. Az őszi benyújtás nem jelenti a parlamenti ellenőrzés lerövidítését. Frissebb számokra és valódi országgyűlési vitára egyaránt szükség van. A második kérdés, mennyit láthatnak az emberek abból, hogyan készül és hogyan változik a költségvetés? A válaszunk az, hogy lényegesen többet, mint eddig. A pénzügyminiszternek augusztus 31-ig nyilvánosságra kell hoznia a költségvetési tervezés részletes ütemtervét, a módszertani elveket, a használt feltételezéseket és paramétereket, valamint az adatszolgáltatási követelményeket. Külön meg kell indokolni az általános tartalékot is, miért van rá szükség, mi a célja és mire használható fel. Ez nem apró technikai kérdés. A tartalékban is közpénz van, az emberek pénze. Ezért nem elég annyit mondani, hogy majd szükség esetén felhasználjuk. Már a tervezéskor világosan meg kell mondani, miért tesszük félre. A törvény több fontos évközi döntést is nyilvánosan határozathoz köt. Nyilvános döntés kell a rendkívüli kormányzati tartalék felhasználásáról, nyilvános döntés kell bizonyos költségvetési címek és előirányzatok módosításáról, nyilvánosan kell dönteni az 5 milliárd forintot elérő vagy meghaladó, több évre szóló kötelezettségvállalásokról, és nyilvános határozat kell akkor is, ha a kormány előirányzatot zárol, csökkent vagy töröl. Egyszerűbben, ha a kormány milliárdokat mozgat, köt le vagy vesz el, annak legyen látható nyoma, indoka és felelőse. Az előző rendszer túl sokat várta az emberektől, hogy egyszerűen bízzanak a kormányzati döntésekben. Mi azt mondjuk, a bizalomhoz átláthatóság kell. A harmadik kérdés, lehet-e úgy pénzügyi kötelezettséget vállalni, hogy nincs rá elfogadott fedezet? A józan válasz az, hogy nem. A korábbi szabályozás lehetővé tette, hogy a kormány egyedi határozattal tárgyévi kötelezettséget engedélyezzen, akkor is, ha nem állt rendelkezésre elegendő szabad előirányzat, vagy az adott közfeladathoz egyáltalán nem volt tárgyévi előirányzat. Ez a közpénzügyekben veszélyes kiskapu. Egy család sem jár el felelősen, ha előbb aláír egy nagyértékű szerződést, és csak utána kezdi keresni, miből fizeti azt ki. Az államnak sem szabad így működnie. A javaslat ezt a kivételes lehetőséget megszünteti. Tárgyévi kötelezettséget csak jóváhagyott, ténylegesen rendelkezésre álló keretből lehet ezentúl vállalni. A több évre szóló beruházások természetesen továbbra is tervezhetők, de azokat is nyilvánosan az egyes költségvetési évekre lebontva kell jóváhagyni. Ez a változás arra kényszeríti az államot, hogy a döntés előtt számoljon, tervezzen és vállalja érte a felelősséget. A negyedik és politikailag legérzékenyebb kérdés a költségvetési tanács szerepe. Erről egyenesen kell beszélnünk. A szakmai ellenőrzésre szükség van. A költségvetési tanácsnak vizsgálnia kell a költségvetés megalapozottságát, és azt, hogy megfelel-e az államadósságra vonatkozó szabályoknak. Ugyanakkor a Fidesz-KDNP olyan rendszert hozott létre, amelyben három közvetlen választói felhatalmazással nem rendelkező tisztségviselő megakadályozhatta volna a költségvetés elfogadását. A tanács három tagból áll. A tanács elnökéből, a Magyar Nemzeti Bank elnökéből és az Állami Számvevőszék elnökéből. Nem az a kérdés, hogy a jelenleg ezeket a tisztségeket kik töltik be. Jó alkotmányos szabályt nem az éppen hivatalban levő személyekre írunk. Olyan rendszert kell alkotni, amely minden esetben biztonságos, átlátható és garantálja a költségvetési tervezés szakmaiságát. Fontos világossá tenni, ezt a változást nem az Európai Unió írta elő. Ennek alkotmányos alapját az alaptörvény 17. módosítása teremtette meg azzal, hogy a költségvetési tanácsnak a költségvetési javaslattal kapcsolatos véleményezési jogot biztosít az eddigi vétójoggal szemben. A most tárgyalt TPER 371-es számú törvényjavaslat ennek részletes szabályait vezeti át a gazdasági stabilitásról szóló törvénybe. Ezen túlmenően a tanács jogállása, szakmaisága megmarad, és saját elkülönített költségvetési alcímet kap. Vagyis a működéshez szükséges pénzügyi források önállóbban és átláthatóbban jelennek meg a költségvetésben. Továbbra is megvizsgálja a költségvetést és annak módosításait. A kormánynak pedig a tanács véleményezése alapján felül kell vizsgálnia a költségvetést, írásban kell tájékoztatnia az országgyűlés elnökét, továbbá lehetősége van módosító javaslat benyújtására is. Tehát a szakmai felügyelet megmarad, a nyilvános indoklás is megmarad, a kormányzati válaszkötelezettség megmarad. A költségvetési tanács legyen erős őrszem. Hallani fogjuk azt az ellenzéki érvet, hogy a vétójog megszüntetése gyengíti a költségvetési fegyelmet. Erre a válasz egyszerű. A költségvetési fegyelmet nem egyetlen vétógombból áll. A költségvetési fegyelem az, ha a büdzsé frissebb, valósabb adatokból készül, ha a tervezési módszerek nyilvánosak, ha a tartalékokat meg kell indokolni, ha a milliárdos döntéseket közzé kell tenni, ha fedezet nélkül nem lehet ígérgetni, és ha a költségvetési tanács szakmai véleményére a kormánynak írásban kell reagálnia. Ez a javaslat éppen ezeket a garanciákat építi be. Tisztelt Ház! A törvényjavaslat közpénzügyi és átláthatósági rendelkezéseinek egy része a helyreállítási és ellenálló képességi tervhez kapcsolódó magyar vállalások teljesítését is szolgálja. Ez fontos Magyarországnak járó uniós források rendelkezésre állása szempontjából. Ezt a törvényt nem csak azért kell elfogadnunk, mert vállaltuk az Európai Unió felé, hanem azért is el kell fogadnunk, mert jó a magyar adófizetőknek. A Fidesz évei után egy olyan közpénzügyi rendszert kell építenünk, amelyben a költségvetés nem túl korai politikai díszlet, az évközi milliárdos döntések nem maradnak homályban, és a kormány nem vállalhat kötelezettséget úgy, hogy nincs mögötte pénzügyi fedezet. A Tisza ebben is más utat választ. Friss, adatokra épülő költségvetést. Nyilvános, szakmai és átlátható kormányzati pénzügyi döntéseket. Erős szakmai ellenőrzést. Fedezet nélküli ígéretek helyett valódi felelősséget. A költségvetés az emberek közös pénzéről szól, ezért annak érthetőnek, követhetőnek és számon kérhetőnek kell lennie. Kérem, szavazatukkal támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
6: Köszönjük szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Bencsik Jánosnak, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának, szintén 15 perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, államtitkár asszony. Szavak szép, szavak hangzottak el a kormánypárti képviselőtársam részéről is. Viszont ennek a törvényjavaslatnak az elsődleges célja látszólagosan a költségvetési tanács független működésének további erősítése. Az alaptörvény 17. módosításával és ennek a törvényjavaslatnak az elfogadásával viszont önök éppen hogy csorbítani fogják a költségvetési tanács jogkörét, tekintettel arra, hogy elvonják a tanács vétójogát, akár olyan költségvetés elfogadásánál is, amely az állam adósság növelésével járhat együtt. És ugyanez vonatkozik gyakorlatilag a költségvetési hiány mértékének a megállapítására is. Innentől kezdve csupán véleményt nyilváníthat a költségvetési tanács arról, hogy maga a költségvetési törvényjavaslat az megfelele az államadósság szabályának. Innen nézve nagyon érdekes az a technikai megnyitási törekvés, amely az 1994. évi törvény 6. paragrafusát érinti, amely Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény. Egy technikai megnyitás szerepel ebben a törvényjavaslatban, és semmi más. Van-e valami titkolni való? Miért nem lehet itt az általános vita során erről beszélni? Mi lehet a háttérben? Talán ki akarják bővíteni azt a kivételi kört, amely azt rögzíti, hogy mit nem kell figyelembe venni az államadósság mutató számításánál. Hogyha nem ez a cél, akkor természetesen várjuk államtitkár asszonynak a válaszát, de minden esetre ez a fajta titkolózás magával hozhatja azt, hogy valamiféle komoly a költségvetéssel és a költségvetési tanács jogkörének csorbításával összefüggő módosítási javaslat benyújtására készülnek majd, akár bizottsági szinten, akár a törvényalkotási bizottság összegző módosításának benyújtásával. Mindez az adósságszámítási szabályok megváltoztatásával lehetőséget biztosíthat akár arra is, hogy az államadósság úgy növekedjék, hogy annak a nyilvánosság felé ne legyen semmiféle mutatója, mutatószáma. Ez arra is lehetőséget biztosít a továbbiakban, hogy akár működési jellegű hitelfelvételre kerüljen sor, ami a 2010 előtti gyakorlat volt tulajdonképpen Magyarország kormányai részéről 2002 és 2010 között. Említette államtitkár asszony, hogy ez a törvényjavaslat hozzájárul az uniós források gördülékeny lehívásához is. Hát töprengtem itt eleget, egy negyed órán keresztül, hogy hol lehet itt összefüggés. De a korábbi napirendi pontban és az elmúlt hetekben tárgyalt uniós források hazahozatalát elősegíti az Európai Bizottság feltételeit teljesítő vagy teljesíteni kívánó törvényjavaslatoknál értettem ezt a szándékot, de ennél a törvényjavaslatnál gyakorlatilag, ami arról szól, hogy a költségvetési tanácsnak a vétójogát szüntessük meg, nyissuk meg gyakorlatilag azt a törvényt, ami szabályozza az ország gazdasági stabilitását, beleértve az államadósság számítási feltételeket is. És akkor itt jön az, hogy mert ezek majd az uniós források gördülékeny lehívását fogják elősegíteni. Talán arról van szó, hogy azok a uniós források, amelyek fognak majd érkezni, mert még nem érkeztek, de reményeink szerint fognak majd érkezni, azok nem fogják a költségvetési mozgásteret kellőképpen megnövelni, már csak azért sem fogják megnövelni, mert gyakorlatilag ennek a hazahozandó uniós forrásnak egy jelentős része az már megvalósult, tehát eddig megvalósult fejlesztések és beruházások mögé fog majd bekerülni a költségvetésbe. Tehát szeretnének költségvetési mozgásteret vélhetően növelni ezek szerint az uniós források gördülékeny lehívásához, azt kiegészíteni, talán azért, hogy azt a tömérdek több mint 1200 választási ígéretet, amelyet megfogalmaztak a tavaszi választási kampány során, azt tudják teljesíteni. Viszont ez eléggé aggasztónak tűnik, hogy gyakorlatilag a közjogi fékeket már kivették az alaptörvény módosítása során, most pedig a pénzügyi fékeket is szeretnék kivenni a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényének a megnyitásával, amelynek a belső tartalmáról semmit nem tudunk, mert ezt nem tartalmazza maga a törvény javaslat. Tisztelt képviselőtársaim, világos és értető dolog az, hogy az Európai Uniós forrásokat igyekeznek hazahozni. Láthatták azt, hogy korábbi törvényjavaslatok közül többet is támogattunk, és támogatni is fogunk annak érdekében, hogy ez az zökkenőmentesen történjék. De hogyha mindez a költségvetés stabilitásának föllazításával, az államadóssággal kapcsolatos fékek leépítésével együtt jár, azt természetesen mi nem tudjuk támogatni. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
6: Köszönjük, képviselő úr. Most megadom a szót dr. Hargitay Jánosnak, a KDNP képviselőcsoportja vezérszónokának 15 perces időkeretben.
4: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés államtitkárasszony. Amilyen nagy egyetértés volt az előző törvény kapcsán köztünk, hát ezt nem tudom ígérni, hogy a mostani törvénytárgyalása során is így fogok megnyilvánulni. Kezdem azzal, amit Bencsik képviselő úr mondott. Tényleg nehéz megfejtenünk azt, hogy az Európai Uniós források hazahozatala hogyan kapcsolódik ehhez a törvénymódosításhoz. Illetve ha a fantáziámat meglódítom, akkor azt mondom, hogy talán egy ponton találhatok magyarázatot arra, amit ön mondott. Lehet, hogy az Európai Bizottság elvárja a magyar kormánytól, hogy a költségvetés tervezése legyen átláthatóbb. Ha ez van e mögött, mert erre tesznek kísérleteket, akkor azt mondom, hogy ez rendben van. Az a költségvetési tervezésnek az a része, vagy a törvénynek az a része, ami átláthatóbbá teszi a költségvetési tervezést, azokat én nem oponálom, azzal az égvilágon semmi gondom nincs. Ugyanakkor, amikor államtitkárasszony vagy a Tiszás vezérszónak a magyar költségvetési tervezést és általában a költségvetéseinkről beszélt, az utolsó ciklusunkra volt jellemző. Azért hadd hívjam fel a figyelmünket arra, hogy a regnáló Orbán kormányok költségvetési főszámai a Covid-válságig, tehát amikor átvettük a szociktól a kormányzást a Covid-válságig, minden adott évben a főszámaink teljesültek, úgy, ahogy ezt a kormány megtervezte. És jött az utolsó parlamenti ciklus, ami a vesztünket is hozta, amikor viszont soha semmi nem teljesült, és állandóan maszatoltunk csak a költségvetés körül. Meggyőződésem, hogy a választási verekségünknek ez az alapja. Minden költségvetési vitába megszólaltam, amióta képviselő vagyok, mindig a frakción vezérszónoka voltam, mindig az volt az álláspontom, hogy ha jó a költségvetési politikánk, arra lehet sikeres társadalompolitikát építeni. Légvárak

tisztítással. Azt látom, hogy minden féket és ellensúlyt eltakarítanak, ami a Tisza kormány útjában állna. Nem áll, meggyőződésem, egy kétharmados többséggel szemben nehéz akadályokat támasztani, és ezek az intézmények nem is ezért jöttek létre. Eltávolították a köztársasági elnöket, az alkotmánybíróságot, áthangolják a személy összetételét illetően, a képviselőik mandátumot korlátozzák, és az, ami itt most előkerül, de már a 17. módosításnál is itt volt, hogy a költségvetési tanácsnak, ami szintén tekinthető egyfajta ellensúlynak, annak az egyetlen érdemi jogkörét is korlátozzák. Államtitkár azt mondta, hogy a költségvetési tanács elnöke úgy nyilatkozott, hogy ez a jog egyébként is csak valami fügefa levél volt, és mondott hozzá indokokat. Én figyelem a sajtót, meg a költségvetési tanács elnökének megnyilvánulásait, és én nem tudok arról, hogy ő nyilvánosan bármikor egy ilyenfajta kijelentést tett. Mert ha ez a kijelentés igaz, akkor azt kellene mondanom a költségvetési tanács elnökének, hogy akkor az egész intézményt szüntessük meg, akkor tényleg nincsen szükség rájuk, de én nem ezt gondolom erről az intézményről. Visszatérve a gondolatom indítása kapcsán, én a magyar adóssághelyzetről szeretnék beszélni, azért, hogy eljussak oda, amivel meg tudom indokolni önöknek, hogy amit itt tesznek a költségvetési tanács jogkörének csorbítása kapcsán, az miért veszélyes. Magyarország az a hely, ami már a rendszerváltás előtt is nyakig eladósodott ország volt. Akikkel mi összemérhetjük magunkat, azok nem a nyugat-európai világ, hanem a közép-európai versenytársaink. De ezeket tekinthetjük már a balti országoknak is, azokat a közép-európai országokat, akik velünk együtt csatlakoztak az Unióhoz, de kitekinthetünk Horvátországra és Romániára is. Ez az a sáv, akikkel mi összemérhetjük magunkat. A rendszerváltás előtt is Magyarország volt a legeladósodottabb ország. És ma is a legeladósodottabb ország, hogyha ezekkel az országokkal mérjük magunkat. Az engem nem vigasztal, hogy mondjuk Olaszország, Franciaország GDP arányos államadóssága most is magasabb, mint Magyarországé. Ebben, ahol a mi igazi versenytársaink vannak, mi vagyunk sajnos a legeladósodottabbak. És ez nem csak a rendszerváltáskor volt így, amit megörököltünk, hanem utána is érdemben tettek kormányok azért, hogy ez a helyzet ne változzon meg. Igen, a szocialista kormányok 2008-ig a pénzügyi világválság kitöréséig minden évben úgy terveztek költségvetést, hogy abban jelentős hiány volt megtervezve, ezért a rendszerváltáskori hátrányunkat tovább növelték. Jött az Orbán kormány, és erre utaltam, hogy az Orbán kormány költségvetési politikája az a Covid-válságig mindig sikeresen teljesedett. Mondok önöknek konkrét számokat is. 2010-ben a GDP arányos államadóság 80,2% volt, ezt 2019-re az Orbán kormány 65,5%-ra levitte. Ezzel is még elsők voltunk, tehát a legjobb, legrosszabb mutatókat produkáltuk az akkori versenytársaink között. Csak érzékeltetni akarom önökkel, hogy az Orbán kormány egy milyen költségvetési politikát folytatott. És ez változik meg a Covid járványok időszaka alatt. Megjegyzem, akkor az Európai Unióban egy közös törekvés volt, egy elfogadott közös álláspont volt, hogy muszáj többletpénzeket bevonni a költségvetésekbe, hogy az országok gazdaságait a válság okozta helyzetből következő okokat kompenzálni lehessen, és az országok gazdaságát talpra lehessen állítani. És ekkor, mivel ezt mindenhol csinálják, ezt a magyar kormány is követi ezt a helyzetet, és ennek eredménye lesz az, hogy az államadósság, GDP arányos államadósság újra nő, és most talán vagyunk 77,7%-on. Tehát most is a legrosszabb helyzetben vagyunk a versenytársainkhoz képest. Na most 2008-ban is ide akarok kiukadni, amikor rám köszöntött ugye az a pénzügyi válság a szocialista időszak végén, ami majdnem elsodorta Magyarországot,
az eurózónához tartozó Görögországot elsodorta, és mi voltunk a másik legveszélyeztetettebb ország, akik csak azzal menekültünk meg a fizetés képtelenségtől, hogy akkor az IMF rendkívüli módon megsegít.

0: kérte hitel formájába az országot, mert ha ezt nem tette volna meg, akkor másnap a közszolgák nem kaptak volna pénzt, fizetést nem kaptak, nem lehetett volna nyugdíjt fizetni. Ekkora volt a gond. Ezt a helyzetet kellett valahogy orvosolni a jogi szabályozás terén is. Ez az időszak, most már 2010-re térek ki, amikor mi elkezdünk alkotmányozni, amit most önök is tenni fognak. Megvan rá felhatalmazásuk, mint ahogy akkor nekünk is megvolt. És akkor átvettük a németek példáját. A németek is erre az akkori pénzügyi világválságra úgy reagáltak, hogy bevezették az ő fogalmaikat használom, a Schuldenbremse intézményét, adósság fék intézményét. Ezt a rendszert vesszük át a magyar alaptörvényben, nem ugyanazzal a számítási logikával, amit a németek csinálnak, de ugyanazzal a céllel. Ennek az intézménynek az volt a célja, hogy egyszerűen megakadályozzuk azt a féktelen, eszetlen költségvetési gazdálkodást, ami korábban jellemezte az országot, és az államadósság állandó növelését jelentette. És ennek a Schuldenbremse adósságfék intézményének volt egy eleme, a költségvetési tanács felállítása, és a költségvetési tanácsnak ez az erős joga, amit adtunk nekik. Vétójogot adtunk, és azt mondtuk, hogy tehát a kétharmados Fidesz többség azt mondta, hogy nem fogad el olyan költségvetést, amivel a költségvetési tanács egyet nem értene. Addig, ameddig az államadósság, a GDP alányos államadósság el nem éri az 50% alá nem, GDP arányosan 50% alá nem kerül a magyar államadóság. Én mondtam önöknek, hogy most 77% fölötti értéken vagyunk. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a jogintézményt fel kellene tartani, mert mivel sérülékenyek vagyunk. Mi vagyunk a legsérülékenyebbek Közép-Kelet-Európában, mert a tradícióink ilyenek. Én egy olyan térségbe jövök, a Mohácsi térségből, ahol ez a gondolkodás nem dívik. Én a Mohács térségi nagymamáktól, sváb nagymamáktól azt hallottam, mindig is nekik volt igazuk, hogy nincs olyan kicsi jövedelem, amiből ne kellene megtakarítani. Na jó, de ez országos szinten azért ez a gondolkodás nem volt általános, és főleg a mindenkori kormányok szintjén nem volt általános. De az Orbán kormány ezt a gyakorlatot követte a Covid-válságig, és mindig féken tartotta a költségvetést, és mindig tett arról, hogy ne adósodjunk el tovább. És ennek egy intézménye volt a költségvetési tanács, és a költségvetési tanácsnak adott jogosítvány. Egy kicsit a németek mintájában. Azt is hozzáteszem önöknek, hogy egy ilyen kivételes jogosítvány, mint amivel a költségvetési tanács rendelkezett, hogy vétójoga volt egy kétharmados Fidesz parlamenti többséggel szemben egy költségvetés elfogadása során, ez példátlan, ilyen nincs több Európában. Önök most ezt a rendszert kiiktatják. Miért teszik? Ez az első kérdésem. Mert félnek a jelenlegi költségvetési tanács elnökétől, a jelenlegi bankelnökétől és az állami számvevőszék elnökétől. Ezt nem hiszem, hogy ez a félelem önökben reális, hisz csak meghatározott esetben mehetne szembe a költségvetési tanács ennek a vétónak a gyakorlásával, az önök kétharmados akaratával szemben. Ha önök, és itt előhozom megint azokat a gondolatokat, és nem beszélek arról, amit Bencsik képviselő úr viszonylag bőven kifejlett, ez a technikai módosítás, amit megtesznek a 194-es törvénybe. Ez számomra is egy ilyen rejtély, hogy mi van e mögött. A gondolataimat azzal akarom zárni, hogy egy veszélyes út, amire ellépnek a magyar költségvetési tradíció, az óvatosságra kell, hogy intsen minket. Nem fogadhatunk el olyan költségvetéseket, amik az országot az eladósodás pályáján tartják, vagy még inkább afelé viszik. Nyilvánvalóan nincs még tapasztalatom arról, hogy önök milyen költségvetéseket fognak beterjeszteni. Majd amikor az elsőt meglátjuk, akkor erről érdemben tudunk majd beszélni. De egy biztos, ezzel a módosítással nem erősítik a költségvetési tanácsot, hanem nagyban meggyengítik. Azt a kis szélhámosságnak, bocsánat a kifejezésért, hogy hát a költségvetési tanács függetlenségét, jogállását és függetlenségét azzal erősítik, hogy az országgyűlésben egy önálló alcímen fog megjelenni a költségvetése. Hát ezt tudják jól, hogy nevetséges. vagy ha nem tudják, akkor meg fogják tapasztalni. Mert bármelyik Tiszás képviselő módosító indítványával ebből az alcímből is azt törölnek ki, úgy írják át ezeket a számokat, ahogy akarják. Tehát szó nincs arról, hogy ezzel a pici technikai módosítással, egy önálló alcímen jelenik meg majd a költségvetési tanács sarokszába az országgyűlés hivatalán belül, ez az ő kvázi függetlenségét erősíteni a törvényhozó hatalomtól, vagy a kormánnyal szemben. Viszont a vétónak az elvétele, az egy érdemi jogfosztása ennek a tanácsnak, és megnyitja az utat azelőtt, nem kell feltétlenül elmenniük ebbe az irányba, de megnyitja a lehetőséget azelőtt, hogy önök az eddigieknél puhább költségvetéseket hozzanak létre, és az országot újra elindítsák az eladósodás irányába, amitől Isten óvja meg az országunkat. Köszönöm a figyelmüket.
1: Köszönjük, képviselő úr. Most megadom a szót Szabadi Istvánnak, a Mi Hazánk képviselőcsoport vezérszónokának, szintén 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr.
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. Ugye az előttem szóló képviselő társaim már megemlítették, hogy az elénk hozott törvényjavaslat a költségvetési keretrendszer átalakításáról szól, de én azért szeretném kihangsúlyozni és hozzátenni, hogy a keretrendszer átalakítása leginkább talán a kormány újabb uniós vállalásának a teljesítését szolgálja a helyreállítási pénzek lehívása érdekében. A törvényjavaslat alapján jelentősen szigorodnának a költségvetés elfogadására, átírására és tervezésére vonatkozó szabályok, ami viszont meg nagyon jó irány, tehát azzal mi egyet tudunk érteni. Az egyik állítólag az előbb elhangzottak szerint pici, de szerintem elég fontos változtatás, hogy a költségvetési tanács 2027-től önálló költségvetési alcímet kapna az országgyűlés fejezetén belül, ami megerősíteni a tanács működését egyrészt, viszont ugyanakkor megszűnne a költségvetési tanács költségvetési vétójoga, így a testület a jövőben már csak véleményt mondhatna arról, hogy a költségvetés vagy annak módosítása megfelele az államadósság szabályainak. Ha elutasító véleményt adnak, a kormánynak felül kellene vizsgálni a javaslatot, de a költségvetési tanács álláspontja ezzel nem tudja megakadályozni a költségvetés parlamenti elfogadását, ami már egy kicsit ad némi aggodalomra okot. Ezzel a költségvetési tanács szerepköre a költségvetés elfogadásánál papíron is már csak puszta formalitássá válna, ugyanis a gyakorlatban a vétójog jelen formájában még a tanács elnöke szerint is üres formalitás, tehát annyira nem kellene tőle félni. A hatályos szabályok szerint a tanács vétójoga kizárólag arra az esetre szól, ha a benyújtott költségvetési tervezet nem felel meg az államadósság csökkentésére vonatkozó előírásoknak, amit már szintén hallhattunk az előttem szólóktól. A tanács tehát bármilyen indokkal nem tagadhatja meg a költségvetés elfogadását, csak azt vizsgálhatja, hogy a dokumentum eleget tesz-e az adósságszabályozásnak. A költségvetési tanács véleményében évről évre felhívta a figyelmet arra, hogy a világgazdasági környezet bizonytalansága miatt a szokásosnál nagyobb mértékű kockázata van a tervezett GDP növekedés, inflációs cél és költségvetési hiánycél teljesítésének, amelyek sajnos rendre be is igazolódtak. Az Orbán kormány a költségvetést mindig a legoptimálisabb feltételezésekre építette, amelyek már a tervezés idején távol álltak a valóságtól. Például a 2026-os költségvetés szerint az államadósság mutató a 2025. év végi várható 73,1%-ról 2026 végére 72,3%-ra csökken, miközben már az idén, az első negyed évben a GDP 77,9%-ára emelkedett. Ezzel kapcsolatban a költségvetési tanács jelezte, hogy a tervezettől elmaradó gazdasági teljesítmény érdemben nehezíti a teljesítését, és felhívta a figyelmet arra is, hogy az államadósságon belül 30% közelébe emelkedett a deviza arány, ami növeli az adósság árfolyam érzékenységét. Ugyanakkor nem ért a vétójoggal, mert papíron rendben voltak a számok. Bár az Orbán kormány a költségvetési vétójog intézményét kiüresítette, nem értünk egyet a vétójog eltörlésével, szerintünk inkább meg kellene erősíteni a költségvetési tanács kontroll szerepét. Úgy látjuk, hogy sajnos önök az Orbán kormánnyal szemben még a látszatra sem adnak, Ahelyett, hogy inkább például a költségvetési deficit elszámolásán dolgoznának, például a Big Tech reklámadójának a helyreállításával, ez azért sokkal fontosabb és előremutatóbb lenne. A törvényjavaslat értelmében a következő évi költségvetés tervezetét kizárólag október 1 és 31 között lehetne benyújtani a parlamentnek, ezzel megszűnne az eddig tapasztalt Orbán kormány elmúlt években alkalmazott gyakorlata, hogy a költségvetést már tavasszal elfogadták. A költségvetési viták során évről évre kifogásoltam, hogy bár az államháztartásról szóló törvény alapján a kormánynak a költségvetési törvényjavaslatot jelenleg is október 15-éig kell benyújtani az országgyűlésnek, az Orbán kormány ragaszkodott a tavaszi tervezéshez. Ez alól csak egyetlen egy alkalom volt, amikor 2025-ös költségvetés tervezését és elfogadását az amerikai elnökválasztás miatt őszre halasztották, de még sajnos így sem sikerült a számokat eltalálni. Egyetértünk a törvényjavaslat azon módosításaival is, amelyek szigorítanák a kormány évközbeni költségvetési mozgásterének szabályait. Ennek keretében nyilvános határozathoz kötnék többek között a rendkívüli tartalék felhasználását, az előirányzatok átcsoportosítását, zárolását vagy csökkentését, valamint egyes többéves kötelezettségvállalásokat. Ezzel megszűnne a titkos kormányrendeletekkel, kormányhatározatokkal végrehajtott átcsoportosítások gyakorlata, amely hát sajnos az Orbán kormány alatt nagyon sokszor megtapasztaltuk. A gazdasági stabilitás érdekében a Mi Hazánk mozgalom részéről javasoljuk, hogy a módosítások számát is korlátozzák, mert például a 2025-ös költségvetést 46 alkalommal módosították, a 2026-os költségvetést 2025. június 17-én fogadták el, de már 3 hét múlva módosították. Az Orbán kormány 1666 milliárd forintot mozgatott meg az idei költségvetésben, amely így szinte felismerhetetlenné tette a költségvetést, ezért mindenképpen felülvizsgálatra szorul. A törvényjavaslat szerint az 5 milliárd forintot elérő kötelezettségvállalásokhoz a kormány jóváhagyását írja elő. Hatályon kívül helyeznék azt a lehetőséget is, amely alapján a kormány korábban szabad előirányzat nélkül, vagy annak összegét meghaladóan vállalhatott kötelezettségeket, így a jövőben főszabály szerint csak a parlament által jóváhagyott kereteken belül lehetne költeni, ami szintén helyes irány. Tisztelt képviselőtársaim! A szigorításra szerintünk is szükség van. Súlyos felelőtlenségnek tartjuk ugyanis, hogy az Orbán kormány összesen 286 milliárd forint kiadás forrásigényére nem állított be fedezetet a költségvetés mellékletébe. Például, már csak ahonnan én származom, a térséget figyelembe véve, nem véletlenül szoktam a Budapest-Belgrádról többször szót ejteni, a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi megvalósításához kapcsolódó fejlesztés költségéből 87,7 milliárd forint hiányzik az idei költségvetésben. Összességében egyetértünk a költségvetés keretrendszer szigorításával, de nem támogatjuk a költségvetési tanács vétójogának eltörlését, hiszen ha már úgyis ki van nagyjából üresítve, és csak egy konkrét esetében van értelme a vétónak, akkor valóban nem kellene szerintem, már csak elegáns hozzáállás szempontjából sem a törlését kiharcolni. Álláspontunk szerint ez a módosítás tökéletesen illeszkedik sajnos abba a koncepcióba, amit a Tisza párt részéről tapasztalunk, melynek lényege, hogy a politikai mozgástérnek valamennyi alkotmányos és intézményi korlátozását sajnos szisztematikusan egyoldalúan felszámolja. Ehelyett javasoljuk, hogy a költségvetés augusztusi módosítás során fordítsanak kiemelt figyelmet arra, hogy a nemzetgazdaság egyes ágazatainak a költségvetési helyzete a fejezeti kötetekben bemutatásra kerüljön. Az egy nagyon fontos, és ez legalább információdús lenne a számunkra, és minden magyar ember számára is. A kormányváltással különösen felerősödött a társadalmi igény arra nézve, hogy az állampolgárok valós képet kaphassanak az államháztartásról. Gondolok itt arra, hogy hány milliárd forint hiányzik országosan egységes színvonalú egészségügyi ellátáshoz, vagy az úthálózat fejlesztéséhez, stb. Sokkal jobb lenne, hogyha az emberek határozottabb belelátást látnának az államháztartásba. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük, képviselő úr. A vezérszónoki felszólalások végére értünk. Tisztelt országgyűlés, most frakciónként egy-egy képviselő 2 perces felszólalására van lehetőség. Megadom a szót Gyuk Zsolt képviselő úrnak a Tisza frakciójából. Parancsoljon!
3: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház. Szeretnék reagálni a ellenzéki képviselőtársaimnak, akik a költségvetési fékekkel kapcsolatban fejezték ki aggodalmukat. A költségvetési tanács szakmai ellenőrzése nem tűnik el. Saját elkülönített költségvetési alcímet kap, továbbra is vizsgálja a költségvetést és annak érdemi módosításait. A tanács az álmodosság szabály sérelmét, ha a tanács az álmodosság szabály sérelmét látja, akkor azt részletesen indokolnia kell, a kormánynak pedig felül kell vizsgálnia a javaslatot, és erre írásban reagálnia kell. Ami megszűnik, az a három közvetlen választói felhatalmazással nem rendelkező tisztségviselő kötelező vétója. A szakmai kontroll marad, a végső döntést és a politikai felelősséget a választott országgyűlés viseli. Vagyis a fék megmarad, csak nem demokratikus felhatalmazást nélküli vétógomb formájában. Köszönöm.
1: Köszönjük. Köszönjük, képviselő úr. Most a további képviselői felszólalások következnek 15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Trentin Balázs képviselő úrnak, a Tisza képviselőjének parancsolja.
4: Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, köszönöm szépen a szót. Bencsik úrhoz és Hargita úrhoz szeretnék fordulni. Örülök, hogy kialakult egyfajta vita. Lesznek dolgok, amikben egyet fogunk érteni, egész bizonyosan más dolgokban nem. Két dolog bizonyosan hiányzott az eddigi költségvetésekből, az a stabilitás és az átláthatóság. Igyekszem most pragmatikus lenni. A törvény lényegében három egyszerű kérdésről szól, beszéltünk róla mind a háromról. A legelső, meg akarjuk-e kapni az uniós forrásokat? Ha igen, akkor teljesítenünk kell ezeket a vállalásokat, amelyet Magyarország a helyreállítása ellenálló képességi tervben tett. Ez nem ideológiai vita, hanem gyakorlati kérdés. Ha teljesítjük a feltételeket, rendelkezésre állnak majd a források, ha nem teljesítjük azokat, akkor nem, ez ennyire egyszerű. Viszont arról sem feledkezhetünk meg egy pillanatra sem, hogy ezeknek a vállalásoknak a teljesítése egyben segíti a jogállamiság visszaépítését és átlátható közpénzügyi reformok megvalósítását. A második kérdés, kifigyeljen arra, hogy a költségvetés hosszú távon is fenntartható legyen. Ugye erre szolgál a sokat emlegetett költségvetési tanács, amelynek a feladata, hogy jelezze a kockázatokat és véleményt mondjon a költségvetésről. Ehhez pedig valódi függetlenségre és önállóságra van szüksége. Itt érdemes egy pillanatra megállni. Az elmúlt évek egyik legfontosabb tanulsága az volt, hogy a gazdaság szereplőinek bizonytalanság helyett kiszámíthatóságra lett volna szükségük. A költségvetésnek ugyanis az lett volna a dolga, hogy stabil irányba mutasson az országnak és a gazdaságnak. Sajnos 2021 és 25 között, ahogy önök is említették, sokszor ennek az ellenkezőjét láttuk. 2021-es költségvetés 85 alkalommal, 22-est 61 alkalommal, 23-ast 55 alkalommal, de még a 25-öst is, ahogy Szabadi úr említette, 46 alkalommal kellett évközben módosítani. Ez azt jelenti, hogy a Fidesz kormányzás alatt hetente újra kellett írni Magyarország pénzügyi tervét. Legyen mindenki számára világos, minden egyes módosítás azt üzeni a vállalkozóknak, hogy nem lehet előre tervezni. Azt üzeni az önkormányzatoknak, hogy bizonytalan, miből gazdálkodhatnak. És azt üzeni a magyar családoknak, hogy ami ma biztosnak tűnik, az holnap már lehet, hogy nem az. Egy országot nem lehet állandóan átírt költségvetésekre építeni. Egy költségvetés ugyanis attól jó, hogy ritkán kell hozzányúlni. A stabil költségvetés hitelességet teremt, hitelesség bizalmat épít, a bizalom beruházásokat vonz, a beruházások munkahelyet teremtenek, a munkahelyek pedig erősebb gazdaságot és nagyobb jólétet hoznak minden magyar számára. Ne feledjük, minden költségvetési sor mögött emberek állnak. Egy család, aki otthont vásárol, vagy gyermeket vállal. Egy gyermek, aki jobb iskolába szeretne járni. Egy idős ember, aki időben szeretne orvoshoz jutni. Egy vállalkozó, aki új munkahelyeket szeretne teremteni. A költségvetés nem analitikus számok sokasága, hanem az emberek mindennapi életének a terve. Éppen ezért fontos, hogy legyen független intézmény, amely időben jelzi a kockázatokat, segíti a felelős költségvetési tervezést, és hozzájárul ahhoz, hogy a költségvetés valóban megbízható pénzügyi terv legyen. A harmadik kérdés pedig az, ki mondja ki a végső szót Magyarország költségvetéséről. Az alaptörvény 17. módosításával összhangban megszűnik a költségvetési tanács költségvetési vétója. Bencsik úr, nincsenek hátsó szándékok, a tanács továbbra is ellátja a szakmai feladatát, véleményt mond, elemez, figyelmeztet a kockázatokra, de a végső döntést a demokratikusan megválasztott országgyűlés hozza meg. Tisztelt képviselőtársaim, a költségvetési tanács nem kormányoz, hanem ellenőriz. A parlament nem költségvetési tanácsadó, hanem döntéshozó. Egy egészséges demokráciában mindkettőre szükség van. Legyen egy független szakmai intézmény, amely figyelmeztet a kockázatokra, de a végső felelősséget továbbra is a választók által megválasztott országgyűlés viselje. Mert végső soron nem az intézményekért alkotunk törvényeket, hanem az emberekért. Azért, hogy Magyarországon olyan döntések születhessenek, amelyek mögött egyszerre van szakmai megalapozottság és demokratikus felhatalmazás. Egy működő és emberséges állam a magyar emberért létezik. Azokért az emberekért, akik minden reggel dolgozni indulnak, vállalkoznak, gyermeket nevelnek, adót fizetnek és joggal várják el, hogy az állam ugyanazzal a felelősséggel bánjon a közös pénzükkel, ahogyan ők bánnak a sajátjukkal. Ha ezt a bizalmat sikerül újraépítenünk, akkor nem csak stabilabb költségvetésünk lesz, hanem erősebb gazdaságunk, hitelesebb államunk és egy emberibb, kiszámíthatóbb Magyarországunk is. Ezért kérem önöket, hogy támogassák a törvényjavaslatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönjük, képviselő úr. Most megadom a szót 2 perces felszólalásra Hargitay Jánosnak, a KDNP képviselőjének. Parancsolja.
0: Köszönöm a szót, elnök asszony. Mosolyogva hallgattam az előbb ezt az okfejtést, amit Zala-megyei képviselő úr mondott. A költségvetési tanácsnak nincs közvetlen választói felhatalmazása. Hát ez igaz. Nyilvánvalóan közvetlen választási felhatalmazása csak a parlamenti képviselőknek van, az állami főhatalmat gyakorló képviselőknek. Minden más intézmény már a parlament által kap jogosítványokat. Még a miniszterelnök is, bár a miniszterelnököt nyilvánvalóan a saját köreinkbe sorolom, hisz ő megválasztott képviselő is. De az Alkotmánybíróság, az ÁSZ elnöke, akik valami fajta ellensúlyt jelentenek a főhatalommal szemben, a főhatalom akaratából, a főbíró, és sorolhatnám, a költségvetési tanács, mind-mind a főhatalom érdekében és a főhatalom akaratából kap jogosítványokat. Tehát ezt az érvelést, hogy nincs közvetlenül választási felhatalmazás, ezt akár mondhatná azt is, hogy mivel ez csak az országgyűlésnek van meg, azért az országgyűlésen kívül másnak nincsen gyakorlatilag szava ebben az országban. Ez ezt az álláspontot tükrözi. A legrosszabb döntéseinket, amikor meghoztuk, akkor mi is hasonlóan gondolkodtak, és ezt az utat folytatják, nagyon gyorsan utol fognak érni minket. Köszönöm a figyelmüket.
1: Köszönjük, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, szeretném megkérdezni, hogy kíván-e még valaki élni felszólalás lehetőségével? Amennyiben nem, akkor az általános vitát lezárom, és egyben megkérdezem államtitkár asszonyt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Parancsoljon, államtitkár asszony.
5: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Hát itt most sok észrevétel érkezett, megpróbálok gyorsan válaszolni, hogy ne húzzam itt az időt. Itt a legelső dolog, amit Bencsik úr kérdezett, hogy miért szolgálja ez a törvényjavaslat a költségvetési tanács függetlenségét. Hát elsősorban azért járul hozzá, mert hogy a költségvetési tanács függetlensége azzal teremtődik meg a törvényjavaslat alapján, hogy a pénzügyi költségvetési függetlenség egyfajta garancia arra, hogy a költségvetési tanács a munkáját befolyásmentesen a megfelelő körülmények biztosítása mellett végezheti ezentúl. Az éves költségvetésben ugyanis jelenleg a dedikált költségvetési kerete kizárólag az országgyűlés hivatalára volt bízva, hogy miképp állapítja meg a költségvetési tanács éves működési keretét. Ezt megelőzően nem volt dedikált költségvetési keret, ami allokálva lett volna a költségvetési tanácsnak. Az országgyűlési hivatalával való egyeztetés eredménye volt, hogy mekkora költségvetést kapott a tanács, és ez egy egyezkedésnek az eredménye volt. Tehát azt gondoljuk, hogy a költségvetési tanács pénzügyi kerete önálló fejezeti kezelési előirányzaton kerül meghatározásra, így kikerül az országgyűlés hivatala felügyelete alól, ezáltal saját maguk tudnak majd gazdálkodni, így pedig hozzájárul a költségvetési tanács pénzügyi függetlenségéhez. Illetve én azt gondolom, hogy a gazdálkodásának az átláthatóságához is. A következő nagy kérdés az az volt, hogy hogyan kapcsolódhat vajon ez a törvényjavaslat módosítás az államadósság csökkentési kötelezettség betartásához. Na most 2023-ban a GDP arányos bruttó kormányzati adósság 73,3% volt. 2024 évvégén 73,5, 2025 évvégén 74,6, és 2026 első negyedév végén 77,9. Tehát én értem az aggodalmat, hogy itt most mindenki fél az ellenzékbe, hogy az államadósság növekedni fog, de az elmúlt 3 évben folyamatosan ezt tette, és ez mit mutat számunkra, hogy a költségvetési tanács vétójoga semmit sem ér. Tehát, hogy nem volt alkalmas eszköz arra, hogy az adósságnövelés újra termelődését meg tudta volna akadályozni. Most megint elismételhetném, ami egyébként benne volt az expozéban, hogy a GDP arányos hiányunk is hol áll, tehát ez a 8,3% ez nem vetít előre túlságosan jó helyzetet a 2026. évi költségvetés módosításával kapcsolatban. Úgyhogy itt szeretném leszögezni azt, amit mindketten említettek, hogy nincsen semmi titkolózás ebben a törvényjavaslatban. Itt nyilván dolgozunk most azon a megoldáson, hogy azt a helyzetet, amit önök teremtettek az államadósság, illetve a GDP arányos hiánynak a magas szintre emelésével, azt meg tudjuk oldani, és egy olyan költségvetést tudjunk elfogadtatni augusztus végéig, ami valamilyen szinten beleillik majd ebbe az adósságcsökkentési kötelezettségbe. Úgyhogy ezen a megoldáson dolgozunk, és ebben nincsen semmi titkolózás jelen pillanatban. Az is volt egy kérdés, hogy miként kapcsolódik ez az RRF vállalásokhoz. Hát azért kapcsolódik, mert a közpénzek átláthatóbb és hatékonyabb felhasználását írja nekünk elő, és azt gondolom, hogy a tervezés fegyelmezettebb, szigorúbb eljárásrendje, illetve a különböző információk, illetve követelmények közzétételi határidejének szigorú megszabása, hogy azt augusztus végéig közzé kell tennünk, illetve magának a tervezési intervallumnak a szigorítása, hogy október 1 és 31-e között lehet csak a költségvetési törvénybe nyújtani, ez mind hozzájárul ahhoz, hogy a közpénzek tervezése hatékony legyen és átlátható. Még a költségvetési tanács vétójogának kapcsolatában szeretném önöknek így felolvasni, hogy az alaptörvény alapvetései között mi szerepel. Mégpedig az, hogy Magyarország a kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás elvét érvényesíti, amiért elsősorban az országgyűlés és a kormány felelős. Tehát ez szerepel az alaptörvényben. Ennek teljesen ellentmond az, illetve nem támogatja, inkább finomabban fogalmazva, nem támogatja az intézmény jelen pillanatban, amit egyébként már nem jelen pillanatban, mert az alaptörvény 17. módosításra eltörölte, hogy egy külső szervnek vétójoga legyen a fölött, a jog fölött, miszerint az országgyűlés és a kormány felelős a költségvetés megtervezésért és a gazdálkodásért. Úgyhogy a vétójognak az átalakítása, illetve megszüntetése teljesen jogos intézkedés volt, illetve ezt a vitát szerintem értelmetlen itt újra kezdeni, hiszen az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés már elfogadta. Ez most itt egy leképezése ennek a döntésnek. Volt még egy olyan, Hargitay úr mondta, hogy ő nem hallotta, hogy puszta formalitásként emlékezett volna meg a költségvetési tanácsa magának ennek az egésznek a működéséről. Itt annyit tudok mondani, hogy ezt az idézetet Szabadi úr is említette, tehát hogy ilyen említés volt a költségvetési tanács elnökének részéről, úgyhogy ha a tanács elnöke így gondolja, hogy ez egy puszta formalitás, akkor szerintem mi is követhetjük az ő gondolatmenetét. Illetve Szabadi úrnak volt egy javaslata, hogy túlságosan sok költségvetési módosítás történt az elmúlt időszakban, ebben teljesen egyetértünk. Én viszont nem tartom szükségesnek azt, hogy behatározzuk egy korláttal, hogy mondjuk 5 vagy 10-nél nem lehet több, hiszen most nagyon szigorú szabályok közé helyeztük azzal, hogy október végéig lehet ezt benyújtani, sokkal közelebb lesz a tervezési időszak a következő költségvetési időszakhoz, amit megtervezünk, illetőleg magának a szabályrendszernek az átláthatósága is biztosítja azt, hogy sokkal stabilabb és megbízhatóbb lesz ez a költségvetés. Tehát én biztos vagyok benne, a 2027. évi költségvetésünket nem fogják 56-szor módosítani. Ezt lemerem fogadni. Azt hiszem, hogy ennyi, ami szerettem volna mondani, és köszönöm szépen az észrevételeket és a megtisztelő figyelmet.
1: Köszönjük szépen, államtitkár asszony, tisztelt országgyűlés, a módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Tisztelt országgyűlés, soron következik a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi 58. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány előterjesztés TPER 366-os számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót Porcser Áron államtitkár úrnak, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkárának, parancsoljon.
6: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Az előttünk lévő törvényjavaslat terjedelmét illetően kifejezetten rövid, viszont súlya és szimbolikája annál tartalmasabb, mert főleg, hogyha figyelembe vesszük a mostani nemrég bejelentett hírt, hogy a Fidesz frakciónak is lett egy új frakció vezetője, egészen egy hétig kellett várni a kézi vezérlésű Fidesznek, hogy ezt a döntést meghozzák. Na most pont egy hasonló működést látunk itt a gazdaság működtetésében is. Az is gyakorlatilag mindenben kézi vezényelt volt, és mi pont ezt a szabadságot szeretnénk visszaadni a piacnak ilyen szempontból. Gyakorlatilag az akkumulátoripar az éveken át az egyik legvitatottabb gazdaságpolitikai terület volt. Nem azért, mert Magyarországnak ne lenne érdeke a magas hozzáadott értékű ipari beruházások vonzása, sokkal inkább azért, mert a Fidesz kormány gyakran összemosta a beruházás ösztönzést a politikai és sokszor korrupt döntéshozatallal. Egyesek már el is kezdték beváltani kreditpontjaikat, például Szijjártó Péter volt külügyminiszter, ahhoz a globális kínai multicéghez igazolt, aminek több mint 100 milliárd forint állami támogatást lobbizott ki ő maga. Joggal merülhet fel a kérdés, hogyan jutottunk el idáig. Az elmúlt években túl sok esetben alakult ki az a benyomás, hogy a szabályok nem minden szereplőre egyformán vonatkoznak. A beruházások előkészítésében sokszor nagyobb szerepet kapott a politikai akarat, mint a helyi közösségek érdeke, vagy az objektív, hatósági szempontok érvényesítése. Ez pedig gyengítette az adott közösség bizalmát, és torzította a tisztességes piaci versenyt is. Ha egy ország hosszú távon versenyképes akar maradni, akkor világos szabályokra, kiszámítható működésre, és minden szereplő számára azonos feltételekre van szükség. Ennek megfelelően a Tisza kormány a kezdetektől világossá tette, hogy a gazdaságpolitikát, olyan gazdaságpolitikát kíván folytatni, amely egyszerre ösztönzi a beruházásokat, védi a környezetet és erősíti a közbizalmat. Ez a háromnak az együttes érvényesülése sajnos az elmúlt időszakban egyáltalán nem volt tapasztalható. Helyette füstös szobákban alkuk kötöttek, társadalmi egyeztetés, hatósági kontroll nélkül. Az előző kormánnyal ellentétben mi tudjuk, hogy a beruházások ott érzik magukat biztonságba, ahol átlátható szabályok működnek, a társadalom pedig akkor támogatja ezeket, ha a helyiek a helyeket bevonják, és mindenki biztos lehet abban, hogy a döntések megfelelő természetvédelmi garanciákkal szakmai alapon születnek. A Fidesz hosszú időn keresztül rendeleti kormányzást folytatott, mikor, milyen indokokra hivatkozva. A rendeleti kormányzás csak kevés dolog között lehet károsabb vagy bizalmat csökkentőbb intézkedés, de annál is nagyobb problémát jelent, hogyha egyetlen egy személy hozhat meg olyan döntéseket, amelyek jelentősen érintik a magyar emberek életét, a gazdaságot és a környezetünket is. A Tisza ígéreteinek egyike volt, hogy pont ennek vetünk véget. A jelenleg érvényben lévő szabályozás lehetőséget biztosít arra, hogy az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínét a miniszter dönthesse el, és ő jelölhesse ki. A szükséges eljárásokat pedig teljesen kikerüli ezzel a folyamattal. A kormány álláspontja szerint ez a megoldás nem szolgálja sem az átláthatóságot, sem a versenysemlegességet. Ahogy a mondás tartja, a jó szabó kétszer mér, de csak egyszer vág. Egy felelős kormány is pont ugyanígy működik. Elfogadhatatlan egy olyan gyakorlat, amelyben Nagy Márton az aktuális lobby érdekhez igazodva, a magyar emberek megkérdezése nélkül, a hatósági garanciákat megkerülve, egy személyi politikai döntéssel jelölhet ki olyan akkumulátor újrafeldolgozó helyszíneket, amelyek hosszú évtizedekre meghatározhatják egy-egy térség jövőjét. Ezért ezt a diszkrecionális jogkört megszüntetjük. Célunk az, hogy az engedélyezési rendszer hatósági alapokra épüljön, a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási és közegészségügyi szempontok pedig minden esetben egyértelműen érvényesüljenek. Az iparágat átlátható szabályok kell, hogy meghatározzák. A törvényjavaslat egyszerre erősíti a környezetvédelmi garanciákat, a verseny tisztaságát és a hatósági döntések szakmai megalapozottságát. Ezúton kérem képviselőtársaimat, hogy az indítványt támogassák, és köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönjük szépen, államtitkár úr! Tisztelt országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Gombár Dávidnak, a Tisza képviselőcsoport vezérszónokának 15 perces időkeretben. Parancsolja!
7: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony! Tisztelt ház! Az előttünk fekvő törvényjavaslat első ránézésre egy technikai módosításnak tűhet. Valójában ez egy nagyon fontos alapelvet erősít meg. Azt az alapelvet, hogy egy ilyen jelentőségű kérdésekben ne személyi döntések, hanem átlátható, kiszámítható, szakmailag megalapozott hatósági eljárások szülessenek. Tisztelt képviselőtársaim! Felmerül a kérdés, hogy mi indokolja azt, hogy egy ilyen holderejű ügyben a döntést nem a piaci folyamatok és az objektív hatósági eljárásokra bízzák, hanem helyette kizárólag egy miniszter személyi döntésére. Pedig egy akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínének kijelölése ennél sokkal komplexebb téma. Ez egyszerre környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási, közegészségügyi, területfejlesztési és egyben természetesen gazdasági kérdés is. De talán a legfontosabb az, hogy 16 év Orbáni maffia kormányzás után legfőképpen ez egy bizalmi kérdés. Éppen ezért nem lehet egy ilyen összetett ügyet kizárólag egyetlen szempont alapján megítélni, és különösen nem lehet egyetlen személy döntésére bízni. Az ilyen beruházásokról nem személyi döntéseknek kell szólniuk, hanem átlátható hatósági eljárásoknak, amelyekben minden érintett szakhatóság elvégzi a saját vizsgálatát, és minden jogszabályban meghatározott feltétel teljesülését ellenőrzik. Pontosan ezért szükséges a miniszteri kijelölési jogkör megszüntetése. A cél nem az, hogy több vagy kevesebb akkumulátoripari beruházás valósuljon meg. A cél, hogy bármilyen ipari létesítmény helyszíne kizárólag úgy legyen kijelölve, hogy az minden környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási, közegészségügyi és minden egyéb szakmai követelménynek megfeleljen. A döntéseknek a jogszabályokon, a szakmai vizsgálatok eredményein és az objektív hatósági eljárásokon kell alapulniuk. A módosítás szükségességét maga a gyakorlat is igazolja. A miniszteri kijelölési jogkör létrejött, de nem működött, egyetlen egy végrehajtási szabály nem készült el. Három kérelem érkezett a jogelőd minisztériumba, ennek ellenére egyetlen egy kijelölő rendelet sem született. Ez önmagában is bizonyítja, hogy ez a jogintézmény nem töltötte be a szerepét. Nem gyorsította az engedélyezést, nem tette átláthatóbbá a folyamatokat, nem adott nagyobb jogbiztonságot sem a gazdasági szereplőknek, sem a helyi közösségeknek. Sőt, egy olyan plusz elemet is beépített az engedélyezési folyamatba, amely teljesen haszontalan volt és teljesen szükségtelen, egyetlen egy esetben sem vezetett érdemi döntéshez. A mostani törvény ezt a szükségtelen elemet szünteti meg. Visszaállítja azt a logikus rendszert, amelyben a döntések objektív hatósági eljárások során minden érintett szakhatóság bevonásával születnek meg. Ez szolgálja leginkább a környezet védelmét, a lakosság biztonságát és a jogbiztonságot is. A módosítás emellett a gazdaság szereplői számára is egyértelmű előnyt fog jelenteni. Az átlátható és kiszámítható jogszabályi környezet minden tisztességes beruházónak alapvető érdeke. A vállalkozásoknak pontosan tudniuk kell azt, hogy milyen feltételeknek kell, hogy megfeleljenek, és biztosak kell, hogy lehessenek abban, ami sajnos az elmúlt rendszerben nem valósult meg, hogy minden piaci szereplőre pontosan ugyanazok a szabályok vonatkoznak. Ha az engedélyezési eljárás objektív, szakmai szempontok alapján zajlik, akkor valódi verseny alakulhat ki a piaci szereplők között. A verseny pedig minden egyes egészséges gazdaság egyik legfontosabb mozgatórugója. A tisztességes verseny ösztönzi a hatékonyságot, az innovációt, javítja a beruházások hatékonyságát, és végső soron a magyar gazdaság versenyképességét is erősíti. Éppen ezért a kiszámítható jogszabályi környezet nem csak a beruházók érdeke, hanem az egész magyar gazdasági is. A jó jogalkotás ismerve az, hogy kiszámítható és szakmailag megalapozott szabályokat alkot, nem pedig a személyi döntéseket erősíti, és nem minél több személyi döntést tesz lehetővé. Ez a törvény pontosan ezt teszi. Megszüntet egy olyan jogi intézményt, ami a gyakorlatban nem működött, és helyette ismét az objektív, átlátható és minden szakmai szempontot figyelembe vevő hatósági eljárásokra helyezi a hangsúlyt. Ez szolgálja, mint mondtam, a környezetvédelmét, a lakosság biztonságát, a tisztességes piaci versenyt, és ez szolgálja a hosszú távon Magyarország gazdasági érdekeit is. Ezért kérném a tisztelt házat, hogy támogassa ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönjük szépen, képviselő úr. Most megadom a szót V. Németh Zsoltnak, a Fidesz képviselőcsoport vezérszónokának, szintén 15 perces időkeretben.
8: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr. Egy rövid, mindössze három szakaszból álló törvényjavaslat fekszik előttünk, a következményei azonban annál messzebbre vezetnek. A kormány ugyanis egyetlen mozdulattal eltörölné az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek központi helyszín kijelölésének teljes rendszerét. A javaslat annak a központi előszűrő rendszernek a megszüntetéséről szól, amely meghatározta, hogy hol indulhat meg egyáltalán akkumulátor újrafeldolgozó üzem létesítésének engedélyezése. A változás következménye világos, a jövőben nem csak előzetesen megvizsgált és miniszteri rendeletben kijelölt helyszíneken, hanem gyakorlatilag bárhol felmerülhet egy ilyen létesítmény terve. Bármely település, bármely olyan terület szóba kerülhet, ahol az általános engedélyezési feltételek teljesíthetők. Hangsúlyozom, gyakorlatilag bárhol. Nem azt állítjuk, hogy a törvény elfogadása után engedélyek nélkül a környezetvédelmi vagy hulladékgazdálkodási szabályokat félretéve lehet majd ilyen üzemet építeni. De megszűnik az a többletfeltétel, amely szerint először központilag előzetes vizsgálatok alapján ki kell választani és rendeletben ki kell jelölni az erre alkalmas helyszínt. A kormány tehát nem egyszerűen átalakít egy eljárást, kivesz egy szűrőt a rendszerből, és nem tesz semmit a helyére. Tisztelt ház! Érdemes pontosan áttekinteni, mit helyezne hatályon kívül a javaslat. 2024-ben megalkotott szabály szerint akkumulátor újrafeldolgó üzemnek minősül a litium-ion akkumulátorral, különösen az elektromos gépjárművekben használt ipari akkumulátorral, annak hulladékával, valamint az akkumulátor gyártás során keletkező gyártási hulladékkal kapcsolatos újrafeldolgozási tevékenységet végző létesítmény. A hatályos szabályozás alapján egy ilyen üzem helyszínét az iparügyekért felelős miniszter rendeletben jelölhette ki. A kijelölésnek azonban feltételei voltak. El kellett végezni a jogszabályban meghatározott kötelező előzetes vizsgálatokat. Ezek eredménye nem azonosíthatott kizáró okot. A helyszínen legalább 1 milliárd forint teljes költségigényű építési beruházásnak vagy kármentesítési eljárással egybekötött építési beruházásnak kellett megvalósulnia. A kijelölés 5 évig volt érvényes, és ez alatt kellett megkezdeni a beruházást. A központi kijelölés nem váltotta ki a későbbi engedélyeket. Nem adott felmentést a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási, közegészségügyi vagy egyéb hatósági követelmények alól. Éppen ellenkezőleg ezek az eljárások csak a helyszín kijelölése után indulhattak meg. Ezt államtitkár úrnak hangsúlyozom, mert nem felel meg a valóságnak, hogy itt egyetlen egy miniszter adja ki magát az engedélyt. A rendszer tehát két lépcsős volt. Először meg kellett vizsgálni, hogy egyáltalán alkalmas lehet-e az adott helyszín ilyen tevékenységre. Csak ezt követően kerülhetett sor a részletes környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási és más hatósági vizsgálatokra. Ez volt a központi kapu, ez volt az előszűrés, és ezt a kormány most megszünteti. Tehát hasonlatához. Visszatérve, hogy a jó szabó, az kétszer mérés, egyszer vág, most az egyik mérést ezzel megszüntették. A törvényjavaslat indoklása szerint a miniszteri jogkör diszkrecionális volt, ezért annak eltörlése növelni az átláthatóságot, a versenysemlegességet és a környezetvédelmi biztonságot. Ezek jól hangzó szavak. De egy törvényjavaslatot nem a címkéi, hanem a tényleges joghatásai alapján kell megítélni. Hol van ebben a javaslatban az átláthatóság új rendszere? Hol vannak az új környezetvédelmi garanciák? Hol van az önkormányzatok bevonása? Hol van a lakossági tájékoztatás? Hol vannak a helyszín kiválasztásának objektív szakmai szempontjai? Sehol. A javaslat egyetlen rendelkezése az, hogy a korábbi szabályokat hatályon kívül helyezi. Nem újra szabályozza az előszűrést, egyszerűen eltörli a korábbi rendszert. Ráadásul a rendelkezéseket a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. Vagyis még azok a kérelmek sem a benyújtások idején hatályos rendszerben fejeződnek be, amelyeket már előterjesztettek. A javaslat saját indoklása szerint 3 helyszín kijelölési kérelem érkezett, de ezekben nem született érdemi válasz. A kormány azonban nem ad választ arra a kérdésre, hogy ha ezt a jogintézményt védvonalat megszünteti, mit tesz a helyére? Tisztelt képviselőtársaim! A környezetvédelemben van egy alapvető elv. A megelőzés az mindig jobb és rendszerint olcsóbb, mint az utólagos kárelhárítás. A környezeti károk egy része pénzzel helyrehozható, más része csak évtizedek alatt. Vannak azonban olyan károk is, amelyek teljes egészében soha nem fordíthatók vissza. Ezért nem elég azt mondani, hogy majd ellenőrizzük, majd bírságolunk, majd intézkedünk, ha már megtörtént a baj. A valódi környezetpolitika a helyszín megválasztásánál, az előzetes vizsgálatoknál és a kockázatok megelőzésénél kezdődik. Évtizedek óta foglalkozom a magyar vidék, a vízgazdálkodás, természeti erőforrások és a környezetvédelmének kérdéseivel. Környezetügyért is felelős államtitkárként korábban is azt képviseltem, hogy Magyarország gazdasági fejlődésének a természeti erőforrások és értékek megőrzése, fenntartható hasznosítása mellett kell végbe mennie. Ebből számomra Ma is az következik, hogy a fejlesztés nem jelentheti a természet és a lakókörnyezet feláldozását. A környezetvédelem ugyanakkor nem jelentheti azt sem, hogy lemondunk minden ipari és gazdasági tevékenységről. A helyes út a felelős szabályozás. Előzetes vizsgálatok, világos feltételek, szigorú hatósági kontroll és ellenőrizhető felelősségi rend. Az akkumulátorok élettartama véges. A felhasznált akkumulátorok és a gyártás során keletkező hulladék kezeléséről gondoskodni kell. Nem megoldás, ha feldolgozatlan, veszélyes hulladékot halmozunk fel, és az sem fenntartható, hogy ezt a hulladékot korlátlan távolságokra szállítjuk. Szükség van biztonságos, korszerű és ellenőrzött újrafeldolgozásra, különben a veszélyes hulladék itt marad a nyakunkon. De ebből nem az következik, hogy az ilyen létesítmények helyszínét korlátozó előzetes szűrőt egyszerűen el kell törölni. Éppen ellenkezőleg. Minél veszélyesebb és érzékenyebb tevékenységről van szó, annál nagyobb szükség van világos telepítési szabályokra. Vizsgálni kell a vízbázisok közelségét, a felszíni és felszín alatti vizek védelmét, a lakóterületektől való távolságot, a levegőterhelést, a tűz- és katasztrófavédelmi kockázatokat, a veszélyes anyagok szállítási útvonalait, az infrastruktúra teherbírását és a havária helyzetek kezelésének lehetőségét. Ezek nem bürokratikus akadályok, ezek az emberek és a környezet biztonságának feltételei. Tisztelt Országgyűlés! A Tiszapárt programjában még Tiszta Magyarország programot ígért. Szigorú ellenőrzésekről és gyors szankciókról beszélt. Önálló szervet ígért a súlyosan szennyező iparágok, különösen az akkumulátoripari beruházások folyamatos vizsgálatára. A hulladékgazdálkodás rendbetételét, valamint önálló környezetvédelmi minisztérium létrehozását vállalta. Ez a törvényjavaslat azonban nem erősíti, hanem megszünteti az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek központi helyszín kijelölését. Ez nem következetes környezetpolitika. Ez a választási ígéretek és a kormányzati gyakorlat közötti súlyos ellentmondás. Tisztelt Ház! A kormány a törvényjavaslat indoklásában azzal érvel, hogy a korábbi miniszteri jogkör diszkrecionális, vagyis mérlegelésen alapuló volt. Ha a kormány szerint a miniszteri kijelölés nem volt megfelelő, akkor alakítsa át az objektív, átlátható hatósági eljárással. Határozza meg törvényben a helyszínkiválasztás részletes környezetvédelmi szempontjait. Tegye kötelezővé az önkormányzatok és a lakosság előzetes tájékoztatását. Biztosítsa a vizsgálati eredmények nyilvánosságát. Adjon jogorvoslati lehetőséget az érintetteknek. Határozzon meg kizáró területeket, védőtávolságokat és szigorú vízbázis védelmi követelményeket. De ne állítsa azt, hogy a környezetvédelmi biztonságot azt szolgálja, hogy egyszerűen eltörli a központi helyszín kijelölést. A szabályozás gyakorlati következménye ugyanis az, hogy többé nincs előre meghatározott, központilag megvizsgált és rendeletben kijelölt helyszíni kör. Lakott területek, termőföldek vagy érzékeny vízbázisok közelében is kezdeményezhetik a létesítést, és majd az általános engedélyezési eljárásban derül ki, hogy a helyszín megfelelő-e. Tisztelt államtitkár úr, központi helyszín kijelölés eltörlése után milyen új szabály garantálja az alkalmatlan helyszínek előzetes kizárását? Milyen jogot kapnak az önkormányzatok? Mikor és milyen formában tájékoztatják az érintett lakosságot? Lesznek olyan területek, ahol eleve tilos akkumulátor újrafeldolgozó üzemet elhelyezni? És végül, hogyan egyeztethető össze ez a javaslat a Tisza saját választási ígéretével, mely külön ellenőrző szervet és szigorú fellépést ígér éppen az akkumulátoripari beruházások területén? Tisztelt Országgyűlés! A korszerű újrafeldolgozás környezetvédelmi és gazdasági szükségszerűség. De csak olyan rendszer támogatható, amely egyszerre szolgálja a gazdaság, a környezet és a magyar emberek biztonságát. A Tisza kormány javaslata ezt az egyensúlyt nem teremti meg. A meglevő rendszert megszünteti, de újat nem alkot. A központi előszűrőt eltörli, de az objektív helyszínkiválasztás szabályait nem határozza meg. A lehetséges helyszínek körét gyakorlatilag az egész országra kiterjeszti, de nem ad új biztosítékot a településeknek és a lakosságnak. Ezért ez a törvényjavaslat nem tekinthető valódi előrelépésnek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönjük, képviselő úr. Most megadom a szót dr. Hargitay Jánosnak, a KDNP képviselőcsoport vezérszónokának, szintén 15 perces időkeretben.
0: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. Meg se kísérlek ilyen átfogó értékelést adni erről a törvénytervezetről, mint az előbb ezt Németh Zsolt tette, aki az előző kormánynak egy államtitkára volt, és ezért a kormány működése belsejéből is látta az ilyen kérdéseket. Én mindössze két megjegyzést tennék. A képviselőtársam szakmailag beszélt ezekről a kérdésekről. Az előterjesztő államtitkár már múltkor ezt a stílust

0: körülöttünk lévő évtizedek nagy ipari biznisze. Ehhez jól kapcsolódni, ebben jól szerepelni, az versenyképességi kérdés. Az alapok ehhez Magyarországon már megvannak. Kérdéses az, hogy ebből csinálunk-e egy olyan üzletet a magyar emberek javára, ami Magyarországot ezen a területen, ezen a kulcsterületen, energiatárolás úgy általában a világ élvonalába emeli. Vagy marad ez a megközelítés, amit most is itt képviselünk. Ha nem akkumulátorfeldolgozó üzem kapcsán került volna elő egy miniszter jogosítványa, akkor ez nem is lenne érdekes számunkra. A másik megközelítés, amit államtitkár úr mondott, valami fajta kézi vezérlést lát egyszerűen az egész probléma mögött, és ezt a kézi vezérlést most kiveszik ebből a rendszerből, és utána vannak a hatóságok, akik hozzáteszem a törvényeknek alárendeltek, és ezek a hatóságok majd tisztességesen elvégzik a munkájukat. A miniszter pedig ebbe valamilyen nem illő jogosítvánnyal rendelkezett, ami csak bezavart ebbe a rendszerbe. És itt mondom államtitkár úrőrnek, ön most abban a székben ül, ahol egy minisztert képvisel. Ezek a hatóságok az önök hatóságai, a kormánynak alárendelt hatóságok. A hatóságaiknak egy kérés kapcsán megfogalmazott mondat is parancs. Ha ezt nem tudja még, majd tudni fogja. Én a hatóságok másik részét képviseltem kormány megbízottként, de hát az az egyszer egy kérdése volt, ha a miniszter valamit megfogalmazott a hatóságnak, mivel államigazgatásról van szó, és azt kérésnek fogalmazta meg, azt akkor is parancsnak kell nekem tekinteni. Ezzel nem azt mondom, hogy a törvényeket át kell vagy át lehetett lépni, de nem lehetett figyelmen kívül hagyni az irányító hatóságot. Hát ezért önök az irányítói ezeknek a hatóságoknak. Tehát ne állítson már föl ott valami fajta ellentétet egy miniszteri jogosítvány és a neki egyébként irányítás szempontjából alárendelt hatóságok között. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy akkumulátorfeldolgozó üzemekről meg energiatárolásról racionálisan akarjunk gondolkodni, mert lehetőség van benne, és ne csak a választási kampányon túl vagyunk. Ez önöknek sokat hozott, amikor főleg azokba a térségekbe, ahol akkumulátor feldolgozó üzemek, vagy akkumulátorgyártó üzemek létrejöttek, Debrecen ezt a kérdést felhozták, az önöknek sokat hozott a konyhájukra. De a kormányon ülve, és a kormány gondolkodását képviselve, hát azért a szűk választási szempontokon most már tovább kellene lépni, és egyszerűen a lehetőséget kellene az ilyen iparágak megteremtésében, megerősítésében is látni. Egy szó mint száz, nem olyan izgalmas kérdés, mint az, amit az előbb tárgyaltunk, de én óvnám magunkat attól, hogy a politikai demagógia síkján közelítsük meg ezeket a kérdéseket. Ez az előterjesztés, amit államtitkárul öntől hallottam, pedig csak erre tett kísérletet.
1: Köszönjük szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Novák Elődnek, a Mi Hazánk képviselőcsoport vezérszónokának 15 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt országgyűlés, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és járványügyi készültségről szóló 2020. évi 58. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános indokolásának háromnegyede totális tévedés. A törvényjavaslat iratmintájából bennmaradt oktatóanyag, hogy mit kellene egy törvényjavaslatnál beírni oda, illetve mi lesz a sorsa. Így olvashatjuk például, hogy a magyar közlöny mellékleteként megjelenő indokolások tárában közzétételre kerül. Hát egészen abszurd, hogy egy ilyen iratmintával dolgoznak, és hát ez is került benyújtásra az országgyűlésnek. Minden esetre nyilvánvalóan tudjuk és értjük azért, hogy a törvényjavaslatnak a célja az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínének kijelöléséhez kapcsolódó miniszteri jogkörnek a megszüntetése. De hát volt itt még bőven visszaélés a veszélyhelyzeti rendeletekkel, miután Debrecenben és Nyíregyházán a helyi lakosok a közmeghallgatásokon is erőteljesen tiltakoztak az akkumulátorgyárak építése ellen. A Fidesz kormány veszélyhelyzeti rendeletben sietett az önkormányzatok és a befektetők segítségére. Kimondta, hogy a helyi közmeghallgatások megtarthatók a helyi lakosok nélkül, a helyben érdekelt szervezetek képviselői nélkül, illetve az érintettek felelősök személyes megjelenése nélkül.

0: is. Az elmúlt időszakban egyébként több más településen is komoly feszültséget okozott egy-egy tervezett beruházás. Piros Jászfalun például botrányba fulladt a testületi ülés, amikor a polgármester rendőrt hívott a tervezett akkumulátor hulladékos üzem ellen tiltakozó lakosokra. És nem ez az egyetlen helyzet, az ország számos pontján voltak tiltakozó akciók, polgári engedetlenségi akció is, ami mind bizonyítja, hogy elég erőteljes társadalmi ellenállás van. Másrészt szakmai érveket is felhoztunk bőven, ami alapján kimondhatjuk, hogy ez nem magyar érdek. A vendégmunkások érdekeit persze szolgálja, leginkább azoknak épülnek az akkumulátorgyárak. És aztán széttárta a Fidesz kormánya karját, hogy hát nincs elég munkaerő azokban a gyárakban, amiket azért hoztak létre, hogy vendégmunkások dolgozzanak ott, akikkel egyébként alacsonyan tudják tartani a munkaerőt. És lehet, hogy velük persze tudják pörgetni a GDP-t, de a magyar emberek jólétének semmiképpen sem forrása ez a politika. Ezért ezen mindenképpen változtatni kell. Ami a veszélyhelyzeti rendeleteket illeti, azok törvényi szintre emeléséről szóló 79 oldalas törvényjavaslat, egy ciklus első érdemi törvényjavaslata volt. Az Ó-Fidesz és az Új-Fidesz, tehát a Tisza paktuma, melynek leggyalázatosabb része a gyors és teljes kapituláció Big Tech cégek előtt, a reklámadó végleges eltörlése. A Meta birodalom feltétel nélküli kiszolgálása ez, amit egyedül a Mi Hazánk mozgalom nem támogatott. Amit röhelyesnek tart most a külügyi államtitkár, az sajnos a nagy magyar valóság. Emlékezetes, hogy a Fidesz annak idején meghátrált a Big Tech cégek megadóztatása elől, és jogtechnikai trükkökkel évről évre, utoljára épp egy veszélyhelyzeti rendeletben lenullázta a fizetendő reklámadót. A Tisza azonban még ezt is felüllicitálta, és az évenkénti hosszabbítással sem bajlódott, végérvényesen 0%-ra állították önök az adókulcsot, a Fidesszel karöltve persze, hiszen így szavazták meg. Miután a Mi Hazánk mozgalom módosító javaslatáról törvénysértő módon nem is rendeltek el szavazást itt az országgyűlés első ülésnapján e ciklusban, Súlyog Tamás köztársasági elnöktől kérte a pártunk, hogy ne írja alá a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emelésről szóló törvényt, melyet már az alakuló ülésen a házszabálytól való eltéréshez szükséges 4/5-ös paktummal szavazott meg a Fidesz és a Tisza, hogy hozzászólás sem engedélyezve például eltöröljék a Meta reklámadóját. Az elmúlt években joggal kritizálták a Fideszt, hogy gyakran egy nap alatt nyomnak át egy kényes törvényt az országgyűlésen, de arra még a Fidesz uralma alatt sem volt példa, hogy egy törvényjavaslathoz egyetlen percben sem szólhat hozzá, egy egész frakció sem. A házszabálytól való eltérést biztosító 4/5-ös paktummal ezt is megoldották. Ráadásul a nyilvánosságot sem tájékoztatták, nem volt társadalmi vita a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről. A parlament.hu oldalára csak 3 órával a szavazás előtt került ki a 79 oldalas törvényjavaslat. Bár a házszabálytól való 4/5-ös eltérése megtiltották a módosító javaslatok benyújtását is, de hát nem visszamenőlegesen. És addigra én már direkt benyújtottam egyet, hogy a reklámadót ne töröljék el. Így arról érdemben dönteni kellett volna, hiszen nem úgy fogalmaztak a házszabálytól való eltérésben, hogy nem kell szavazni a módosító javaslatokról, hanem úgy, hogy nem lehet benyújtani onnantól fogva. Mégsem tették meg tehát azt, hogy érdemben döntsenek erről a már korábban benyújtott módosító javaslatról. Ezért az államfő például visszaküldhette volna az országgyűlésnek a jogszerűtlenül és vita nélkül elfogadott törvényt, de a súlytalan Súlyog Tamás soha nem vétózott semmit. Ez tehát nem a veszélyhelyzet megszüntetéséhez szükséges javaslatcsomag volt az önök részéről, ahogy az a hírekben tévesen szerepelt, hiszen a veszélyhelyzet tiszta megszüntetését a Mi Hazánk nyújtotta be a ciklus első törvényjavaslataként. Önök inkább maszatolnak tovább, mint ezt a jelen törvényjavaslat is mutatja. Tisztelt országgyűlés, a Covid diktatúra után új apropót keresett a Fidesz kormány, hogy rendkívüli jogrendben korlátozások között tarthassa az embereket. Ez lett a háborús veszélyhelyzet, melyhez Magyar Péter is asszisztált, akkor még fideszesként. Hivatalosan több mint 6 évig volt veszélyhelyzet Magyarországon. Ez alatt több mint 1000 olyan veszélyhelyzeti rendeletet fogadott el a kormány, aminek semmi köze nem volt a veszélyhelyzet elrendelésének alapjához, vagy legalábbis rengeteg olyan volt közöttük, vagyis a koronavírus járványhoz, illetve az Ukrajnában zajló amerikai-orosz háborúhoz. De például a korrupciót segítették vele. Ismertetek néhány pofátlan veszélyhelyzeti rendeletet még mindjárt, az előbbi akkumulátorgyárral kapcsolatosan kívül is. Ezért is elfogadhatatlan a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emelése. A rendelet alkotás ugyebár gyorsabb és kisebb a nyilvánossága, mint a szigorúbb jogalkotási eljárási szabályokhoz kötött törvényalkotás. Például nincs nyilvános vita, ami most viszont van, és ezért el tudom mondani, hogy a kényes ügyeket bár gyorsan le lehet zavarni egy rendelet alkotással, de mégsem ez a helyes. Ami a veszélyhelyzetet illeti, számos kérdés vagy költői kérdés vett föl, például, hogy az egyetlen NATO tagállam vagyunk, ahol háborús veszélyhelyzet van a Fidesz számára bizonyára most is, vagy a legbiztonságosabb országban élünk. Ezt az ellentmondást nem igazán sikerült eldönteni a fideszes kormány propagandában. Vagy ha a Fidesz kormány szerint háborús veszélyhelyzet van hazánkban, akkor miért küldték a katonáinkat a világ más részeire, például Irakba, Izrael határára, sőt akár Csádba is? Vagy ha háborús veszélyhelyzet van, akkor óvóhelyek miért nincsenek? És hogyan lehet egyáltalán háborús veszélyhelyzet egy NATO országban úgy, hogy a többi tagállamban nincs? Az egyikben sem. A Mi Hazánk mozgalom nem támogatja az új világrendet, a szabadságjogaink korlátozását, az egymást váltó, de folyamatos rendkívüli jogrendeket, a Covid-diktatúrát és más Covid-típusú lezárásokat, korlátozásokat és kötelezéseket sem, mint amilyen kormányzati túlkapás volt a munkahely elvételével való zsarolás az oltások ügyében, a pedagógusok, az egészségügyi alkalmazottak és főleg a honvédek körében Russzi Szendi Romulus irányítása alatt.
1: Tisztelt képviselő úr, megtenné, hogy a törvényjavaslathoz kapcsolódó felszólalást tesz. Köszönöm.
0: Abszolút ahhoz kapcsolódom, és már ugye a Tisza kormánynál tartunk, és bár megértem, hogy fájó ezt az összeborulást ismét hallani ezzel, ha ismét szembesítem önöket, de mégis van felelőssége a Tisza kormánynak, Russzi Szendi Romulusnak is ebben az ügyben, és amiért nem tudjuk támogatni azt, hogy toldozgassák, foltozgassák ezt a rendszert, ugye a magának a törvénynek a címe is, hogy a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi 58. törvény módosítása. Tehát amiért ezt nem tudjuk támogatni, az azok a visszaélések, amik ebben az egész rendszerben még mindig benne vannak, különösen azok után, hogy törvényi szintre emelték önök a veszélyhelyzeti rendeleteket. És akkor hát azt mondanám, hogy csak kiemelném akkor most már címszavakban azokat a példákat, amelyek miatt, ahogy mondtam, például az akkumulátorgyárak érdekében történt közmeghallgatási jogszabálymódosítás is történt, de ehhez hasonló volt például a 148/2023-as kormányrendelet az embercsempészés bűncselekmény miatt elítéltek reintegrációs őrizetéről. Ez nagyon megtévesztő című, mert a reintegrációs őrizet az valójában azt jelentette a Fidesz kormány szerint, hogy szabadon engedjük őket. Ugye ez volt az, hogy az embercsempészeket szabadon engedték, csak egy kicsit szebben fogalmazta.
1: Aztán... Nem szívesen emlékeztetem újra, hogy a törvényjavaslathoz kapcsolódó fel... Nem egészen. Én úgy ítélem meg, hogy nem.
0: Mondjuk még azért talán a 19/2024-es kormányrendelet ide tartozik a veszélyhelyzetet toldozgató rendszerhez, hiszen hivatalos címe szerint az állami vagyongazdálkodást érintő veszélyhelyzeti szabályokról szól, de lényegében egyes értékes hegyvidéki ingatlanok átruházását könnyítették meg, melyeknél így nem kellett bejegyezni például átjárási telki szolgalmi jogot. Szerintem is abszurd, hogy ez a veszélyhelyzetre hivatkozva megtörténhet, és most önök is a veszélyhelyzetet tovább toldozgatják, foltozgatva ezt a rendszert módosítgatják. Épp a minisztertől vesznek el egy ilyen jogkört, de szerintem átfogóbban kellene beszélni, például az akkumulátorgyárak építéséről, hogy miért van arra szükség egyáltalán, vagy kimondhatjuk-e azt, hogy a magyar nemzetgazdaságnak, pláne a magyar embereknek nincs szükség ezekre a környezetszennyező, magzatkárosító beruházásokra, amit láthatunk a Gödi akkumulátorgyárral kapcsolatos botrányban, és még sok esetben. Országos akkugyár stoppot is szorgalmaz a Mi Hazánk mozgalom, és most értem, hogy ez is zavarja önöket, hogy erről beszélünk, de hát ha a Fidesz érvelhet amellett, hogy miért van szüksége a magyar gazdaságnak ezekre az akkumulátorgyárakra, ezekre az üzemekre, akkor azért néhány szóban még hadd érveljek amellett, hogy miért káros, és legfeljebb helyi ügydöntő népszavazás támogatása esetén tudnánk elfogadni, hogy akkumulátorgyárat bárhol is működtethessenek. Tehát lehet azt mondani, hogy áttesszük egyik minisztertől a másikhoz, kormányzati hatáskörben hagyva lényegében ezt a kérdést, de ez csak toldozgatása, foltozgatása a rendszernek. Az igazán markáns, gyökeres változást, a rendszerváltozást akkor hoznánk el, hogyha kimondjuk, ha rávilágítunk arra, hogy az akkumulátorgyárak nem a magyar emberek érdekeit szolgálják, hiszen a profit kiáramlik az országból, alacsony hozzáadott értéket közvetít, a munkaerőt pedig vendégmunkásokkal biztosítják, míg hazánknak nem marad más, mint az óriási környezeti terhelés. Köszönöm figyelmüket, hazámat szolgálom. Elnök asszony, visszaadom a szót. Parancsoljon!
1: Legkötelezően kedves képviselő úr, köszönjük a felszólalását, főleg azt az utolsó 3 percet, amikor a törvényjavaslatról beszélt egészen konkrétan. A vezérszónoki felszólalásokhoz végéhez értünk, és most van arra lehetőség, hogy megadjam a szót Gombár Dávid képviselő úrnak, aki 2 perces hozzászólással jelentkezett. Parancsoljon!
2: Köszönöm a szót, elnök asszony! Németh Zsolt képviselő úrnak a megszólására reagálnék. Az egész felszólásának az volt a lényeg, hogy azt próbálja elmondani, hogy egy szűrőt vesz ki ez a rendelet megszüntetése. Én ezt nem így gondolom, hiszen ez nem fölösleges szűrő volt, nem is volt szűrő, egy teljesen fölösleges tétel volt benne, hiszen azért vannak a hatósági eljárások, hogy ezeket megalapozottan és végig gondolva, végigjárva hozzanak döntéseket. Egyébként Hallgita János képviselő úr megerősített abban, amit mondani szerettem volna, hogy ugye fennállt a veszélye. Nem szabad elfelejteni azt, hogy azért egy orbáni maffia kormányzásban éltünk 16 éven keresztül, ahol fennállt annak a veszélye, hogyha a miniszter kijelölt egy területet, akkor félő volt, hogy a hatóságok sem mertek neki ellent mondani. Erre ugye képviselőtársunk is alátámasztotta, ugyanis ő azt mondta, hogy a miniszter kérése már parancs a hatóságok számára, ezt a rendszert kell megszüntetni, ezzel kellenek független hatóságok, erős hatóságok, akik valóban a szakmaiságot tartják szem előtt, és így hoznak döntéseket. Nem kell egyetlen egy miniszter egy személyes döntése sem ezekben a kérdésekben. Köszönöm.
1: Köszönjük, képviselő úr. Most megadom a szót szintén 2 perces hozzászólásra V. Németh Zsoltnak, a Fidesz képviselőjének. Parancsolja.
3: Köszönöm a szót, elnök asszony. Ezeket a kötelező mafiázós paneleket elengedem a fülem mellett, hogy idő legyen a többi érdemi részre. Először is örülök annak, hogy ilyen zsigeri gyűlölet nem jelent meg az akkumulátor újrafeldolgozásra szemben. Mert rögzítsük, hogy az akkumulátorok újrafeldolgozása végső soron az környezetet védő tevékenységre szükség van. Észre kell vennünk, hogy az életünk hogy megváltozott, hogy a fogkefétől kezdve a villanyborotván át, a mobiltelefonon keresztül az óránkon át az iPad-ig, a porszívóig, a kerti gépek, valamennyiben akkumulátor van, uralja néha indokolatlanul is meggyőződésem, de ez a helyzet, és a feldolgozásra arra szükség van. Viszont fölhívom a figyelmet arra, hogy én voltam más pozícióban is, polgármesteriben is, és más kvalitások kellene, higgyék el, valamit megakadályozni, mint valamit megcsinálni. Tehát önök is nyilvánvalóan törekednek arra, hogy létrehozzanak olyan gazdaságfejlesztő elemeket, munkahelyteremtő beruházásokat, amire majd büszkék lehetünk. Tehát egyfajta képesség megakadályozni valamit, és egyfajta az meg megcsinálni. És hát, hogy ne lenne rá szüksége a Magyarországnak, ezt én kétlem, még egyszer is azt mondom, hogy ez egy szükséges beruházás, mert változik a világunk. Ügydöntő népszavazással lehet ilyet is előírni természetesen. természetesen. De az akkumulátor újrafeldolgozás is olyan, mint a buszmegálló. Tömegközlekedés igen, buszmegálló is igen, de a szomszéd előtt meg a hulladék tároló mindig valahol máshol. Csak nincsen Magyarországon máshol nevű település, máshová nevű település. Ilyen nincsen a helységnévtárban. Mindig valahova kell azt megtenni. Tehát nagyon fontos az érzékenyítés mellett az edukáció is, hogy lássuk, hogy mi a veszélyes, és mi nem. És ami veszélyes, az ellen lépjünk fel, akár közösen is. Köszönöm szépen a figyelmüket.
1: Köszönjük szépen, képviselő úr. Most megadom a szót szintén 2 perces hozzászólása Bujdosó Andrea Anna frakcióvezető asszonynak, a Tisza képviselőjének. Parancsolja.
4: Köszönöm, elnök asszony. Azért szólok hozzá, mert pont az én választókerületemben volt egy akku, a Pilisi Jászfalusi akkufeldolgozó üzemmel kapcsolatos ügy, és Vénévet Zsolt képviselő úr nemzeti értékekért és vízgazdálkodásért felelt, ha jól értem, ma. Meg sok minden másért, de azért ezek kifejező nevek. Én csak azt szeretném kérdezni, hogy az ön körülbelül pár száz méteres körzetében, ahol ön él, vagy az ön családja él, jelölte ki bármilyen miniszter diszkrecionális jogon akkufeldolgozó üzemet? Mert hogy azok az emberek, akik Pilisi-Jászfalun hát megakadályozták gyakorlatilag azzal, hogy felálltak ebben az ügyben, és kiléptek civilek egyébként, azoknak pár száz méterre az óvodától és az iskolától lett volna ez az akkufeldolgozó üzem. És sajnos az kiderült, hogy ebben azért összefonódnak a helyi vezetők, egyéb vezetőknek az érdekei, és nem beszélve róla, hogy a gazdasági érdekek is. És egyedül a civilek voltak azok, akik ezt megakadályozták. Tehát nyilván itt nekünk az a célunk, hogy egy olyan hatóság legyen, aki mindenképp felméri azt, hogy egy veszélyes üzem, és ez nyilván veszélyes üzemnek minősül, az hol valósulhat meg. Nyilván nem pár száz méterre bent a faluban, pár száz méterre közintézményektől. Azt hiszem, hogy ön sem örülne, hogyha az ön családja környékén pár száz méterre egy ilyen üzem működne. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Most Hargitai Jánosnak adom meg a szót, a KDNP képviselőinek, szintén 2 perc.
5: Utoljára nem fogok visszaélni, és a 2 percet se fogom kihasználni. Képviselő úr, amit én mondtam, az pont az ellenkező logikán épül fel, mint amit kiolvas belőle. Ebben az eljárásban, amikor a miniszternek ma még vannak jogosítványai, a miniszter tevékenysége írásban jelenik meg. Az államigazgatás általában is írásbeliséget jelent. Megfogható az, amit csinál a miniszter. Én azt mondtam az okfejtésemben, és ezt lehet, hogy nem tettem tökéletesen, ezért nem értette meg, hogy a hatóság és a kormány minisztere nem választható el egymástól. Hozzátettem azt, hogy a hatóság nem fog és nem tud semmit a törvények ellenében csinálni, hiszen az ő munkájukat jogszabályok vezérlik. De az irányító hatóság, ami a minisztériumban van, a nevében is benn van, irányítja ezeket a hatóságokat. És ha megfogalmaz valamit, biztos, hogy nem azt fogalmazja meg, hogy lépjétek át a törvényeket, akár egy kérdőmondatot feltesz a hatóságnak, abból a hatóság érteni fog, mert az államigazgatás a maga normális működésében egy kicsit parancsuralmi rendszer. És ez így van jól. Egyszerűen azt a szemléletet akartam önökkel itt igazolni, hogy azt felejtsék el, hogy van a politikus, aki a rossz szereplő ebbe az egészben, hisz ő ül most ebbe a székbe, már nem az Orbán kormány ilyen szereplőjéről kell beszélni, hisz itt vannak az önök szereplői, és vannak a jó hatóságok. A kettő összefügg, a kormány irányítja ezeket a hatóságokat, és ha a kormány képviselője ebben az irányítási jogkörében nem él vissza, az irányítási jogkörökkel is a hatóságok, és betartják a játékszabályokat, akkor ez tud működni ebben a rendszerben is, és nem ad félreértésekre okot. Köszönöm.
1: Köszönjük, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, most a további képviselői felszólalások következnek 15 perces időkeretben. Megadom a szót Lovkó Csabának, a Tisza képviselőjének. Parancsoljon.
6: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. ha Novák előtt képviselőtársam megengedi, akkor én a jogszabályról és az akkumulátorokról beszélnék, és a liberális, globalista veszélyek következményeit, ne kecsetelését most azt kihagynám. Ha ma Magyarországon elhangzik az a szó, hogy akkumulátor, akkor az emberek nem lehetőséget látnak, hanem bizalmatlanságot éreznek. Ez nem az iparág bűne, ez annak a 16 évnek a bűne, amely titkolózásra, mutyira és egyszemélyi döntésekre építette ezt az ágazatot. Mi ma ezt a bizalmat kezdjük el visszaépíteni. Az akkumulátoripar önmagában egy lehetőség lenne. Európa minden fejlett gazdasága versenyez ezekért a beruházásokért, de szigorú szabályok, erős hatóságok és a helyi közösségek bevonása mellett. Nálunk ez fordítva történt. A Fidesz kormány úgy hozta ide a világ egyik legérzékenyebb iparágát, hogy közben leépítette azokat a hatóságokat, amelyeknek ellenőrizniük kellett volna. A lehetőségből így lett kockázat. Innen is gratulálunk Szijjártó, kínaiul ejtsd, Szijjártó Péternek az előléptetéshez. Most már legalább nem kell letagadniuk, hogy a kínai nagytőke érdeke mindig is fontosabb volt, mint a magyar emberek élete és egészsége. De nézzük meg, tisztelt ház, hogy pontosan hogyan is működött ez a rendszer, amit ma felszámolunk. A Fidesz 2024 őszén úgy döntött, hogy az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínéről egyetlen ember dönthet, Nagy Márton, miniszter úr, méghozzá rendeletben. Nem a környezetvédelmi hatóság, nem a vízügy, nem a népegészségügy, nem az önkormányzat, egy miniszter, egy tolvonással. Önök szerint mire jutott Nagy Márton miniszter úr a döntési teljhatalmával? Ez már elhangzott előttem, semmire. A törvényjavaslat indoklása fekete-fehéren rögzíti, a tárcához 3 kérelem érkezett, és egyikre sem született érdemi válasz, viszont a helyi közösségek évekig bizonytalanságban éltek, mert nem tudhatták, hogy mit fognak aláírni a fejük felett. Tisztelt képviselőtársaim! Mondjuk ki világosan, az akkumulátorok újrafeldolgozására szükség van. Aki elektromos autót akar, aki zöld átállást akar, annak arra is válaszolnia kell, hogy mi történik az akkumulátorokkal az élettartama végén. A kérdés soha nem az volt, hogy legyen-e ilyen kapacitás Magyarországon, a kérdés az, hogy ki dönt róla és milyen környezetvédelmi garanciák mellett. Erre a kérdésre adott a Fidesz rossz választ, és erre adunk mi ma jó választ. A ma előttünk fekvő javaslat egyszerű és világos. Megszünteti a miniszteri kijelöltés intézményét, és visszaadja a döntést oda, ahová való, kedves képviselőtársaim, a szaktudással rendelkező hatóságokhoz. Mostantól minden akkumulátor újrafeldolgozó beruházásnak ugyanazon az objektív, átlátható szakmai engedélyezési eljáráson kell átmennie, amelyben teljes súllyal érvényesülnek a környezetvédelmi, a hulladékgazdálkodási és a közegészségügyi garanciák. Tisztelt Országgyűlés! Ma Zala megye és Nagykanizsa képviseletében állok itt. A mi régiónk igazi tőkéje nem az összeszerelő szalag, a mi tőkénk a tiszta levegő, az érintetlen vízbázisaink és az alai táj. És akkor innen üzenem a korábbi politikai elitnek, Zala megye nem lesz senkinek a szeméttelepe. Én a magam részéről végsőkig harcolni fogok azért, hogy a körzetemben a mi fejünk felett a szabályokat kijátszva senki ne építhessen mérgező üzemeket. Mi a Tiszánál nem a káoszban, hanem a rendben hiszünk. Aki a magyar adófizetők pénzéből kap milliárdos támogatást, annak kutya kötelessége, hogy betartsa a legszigorúbb európai szabályokat. Ha ezek a cégek, igen, Németországban képesek tisztán és szabályosan működni, akkor itt Magyarországon is úgy fognak. Mert ez a fenntartható fejlődés alapja. És végezetül most egy picit hadd reagáljak Vénémet Zsolt úrra. Egy utolsó kérdés önhez, segítsen nekem abban, kérem, hogy hitelesnek tudjuk látni önt abban az üzenetben, hogy a környezetvédelmi károk megelőzése fontos. Mert ugye ez hangzott el, és ön államtitkárként és Vas megye képviselőjeként ül itt. Akkor is elkötelezett volt a megelőzés mellett, amikor a körzetében használt gumitelepeket halmoztak fel, Ausztriából importálták az ön pártársai. Segítsen kérem, hogy visszatudjam keresni a parlament honlapján, hogy mikor volt az, amikor ön interpellált, hozzászólt vagy tiltakozott, hogy ne hozhassanak be az ön körzetébe használt autógumikat. Azt hiszem, hogyha ezt meghalljuk, akkor lesz majd igazán hiteles az, hogy ön a környezetvédelemről beszél. A jogszabály tekintetében pedig köszönöm szépen a Tisza frakció figyelmét, és mind az 5 ellenzéki képviselő figyelmét, aki még itt maradt a teremben. Köszönöm szépen.
1: Egészen pontosan 7-es számban vagyunk jelen. Köszönjük szépen. Megadom a szót 2 perces hozzászólásra Vénémet Zsoltnak, a Fidesz képviselőjének. Parancsol.
3: Félre kell, hogy rakjam az akkügyet, mert önnek akarok válaszolni. Ez a gumi kampány, ez az önök műve. Ez egy hetsz kampány. Ez egy elképesztő hetsz kampány. Annyira nem érdekelte például a választókörzetemben levő Nagykölkedet, hogy 4 évvel ezelőtt 74%-kal, most pedig 50%-kal nyertem. Ez az önök habosított választási hetsz kampánya. Ennyit erről az egészről. De hogyha kifejthetem, akkor azt mondom, hogy jelen pillanatban ezt nem lehetne már megcsinálni, mert a hulladék gazdálkodásban is, mint minden másban, a bűnözés mindig előtte áll a jogalkotásnak. És azóta akár a letétek rendszere, a biztosítások rendszere, a többszörösére emelt bírságok rendszere, a fekete listáknak a rendszere és a BTK módosítása, ami egyébként annak idején nem volt meg, tehát igazolni kellene a károkozást. Ma már a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt mindegy az, hogy az gumi mérgeze-e vagy nem. Hozzáteszem, az a gumi nem mérgez, de az az azbeszt, amivel önök nem csinálnak semmit több száz településen, az igen, amivel önök nem csinálnak semmit, olyannyira nem, hogy például az erre létrehozott bizottsági ülést a miniszterelnök megakadályozta. Közben bírósággal, milliós bírsággal, elővezetéssel fenyegeti azokat, aki nem jelenik meg az ő általa létrehozott bizottságon, de az élő környezetet veszélyeztető szituációban az élő környezetért felelős bizottság tagjai, annak ellenére, hogy valamennyien bejelentkeztek arra, nem jelentek meg. Úgyhogy erről beszéljünk inkább, kedves képviselő úr. Köszönöm szépen, hogyha majd erre figyel.
1: Köszönjük szépen, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, megkérdezem, hogy kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével 15 perces időkeretben. Köszönöm szépen, jelentkezőt nem látok. Ezért az általános vitát lezárom, viszont szeretném megkérdezni Porcsár államtitkár urat, hogy kíván-e válaszolni a vitában. 30 perces időkeret áll a rendelkezésére. Parancsolja.
7: Na, 30 perc? jól van, sietek. De több dolog is elhangzott, amire reagálni szeretnék. Volt ennek a mostani vitának egy szakmai boldala, sajnos volt sok nem szakmai, és főleg a szakmaiakra szeretnék először kitérni. Én úgy gondolom, hogy szóval Hargitay képviselő úrnak és Németh képviselő úrnak az érvei többnyire egy hasonló struktúrára épültek fel, vagy hasonló dolgot állítottak. A gond az, vagy Szóval Hargitay úr mondta azt, hogy ez bevallom egy kicsit szíven szúrt, hogy én egy showmanként álltam itt fel. Azt látni kell, hogy én megértem, hogy önnek vannak elképzelései arról, hogy a közigazgatásban van egyfajta iránymutatás a minisztériumtól, és ezzel még egyet is értek. Ugyanakkor meg remélem, hogy ön is egyetért abban, hogy ami itt az elmúlt 16 évben történt, de főleg az elmúlt ciklusokban, az ezen jócskán túlnyúlt. Én korábban pénzügyekkel, befektetésekkel foglalkoztam. Én szerényen elismerem, hogy én sosem leszek egyik iparágnak olyan szinten a szakértője, mint a különböző tanácsadók, akik segítettek nekünk. Itt is a hatóság olyan tudással fog rendelkezni, ami egy politikusnál sosincs meg. A politikus egy iránymutatást adhat, de az, hogy bulldozerként várja el a hatóságtól, hogy ezt hajtsa végre, az elfogadhatatlan, és ez történt sajnos ebben az országban az elmúlt 16 évben. Rázza a fejét a képviselő úr, de számos ilyen példát lehetne felsorolni. Elhangzott Debrecen, Gödöt is tudnánk mondani, a Szemkorpnál is, ami kiderült az elmúlt időszakban. Ez nem annak a tanúbizonsága, hogy a hatóságok valódi szakmai munkát végezhettek. És mindannyian beszéltünk a kampány során is, és korábbi munkánk során is, tudjuk azt, hogy ott valós szakemberek vannak. Bizonyára van egy oka, hogy ők nem azt írhatták a jelentésekbe, vagy nem úgy jelenthették azokat a dolgokat, amiket tapasztaltak. És pont ennek a rendszernek fogunk véget vetni. A szakembereknek tényleg akkor működik jól egy rendszer, hogyha mindenki a tehetségeihez mérten, a kompetenciáihoz mérten tudja végezni a dolgait. A hatóságokban is nagyon sok ilyen tehetséges ember van, és én nagyon szomorúan tapasztalom, mint állampolgár, hogy az elmúlt időszakban a politika gyakorlatilag nekik a hangját elnémította. Pedig annyira szép országunk lehetne, hogyha ők felszólalhattak volna, mi most ennek teret fogunk hagyni. Novák képviselő úrnál egy igazi hullámvasút volt a felszólalásának az élménye, mert úgy jegyzetelgettem, és volt nagyon sok rész, amivel egyetértettem, és elkezdtem írni, aztán elnök azt, hogy nagyon helyesen lecsapta a magas labdát, hogy nem is a törvényjavaslatról volt szó a felszólalás nagy részénél. Igazából a hullámvasút egy részénél egyetértettem önnel, volt, ahol nem értettem egyet önnel, és volt, ahol bevallom őszintén felmerült bennem a kérdés, hogy amúgy elolvasta egyáltalán ezt a rövid törvényjavaslatot, mert magából a címében benne van az, hogy veszélyhelyzet, és igazából csak a veszélyhelyzetről és a rendeleti kormányzásról beszélt. Amiről itt beszélünk, az egy jogkör korlátozás, az nagyobb kontrollt fog biztosítani, és amúgy a veszélyhelyzettel kapcsolatos észrevételeivel többnyire egyetértek. Szóval tényleg, amit a Fidesz művelt itt a rendeleti kormányzással, az elfogadhatatlan. De a hullámvasútnak volt egy másik oldala is, de ettől függetlenül remélem azt, hogy a képviselő úr és a Mi Hazánk frakció támogatni fogja azt, hogy ilyen egyszemélyes kijelölési jogkör helyett inkább a hatóságok végezhessék a szakmai munkájukat. És visszatérnék akkor egy ilyen szakmai belvre, hogy felmerült egy olyan érv, hogy ez egy két szintű kontroll folyamat volt. És én megértem, hogy papíron ez ennek is tűnhet. És lehet, hogy ez volt a jogalkotóknak a szándéka. De a gyakorlatban nagyon sokszor tapasztaltuk azt, hogy igazából a Fidesz kormányhoz közeli gazdasági körök gyakran gazdagodtak abból, hogy igazából csak volt plusz egy engedély, amit csak egy ember adhatott ki, és emiatt állt az egész folyamat. Gyakorlatilag üzletet tudtak csinálni különböző koncessziókból, a vendégmunkásokból, az állami magyar állampolgárságot azt gyakorlatilag úgy adták, aki a jó ajtókon kopogott, és ebben is ez tűnik, hogy ez volt a szándék, hogy azt mondja a V. Németh képviselő úr, hogy ez egy kétszintű valami, és az első egy előszűrés. De valójában ott már csak azok állhattak a rajtvonalhoz, akik a megfelelő helyen barátkoztak. A hatóságok, hogyha fel vannak hatalmazva megfelelő kompetenciákkal, szaktudással, iránymutatással a minisztériumtól, akkor ők végezhetik a munkájukat, de az, hogy csak egy szűk kör állhat oda, és neki később meg kiderül, hogy meg kell adni az engedélyt, az eredményez olyan dolgokat, amit tapasztalunk sajnos az ország különböző pontjain, említettem Debrecenben a Szemkorpot, de máshol is. Itt nem arról van szó, V. Németh képviselő úr említette, hogy gyakorlatilag bárhol mostantól lehet egy aksigyár. Eddig volt az, hogy Nagy Márton bárhova rámutatott, és ott lehetett egy aksigyár. Most már az lesz, hogy persze sok engedélyre van szükség, hogy egy ilyen működhessen, és bármelyiken megbukik egy cég, akkor nem fogja megkapni a működési engedélyét. Sajnos nagyon szomorú gyakorlatokat tapasztalunk, hogy nagyon sokszor csak tervek alapján kaptak előre engedélyeket, de miután megvalósult egy gyár, nem volt ott az ellenőrzés, és hogyha ott is volt, akkor minimális bírságok voltak. A kollégákkal nagyon szorgosan dolgozunk azon, hogy tényleg visszaépüljön ez a bizalom. Mert tényleg, ahogy Lovkó képviselő úr is mondta, az akkumulátoripar és az akkumulátor feldolgozás az sok szempontból egy lehetőséget biztosít az országunk számára, de nem tudunk ezen az úton előre haladni, hogyha nincs meg a bizalom a társadalom részéről, és a Fidesz kormány az elmúlt években ezt a bizalmat sajnos kijátszotta. Mi ezt vissza fogjuk építeni. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Köszönjük szépen, államtitkár úr, és lehet, hogy nem az én tisztem, de én szeretném megkérni önöket, hogy szlengeket ne használjunk az országházban, tehát próbáljunk meg akkumulátorról akkumulátorként és ne aksiként beszélni. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, a módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. A mai napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk, most a napirend utáni felszólalás következik. Napirend utáni felszólalásra jelentkezett Karsai Juhász Katalin, a Tisza képviselője, a Homokhátság vízpótlása címmel. Megadom a képviselőasszonynak a szót, 5 percben parancsoljon.
8: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselőtársaim! Ismét nagy megtiszteltetés számomra, hogy Bács-Kiskun megye 5-ös választókerületének állampolgárai nevében országgyűlési képviselőként szólhatok önökhöz. Április 12-e éjszakáján a nagy ünneplés pillanataiban egyetlen gondolat járt a fejemben. Végre lehetőségem nyílik azért dolgozni, hogy a Duna-Tisza közi homokhátság vízpótlása ne maradjon többé puszta ígéret. Az előző kormány jóvá tehetetlen bűne többek között ennek az elmulasztása is. Miközben közel 2 hónapja dolgozunk itt, a parlamentben, ellenzéki képviselőtársaim ez idő alatt annyi könnyet hulladtak a jogállamiság iránti aggodalmukban, hogy ez így megy tovább, ebből lassan a térség vízpótlása is megoldódik. De félretéve az iróniát, térjünk vissza a homokhátság helyzetére. A homokhátság vízpótlásának ügye több, mint 30 éve napirenden van, mégsem sikerült valódi megoldást találni. Tervek készültek, találmányok születtek, de egyetlen csepp víz sem jutott közelebb a kiszáradó tájhoz. Pedig 16 évvel ezelőtt egy rövid ideig úgy tűnt, hogy sikerülhet megelőzni a mostanra belső migrációval is fenyegető polikrízist. A 2010-ben elfogadott Nemzeti Vidék Stratégia még kiemelt célként kezelte a táj, a természeti erőforrások és vízkészleteink megőrzését. A koncepció azonban hamar lekerült a napirendről. A koncepciót Ángyán József vidékfejlesztési államtitkár jegyezte, aztán ő 2012 elején lemondott, ő is ment, és a koncepció sem maradt. Orbán Viktor még 2023. októberében, 1 évvel a rekordasszályt követően sem látta be, hogy Magyarország egyik legégetőbb problémája a kiszáradás. Elhíresült parlamenti hozzászólásában egyenesen azt állította, hogy Magyarország ma semmilyen vízhiányban nem szenved, nekünk van feleslegünk. Június 18-án a választókerületen mind a 23 polgármesterével találkoztunk. Kivétel nélkül a vízhiányt nevezték a térség legsúlyosabb problémájának. Magyar Péter miniszterelnök úrnak írt levelükben arra hívták fel a figyelmet, hogy a talajvíz drámai mértékben csökkent, ültetvények és erdők pusztulnak, kutak apadnak el, gazdák és családok kényszerülnek elhagyni a térséget. Tisztelt képviselőtársaim! A mostani megszólalásom nem a farkast kiáltó fiú esete. A farkas már itt van. Az aszály, a hőhullámok, a kiszáradó tavaink és fáink képében. A probléma enyhítésére, főleg megoldására évek, talán évtizedek kellenek. A felelősség ma már a Tisza kormányé. De csak akkor lehetünk sikeresek, ha ezek a tervek a párt érdekeken túlmutató nemzeti egyetértésen alapulnak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönjük szépen, képviselő asszony. Kormány képviselőjeként megkérdezem Porcser államtitkárát, hogy szeretne reagálni. Köszönöm szépen. Tájékoztatom önöket, hogy az országgyűlés következő ülésére a házbizottság ajánlása szerint kerül sor. Megköszönöm a munkájukat, a mai együttműködést, az ülést ezennel bezárom.